őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a busz vezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült, 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan, a többi utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva, összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzet ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe Ízek utcája, nyitott karmelita és parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal, a város több pontján pedig így a Kossuth téren is szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egész napos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus, erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, a közmédia a hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik. Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. A hajnali 12-19 fok után 27-33 fok valószínű. Manna Hits.

0: az ajtót, leraktam a csomagjaimat, és a padlóra rogytam. Megállíthatatlanul sírni kezdtem. Rám tört a hónapok óta tartó szorongás és a depresszió, ami felgyülemlett a testemben, az elmémben, és elvezetett mindez ahhoz a pillanathoz, amikor egyszerűen összeomlottam. Felhívtam a feleségemet, és azt mondtam neki, hogy nem tudom befejezni ezt a turnét. Szokás szerint elképesztően kedves volt, ha megismernéd, te is látnád. Nem mondott nekem közhelyeket vagy sallangokat, inkább próbált segíteni nekem. Oda repült hozzám, és segített átvészelni a turné hátra levő részét. A jelenlétével emlékeztetett arra, hogy nem vagyok egyedül. Hagyta, hogy lazítsak, és átvállalt tőlem rengeteg mindent, amíg utol nem értem magam, és haza nem értünk. Kivettem néhány hét szabadságot, amire igazán nagy szükségem volt. Meglátogattam az orvosomat és a tanácsadómat, közeli barátaimmal és családommal töltöttem az időm jelentős részét. Végül lassan a dolgok jobbra fordultak. Jézus egész úton arra emlékeztetett, hogy a fájdalom múlandó, és ez a dal erről szól. Ebben az életben vagy a következőben jobb lesz. Végül minden sikerül. Ha még nem sikerült, akkor sem szabad feladni. Ki kell tartani, és minden jobb lesz.
1: Hold on, it gets better.

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Francesca Battistelli, and this is the story behind my new song, God is Good.
2: God is good.
1: A few years ago, a good friend of mine went
3: Néhány évvel ezelőtt egy jó barátom tragédián ment keresztül, ezért tiszteletünk jeléül írtuk neki a God is Good című dalt. Mindenki életében eljön az az időszak, amikor nehézségeken megy át. Az elmúlt évek is arra tanítottak bennünket, hogy az élet tele van hullámvölgyekkel. De van valami, ami állandó. Van valaki, aki nem változik. Ő Isten, aki mindig jó és folyamatosan ugyanúgy szeret minket. Azért imádkozom, hogy akár mind mész is ma keresztül, ez a dal bátorítson és emlékeztessen arra, hogy Isten veled van, volt és lesz az idők végezetéig. Nem számít, merre vezet az utad.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. Online. És applikáció.

0: Steyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Ha azt hiszed, hogy valaha is eljutsz majd arra a pontra, amikor Isten már semmit sem próbál megváltoztatni benned, akkor nagy tévedésben vagy. Reméld, hogy ez sosem történik meg. A legrosszabb, ami történhet veled... Mai napon a tökéletes szív 7 jellemzőjéről foglak benneteket tanítani. Nemrégiben a 2 Krónika 16.9-en gondolkoztam, ami azt mondja, mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, olyanokat keresve, akikben megmutathatja az ő erejét. Majd azt mondja, akik tiszta szívvel az övéi. Nagyon örülök, hogy az ige nem azt mondja, az Úr szemei áttekintik az egész földet, olyas valakit keresve, akikben megmutathatja az ő erejét, akik tökéletes teljesítményt nyújtanak. Épp elég időn keresztül próbáltam tökéletesen teljesíteni, azt gondolva, ha jobb leszek, Isten többet tehet értem. Vagy ha jobb leszek, akkor enyém lehet az áhított áttörés. Ezért nagyon jó hír volt számomra, és remélem számotokra is az lesz, hogy Isten szemei áttekintik a földet, olyas valakit keresve, akin keresztül dolgozhat, akit megállhat, akiben megmutathatja az ő erejét. Nem olyas valakit keres, aki tökéletes teljesítményt nyújt, mert ilyen ember nem létezik. Olyan valakit keres, akinek hibátlan, igaz, tökéletes szíve van. Sőt, az ige alapján, és tapasztalatból is mondhatom, hogy Isten inkább olyan embert keres, aki elkövet egy-két hibát, de akinek igazán tiszta a szíve. Mint olyas valakit, aki mindent jól csinál, úgy értem, hogy szupervallásos és teljesen egyben van. Minden szabályt betart, követ minden előírást, de a hozzáállása vacak és rosszindulatú. Istent nem annyira érdekli a mi tökéletes teljesítményünk, mint ahogy azt mi hinnénk. Szeretem elmondani az embereknek, hogy nem tudnak meglepetést okozni Istennek. Tudta, hogy mit kap, amikor elhívott téged. Én sem lepem meg Istent. Tudta, hogy mit kap, amikor elhívott. Nem mondta, hogy jól van, Joy, szedd össze magad, vagy viszlát. Én szoktam olyat tenni, amivel meglepem önmagamat, és ilyenkor emlékeznem kell, hogy Isten nem lepődik meg. Már tudott róla, mielőtt egyáltalán megengedte volna, hogy kapcsolatom legyen vele, Jézus Krisztus által. De tudjátok, sokszor halljuk, ahogy mások, vagy akár mi is azt mondjuk, nos, az én szívem rendjén van. És ha lehetséges, hogy tökéletes szívünk legyen, akkor én szeretnék egyet, és biztos, hogy ti is így vagytok vele. Ezért elkezdtem gondolkozni a tökéletes szív jellemzőjén. És őszintén szólva, Isten adta ezt a kis üzenetet. Nem egy hosszú üzenet, de ma arra szeretnélek hívni benneteket, hogy vizsgáljátok meg a szíveteket. Arra buzdítalak benneteket, hogy minden egyes pontnál kérdezzétek meg magatoktól, hogy hogy álltok az adott területen. Van-e olyan terület, amellyel kapcsolatban igen, csak el kell kezdened imádkozni, és kérned kell Istent, hogy segítsen növekedni. Mert biztosra kell mennünk, hogy a szívünk megfelelően viszonyul-e Istenhez. És elmondhatom azt is, hogy minél igazabb a szívünk, annál jobb lesz a teljesítményünk is. Tudjátok, lehetséges az, hogy kifényesíted a teljesítményedet, de a szíved rossz indulatú marad. De ha a szíved igazán jól viszonyul Istenhez, igazán jól, ha igazán szereted Istent, ha az akarsz lenni, akinek ő megálmodott, ha szeretnéd őt szolgálni, segíteni az embereknek, az nagyon-nagyon sokat jelent Istennek. Te is szeretsz olyan emberekkel lenni, akiknek igazán jó szívük van, nem? Hányan szeretitek ezt? És most nem arról beszélek, hogy fizikailag erős a szívük. Szerintem sokszor, amikor szívről beszélünk, helyettesíthetjük a szív szót a hozzáállással. Sokszor a hozzáállásunkban nyilvánul meg az, ami a szívünkben van. Tehát az első dolog, amiről szeretnék beszélni, az az, hogy úgy hiszem, egy tökéletes szívű ember az mindig növekszik szellemileg. Te növekszel? Más vagy ebben az évben, mint amilyen tavaly voltál? Annak ellenére, hogy nem vagy tökéletes, jobban viselkedsz most, mint 5 éve, vagy 10 évvel ezelőtt? Vagy még mindig ugyanott tartasz, ahol én is tartottam sok évvel ezelőtt, amikor rendszeresen eljártam gyülekezetbe, és hittem, hogy Jézus meghalt értem. Sőt, azt is elmondhatom, hogy tényleg hittem. Ha meghalok, akkor a mennybe kerültem volna. Tudtam, hogy kegyelemből volt üdvösségem, nem cselekedetekből. De azt is elmondhatom, hogy nem növekedtem. Elmentem a gyülekezetbe, aztán hazamentem, és semmi nem változott. Elmentem a gyülekezetbe, onnan haza, és semmi nem változott. Az Istennel való kapcsolatunk nem egy vasárnapi eseményről szól. Nem egy 45 perces, egy órás vagy másfél órás időszakról szól, amit egy épületben töltünk, miközben végigcsinálunk egy metódust, egy rituálét, hanem arról szól, hogy beengedjük Istent az életünk minden területére. Növekedésről szól. És azt is elmondhatom, hogy ha rendszeresen jársz gyülekezetbe, de nem növekszel, akkor vagy a gyülekezettel van baj, ahova jársz, vagy pedig veled. És a te helyedben utána járnék, hogy a kettő közül melyik a baj. Ha veled van a baj, akkor meg kell térned, és el kell mondanod Istennek, hogy ideje változnod. És neki kell állnod a munkának. Ha pedig a gyülekezettel van gond, és semmit nem tanítanak neked, akkor el kell menned máshová, ahol az Isten igéje igazán ösztönözni fog téged, ahol a teljes evangéliumot hallhatod, az Isten igéjének az igazságát. Nem csak az a fontos, hogy minden vasárnap jól érezhesd magadat, valahányszor gyülekezetbe mész. Időnként szembesülnöd kell dolgokkal, időnként ki kell porolni a szellemi fenekedet, időnként kiigazításra van szükséged, és ezek közepette bátorításra is szükségünk van. Szeretnünk kell, és szeretve kell lennünk. Tanításra van szükségünk. Keresd olyan helyet, ahol kemény eledelt kapsz az igéből, nem csak cumit, meg tejet minden héten, hétről hétre. Ha nem a megfelelő helyen vagy, ahol növekedhetnél, akkor el kell menned valahová, ahol növekedhetsz. Biztos vagyok benne, hogy mind szeretnénk a gyülekezetet vádolni, ha nem növekszünk. De először önmagunkba kell néznünk. Meg kell győződnünk róla, hogy megtesszük, amit a gyülekezetben hallunk, akármiről is legyen szó, mert ha nem teszed meg, nem fogsz növekedni. Azt mondtam, mindegy, hogy mit hallasz a gyülekezetben, ha nem teszed meg, nem fogsz növekedni. Mindegy, hogy itt ma mit hallasz, ha nem teszed meg, akkor nem fogsz növekedni. És Isten segíteni fog neked, hogy megtedd. Szeretném, ha örökre megszabadulnátok két mondattól, nem tehetek róla, és ez túl nehéz. Meg kell szabadulnod mindkét mondattól. Bármit is mond Isten, hogy tegyük meg, ő megadja nekünk az erőt és a képességet hozzá, ha hozzá kiáltunk és rátámaszkodunk. Nem mondjuk többé, ó, ez túl nehéz, én nem tehetek róla, nem tehetek erről. Ezek olyan kifogások, melyek elszívják az erőnket, egy helyben tartanak minket, és nem fogunk növekedni. Ehelyett azt kell mondanod, bármit mond Isten, képes vagyok megtenni Krisztus által, aki megerősít engem. Tudjátok, régen nagyon sokat aggódtam a tökéletes szív miatt, mert hallottam, ahogy mások erről prédikáltak, és tudjátok, Isten akarja, hogy tökéletesek legyünk. Legyetek tökéletesek, ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. Ezt ki fogjuk vetíteni a számotokra, mert szeretném, ha látnátok, hogy mit mond a magyarázó Biblia. Ti azért legyetek tökéletesek. Na, itt már rögtön bajba lennék, de nagyon szeretem a következőket. Jussatok teljes érettségre az Istenfélő életben, az elmét és a jellemet tekintve, elérve az erény és becsületesség megfelelő szintjét, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Hát itt van Isten, aki tökéletes, ő a mi példánk. És nekünk törekednünk kell e felé. Pál apostol azt mondta, hogy törekedett a tökéletesség felé. Ha nem akarsz javítani a viselkedéseden, akkor valami nagyon nincs rendjén a szívedben. És biztos, hogy ti mind szeretnétek javítani rajta, különben nem lennétek itt. És ti is, ha az adás első 2 perce után még mindig néztek minket, akkor ti is szeretnétek valamilyen változást az életetekben. Szeretnétek növekedni, vagy csak arra vártok, hogy meglássátok, vajon bolond vagyok-e, vagy ilyesmi. De tudjátok, ha elég ideig kibírjátok, akkor Isten lehet, hogy képes lesz valami olyasmit a szívetekbe rejteni, ami egy igazi nagy változást eredményezhet számotokra. Szeretnék tökéletes lenni a viselkedésemben, de tudom, hogy csak dicsőségről dicsőségre fogok eljutni oda. Igét tanulmányozok, Isten dolgozik bennem. Bűnbánatot tartok. Imádkozom, még többet tanulmányozom az igét, bízom Istenben, és aztán viszonylag hamar meglátom a változást. És ez így megy 35 éve, és nem tervezem, hogy felhagyok ezzel. Ha azt hiszed, hogy valaha is eljutsz majd arra a pontra, amikor Isten már semmit sem próbál megváltoztatni rajtad, akkor nagy tévedésben vagy, és ez az álmod nem fog teljesülni, mert az lenne a legrosszabb dolog, ami veled történhet, ha Isten magadra hagyna és ott hagyna, ahol most vagy. Amen. Pál azt mondta, még nem jutottam el a tökéletességre, de tovább haladok előre. És azt is mondta, hogy hátrahagyta mindazt, ami mögötte volt, és neki feszült mindannak a jó dolognak, ami előtte volt. Erről mindjárt beszélni fogunk egy kicsit. Az 1 Péter 2.2 azt mondja, vágyjátok Isten igéjét, és jussatok el az üdvösség teljességére. Semmit sem szeretek jobban, mint azt a hangot, amikor egy épületben 10 000 ember lapozza a Bibliát, miután azt mondtam, hogy keressünk meg egy bizonyos igét. Ezek olyan emberek, akik vágyják az Isten igéjét. Nincs annál gyönyörűbb dolog, mint amikor a lehető legkorábban előveszed a Bibliádat, és megengeded, hogy az Isten igéje szolgáljon feléd. Efézus 4.10.12-ben azt mondja a Biblia, hogy Isten adott nekünk szolgálati ajándékokat. Apostolokat, profétákat, pásztorokat, evangélistákat, tanítókat, szolgálati ajándékokat, hogy mi növekedjünk, éretté váljunk. Hogy kimenjünk és végezzük a szolgálatot. Isten adott nektek pásztorokat, hogy tanítsanak és segítsenek a változásban. Isten adott nektek tanítókat, hogy tanítsanak és segítsenek a változásban. Növekedtek? Vagy az elmúlt 25 évben ugyanazt a hegyet jártad körbe és körbe, és megmakacsoltad magadat Isten módszereivel szemben. Készen vagy kilépni ebből? Valaki, akinek tökéletes szíve van, az igazán, igazán, igazán szeretne növekedni. Szeretne változni. Azt kéri Istentől, hogy változtassa meg őt. Hogy vizsgálja meg őt. És mutasson olyan területeket az életében, amelyen változtatnia kell. Egy tökéletes szívű ember nem talál hibát mindenkiben, miközben ő azt hiszi, hogy már tökéletes. Emlékszem, amikor még csak gyülekezetbe jártam, elmentem a gyülekezetbe, majd haza, a gyülekezetbe, majd haza, semmi sem változott. Aztán, amikor Isten megérintette az életemet, és elkezdtem igét tanulmányozni, akkor az egészet alkalmazni akartam, de Dave-re. Minél többet olvastam, annál inkább megláttam Dave problémáit. Ugye? Imádkoztam, hogy Dave megváltozzon. Nagyon elszántan imádkoztam, hogy Dave megváltozzon. Aztán Isten szólt a szívemhez, és azt mondta, nem Dave-vel van a baj. Fogalmam sem volt, hogy kivel lehet a baj, mert eszembe se jutott, hogy esetleg én lehetek az. Szóval mielőtt megpróbálnál mindenki mást megváltoztatni, na gyerünk, mielőtt megpróbálnál mindenki mást megváltoztatni, jobb, ha megbizonyosodsz róla, hogy te magad növekszel, és imádkozol, hogy Isten változtasson meg. A második dolog, amit hiszem, hogy megtalálunk egy tökéletes szívű embernél, az az, hogy teljesen elkötelezett. Semmi langyosság, lustaság, felemás hozzáállás. Istennek nem kedves valaki, aki csak félúton van oda, ahol Isten látni szeretné. A félút az nem elég. Végig kell járnunk az utat Istennel. Túl sok ember indul el jó irányba. Együtt dolgoznak Istennel, hogy legyőzzék ezt vagy azt a problémát az életükben, hogy túljussanak ezen vagy azon, és minden rendben, amíg csak beszélni kell erről. De amint egy kis kényelmetlenség adódik, egy kis fájdalom vagy áldozat, akkor hirtelen visszamennek oda, ahonnan jöttek. Ne add fel többé, amikor keményé válnak a dolgok. Ki kell tartanod, mert a fájdalom túloldalán győzelem vár. Vagy elviseled a fájdalmat és a fegyelmezést ma, vagy holnap lesz részed fájdalomban és megbánásban. Melyiket választod? Épp a múlt héten mondtam valakinek, szerintem nincs annál szomorúbb, mint látni egy idős embert, akinek már csak néhány éve van hátra, és csak megbánás maradt az életében. Nem kell így történnie, ha már most elkezdesz tenni ez ellen. Most kell jó döntéseket hoznod. A fegyelmezés nem mindig jó érzés. Nem mindig örömteli. Ha most meghozzuk a helyes döntéseket, az később hoz jó gyümölcsöket az életünkben. Azt hiszem, hogy a Róma 12.1 nagyon jól elmondja, amit én próbálok kifejezni. Azzal fordulok hozzátok, testvéreim, és Isten irgalmára való tekintettel kérlek titeket, hogy hozzatok döntést, és okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, minden tagotokat és dolgotokat adjátok át Istennek, mindet, minden egyes tagotokat. Ez azt jelenti, hogy a szemedet, a füledet, a szádat. Az Isten azt akarja, hogy elkötelezd magad, és ne hallgass szemetet, hogy elkötelezzük magunkat, és ne hallgassunk pletykát, és rágalmazást, kibeszélést, és mindenféle meséket. Azt szeretné, hogy kötelezd el magad, és ne hallgass az ebédlőasztalnál mocskos vicceket, és ne neves rajtuk, csak mert nem akarod, hogy kívülállónak tekintsenek. Túlságosan csendesek vagytok. Azt akarja, hogy teljesen odaszánjuk magunkat. Nem akarja, hogy csak gyülekezetbe járjunk vasárnaponként, hogy meglegyen a vasárnap reggeli találkánk Istennel, majd a hét további részében olyan emberek legyünk, akikről senki meg nem mondja, hogy közünk van Istenhez. Odaszántnak, megszenteltnek kell lennünk. A megszentelt szó azt jelenti, hogy Isten céljaira elválasztott. Te sem akarod, hogy a dolgaiddal más valaki szórakozzon. Nos, Isten is azt akarja, hogy megszenteltek legyünk. Mielőtt végzünk ma, meg foglak kérni benneteket, hogyha még nem szántátok oda magatokat Krisztusnak teljesen, tudjátok, korábban előre hívtuk az embereket az oltárhoz, és nagyon sokan, több százan emelték fel a kezüket emiatt, hogy szeretnék elfogadni Krisztust megváltójuknak. De készen vagytok arra, hogy teljesen odaszánjátok? Hogy teljesen elkötelezzétek magatokat? Sok nagyszerű ember van itt ma, akik nagyon odaszántak, de vannak itt olyanok is, akik soha nem gondoltak még arra, hogy igazán odaszánják magukat Istennek. Ahogy már mondtam korábban, nem fogadhatjuk be Jézust az önző, bűnös, buta kis életünkbe azt gondolva, hogy ő a jegyünk a mennybe. Oda kell szánnunk magunkat, és nem a jó cselekedeteink alapján kerülünk be a mennybe. De őszintén meg kell mondanom, ha helyes kapcsolatod van Istennel, akkor nem tehetsz másként, akarni fogod a növekedést. És ha nem akarsz növekedni, akkor baj van a szíveddel. Ha nem akarsz odaszánt lenni, akkor is baj van a szíveddel. Valami nem stimmel. Valami nem stimmel, ha nem akarod egészen elkötelezni magad Istennek. Én is sok éven keresztül keresztény voltam, mire teljesen odaszántam magam. A mennybe kerültem volna, igen, hiszem, hogy így lett volna, de tudjátok mit? Ma nem tudnék segíteni nektek. Nem lett volna az a sok áttörés és győzelem az életemben, amiben részem volt. Kereszténynek lenni nem arról szól, hogy be tudsz-e surranni a menny hátsó ajtaján, hanem arról, hogy miként fogod élni az életedet. Mit tegyünk akkor? Tudjátok, annyira elegem van a világból, meg az emberek viselkedéséből, hogy mindenki úgy viselkedik, mintha Isten ellenség lenne, és megpróbálják kizárni őt mindenből. Ó, igen, minden egyes napon egyre jobban és jobban idegesít ez. Belefáradtam, hogy háborúkról, meg háborús hírekről halljak, meg felkelésekről, a különféle katasztrófákról és borzalmas dolgokról. Annyira vágyom meglátni, hogy az emberek tömegesen Istenhez kiáltanak és visszatérnek ő hozzá. Egyértelmű, hogy minden rosszabb lesz, míg újra el nem kezdünk Istenhez kiáltani. Nem kell ahhoz zsenének lenni, hogy rájöjjünk erre. Nem nehéz ez. Amikor az emberek teljesen odaszánják magukat Istennek, a dolgok elkezdenek megváltozni az életükben. És ha még nem szántad oda magadat teljesen, ahogy Pál mondta a rómaiaknak, Isten irgalmára kérlek tehát titeket, hogy hozzatok döntést, és okos Isten tiszteletként szánjátok oda minden tagotokat és dolgotokat. Szánd oda pénzedet, szánd oda az idődet, te jó ég, amikor a pénzről és időről beszélünk, az emberek kiakadnak. Nos, amúgy se lenne semmit, ha Isten nem adta volna neked. Szóval miért félsz annyira, hogy esetleg kérünk belőle egy kicsit? Bármit is kér tőled Isten, ő semmit sem próbál elvenni tőled, csak megpróbál rávenni, hogy vessel egy magot, hogy ő aratást hozhasson az életedbe. Butaság nem engedelmeskedni Istennek, amikor adakozásról van szó. Hogy mondhatjuk, hogy tele van a szívünk Istennel, ha soha nem akarunk adni? Adni és kereszténynek lenni nem elválasztható egymástól. Adni az idődből, segítséget adni, elismerést és bátorítást adni. Azért kell élned, hogy adj. Hozz egy tudatos döntést. Döntsd el még ma, hogy nem leszek lusta, langyos, felemás. Remélem, hogy becsusszanok a hátsó ajtón, keresztény. Semmit se tarts vissza, szánd oda magad teljesen, szánd oda magad a növekedésre, szánd oda magad a szolgálatra, szánd oda magad az adakozásra, szánd oda magad az Isten igéjének. A Biblia azt mondja, hogy amikor olyas valaki ajánl fel áldozatot, aki nem odaszánt, az egy halott áldozat Istennek. Más szóval, ha vasárnap gyülekezetbe jársz, egy kicsit adakozol, és talán benne vagy egy bizottságban, talán segítesz néha, köszöntő vagy időnként, és minden 3 hónapban egyszer megjelensz valamilyen munkára. De valójában nem szántad oda magadat Istennek, nem szántad oda az elmédet, mindenféle szeméten gondolkozol, nem szántad oda a beszédedet, ugyanúgy leülsz pletykálni, mint bárki más, vagy mint én. Nem kenem rátok az egészet, én is lehetek ilyen. Nem vagy oda szánt. Időnként nekem is újra oda kell szánnom magam. Megerősödök az egyik területen, aztán azt látom, hogy visszacsúszom. Ma észrevettem, ahogy kiakadtam valamin, és arra gondoltam, Joyce, ezt már tudnod kéne. Visszamentem a szobámba, és megbántam. Helyre kellett hoznom ezt Istennel, és újra oda kellett szánnom a hozzáállásomat azon a területen. Semmi gond nincs ezzel. Nem jutunk el a tökéletességre, de Isten látja a szívedet, ha igazán törekszel a helyes dolgokra. Hadd mondjak valamit, ha nem gondolod, hogy valaha is hibázol, akkor sajnálatos helyzetben vagy. Ha nehéz számodra kimondani, hogy hibáztam, akkor térdelj le, és imádkozz 2-szer vagy 3-szor annyit, mint eddig. Jól be kell gyakorolni azt, hogy hibáztam. Ettől még nem leszel rossz ember, de be kell ismernünk, amikor helytelen a viselkedésünk. Az 1 Péter 2.9 azt mondja, hogy választott nemzet vagyunk, királyi papság, megszentelt nép, tökéletességre és kiválóságra hívott el minket. Nem nagyszerű ez? Tökéletesség és kiválóság. Az elhívásunkban nincsen semmilyen langyosság vagy középszerűség. Tudd, hogy mi az elhívásod. És döntsd el, hogy akarod-e vagy sem. Istennek nem kedves senki, aki megelégszik azzal, hogy megálljon félúton az elhívásában. A 3. dolog, hiszem, hogy a tökéletes szív egy olyan szív, ami nincs tele bűntudattal és önváddal. Pál azt mondta, törekszem a tökéletességre, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtem. Azt mondja, a legfontosabb dolog, amit teszek, annak érdekében, hogy előre haladjak, az, hogy elfelejtem, ami mögöttem van. Néhányan azért nem tudtok növekedni, és nem tudjátok teljesen odaszánni magatokat, nem tudjátok teljesen odaadni a szíveteket Istennek, mert a szívetek tele van bűntudattal és önváddal. Megragadtatok valamiben, amit 10-20 éve, vagy ma reggel, vagy a konferenciára jövet tettetek, és tel is tele vagytok bűntudattal, meg önváddal. El sem tudom mondani nektek, mennyi bajom volt a bűntudattal és az önváddal. Mivel az apám molesztált gyermekként, azt gondoltam, hogy valami baj van velem, és rossz érzéseim voltak magammal kapcsolatban. Meg bűntudatom. Eljutottam oda, hogy már nem tűnt helyesnek, ha nem éreztem rosszul magam.
0: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád.
2: Minden délután.
0: Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Keresztény beszélgetések a River Rádióból. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről. Ez a Manna Selection. Manna FM.

0: szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: A mai epizódban is folytatjuk az elhívásban rejlő erőmini sorozatunkat. Vendégeim Révész Szilva és Révész Lajos, a Budaörsi Kőszikla Baptista gyülekezetben szolgáló lelkipásztor házaspár, és a Baptista Szeretett Szolgálat hitéleti vezetői is ők egyben. Sziasztok, köszi, hogy jöttetek.
2: Szia.
3: Szia.
1: No, kezdjük azzal, hogy mind a ketten meséljétek el nekem azt, hogy számotokra mit jelent az elhívás, és miért tartjátok ezt fontosnak? Mert ezt tudom, hogy minden hitbejáró ember számára fontos az elhívás, a saját elhívása is, meg úgy önmagában az elhívás, az azzal való találkozás, vagy annak a megismerése.
2: Mindjárt az elején két felé venném az elhívást, általában, hogyha valakinek egy élet feladata, legyen keresztény, nem keresztény, akkor arra bátran mondhatjuk, hogy erre van hívása az életben, vagy elhívása. Most speciálisan nyilván arról beszélünk, hogy ami ma mind a kettőnknek az életének volt egy menete, és az az elhívás, vagy inkább azt mondanám, hogy kihívás, az azt jelenti, hogy arról a sávról lehív valaki. Na most ebben a személyben érdemes biztos lenni. Tehát amikor van egy életpályád, és te azon tartod az életedet, és építed fel, és valaki szól, akkor nagyon fontos, hogy az a valaki, aki szól, a mi esetünkben Isten, ő egy nagyobb tényező, mint az, amit én berendezkedtem, vagy elkészítettem az életemet, hogy erre fog haladni. Tehát az én életemben ezt jelenti az elhívás, hogy volt egy saját egyéni tervem, gondolatom az életről, és valaki felajánlotta, nem kényszerített, nem pushingolt sem erre, csak azt mondta, hogy figyelj, van egy jobb gondolatom. És nekem ezt jelenti, hogy személyesen történt ez a megszólítás.
1: Ez akkor történt, amikor megtértél? Nyilván ez nem leválasztható a kettő egymásról, vagy már előtte is megtérés előtt is érezheti az ember a hívást?
2: Én azt gondolom, hogy megtérés előtt már az emberben nagyon sok olyan lehetőség benne van az emberben, ami majd igazából az elhívás elfogadásakor fog kiteljesedni.
1: Mi, hogy ezt el kell fogadni?
2: Igen.
1: Az mit jelent?
2: Igen. Hát ez azt jelenti, hogy ha személyes kapcsolatod van Istennel, hogyha azt nézem azt az ajánlást, hogy mert annyira szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, Jézust, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesse, hanem örök élete legyen, ez a jó hír, ez az evangélium. Ha ezt valaki elfogadja, befogadja, akkor kapcsolatba kerül Jézus Krisztuson keresztül az atyával. És az atyának minden ember életére van egy terve. És mindenkit szeretne beleállítani ebbe a tervbe. Az én életemben, amikor megtértem, akkor még nem volt. Például a pásztori elhívás, az később jött. Én 14 évesen tértem meg, 17 évesen beszélt az Isten arról, hogy szeretne ezen a pályán látni, akkor nekem erős kételjeim voltak e felől, hogy szerintem ez nem így van, de mint egy jó apa, a türelemmel meggyőzött, és olyan helyzeteket adott, amiben megmutatta, hogy ő milyen hatalmas, és milyen nagy. És csak úgy jelzés értekkel azt mondta, hogy hát egy ilyen közelebbi munkára hívlak téged, mint az, hogy egyébként legyen egy kapcsolatunk. És én nagyon hálás vagyok, hogy ezt a lehetetlen küldetést egyáltalán végig gondoltam, és igen mondtam, mert teljesen más irányt vett az életem.
1: Szilvi?
3: Hát az én elhívásom az köthető azzal is, ahogy a Lala felesége lettem. Tehát ott volt az első ilyen nagy radikális beavatkozása az Istennek az életembe. Ez is egy ilyen gyerekkori, vagy viszonylag fiatalkori érzéssel, álommal, kéréssel kapcsolódik, hogy látva a

0: ről egymást. Már előtte egy évvel Isten valakin keresztül beszélt nekem arról, hogy majd jönni fog egy srác, és az teológus lesz, és nem ismertem, és elém áll, és így lesz, úgy lesz, amúgy lesz. Gondoltam, hát ha így lesz, így lesz, ha nem így lesz, nem így lesz. De amikor...
1: Hiszem, ha látom.
0: De amikor megtörtént, egy 126-os Kispolszkiban összezárva ültünk, és a férjem így elmondta ezt, hogy mit kapott Istentől, akkor akkor még nem ismertem ennyire közelről az Istent sem, tehát kicsit ilyen abszurdnak tűnt az egész szituáció, de ugyanakkor mégis az ember, ha a valószínűségét nézi annak, hogy valaki mond valamit, ami aztán szó szerint ugyanúgy megtörténik emberi beavatkozás nélkül, akkor így tudtam, hogy hát kb. Ez itt Isten lehet. És akkor az elhívás az mindig ilyen, hogy Isten szabad akaratot ad az embernek, minden embernek, és senkinek az életében nem töri ezt át, hogy már pedig ezt kell csinálj, de ott van, és próbál motiválni, terelgetni, és ad jeleket, és megerősíti, és tulajdonképpen én úgymond az Isten ilyen erőteljesebb bizniszébe azáltal kerültem be, hogy a Lala felesége lettem, vagy először jegyese, és akkor így ő egy más módon követte az Urat, vagy tehát, hogy a Szentlélek erőteljesen ott volt az életében, és egy idő után kérdeztem, hogy mitől vagy te más, honnan tudhatsz ilyeneket, és akkor elkezdett beszélni nekem arról, hogy hát figyelj, ez a Szentlélek, olvasgasd az abcselt, és akkor így az én szemem is megnyílt, tehát keresztény voltam, de így megnyílt a szemem arra, hogy ja, hogy van több, van egy más dimenziója a Krisztus követésnek. Tehát ez az első ilyen pont. És én egy tanárnő voltam, valahogy mindig is nagyon szerettem tanítani, becsuktam a tanterem ajtaját, ott voltam a diákokkal, akkor azt éreztem, hogy ez az én terepem. És akkor mondjuk most ugrunk 10 évet az időben, és akkor így kb. 10 évvel később már akkor 3 gyerekes anyuka voltam, egyszer csak megint egy ilyen érdekes módon hívott az Isten, hogy Amerikából jött egy vadidegen bácsi, aki a gyülekezetünkben azzal kezdte az Isten tiszteletet, hogy engem előre hívott, és akkor mondta, hogy Isten téged arra hív, hogy a nőket tanítsd, hogy százak előtt fogsz beszélni az ígéről, hogy tanítói ajándékod van, és akkor gondoltam magamba, hát nem tudod te, hogy hol élünk Magyarországon, erre én nem nagyon látok példát, meg különben is, és akkor mondja, hogy most azt mondod magadban, hogy ez nem lehetséges, de emlékezz vissza, hogy mit mondtál a héten a férjednek a hálószobában. És akkor így eszembe jutott, hogy beszélgetünk egy igéről, amiről ő vasárnap prédikált volna, és mondtam, hogy én erről tudnék tanítani is, és így felugrottam az ágy tetejére így lelkesen, és a Szentlélek ezt eszembe juttatta, és akkor abban a percben tudtam,
1: ezt
0: hogy...
1: Ezt ki mondta neked, ez az idegen ember?
0: Ez az idegen ember, igen. És akkor abban a pillanatban tudtam, hogy ez nem egy emberi dolog, hanem hogy tényleg az Isten valamit mond itt, ami... És akkor persze volt velem, hogy ez mikor lesz, akkor most lesz, akkor hogy lesz.
1: Megint
0: akkor,
1: mit csinálják ennek
0: érdekében? Igen, mit csináljak ezzel? És akkor végül is így az is érdekes volt, hogy utána egy másik ima közösségben, mert mindig ezek forrogtak bennem, akkor meg ott az Úr úgy abban megerősített, hogy nem, ez majd később lesz. Még nem is vagyok erre érett, még ehhez idő kell.
1: De lesz.
0: És akkor nagyon érdekes, hogy amúgy már akkor így elindult kicsiben, hogy akkor kezdtük a nőkkel a lelki gyógyulási alkalmakat, és akkor tényleg ilyen kis 10 fős csoportok jöttek, meg Velencén volt egy női köröm, az is ilyen 10-15 fő, és nekem ez mindig így fontos az ige, meg így életigém is, hogy aki a kevesen hű, az sokra bízatik. Tehát, hogyha van egy hívásunk, akkor sokszor úgy gondoljuk, főleg, hogyha az Úr ad egy ilyen látást, hogy majd ez lesz, az lesz, hogy jaj, bárcsak ott lennék, de hogy Isten a szívünket nézi, és van annak egy útja, ahogy oda eljutunk, és aki a kicsin hű, azt Isten tudja egyre előrébb vinni. Nem beszélve arról, hogy ezen az úton formálja a jellemünket, a személyiségünket, a hitünket, mert hogy tényleg 33 évesen nem tudtam volna a személyiségemben sem elhordozni.

0: azt, amit ma csinálok, tökre más helyre estek volna ezek a dolgok. Tehát nagyon sok mindent kellett az Istennek több mint 2 évtized alatt legyalulnia belőlem, formálnia, sok nehézségen, kudarcon átmenni ahhoz, hogy ma ezt tudjam, amiben ma vagyok.
1: Tehát akkor ebben az is fontos, hogy lényeges az, hogy ő előbb szól. Érted, amit mondani akarok?
0: Igen, mert
1: tehát, hogy tudjál róla, kezdjél el hinni magadban, forgasd magadban egy kicsit, aludjára nem egyet, hanem sokat, és akkor elindul ez a kis bogár az ember fejében, és áthelyeződik a fókusz. Ugye szokták azt mondani, abszolút világi emberek is, ezt tudjuk, hogy ahol a figyelem, ott az energia, ott a fókusz, azt töltöm.
0: Meg az
1: hogyha ennyivel előbb szól, akkor elkezdek gondolkodni, tényleg? Jó vagyok-e? Alkalmas vagyok erre? Tényleg? És elkezdek erre figyelni, nem? És elkezdem ezt táplálni, ezt a dolgot, és elkezdek így fejlődni, azért szól előbb.
0: Azért is, meg hogy tehát az, hogy ő szól, és valamiről, tehát hogy valamiről ad egy meggyőződést, hogy igen, ez nem csak úgy megesett velem, vagy
1: hogy elhidd magadról, mondjuk.
0: Meg azért az elhívás, azért is nagyon fontos, hogy később, amikor jönnek nehézségek, és az ember azt érzi, hogy miért csinálom ezt, tehát élhetném világom, mit keresek én ebben, hogy akkor van, ahova vissza tudok menni, hogy nem a szél fújott ide, hanem az Isten akaratából vagyok ebben. Isten hívott erre. Nem is tudtam volna ideig eljutni, hanem ő nem vezet lépésről lépésre. Tehát, hogy így a jelenben is visszanézve fontos az elhívás, hogy abba tudunk kapaszkodni. Másrészt, amit te is mondtál, hogy igen, biztos, hogy a prioritást és sokat is kijelöli. Uh-huh. Tehát, hogy nem tudom, hogy ki milyen típusú ember, de hogy mondjuk én is egy olyan típusú vagyok, hogy igazából ebbe is tudok jó lenni, abba is tudok jó lenni, és akkor persze van, hogy erre hívnak emberek, jaj, gyere velünk, csináld ezt, itt ilyen lehetőség van, de az elhívás arra is jó, hogy tudom, hogy én, mi az én életküldetésem.
1: A fő motivum.
0: Igen, uh-huh. És hogy nagyon szeretlek titeket, és nagyon jó az, amit csináltok, és amúgy emberileg is nekem is jó lenne, de mindent nem tudok csinálni, tehát arra kell haladjak, ami az Isten hívása. És még egy dolog eszembe jutott, hogy is annyira így az én életemben is ilyen nagyon vicces felismerés volt, hogy amikor elkezdtem az igéről tanítani, és Isten igéjét olvasni, és arról beszélni, akkor rájöttem, hogy wow, hát erre születtem. Tehát, hogy én nagyon szerettem középiskolában az irodalmi szöveggyűjteményből beszélni József Attilából az életről, vagy egy novella alapján, amikor megállt a levegő is, és átadhattam dolgokat, de hogy mennyire még nagyobb súlya van annak, hogy Isten örökkévaló beszédéről beszélhetek, ami nem csak megérint, vagy egy kis igazságot megmutat az embereknek, hanem életeket változtat, irányba helyezhet, valóságos segítséget adhat. Tehát, hogy az elhívás az ilyen, amiben utólag, amikor beleállsz, akkor azt mondod, hogy erre születtem.
1: Lala, miközben szívű beszélt, láttam, hogy többször láttam az arcon, hogy oké, több ponton van hozzáfűzni való, úgyhogy tessék.
2: Igen, ugye mind a ketten érintettek vagyunk a témába, és szerintem, szóval az a lényeg, hogy én onnan indulnak ki, hogy Isten egy kiváló stratégia, pedagógus, apa, szóval sok minden jót elmondhatunk róla, és ezért szépen felépíti. Csak persze, ami már az elhívó felépíti azt, hogy hogyan kommunikálja az elhívót felé mindazt, ami majd hívja.
1: És, de ebben biztosak kell legyünk. Az is kérdés,
2: pont erről akarok beszélni, hogy ez nem egy feltétlenül egy egyszeri alkalom. Nagyon sok pontban elhez olyan kis emlékeket, foszlányokat, gondolatokat. Lehet, hogy átvillanvezetés közben egy gondolat, és az lehet, hogy már másfél éve átvillant a fejedbe, és elérkezik az idősávnak egy olyan szakaszra, amikor így nyíltan elkezd az Isten beszélni arról, hogy látod, ahogyan felépítettem az életedet, ahogyan megalkottalak, de így fizikálisan és gondolkodásmód szerint is. És szóval, hogy mi látjuk Szilvel, most már a 33. évben élünk együtt, hogy teljesen mi nagyon különbözőek vagyunk, és gyakorlatilag különböző ajándékaink vannak, de amikor összeállunk, akkor ki tudjuk egészíteni egymást. És gyakorlatilag Isten is így van, hogy az elhívás az nem azt jelenti, hogy teljesen kifordít bennünket, és eddig egy extrovertált ember voltam, és most már csak introvertáltan tudom élni az életem, mert az Isten, hanem úgy használ, amilyenek vagyunk, de ő maga belehív egy olyan felfedezésbe, amikor magam rájövök, hogy az én életemre nézve mi az, amit Isten akar tenni. És azért nehéz ezt így kívülállóként így megítélni, mert annak az illetőnek, aki az Istentől kap egy elhívást, lehet, hogy már 1-3-5 éve dolgozik valami a szívébe. Az illető, akivel megbeszél, az most hallja először, és persze, hát logikailag ez nem stimmel, hogy lehetne már ilyen az életedben, de az a lényeg, hogy az elhívó egy személyes kapcsolattal beszéli meg ezt az elhívottal, és amikor elhív bennünket az Isten, akkor tulajdonképpen csak szignózzuk azt, hogy igen, Istenem, most már tudom, hogy te hívtál, és az egy dolog még, hogy tudjuk, hogy az Isten hívott. Nagyon sok embert egyébként, sok keresztény embert már hívott az Isten, lehet, hogy tudja is, de nem merte azt mondani, hogy akkor föl is állok, és elindulok abba az irányba. És akkor ne felejtsük el például a Jézus, ahogy a tanítványait elhívta, nem volt nagy programbeszéde, csak annyi, hogy gyere, kövess engem, pont. Aztán, hogyha követsz, akkor megérted, hogy én hogyan működök, és itt jön egy nagyon érdekes tanulóidőszak, ami egész élethosszig való tanulás ez, hogy Isten hogyan működik, a jellemünket is változtatja, a gondolkodásunkat is változtatja, néha nagyon nagy türelemmel van az Isten felénk. És még egy dolgot szerintem, hogy fontosnak tartom megemlíteni, hogy és lassan megérteti velünk, hogy az én elhívásom az én elhívásom, kicsit amiről Szilvi is beszélt, hogy más ajánlások is lehetnek, illetve más tükörképeket is használhatnék, megtetszik valakinek a stílusa, gondol, és akkor azt gondolom, hogy na arra kéne kiteljesednem, de lehet, hogy az Isten azt mondja, hogy nem, ő, te meg te vagy. Tehát, hogy a te elhívásodban legyél biztos, néha többet gondolunk magunkról, néha kevesebbet, és az Isten ezt is megtanítja velünk, hogy hogyan álljunk be abba a sávba, ahol, na, igen, erre gondoltam, ezt kell tenned.
1: Tudunk tőle kérdezni, és hogy segítsen abban, hogy biztosak lehessünk abban, hogy az, ami adódik, ami megjelenik az ember életében, hogy azzal valóban dolga van hosszú távon, vagy az valóban elhívás, vagy egy időszakra vonatkozott csak. Hogyan tudjuk ezt megkérdezni, illetve a kérdésnek a második része az, hogy vajon az ellenkezőjére is ad-e jeleket Isten, hogy csinálok valamit, amivel viszont olyan nagyon nincsen dolgom. Tehát inkább megpróbál távol tartani tőle. Tehát én akarnék valamit, meg úgy jelen is vagyok, de mégis, minthogyha nem engedne az a valami igazán közel magához. Egy szervezet, egy rendszer, egy munkahely, egy mozgalom, bármi.
0: Egyébként érdekes ez, hogy van olyan...
1: Érthető, amit kérdezem?
0: Igen. Van olyan hívás, ami tényleg életre szól, hogy mondjuk arra hív, hogy tanítsam Isten igéjét, de vannak hívások, amik egy életszakaszra szólnak, hogy most ebben a gyülekezetben, vagy most nőknek, vagy most például mi egy évet éltünk Mongóliában is, majd még erre visszatérnék, amire hívott minket, hogy menjünk el külmisszióba. És ezeket nem mindig tudjuk, hogy akkor az meddig fog tartani. Úgyhogy nagyon érdekes ez, hogy és sokszor lehet, hogy a toppon hív ki belőle. Tehát, hogy van olyan is, amit te mondasz, hogy mi emberileg nagyon szeretnénk valamit, és bezár minden kaput. Hogy észrevegyük már, hogy nem azon a helyen vagyunk, meg hogy ez lehet, hogy nagyon szép és jó, de nem a mi területünk. És akkor van egy barátunk, aki úgy szokott fogalmazni, kell tudni olvasni az embernek az életéből. Tehát, hogy megértsem, hogy itt most ez egy piros lámpa. De ha nagykorú keresztény vagyok, akkor lehet, hogy nem kell az Istennek így rám borítani azt a rendszert, hanem már előtte meghallom azt, hogy a mi életünkben volt több ilyen is, hogy mindenki csodálkozott, hogy miért csinálod ezt, hát más arra vágyna, amit te csinálsz, miért hagyod azt ott. Például, mikor a szeretetszolgált kommunikációs igazgatója voltam, és kiléptem ebből azért, hogy legyen kapacitásom könyveket írni, tanítani, stb. Ott hagytam a munkahelyem. És akkor sokan magyarázták, de hát minden nő azt szeretné csinálni, amit te csinálsz. Igen, emberileg én is szerettem, csak éreztem, hogy most egy olyan időszak jött el, hogy valami másra hív az Isten.
1: És akkor tehát az érzésen keresztül ezt ebben tudsz biztos lenni.
0: De nem csak érzésen keresztül, hanem akkor utána mondtam Istennek, hogy jó, de hát az egyság már hülyeséget, akkor mutasd meg az igéből is. Vagy megbeszéltem a férjemmel, hogy te hogy látod? Azt mondja, hát én már régóta látom, hogy ezt kéne lépjed. Tehát, hogy Isten sok oldalról is megerősíti. Az emberek zöme nem úgy látta, de mondjuk Lala, aki ott volt mellettem, ő látta, hogy ezt kellene.
1: Na, azt akartam az előbb kérdezni, és akkor most meg is kaptam a választ tőled egyébként, hogy lehetséges, hogy én pont így kapok ebben a pillanatban, pont így választ erre. Tehát amikor mondjuk 10 hónapos történések alatt, 10 hónapon keresztül többször hallod ezt, mondjuk én speciál az anyukámtól, meg egy kedves barátomtól, akinek volt rálátása arra, amivel kapcsolatban bennem folyamatosan kérdések merültek fel, és aztán ugye, ahogy ez a 10 hónap telt, egyre többször merült fel a kérdés, és egyre többször, és aztán még többször, és amikor az anyukám, meg ez a kedves barátom, meg még valaki ezt mondja, hogy nem lehet, hogy a Jóisten akar téged ettől távol tartani, akkor lehet, hogy el kéne gondolkodni, hogy nem lehet tényleg, hogy így rajtuk keresztül szól, és akkor valóban ez van. Főleg, hogyha az ember a szívére teszi a kezét, és azt mondja, hogy aha, én is így érzem egyébként.
2: Igen, azt gondolom, hogy bármilyen hosszan is járunk az Istennel, azért ne felejtsük el, hogy Isten a mindentudó, mert még mi meg részleteket tudunk, amit fel tudtunk fogni, vagy amit az Isten megerősített, és talán azt mondanám, hogy a gondolatok, érzések bevezethetnek egy dolgot, amiben Isten változást akar, de nem baj. Tehát az igében is látjuk, hogy ha az ember bizonytalan, akkor kérdezze meg még egyszer, vagy ha kell még egyszer.
1: És akkor az Isten szólni?
2: Igen.
0: Ha az ő akarata az, hát az az ő biznisze, az ő akarata.
1: Vagy ha nagyon nem az övé, akkor is? Tehát megmondja ezt is, hogy igen, jól érzed, ezt felejtsd el?
0: Igen, meg hát a másik, hogy azért, mert az akaratába akar látni, érted? Igen. Tehát, hogy akkor meg azért segít abban, hogy ne maradj már azon a helyen, ami már nem visz előre, vagy már nem a... Hogy lehet, hogy 15 évig a helyed volt, de most már nem vezet abba, ami a következő 10 éved lesz, akkor persze, hogy együttműködik.
1: És amikor ilyennel kapcsolatban az emberben bizonytalanság van, vagy sok kérdés, vagy érzi, hogy mi van, és azt mondjuk, hogy szívem szerint azt tenném, hogy ugye, azt szerintem mindig Istentől van, amikor azt mondjuk, hogy szívem szerint, de arra a legritkább esetben hallgat az ember, mert megpróbálja meggyőzni az agyam, meg a külvilág, nem, hát mégiscsak azt kéne csinálni, hogy. Mert az a logikus, hogy már hogy hagynál ott egy ilyen állást? Hát milyen jó fizetésed van? Hát milyen biztos helyed van? De közben érzed, hogy neked menned kell, mert máshol van dolgod.
0: Igen.
1: De hát erre nem fog soha úgy reagálni a világi külvilág. Vagy hát úgy, vagy nem tudom, még akár itt bejárok is mondhatják azt, hogy ne, biztos, tényleg? De közben, ha az érzéseinkre hallgatunk, vagy a szívünkre hallgatunk, akkor azon keresztül jó eséllyel az Isten szavára hallgatunk.
0: Igen, hát bár ebbe is kell egy józanság, mert van olyan is, hogy az én emberi vágyaim az a szívem, érted? Ja, tehát, aha, hogy mit tudom én, oké, én vágyok arra, hogy Isten...
1: Jaj, de akkor honnan tudom?
2: Én azt tanultam, tehát hogyha azt mondom, hogy bizonytalan vagyok, akkor nézzem meg a nagyokat, hogy ők hogy csinálták. Például Pál apostol azt mondja, hogy az Isten elkezdett nekem beszélni, volt egy tervem, hogy erre megyek, arra megyek, ezt csinálja, most csináljam, de vagy az Úr szólt nekem, vagy mások által megerősített, vagy egy nagyon érdekes dolog, azt mondta, hogy amikor elértem egy kereszteződéshez, amikor döntenem kellett, akkor azt mondta, hogy nem tanácskoztam testtel és vérrel. Ma úgy mondanánk, hogy emberfiát nem kérdeztem meg, mert az Istentől akartam tudni ezt, amit ő akar adni nekem. Tehát, hogy nagyon sok ajánlást kaphatunk barátoktól, ezt kéne csinálnod, azt kéne csinálnod, vagy szerintem már ezt nem kéne csinálnod, stb. Viszont, ha felmerülnek bennünk kérdések, nekem a legutóbb 4 évvel ezelőttig vezettem egy nagy gyülekezetet, és az Isten kezdett lassan, majdnem egy éven keresztül beszélni arról, hogy most teljesen más lesz a dolgod. És mivel azért be vagyunk ágyazódva akár a saját rutinunkba, akár a saját megszokásainkba, Az Isten azt mondja, mintha egy évvel ez azelőtt a döntésem előtt, csak hogy diszkréten megköszörül a torkát, hogy hát van egy gondolatom, most más lenne az irány. Nem tört rám azonnal, szépen felépített bennem egy gondolatsort, aminek a végén azt mondtam, hogy akkor lehet, hogy azt akarod, Isten, hogy... És akkor ez a nem tanácskoztam testtel és vérrel nekem azt jelentette, hogy elmentem, és egy 4-5 napra az Istennel, szó szerint fölmentem a hegyekbe, és ott túráztam, és beszélgettem az Istennel, és egy csomó mindent így kommunikált, és talán nem tudom, hogy így történt-e, de úgy éreztem, mintha csak annyit mondott volna az Isten, na végre, ráérünk most beszélgetni. Mert nagyon sok minden pushingol bennünket, nyom valamilyen irányba, az életünk, a szokásunk, hát akkor hogy fogom eltartani tól, mit fognak ehhez szólni másokig.
0: Uh-huh. Vagy hány éven van a nyugdíj,
2: Igen. Megint már öreg vagyok ehhez, vagy túl fiatal. Egy csomó ilyen sztori van a Bibliában.
1: De ezt a zajt hogyan tudjuk letenni? Hogyha mondjuk nincs lehetőségünk elmenni 3-5 napra valahová, lehet, hogy egy nap is elég? Tudom, hogy ez ilyen butuska kérdésnek hangzik, de...
2: Szerintem egy óra is elég, tehát hogy ha rendszeresen időt szánunk az Istenre, és azt mondjuk, hogy én akarom tudni ezt, akkor azt mondom, hogy egy fél órával vagy egy órával elő fölhúzom az órát, és fölkelek, és keresem az Isten akaratát. És igazából Isten csak erre vár, hogy figyelj már rám, mint amikor a gyerekünknek így kedvesen megfogjuk a kis arcát két kézzel, és a magunk felé irányítjuk, és azt mondom, hogy figyelj, drága, tudom, hogy most az is fontos, meg a fagyit is meg akarod enni most, meg a macit is össze akarod gyűjteni, de most annak az ideje van, hogy... Tehát, hogy egy ilyen kedvességet látok Istennél, hogy minket beállít egy sávra, amit még úgy gondoljuk, hogy a végtelenbe is tovább, de Isten azt mondja, hogy hoho, ez még nem a végcél, hanem ez csak egy felkészítő állomás az életednek. Miközben használtalak téged, és akkor átvezet egy következő célra, meg egy következőre. És ezeknél a fordulópontoknál ő kommunikál velünk. És amikor valamit megkapunk, akkor szoktam azt mondani, hogy nem baj, hogyha lecsekkoljuk még egyszer, hogy Istenem, biztos vagyok abban, hogy ez az akaratod, ha elég ez a bizonyosság, akkor belevágok, vagy pedig azt mondom, hogy megerősítenéd még egyszer? És tehát a profi kommunikációs az Isten, szóval nem csak stratéga.
0: És így közben az jutott az eszembe, hogy is ami nagyon fontos, ez a szellemi aktivitás. Tehát, hogyha érezzük azt, hogy valami mocorog bennünk, hogy akkor ne legyünk passzívak, ne várjuk azt, hogy majd csak lesz valami, majd csak, hát ha Isten akarja, biztos úgy hozza. Hanem, hogy ahogy Pál említette Lala, hogy ő például ilyeneket is ír, hogy el akartam oda menni, annyira rajta voltam, látni akartalak titeket, és mentem, de aztán Isten falakat húzott, visszatartott, és akkor nem is arra a kontinensre kellett mennem, hanem egy másikra, ott indult el az evangélium. De azért vágyok hozzátok. Tehát, hogy mondhatnánk, hogy akkor nem volt tiszta a vezetése. Nem, a szíve motiválta, mozgásban volt, és közben az Isten korrigálta. Tehát, hogy a mi esetünkben is így van, hogy sokszor félünk tévedni. Tehát, hogy azt mondjuk, és nagyon sok embernek látom, hogy így akad el az élete, hogy azért nem mer belelépni egy újba, azért nem mer kezdeményezni, vagy váltani, mert hogy fél a hibától, a tévedéstől. Pedig ugye azt mondja az ige, hogy az igaz hitből él. Tehát az élet, az elevenség az abban van, hogyha hitből benni árok, ha abban vagyok, amihez Isten kell, amiben ő akar látni, és hogy néha ennek megvan az a kockázata is, hogy elindulok, de lehet, hogy nem az lesz még a tökéletes megoldás, de ha már úton vagyok, akkor tud korrigálni. És sok kereszténynek meg vesztegel az élete, mert annyira azt várja, hogy majd a égre lesz kiírva, vagy majd elérkezik az a az a jó lehetőség. Tehát ugye van olyan elhívás is, hogy már tudom, hogy mondjuk hívtak valahova, és arra kell eldöntsem, hogy igen mondok, vagy nemet, és akkor Isten abban erősít, hogy igen, ezt vállald el, vagy nem, ez nem a te helyed. De van olyan elhívás is, hogy csak kihív a pusztába, úgymond, és csak azért lépek, hogy helyet készítsek annak a következőnek. És még nem tudom, hogy mi lesz az a következő. Még nem látható az a dolog. Még nem. Csak egyszerűen megyek, és kilépek.
1: És hogyha valami taszít, tehát nem úgy, hogy úristen, rosszul vagyok, tőle hánynom kell, ne, ha közelébe megyek, de egyszerűen mindig érzel valami diszkomfortot. Tehát hát, újra és újra az, hogy nem jó érzés. Tehát hogy itt tudom én XY vagy sok ember azon a helyen, ami felé közelítenél.
0: Hát az annak a jele, hogy valószínű az nem a te helyed. Hogy nem hív téged, ahogy az elhívás szóban, hogy téged az nem hív az a dolog.
1: Sőt
0: benned igen. Van egy ellenérzés. Igen.
2: Ha most a társadalmunk rétegződésre gondolok, ugye nem mindenki érzi minden helyen jól magát, és én sem biztos, hogy mindenütt jól érezném magam, de vannak olyan helyek, ami az enyém. Például én nagyon szeretem a börtönmissziót. Engem betesznek 15 rab közé, akkor elevenben vagyok. Más el nem tudná képzelni. Lehet, hogy de ugyanígy van, ahol meg én nem tudom magam elképzelni. Azt mondom, hogy megcsinálom, vagy meg tudom csinálni, de... És nem persze, ezek persze ezek természetesen szélsőséges példák, de szabad azt mondani, hogy az érzéseink ugye valamire reagálnak, és lehet, hogy egy régi emlék van, azért nem, vagy lehet, hogy azért jelez ennek az érzelmeim, mert nem az az én utam. És Istennek van ideje arra, hogy ez szépen kimunkálja bennünk.
1: Akartál valamit mondani?
0: Igen, úgy bennem van eszembe jutott ez a mongol fejezet az életünkben, hogy mondjuk ez egy extrém egy elhívás, mert még szinte a kommunista rendszer vége felé volt az, hogy Lajos akkor még egyedülálló volt, Isten a szívére helyezte, hogy eléretlen, evangéliummal eléretlen népcsoportok felé menjen misszionáriusnak, és akkor két ilyen volt, az Albánia, még meg Mongólia, és akkor oda szánta az életét, hogy ő Mongóliába elmegy majd misszionáriusnak. És hát ugye egy kommunista országból hogy jutna el Mongóliába, ahol buddhizmus van, meg ateizmus, meg minden. De ezt csak azért hozom, hogy de az Isten oda ezt a vágyat nem vette el a szívéből. Ezért amikor például megkérte a kezem, azt mondta, hogy figyelj, te most egy baptista lelkészhez jössz elméletileg hozzá, de tudd, hogy engem Isten Mongóliába hívott. Tehát lehet, hogy egyszer csak elköltözünk, egy jurtába fogunk élni, lehet, hogy ott élünk életünk végéig. Mert hogy ott volt benne ez a irracionális dolog, amit valahogy Isten a szívébe ültetett. És akkor én például úgy voltam ezzel, hogy ehhez egy Isten kell. Tehát, hogy nincs Magyar Missziós Társaság, nincs út Mongóliába. Hát, ha Isten úgy csinálja, akkor úgy lesz, ha nem, akkor nem. És az mi életünkben 13 év telt el. És már így meg is halt bennünk ez a dolog. Tehát, hogy úgy gondoltuk, hogy lehet, hogy ez csak egy ilyen fiatalkori álom volt, és az is durva, hogy Lalának volt egy olyan, hogy egy amerikai missziós társaság elküldött még fiatalkorában egy repülőjegyet, a teológián bejelentette, hogy megy Mongóliába, de meghiúsult, nem érkezett ide az a jegy, nem akkor ment el. És tizenvalahány évvel később, amikor mi már ebben nem gondolkodtunk, Angliában egy idős néni adott Lalának egy borítékot, hogy 3 hónapja gyűjtögeti ezeket a cikkeket, és ma Isten azt mondta, hogy neki adja át ezt. És akkor Mongóliáról szóló cikkek voltak. Igen. És
2: én nem beszéltem Mongóliáról.
0: Meg a néni nem ismerte Lalát, meg semmi. És akkor Lala hazajött onnan Magyarországra, és akkor mutatta nekem ezt a borítékot. Az volt ez a pillanat, amikor tudtam, hogy ezt mi nem ússzuk meg. Tudti, hogy leszünk Mongóliában misszionáriusok. És aztán Isten munkálta ezt. Most nem is akarok erről, mert ez egy órá órákig tudnánk erről mesélni. Csak hogy vannak ilyen rendkívüli hívásai is az Istennek. És ebben is személyiségfüggő, hogy ki hogy van, de mi mondjuk mindig úgy voltunk, hogy Uram, készek vagyunk kilépni a saját életünkből, elmenni az ismeretlenbe, és mi három kisgyerekkel költöztünk, ugye 9000 kilométerrel keletre az ismeretlenbe szó szerint.
1: Egy jurtába.
0: Nem, hála Istennek nem kett jurtába, hanem a fővárosba egy tömb lakásba éltünk.
1: Hát még, de akkor is Mongólia.
0: Ja, igen. De az Isten ezeket látja, és
1: hát, de ez lenyűgöző.
0: Hogy igen, és az a lenyűgöző ő benne, hogy amikor meg ilyen dolgokra hív, ami messze meghaladja a lehetőségeinket, a gondolkodásunkat, a kapacitásunkat,
1: a kereteinket, a határainkat,
0: a mindent, akkor meg teljes nyugalommal lehetünk. Tehát, hogy én ott ezt tanultam meg, hogy ezek felül meg nyugalmam lehet, mert ezt ember. Tehát, hogy ez csak akkor történik meg velem, ha tényleg ő van mögötte, akkor meg tudom, hogy akkor fogalmaztam ezt a mondatot, hogy ahova ő elküld, oda utat is készít. Uh-huh. Akkor ott nem nekem kell keresni, mert meg se tudom úszni.
1: Azt szokták mondani a magyar régi világban, hogy ahova a jó Isten nyulat, áld oda bokrot is.
0: Igen, uh-huh. Igen. És óriási kaland az Istennel járni, óriási kaland őt követni.
1: És ráadásul ez azt is jelenti, hogy többféle és több elhívása is lehet egy embernek.
0: Igen.
2: Most, hogy egy kicsit így a realitás szintjére lehozzam, hogy érthető legyen, most gondoljunk el egy céget, aki nagyon sokféle dologgal foglalkozik, és jelentkezik ez a céghez, felvesznek, és azt mondják, hogy ebből a 67 dologból szeretnénk 4-5-öt rád bízni. És amikor oda megyek, azt mondja a cég, hogy ehhez megadjuk az eszközöket, a védőfelszerelést, ha kell, kiokítunk rád, ha kell, akkor külföldre kiküldünk, hogy csak azért, hogy a céget jól tud képviselni, és a munkádat elvégezd, és amikor én a cégnek a nevében kiküldetésben vagyok, vagy éppen egy veszélyes dologban védőfelszerelés kell, hogy szerezek, akkor nem az én dolgom, hogy ezeket így beszerezzem, meg megvegyem a repülőjegyet, hogy el tudjak menni New Yorkba és ott körülnézni, hanem a cég biztosítja ezt. Talán nem talán túl egyszerű hasonlat, de ilyen az, amikor beáll az Isten az ő szolgálatába, és nem csak teljes idei szolgálatba, hanem az Isten bátorít egy olyan dologba, hogy keressétek először az Isten országát, meg abban való szolgálatot, vagy munkálkodást, és minden más ráadásul megadatik nektek. Tehát minden mellétek rendel, csak van egy kis kitétel a maga idejében. Uh-huh. És azért, hogy szól valamiről az Isten, lehet, hogy azért szól, mert előre fel akar készíteni, mint ahogy én azt gondoltam 13 évvel azelőtt, hogy kimentünk Mongóliába, hogy én már azon a nyáron kész vagyok menni. És akkor Isten azt mondja, hó, várja, hát oda még kell egy feleség, meg még vigyél 3 gyereket is, és amikor kimentünk, akkor láttuk meg, hogy ennek miért van létjogosultsága. És gyakorlatilag ezt a példát hozom, hogy gyakorlatilag, amikor valaki felé elszegődsz, főleg az élő Isten mellé, ha valaki elszegődik, akkor gyakorlatilag minden egyes dolgot megkapsz, ami arra szükséges. És ha valami nem érkezik, akkor vagy az ideje nem stimmel, hogy még nincs itt az ideje, hogy már nem ennek van az ideje, vagy pedig egyszerűen ez nem a te utad, és azért nem kapod arra az ellátást, akár a belső értékeket, hogy megbátorítan az Isten. Nagyon sokszor lehetetlennek tűnő helyzetekben Isten így azt mondta, hogy na, én adok rá mondjuk egy pénzparipát, fegyvert, csak vigyétek az én dolgomat. És akkor egy időtán rájössz, hogy ez nem rólad szól, hanem arról szól, hogy az Isten országát vigyed, és akkor nem szégyeled azt se, hogyha nincs, de azt se szégyeled, hogyha van, mert ez nem rólam szól. És itt nem egy céget képviselek, hanem az örökkévaló Istent.
0: És az egészben az a klassz, hogy ráadásul az Isten közben minket is azzá formál, akinek álmodott. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy, hogy ott hagyjuk azt, akik mi vagyunk, lemondunk dolgokról, hanem, hogy, hogy egy olyanba hív, amiket nem is gondoltam, és nem is álmodtam, és minden, ami az ő, ő hívása, az, az, az tölt, az, az, az éltet, az abba benne van, az én életemnek az előre menetele, vagy a személyiségem fejlődése, vagy az ajándékaim kibontakozása is. Tehát arra is felismerhetjük, hogy a helyemen vagyok, hogy az engem éltet, feltölt, energizál, vagy az engem leszív, nyomaszt, és tehát, hogy mi az irány, fel vagy le? És hogyha ha azt látom, hogy az irány az az, hogy felemel, hogy akármilyen nehéz is, de visszatok nézni, akkor látom, hogy van egy előre haladás, akkor, akkor tudhatom, hogy a hely, az még az én helyem, és a helyemen vagyok.
1: Újra és újra eszembe jut az, hogy, hogy kérdezhetem-e azt is az Istentől, hogy ezt jól gondolom-e, hogy ez mondjuk nem az én helyem, vagy jól gondolom, hogy ez valóban elhívás is tőled van. Ha kérdezek, ő válaszol, és megmondja azt is, hogy ezt hagyd.
2: Minden olyan dologra, amit az Isten megosztott magáról, arra abba bátran beleállhatunk. Például számtalan szó mondja, hogy kérdezzetek engem, vagy próbáljatok meg.
0: Próbáljatok meg.
2: Ez már az Ószövetségben is ezt a nagyon bátor
1: fölajánlást. Jó, értem, mindig olyan kicsit rosszul érzem magam, hogy hogy meri bárki próbára tenni az Isten. Na gyere, tessék, akkor mutasd meg. Na tessék, akkor mutasd meg.
0: Vannak olyan nem ilyen amikor, de... amikor szükségünk van erre.
1: Igen,
0: is.
1: Tudom, Isten... ezért mondom, mert emberek. Az Isten emberek még.
0: Ő atya, és ő nem, hogy mondjam, ez olyan, mint hogy amikor a gyereked kér tőled, és akkor azt mondja, hogy de biztos, akkor nem haragszol meg rá, hanem
1: tényleg
0: azt mondod, hogy
1: meg
0: persze, gyere. Tehát.
2: Sőt, azt gondolom, hogy ilyen gyereki, érdemes megtanulni ezt a gyereki hozzáállást. Tehát a gyerekeim, amikor elmondtuk nekik annak idején, hogy visszük fagyizni holnap, akkor semmi kétségük nem volt, hogy holnap ez meg fog történni.
1: Sőt, bearanyozta az egész napjukat, azt, hogy
2: alig
1: holnap mennek.
0: És még egy dolog eszembe jutott, hogy én például nincs sok időm, tehát nem úgy vezetek nap, hogy minden nap, de hogy így időközönként, amikor van egy ilyen leállásom, vagy egy kicsit rátok nézni az életemre, akkor felírok egy pár gondolatot, hogy ez mozog bennem, vagy úgy érzem, vagy kétségeim vannak e felől, vagy hogy van valami, és akkor mondjuk legalább január elején, tehát így szilveszter új évkor, át szoktam ezeket olvasgatni egy-két évre visszamenőleg, és akkor néha az ember így is, ez is egy segítség, hogy én, mert be vagyunk szűkülve az itt és mostba, de az is egy segítség, amikor rátok nézni arra, hogy jó, hogy ez már 2 évvel ezelőtt is volt bennem kérdés, akkor fel se tűnt. De akkor valószínű, hogy az, hogy most meg ilyen erős bennem ez a kérdés, akkor ez nem véletlen. Tehát ez is egy segítség lehet, hogyha az embernek van egy ilyen hozzáállása, hogy igen, szeretném azt, hogy az életem... Tegnap egy barátunk mondta a húsvét kapcsán, hogy Jézus, amikor a kereszten kimondta az utolsó szót, azt mondta, hogy tetelesztáj, elvégeztetett, és hogy a Vulgatában egy olyan kifejezés van, hogy be van fejezve az egész, le van zárva, minden dimenziója, így van kész a munkának. És hogy ez
1: térben, időben,
0: térben, időben, előre, a jövőre nézve, a múltra nézve, amit nekem meg kellett tenni, ami az, a szellemvilágban meg kellett, be van fejezve. És hogy ez a barátunk azt mondta, hogy vajon az életünk végén, amikor megállunk az Isten előtt, mi is ki tudjuk majd ezt mondani, hogy tetelesztáj, elvégeztetett, be van fejezve az, amért ezen a földön jártam. És ha ezt komolyan vesszük, akkor nem csak az itt és mostban pörgünk mindig ezerrel, hanem hogy, és jó volt az, amit te is mondtál, hogy ha más nem egy napra, hogy az ember akkor viszont menjen ki abból a megszokottból, menjen fel a Gellért hegy tetejére, vagy ki a Margit szigetre.
1: Üljön
0: vagy,
1: a fa tövébe.
0: Igen, vagy üljön le a fa tövébe. Minden nélkül, és akkor ott ha lecsendesednek a külső hangok, akkor az Isten szelíd halkangja meg fog szólalni, vagy akkor rátok nézni az életemre, hogy igen, mert felelős vagyok az életemről, miért? Felnőtt ember vagyok, és egyszer vagyok ezen a földön, és nem mindegy, hogy ezt mivel töltöm.
1: Tehát merjünk kérdezni, és merjük őt próbára tenni, tehát megkérhetem azt, hogy itt most tök tanácstalan vagyok, hogy ez most jól érzem, vagy nem jól érzem. Mutasd meg, hogy mit tegyek.
2: Igen. Igen. Különösen, hogy Isten pontosan tudja, hogy mi nem mindent tudunk. Nagyon korlátozott a lehetőségeink, főleg azokat a dimenziókat, a jövőt, vagy jövőképet mi nem látjuk egyáltalán. És akkor azt mondja Isten, hogy nem is feltételezem, hogy ezt lásd, de hogyha velem együtt jársz, akkor gyakorlatilag minden információt megadok. Hasonlóan, mint amikor bevetésen vannak az utcán a tekesek, és ha mondjuk fölül kering egy helikopter, és
1: vagy
2: minden
1: egy drón.
2: Vagy egy drón, és akkor adja az infót. Na most ez kicsit erős kép, de valami, tehát az Isten mindent átlát, a nagyobb képet átlátja, és nem kap a fejezt, hogy hát hogy nem látod át az egész képet, mikor látja, hogy én most egy zsákutcában vagyok, és onnan akar kivezetni, és nem azt mondja, hogy na várjál, addig mérges vagyok rád, majd ha kijössz, hanem ő oda leül mellém, és azért kell nekem is leülni, hogy oda mellém tudjon ülni, és el tudja mondani, hogy tudom, mit érzel, de tudod mit, gyere, állj föl, indulj el egy másik irányba. A másik talán érdekes kép, hogy van egy járműünk, a kerékpár, ami képtelen állva működni. Azt csak lendületbe tudod használni. És úgy tanítanak bennünket kerékpározni, hogy lendületbe tesznek rá a kerékpárra, aztán majd hozzászokunk, hogy ez hogy működik.
1: Hogy tartsuk egyenesen.
2: Igen, és ilyen az Isten elhívása is, hogy ha nem indulsz el, ha nem lendíted be, nem baj, lehet, hogy lesz egy kis zöld foltod, de amire rátalálsz a te saját utadra, a saját irányodra, a saját lendületedre, az egy izgalmas, és egy olyan dolog, amire azt mondod, hogy hú, miért nem kezdtem el ezt előbb.
1: Tehát bele kell tenni az önrészt.
2: Igen.
1: Ugye?
2: Igen. Ezt tudom hozzátenni.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttetek. Ez fantasztikus, fantasztikus jól esett nekem, és szerintem fantasztikus jól esett a hallgatóknak. Nyilván az az elsődleges. Nem az, hogy nekem jól esett, de hát nyilván nekem az a szerencsés helyzetem van ilyenkor, hogy nekem mindig jól esnek ezek a beszélgetések. Az Elhívásban rejlő erő minisorozatunknak a vendégei voltak a mai epizódban Révész Szilvi és Révész Lajos, a budaörsi Kőszikla baptista gyülekezetben szolgáló lelkipásztor házaspár, akik nem mellesleg a baptista szeretett szolgálat hitéleti vezetői.

0: Szerencsét meg. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: AI az egészségügyben. Képzeld el, hogy egy orvos mellett dolgozik egy mesterséges intelligencia, ami sosem fárad el, és minden korábbi esetet ismer. Az AI ma már képes felismerni betegségeket röntgenképeken, segít megtervezni műtéteket, és új gyógyszereket fejleszt. Olyan apró eltéréseket is észrevesz, amiket az emberi szem talán nem látna. Nem váltja le az orvost, inkább egy tökéletes asszisztens, aki mindig ott van, mindig figyel, és segít dönteni. És ki tudja, lehet, hogy pár év múlva a házi orvosod mellett egy mesterséges intelligencia is részt vesz majd a diagnózisban. Diszkréten, a háttérből, de életmentően fontos szerepben.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél. Még 18-an vannak magyar kórházakban a lengyel buszbaleset után. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöbés a várható vízszint emelkedés miatt elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a busz vezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült, 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan, a többi utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva, összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzet ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe Ízek utcája, nyitott karmelita és parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal, a város több pontján pedig így a Kossuth téren is szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus, erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, a közmédia a hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik. Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. A hajnali 12-19 fok után 27-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Bár a budapesti belső udvarok számtalan lehetőséget rejtenek magukban, akár az itt élő kis közösségek találkozó helye is lehetnek, legtöbbször mégis kietlen senki földjére hasonlítanak. A következő listában a Villa Budapest összegyűjtött néhány helyszínt, ahol nem ez a helyzet, sőt, rejtett érdekességekre is bukkantak, ahol a rejtett szépségek jó állapotban szépen felújítva szolgálják az ott élő körömét, mindig egy összetartó közösséget is találtak. Ilyen például a Bortadó kút a Vitkovics Mihály utca 12-es szám alatt. Itt a belső kertnek csodás hangulata van, látszik, hogy szeretik és rendben tartják az itt lakók. A házban két izgalmas üzlet is működik. A Holló műhelyben egy művész család három generációjának alkotásait nézhetjük meg, de itt működik a Hereditas Antikvárium is csodás nyomatokkal, kéziratokkal, könyvekkel. A belső udvar legizgalmasabb dísze egy vörös márvány falikút, amely leginkább arra szolgált, hogy a vízbevezetés előtt a házbeliek innen jutassanak hozzá a lajtos kocsival ide szállított vízhez, ám a legenda szerint nem csak vizet, hanem akár bort is be lehetett kötni a csapba, erre pedig akadt is példa. A Rákóczi út 57/A ajtaján átlépve különös látvány tárul a szemünk elé. Egy templom tűnik fel a belső udvaron. Az épület 1863-ban készült el, a hívek 1967-től vették birtokba. Az épület helyén korábban szlovák iskola működött, amelynek leghíresebb tanulója 1832-33-ban Petőfi Sándor volt. A templomot akkor zárták körbe végérvényesen a környező házak, amikor 1893-94-ben megépült a Luther udvar, az evangélikus gyülekezet bérháza. Az ostrom alatt súlyosan megsérült vallási helyszín 1975 után változatos funkciókat látott el, volt konditerem és kaszinó is. Az egykori templomot egy 2020-as kormányhatározat értelmében vette meg állami támogatásból az országos szlovák önkormányzat. A tervek szerint szlovák kulturális központot alakítanának itt ki, bár az átadást 2025-re tervezték, a legutóbbi hírek szerint csak 2028-ra fejeződhet be az építkezés. A Garai utca 42, vagyis a Palheim-Weininger villa történetét már korábban átvettük. A házat 2019-ben újították fel, ám a belső udvart ezután sem nagyon használták. A tér végül Varsányi Ádámnak, egy lelkes lakónak köszönhetően kelhetett új életre, a MOL zöldövezet program pályázata segítségével, a lakók közösségi munkája által. A belső udvar ma az itt élők szeretgetett mini oázisa, ahol halastó, olvasósarok és sok növény szolgálja a közös kikapcsolódást. Udvarzöldítésre egyébként nem ez a társasház az egyetlen jó példa. Józsefvárosból és a Népszínház utcából is volt már egy-egy szép kezdeményezés, és a Szabolcska Mihály utca környéki Szeva kerteket is egy lakóközösség változtatta szerethető és élhető közterületté. Középkori pincébe megyünk a folytatásban, izgalmas titkokat rejt a Várnegyed és a Tárnok utca 3. Az épület a II. Világháború után nagyon rossz állapotban várta a sorsát, ekkor akadt meg rajta Makris Agemenon és idősebb Janáki István szeme. A görög származású szobrászművész saját műtermét szerette volna megterveztetni Janákival, akivel korábban már dolgozott együtt. Így jött létre a most látható társasház és a hozzátartozó műhely, amelynek kertje is csodás. Láthatunk benne például többek között az építtető szobrász felesége Makris Zizi készítette színes mozaikot. A legérdekesebb részek azonban a föld alatt rejtőznek. A középkorban a vár minden ház alatt volt pince, a terület alatt azonban egy természetes mészkőbarlangrendszer is húzódik. A Tárnok utcai épületben több száz éves fallépcsőkön át tudjuk megközelíteni a boltozatos pincét, a téglák, a fugázás és a természetes sziklák változása pedig azt is megmutatja,

hogyan épült, változott a ház és a telek az elmúlt századokban. A Népszínház utcáról mindenki hallott, és mindenkinek megvan róla a véleménye. Van, aki szerint a város egyik legizgalmasabb közege, ahol virágzik a multikulti, másoknál viszont a kerülendő környékek listáján szerepel. A Blahához közeli részen tényleg a legkülönfélébb alakokkal találkozhatunk, de ennek a kicsit balkáni utcának megvan a maga bája és a rejtett titkai. Ezek után járt a Villa Budapest. A város egyik legérdekesebb utcája már jóval a Népszínház felépülése előtt is létezett, bár nevét az épületnek köszönheti. A 19. században Józsefváros még Pest külvárosának számította, ahol többségében majorságok, földszintes házak is fogadók álltak, és míg ma városiként nagyot nézünk, ha valaki baromfit vagy sertést tart a házatáján, ekkoriban ez teljesen hétköznapi volt még ezen a környéken is. A Népszínház utca első virágzása akkor volt, amikor a város úgy döntött, hogy a disznókat a vámvonalon túlra száműzi. Nem véletlen, hogy egy időben Baromvásár, Sertésvásár, Sertéskereskedő és Hendes utca néven is futott. A gazdák a II. János Pál pápatér környékére telepítették az állataikat, míg a teret a város összekötő utca környékén megtelepedtek a vásárra igyekvőket kiszolgáló intézmények. Voltak itt fogadók, bérkocsisok, kerékgyártók, asztalosok, lakatosok és a legkülönfélébb műhelyek, amiket aztán a 20. század elején felváltotta a kávézók, később pedig a szerkesztőségek és a mozik világa. A Népszínház utca másodvirágzása is valahová az 1900-as évek elejére tehető. A fejlődő és elég jó helyen lévő környéket felfedezte magának a nagypolgárság, akik egymást túl licitálva építették a legtechnikásabb és bravúrosabb épületeket. Ha a korabeli polgár városnéző építészeti sétára indult volna, biztosan ez lett volna az úti célja, mert itt akkor legjobb építészeinek művei sorakoztak, Lajta Béla, Kollár József és Révész Sámuel párosa, valamint Vidor Emil is tervezett ide. A szecessziós, art déco, premodern és eklektikus bérházaink, meg a kedvenc háztípusunk, a gangos bérházak legszebb példáit is felsorakoztatja a Népszínház utca, még akkor is, ha a felújítás hiányában sok ma már csak árnyéka önmagának. A Lajta Béla tervezte Népszínház az utca 19 picit kitűnik ebből a millióból. Az ilyen házakat inkább a Pozsonyi úton és környékén tudnánk elképzelni, de azért itt is megállja a helyét. A modern luxus tükröző megjelenés persze nem véletlen, hiszen tükrözi a megrendelők Harsányi Ferenc és Harsányi Adolf státuszát, akik a 20. század elejé Pest legtehetségesebb üzletemberei közé tartoztak. Kettejük közül Adolf lett híresebb, és neki köszönhetjük a New York kávéház felfutását is. Ő volt az, aki rájött arra, ha a kávéháza tele van ismert írókkal és költőkkel, akkor a civileket is oda vonza. A Népszínház utca 21 és 25 épületei két ikonikus építész duó alkotásai, míg előbbi a főváros telepítő Révész Sámuel és Kollár József, utóbbi a vágó fivérek alkotása. A Népszínház utca 21 nem csak megjelenése és az antik sportolókat mintázott dombőrművek miatt érdekes, hanem mert egy időben szinte egymásnak adták a kilincset a filmesek. Lehet, hogy egy picit túlzunk, de az tény, hogy működött itt filmkölcsönző szinkronlabor, az 1923-as alapítású Universal Film RT is ide volt bejelentkezve. Élt itt egy filmgyártó igazgató, de rádiótechnikai és villamossági gyár is működött az épületben. Mivel mindenki túl akarta szárnyalni a másikat, nem meglepő, hogy a kőbányai polgári serfőző RT a legnagyobb épületet álmodta a Népszínház utca 22 saroktelkére. Mivel viszonylag sok kávéház volt ekkoriban az utcában, az írók is ide szoktak, bár őket a hét szerkesztősége is vonzotta, ami a már említett 22-es számú ház második emeletén volt. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A Villa Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból. Azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a hidervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál
legmesszebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13-14. Században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Mária Nostra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérház tanúja. A Visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint Első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett itt állni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szentélyavatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt Álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de Álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik. Ugye,

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Hajnalig tartó utcabálok jönnek a budapesti tűzijáték után. 29 embert fogtak el a Sziget Fesztiválon. Szinte teljesen előbukkant az Inség szikla a Dunából. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. A tűzijátékkal idén nem ér véget az augusztus 20-ai ünneplés Budapesten. Este 11 órától éjjel fél kettőig három helyszínen utcabálokkal és koncertekkel folytatódik az államalapítás ünnepe. A Kossuth téren lemezlovasok szórakoztatják a közönséget, a Margit-szigeten többek között a Quimby lép fel, a Műegyetem rakparton, a Szent Gellért tér környékén pedig elektronikus zenei programokat rendeznek. A fővárosi programsorozat a korábban tervezetnél lényegesen kisebb költségvetésből, mintegy 4,9 milliárd forintból valósul meg. Az esti rendezvények és a tűzijáték miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani a belvárosban, különösen a Dunahidak környékén. A felszíni járatok helyett ezért elsősorban a metrók használatát javasolják. A késői programokhoz a közösségi közlekedést is hozzáigazítják. Az M2-es, az M3-as és az M4-es metró éjjel fél háromig jár, emellett sűrítik a 6-os villamost és az éjszakai buszokat is. A vidékről és az agglomerációból érkezők számára szintén készülnek többletjáratokkal. Éjjel fél három körül mentesítő vonatok és távolsági buszok indulnak Budapestről az ország számos pontjára, többek között Debrecen, Szeged, Pécs, Győr és Balaton térsége felé. Az elővárosi vonalakon, a híveken és több agglomerációs buszjáraton is bővítik az éjszakai kínálatot. 29 embert fogtak el, és további 14-et állítottak elő a rendőrök az idei Sziget Fesztivállal összefüggésben, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Az intézkedésekre többek között kábítószer kereskedelem és birtoklás, garázdaság, lopás, valamint kifosztás gyanúja miatt került sor. A fesztiválon egyenruhás rendőrök gyalogosan és elektromos rollerrel járőröztek. Munkájukat holland, francia, szlovák és brit rendőrök is segítették. A látogatók közé civil ruhás nyomozók is vegyültek, a Dunai Vízirendészet hajója pedig éjjel-nappal járőrözött a hajógyári sziget körül. 7 ember esetében a rendőrök orvosi ellátásról is intézkedtek. Kiemelten ellenőrizték a fesztivál környékének közúti és hajóforgalmát, valamint a taxikat is. A közlekedési hatóság és a BKK munkatársaival közösen összesen 1489 taxit vizsgáltak meg, és 183 esetben találtak valamilyen szabálytalanságot. A BRFK tájékoztatása szerint a fesztivál biztonságának fenntartásában a rendőrség folyamatosan együttműködött a szervezőkkel és a rendezvény biztonsági szolgálatával. Igazi extrával állt elő a MÁV, ennek biztos sokan örülnek. Már Budapestről is alig 1 óra 20 perc, így lehet eljutni vonattal a Strandfesztiválra a MÁV-nak köszönhetően. A Strandfesztivál ideje alatt éjjel-nappal közlekednek a vonatok a Balaton déli partján, így augusztus 19-e és 22-e között vasúton is folyamatosan megközelíthető a Zamárdiban rendezett fesztivál. A MÁV csoport hétfőn a távirati irodának küldött tájékoztatásában ismertette a rendezvényhez kapcsolódó közlekedési lehetőségeket és a sűrített menetrendet is. Budapestről a déli pályaudvarról Kelenföld érintésével óránként indulnak a légkondicionált Tópart Express és a Balaton Intercity vonatok, amelyekkel alig 1 óra 20 perc alatt elérhető Zamárdi. Ezekre a balatoni járatokra ugyanakkor kötelező a helyjegy megváltása. A fesztivál helyszíne nem csak a fővárosból közelíthető meg közvetlenül, hiszen Zamárdiba az ország több pontjáról, köztük Szegedről, Debrecenből, Miskolcról és Szolnokról is indulnak közvetlen vonatok. A közvetlen távolsági autóbuszoknak köszönhetően pedig többek között Veszprémből, Szekszárdról, Pécsről, Zalaegerszegről, Kecskemétről és Békéscsabáról is elérhető a fesztivál. A MÁV csoport közlése szerint a sűrített menetrendnek köszönhetően Siófokig fél óránként, Budapest és Fonyód felé pedig óránként indulnak vonatok. Siófokon éjszaka is közlekednek helyi autóbuszjáratok, emellett a vonatokhoz igazodva Veszprém felé is indulnak éjszakai buszok. Enyhítették az ivóvízkorlátozást Vácon. Augusztus 17-től a korábbi másodfokú helyett elsőfokú intézkedések vannak érvényben. A korlátozásra a rendkívüli meleg és a tartós csapadékhiány miatt kialakult, vízellátási nehézségek miatt volt szükség. A lakosságot továbbra is takarékos vízhasználatra kérik, és több korlátozás változatlanul érvényben marad. Tilos például a közparkok, házi kertek és pázsitok tömlős locsolása, valamint az automata öntözőrendszerek használata. Nem lehet vezetékes vízzel járdát, udvart vagy utat mosni, illetve gépjárművet tömlővel tisztítani. Továbbra sem engedélyezett a kerti medencék csapvízzel történő feltöltése és a tűzcsapokról történő locsolási célú vízvételezés sem. Az intézkedések célja, hogy a rendkívüli időjárási körülmények között is folyamatos és biztonságos maradjon Vác ivóvíz ellátása. Szinte teljes egészében előbukkant a budapesti Inség-szikla a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. A Gellért-hegy alatt található szikla évszázadokon át a súlyos szárazság jelképe volt. Felbukkanása egykor arra figyelmeztetett, hogy a folyóvíz szintje már a vízimalmok működését és így az élelmiszer ellátást is veszélyeztetheti. Az idei aszály következményeiről a Brit Guardian készített riportot a Duna magyarországi szakaszán. Pócs megyeren egy gazdálkodó arról számolt be, hogy termésének csaknem felét már elvesztette, a kár pedig akár a 70%-ot is elérheti. Szentendrén az ivóvíz ellátásban is komoly fennakadások voltak. Egyes időszakokban több ezer háztartás maradt vezetékes víz nélkül, ezért palackozott ivóvizet is osztottak. Budapesten augusztus elején rendkívül alacsony szintre süllyedt a Duna, a visszahúzódó víz pedig korábban elöntött területeket és maradványokat tett láthatóvá. Nagy Téténynél a normális vízállásnál csak hajóval megközelíthető Kisháros szigethez jelenleg gyalog is el lehet jutni. Egyes területeken pedig kiszáradt repedezett meder maradt a folyó helyén. A tartós szárazság a mezőgazdaság és a vízellátás mellett a növényzetet is súlyosan érinti. Pakson például több mint 700 veszélyeztetett fát próbálnak rendszeresen öntözni, miközben a lakosság számára korlátozták a vezetékes ivóvíz öntözési célú használatát. A szakemberek és a gazdálkodók tapasztalatai szerint a mostani helyzet már nem feltétlenül tekinthető egyszeri szélsőségnek. Az egyre gyakoribb hőhullámok és hosszabb száraz időszakok miatt a hasonló aszályos évek a jövőben is visszatérhetnek. 2035-re 40 ezer veszélyes fa lehet Budapesten. A következő években drasztikusan emelkedhet a veszélyes állapotú fák száma Budapesten a klímaváltozás és a faállomány öregedése miatt. Bardóczi Sándor főtájépítész szerint jelenleg mintegy 11 ezer fa van veszélyeshez közeli állapotban, ez a szám azonban 2035-re akár 40 ezerre is nőhet. A 2022-es történelmi aszály óta egyre több fánál tapasztalnak ágtöréseket és kiszáradást, ráadásul már olyan fajok is nehezen viselik a megváltozott körülményeket, amelyek korábban jól alkalmazkodtak Budapest klímájához. A problémát megfelelő öntözéssel és rendszeres faápolással lehetne mérsékelni, ehhez azonban nincs elegendő pénz. A főtájépítés szerint a főváros által kezelt zöld területek megfelelő fenntartásához évente mintegy 15 milliárd forintra lenne szükség, miközben ennek jelenleg csak körülbelül a fele áll rendelkezésre. Évente nagyjából 2000 olyan fát tudnak eltávolítani, amely már balesetveszélyessé vált. Az öntözési lehetőségek is korlátozottak. A budapesti parkok mindössze 6%-a rendelkezik öntöző hálózattal. Nagyobb zöld felületi beruházásokra elsősorban uniós támogatásokból van lehetőség. Jelenleg többek között a Nagykörút, a Rakpart és a Városháza park megújításának előkészítése tartozik ezek közé. Közben a fővárosi faállomány egységes felmérésén is dolgoznak. A Budapest fatár rendszerében nyilvánosan hozzáférhető adatbázist hoznak létre a budapesti fákról, amelyhez a tervek szerint 2030-ig valamennyi kerületi önkormányzat csatlakozhat. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene! Ez a Manna FM!

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak, és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A Hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Kritikus napok jönnek a Paksi atomerőműnél, többen még kórházban vannak a lengyel busz baleset után. Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenék küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset sérültjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2 továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a buszvezetőjét. Halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint elaludt a volánnál, 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint újat lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe, Ízek utcája, nyitott Kármelita és parlament is várja az érteklődőket. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, a közmédia hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik. A közmédia a nemzeti ünnepen élőben közvetíti a záró felvonulást, a tisztavatást, a légi parádét, a debreceni virágkarnevált, kora este pedig a Szent Jobb körmenetet. Este 21 órától szintén élőben láthatják a nézők a Duna parlamenti szakasza előtti látványelőadást. Napos idő lesz hajnalban még több felé, délelőtt már csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 12-19 fok, délután 27-33 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Hey, this is Dustin from Sanctus Rio. Whether you're in the middle of something really difficult right now, or you've come out...
1: Akármilyen nehéz időszakon mész keresztül, vagy akármilyen nehéz életszakasz kellős közepén vagy, tudd, hogy mi imádkozunk érted, és azért, hogy a legújabb dalunk egy szenvedélyes emlékeztető legyen számodra arról, hogy Isten soha nem hagy el téged. Az életed során sokszor mész keresztül rettenetesen nehéz dolgokon is. Néha azt érzed, hogy egyszerűen nincs más választásod, fel kell, hogy add. De Isten ígérete megmarad, és ő azt mondta, hogy semmi sem választhat el minket az ő szerelmétől. Ennek a dalnak a megírása a saját tanúságtételünk. Számomra ez a dal egy személyes megvallás 20 évnyi szolgálatról, 19 év házasságról, nehéz időszakokról, de hihetetlenül csodálatos napokról is. Az utóbbi 3 év minden percében velünk volt Isten, jóban és rosszban. És bár voltak olyan pillanatok az én életemben is, amikor kételkedtem az elhívásomban és a hitemben, de tudom és tudtam akkor is, hogy amikor a legsötétebb időket éljük vagy éltem, az ő irgalma és a kegyelme velünk volt és velem volt. A türelme végtelen és a szeretete örök. Tehát akár bizonyságtételként énekled ezt a dalt, akár azért, mert kétségbeesésedben hozzá kiáltasz, hittel és bizonysággal énekeld ezeket a szavakat, és tudd, és hidd, hogy a mindenható Isten soha nem fog elhagyni téged.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Hajóval sem ördöngönségbe járni a Dunakanyar városait, erre pedig szeptemberben még bőven nyílik lehetőségünk. Szervezhetünk magunknak egynapos kirándulásokat, a reggeli hajókázás után pedig választhatunk, hogy a természetben vagy inkább festői kisvárosokban barangolnánk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány népszerű célpontot egy-egy ilyen hétvégi kiruccanáshoz. A Mahart egyébként szeptember 15-ig a honlapján található menetrend szerint szállít utasokat a Dunakanyar kisvárosaiba pár ezer forintos díj ellenében. Ezután ugyan ritkulnak a járatok, de november 3-ig még biztosan közlekednek. A hajók a Vigadónál található állomásról indulnak reggelente, délutánonként pedig ide érkezünk vissza. A Dunakanyar városait a visegrádi közlekedő kiránduló hajóval vagy az esztergomi közlekedő gyorsabb szárnyas hajóval is megközelíthetjük, mindkettőnek több megállója van útközben. Biciklit mindkét járaton szállíthatunk, de ezt érdemes előre jelezni, mert a szárnyas hajón erre kevesebb hely jut. A jegyeket célszerű online előzetesen megváltani. Bár a hajójáratok csak naponta egy alkalommal indulnak vissza a fővárosba, a Dunakanyar legtöbb települése vonattal, héppel vagy volánbusszal is megközelíthető, így ha lemaradunk, akkor is könnyen visszajuthatunk Budapestre. Az utazás Szentendrére hajóval másfél órát vesz igénybe, így ha reggel elindulunk, a 10 órait már a bájos dunaparti kisvárosban fogyaszthatjuk el. Városnézéshez már ajánlottam néhány tippet, de a környéken számtalan egyéb látnivaló is akad. A skanzent és a közelben lévő Vincemél papírműhelyt akkor tudjuk kellemesen megtekinteni, ha bringával érkezünk. Ha gyalogosan vágunk neki az útnak és inkább kirándulnánk, akkor a Sztelinvölgyi tanösvényt ajánljuk, ahonnan a Kadacsúcs és a Saskövi barlang is könnyen elérhető. A kiránduló hajó következő állomása a Leányfalu, megérkezés után pedig szinte egyből csobbanhatunk is a strandon, ami a hajóállomás közelében található, de érdemes előtte útba ejteni a negyed óra sétára található Szorgvillát, Kádár egykori nyaralóját. Bemenni ugyan kirándulóként nem lehet, de az érdekes épület igazán megér egy kis plusz utat. Ha pedig túrázni szeretnénk, akkor is jó lehetőséget tartogat a környék, hiszen a település fölött magaslik a Vöröskő, ahová számos természeti kincset útba ejtve érkezünk meg, és páratlan panorámát kínál a folyó irányába is. Vác is itt van a lehetőségek között, ahol egy hosszú hétvégét is eltölthetünk, szárnyas hajóval is mehetünk oda. A látnivalókban gazdag óvároshoz érkezünk, ahol vár a fagyizás, az izgalmas múzeumok és némi barokk is. Ha inkább a természetben sétálnánk, arra is van lehetőség, hiszen ha a hajóállomástól balra indulunk el a Duna partján, akkor a festői hétkápolna környékén találjuk magunkat, hatalmas fák között egy hűs ártéri erdőben. A környék biciklivel még több látnivalót tartogat, a Sződligeti mesetó alig fél óra tekerés, de Zebegénybe is elbringázhatunk nagyjából másfél óra alatt, ám ez kicsit talán sietős túra, ha hajóval szeretnénk visszatérni Budapestre. Szárnyas hajóval és kiránduló hajóval egyaránt bevehetjük a népszerű visegrádi fellegvárat. Ha inkább a vizet és a Dunán való ringatózást szeretnénk élvezni, akkor a jóval lassabb kiránduló hajót válasszuk, ha viszont nagyobb túrát is tennénk, akkor érdemesebb szárnyas hajóval menni, hiszen mindkét vízi jármű közlekedik ide. A környék történelmi emlékeket és csodás túraútvonalakat is kínál, az izzasztó kapaszkodás a fellegvárba pedig kirándulásnak sem utolsó. A kirándulások során a Spartacus ösvényt és a Bertényi Miklós fűvészkertet sem érdemes kihagyni, de akkor is csodálatos napunk lehet, ha halmozzuk a vízi örömöket, és részt veszünk a Visegrádról induló hajó kiránduláson, ahol a Dunakanyar legbájosabb települései Nagymaros, Zebegény és Dömös köszönnek ránk a folyó mellől.
0: Programajánlót hallottak. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna morzsa.
3: Ma hivatalba lép az új köztársasági elnök, csökkent az augusztus 20-ai rendezvények költsége. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Bakka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. Múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők. Miután az alaptörvény 17. módosításával Sulyog Tamás mandátuma megszűnt. Bakka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. 2 napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenék küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe az Ízek utcája, a nyitott Kármelita, és a parlament is várja az érdeklődőket. Este a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőivel. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a megelőzés megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével, valamint a digitális lehetőségekkel. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének a letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Többnyire száraz meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet és több felé kisüt a nap. Ugyanakkor északon északkeleten eleredhet az eső, a szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tiszató 25 fokos.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
5: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
6: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
7: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
3: Reklám hangzott el.
8: Ma hivatalba lép az új köztársasági elnök, csökkent az augusztus 20-ai rendezvények költsége. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Bakka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. Múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők. Miután az alaptörvény 17. módosításával Sulyog Tamás mandátuma megszűnt. Bakka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. 2 napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe az Ízek utcája, a nyitott Kármelita, és a parlament is várja az érdeklődőket. Este a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőivel. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a megelőzés megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével, valamint a digitális lehetőségekkel. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének a letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Nézzük már is nyitva a kalendáriumot, hogy mi mindenről híres ez a mai nap, augusztus 19-e. Hát 112 éve született Baróti Lajos labdarúgó edző, a magyar labdarúgó válogatott volt szövetségi kapitánya, négyszer vezette világbajnoki döntőbe válogatottunkat, 58-ban, 62-ben, 66-ban és 78-ban. Eredeti neve egyébként Kratofil Lajos. 1914. augusztus 19-én született, amely akkor még Magyarországhoz tartozott, Barót település, ma viszont már Románia. Futballistaként a Szegedi AK-ban és a Győri Etóban szerepelt, két alkalommal pályára is lépett a magyar válogatottban. 56-ban edzői képesítést szerzett, később pedig mesteredzőnek választották. Edzői pályafutása a Győri Vasas Etónál kezdődött, aztán a Budapest Postás, a Vasas, az Újpesti Dózsa, a Wacker Innsbruck és a Benfica edzője is volt. 103 éve született Gera Zoltán, Kossuthia színművész, a Nemzet színésze, érdemes és kiváló művész. 2012-ben a Magyar Édemrend középkeresztje csillaggal tüntették ki. 99 éve született Szász Péter, Balázs Béla díjas filmrendező, forgatókönyvíró, drama.

ifjúsági válogatott kosárlabdajátékos is volt. Ezt követően sportújságíróként dolgozott, 31 évet töltött a Magyar Televízió sportosztályán riporterként, főmunkatársként, rovatvezetőként, illetve főszerkesztőként. Állandó kommentátora volt a nyári, illetve téli olimpiai eseményeknek, labdarúgó világ és Európa bajnokságoknak, válogatott és nemzetközi kupamérkőzéseknek, csak úgy, mint számtalan hazai bajnoki összecsapásnak. Társszerzője volt a 79-ben megjelent Foglalkozásunk sportriporter című könyvnek. Később 93 és 97 között a Kosárlabda Szövetség társelnöke volt, 97-től a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke. 2003. májusában a Magyar Televízió főmunkatársaként életműdíjat vehetett át az MTV elnökétől. Megyesi Péter kormányfő javaslatára Mádl Ferenc köztársasági elnök ugyancsak 2003. májusában a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést adományoztak Nézi Jenőnek, több évtizedes kimagasló sportújságírói és sportriporteri pályafutásáért. Súlyos betegség után 2003. június 17-én kedden 18:40 érte utol a halál. 80 éve született Rófusz Ferenc, Oscar-díjas Kossuth-díjas filmrendező. 1981-ben kapta meg az első magyarországi Oscar-díját, az általa rendezett 3 perces A Légy című film a legjobb animációs rövidfilm kategóriában nyert. 75 éve Budapesten született Karácsony János, gitáros, énekes és zeneszerző a mai napon, augusztus 19-én. Ő pályáját 69-ben a Ferm együttesben kezdte, majd 71-ben alapító tagja volt a Generálnak, 74 óta a Lokomotív GT együttes tagja, és 85 óta zenei rendező. Őként is dolgozik. 73 éve látott napvilágot Póka Egon, basszusgitáros zeneszerző, a Hobo Bluesben tagja, teljes neve Póka Egon Benedek, Máté Péter díjat kapott. 70-től az Olimpia zenekarban Charlie-val és Tátrai Tiborral, majd a Tűzkerékben Radics Bélával zenélt. 78-tól 93-ig a Hobo Bluesben tagja volt, 97-től 2009-ig a P-Mobilban játszott, legutolsó zenekara a Póka Egon Experience volt. A legendássá vált Vadászat című hoboalbum dalait Tátrai Tiborral írták a szóló gitáros horgász tanyáján. És 45 éve szintén a mai nap születje Szívós István Márton világbajnok vízilabdázó, idősebb Szívós István kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó unokája, és ifjabb Szívós István szintén olimpiai bajnok vízilabdázó fia. A mai napon elvétve fordulhat csak erő csapadék, jobbára csak a gomoly felhőzet növekedhet meg, a hőmérséklet 28 fok körül alakul. Nem sokára a Budapest Update-ben arról lesz szó, hogy szinte már hagyomány, hogy nyár végén több napos jazz ünneppel búcsúztatja a fesztivál szezont, és egyben nyitja meg saját új évadát a Műpa. Hogy idén mivel készülnek, nem sokára mondom.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Hát szinte már hagyomány, hogy nyár végén többnapos jazzünneppel búcsúztatja a fesztivál szezont, és egyben nyitja meg a saját új évadát a MÜPA. Augusztus 28 és 30-a között három kivételes előadót köszönhetnek a nézők a Jazz Time-on, akik más-más oldalát mutatják meg ennek az ezerarcú műfajnak. Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra vendégeként érkezik, a Grammy-díjas Nicole Zuraitis egyfajta modern songbook feltárására invitál a MAO társaságában, az elbűvölő Aubrey Logan pedig harsonáját sem hagyja otthon. Veronica Swift igazi műfai kaméleon, aki ugyanolyan természetesen hozza a féktelen rock énekesnő és a kifinomult jazz diva figuráját. Legutóbbi itt járt, akkor az előbbivel találkozhattunk, most azonban bebizonyítja, hogy a klasszikus jazz standardek és a nagy zenekari kíséret ugyanolyan jól áll neki, mint a Netz harisnya és a 80-as évek rock slágerei. Ehhez pedig keresve sem találhatott volna jobb partnert a Budapest Jazz Orchestránál, amelynek hagyományos big band karaktere és megszólalása tökéletes hátteret biztosít a velük fellépő főhősnőnek. Swift pedig örömmel tette eleget a felkérésnek, hiszen bármikor szívesen kalandozik a klasszikus zenétől az operán át a blues, a bossa nova, a funk, vagy éppen az industriális rock területére. Először találkozhat a MIPA közönsége Nicole Zuraitis-szel. A kétszeres Grammy-díjas amerikai művésznő szeretett szeret több kalapot is viselni. Ének, zongora, dalszerzés, metaforikus értelemben mind-mind közel állnak hozzá. Szinte minden szerepben otthonosan mozog, ráadásul mindegyikben igen sikeres is. Ebben pedig állandó partnere és társa, férje, a zseniális dobos és hangszerelő Dan Pugács, aki ezúttal is elkíséri. A Fekete Kovács Kornél vezette Modern Art Orchestra kortárs jazz szemlélete tökéletesen illeszkedik Zuraitis közvetlen előadásmódjához és Pugás ötletes hangszereléséhez, így kétség sem fér hozzá, hogy egy kifinomult és intellektuális modern jazzes terén nézünk. Közben két pikápnyi szemét került elő a Dunából a Kopaszigátnál. Az alacsony vízállás újabb adag eddig a folyó által elrejtett hulladékot tett hozzáférhetővé Budapesten, ezúttal a Kopaszigát és a Rákóczi híd környékén dolgoztak a vízügy szakemberei. Folytatódik a Duna medrének megtisztítása. A korábbi Margit sziget környéki akcióhoz képest itt kevésbé különleges tárgyak kerültek elő, a mennyiség azonban így is jelentős volt. Elsősorban kommunális hulladékokat találtak, de gumiabroncsokat és különböző vasdarabokat is kiemeltek a mederből. A nap végére annyi szemét gyűlt össze, hogy két pick-up teherautó teljes platóját megtöltötte. A hulladékot kijelölt deponálási helyre szállították, ahol szétválogatják, ami lehetséges újrahasznosításra kerül, a többit hulladék lerakóba viszik. A vízügy továbbra is várja a bejelentéseket azokról a roncsokról és hulladékokról, amelyek az extrém alacsony vízállás miatt most váltak láthatóvá a Dunában. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszon észlelt hulladékot a Dunai Hulladék kukac.kdvvizik.hu címen lehet jelezni. A bejelentés az érdemes pontos GPS vagy EOV koordinátát, valamint legalább egy fényképet is mellékelni. Az igazgatóság minden bejelentést megvizsgál, és ahol erre lehetőség van, eltávolítja a hulladékot. Arra ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy bizonyos roncsok mérete vagy elhelyezkedése miatt nem minden tárgy emelhető ki. Robbanószer, illetve emberi vagy állati maradvány észlelése esetén viszont nem a vízügyet, hanem a rendőrséget kell értesíteni. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízállás miatt szabaddá vált partszakaszok és mederrészek felfedezése veszélyes lehet. A Dunapartot ezért most is fokozott óvatossággal érdemes megközelíteni. Közben óriási a káosz Budapest utcáin, rengeteg gyanútlan utazó fizethet 10 000-es büntetést egy népszerű szolgáltatás miatt. A felhasználók sokszor tévedésből hagyják rossz helyen a bicikliket, 10 000 forintos pótdíjat kockáztatva, a káosz azonban hamarosan enyhülhet, hiszen idén ősszel mintegy 1000 új mobilpontot integrálnak a rendszerbe, amivel a szolgáltatás a külső kerületek felé is jelentősen terjeszkedik, számolt be mindenről a Telex. Egyre nagyobb fejtörést okoznak a szabálytalanul leállított molbubi kerékpárok tehát Budapesten, miután több korábbi forgalmas gyűjtőállomás engedélyezési viták miatt jelenleg nem üzemel. A korábbi évek rollerkáoszát idéző helyzet részben abból fakad, hogy az első és az ötödik kerületben több állomás megszűnt vagy szünetel. A déli pályaudvarnál és a Clark Ádám tér környékén például a szolgáltatási szünet alatt más mikromobilitási cégek foglalták el a korábbi helyszíneket. A BKK legkorábban október elején kaphatja vissza a pályaudvari területet, míg az ötödik kerületben 11 állomás kialakítása csúszik az önkormányzattal folytatott arculati viták miatt. Ezek átadása legkorábban szeptemberre várható, addig viszont a Szél-Kálmán tér és az Erzsébet híd között lényegében nincsenek hivatalos lerakópontok, ezért a felhasználók sokszor egyszerűen szétszórják a bicikliket az utcákon. A szabálytalan parkoláshoz a megtévesztő környezet is hozzájárul. Sokan abban a hiszemben hagyják hátra a járműveket, hogy a többi szolgáltató, például az előző generációs bubikat használó Manfred gyűjtőpontjai, vagy a jelenleg még főleg rollereknek fenntartott mobipontok is érvényes leadási helyszínek. Bár a rendszer a korábbi 222 ellomás 92%-ával, azaz 205 helyszínnel jelenleg is működik, a BKK elismeri, hogy a felhasználóknak időbe telik megszokni az új hálózati struktúrát. Azt ugyanakkor nem árult el a közlekedési vállalat, hogy mekkora összeget szedtek be eddig pótdíjként a rossz helyen parkoló kerékpárok után. Ősszel Magyarországra látogat Stephen King fia, akit már Hollywood is felfedezett magának. Az 54 éves Joe Hill írói munkásságát olyan művek fémjelzik, mint a Szarvak vagy a Fekete Telefon. 2026. októberében jön Magyarországra a horror szerző, a legenda Stephen King fia, mindenről saját Facebook oldalán a Gabó Hill hazai kiadója számolt be. A bejegyzésben a horror könyvek egyik nagyágyújaként beharangozott művész 1972-ben Joseph Hilmser King néven látta meg a napvilágot, és noha már a vitathatatlanul a műfaj egyik legjelesebb képviselőjévé nőtte ki magát, még mindig mázsás terhet cipel a vállán, hiszen munkásságát gyakorta iskola és kultuszteremtő édesapja életművéhez mérik, amivel valljuk be, roppan nehéz állni az összehasonlítást. Hill ugyanakkor már számos könyvével bebizonyította, hogy egyedi látásmódú, izgalmas szerző, a múltban olyan opuszokkal rukkolt elő, mint a Szarvak vagy a Fekete Telefon. Közben drónról vadázták a szabálytalan autósokat Budapesten. Egy 10. kerületi vasúti átkelőnél tartott egésznapos ellenőrzést a rendőrség. Többen is akadtak, akik csak feltételes ajánlásnak tekintették a pirosan villogó szemafort, meg is fizették az árát. A budapesti rendőrfőkapitányság és a MÁV vasútbiztonság munkatársai közösen szerveztek akciót Budapest 10. kerületében Kőbányán. Augusztus 11-én reggel 7 és délután 2 óra között 1 óra szünettel figyelték a terület egyik legforgalmasabb vasúti átkelőjét. A Keresztúri út és a Jászberényi út kereszteződésénél található átkelő megközelíthetősége kifejezetten összetett, forgalom nélkül is figyelmet igényel. Tilos jelzésnél könnyen akadít össze a forgalom, így nem meglepő, hogy néhányan olyankor is szabadulnának a kaotikus helyzetből, amikor az nem szabályos. Ez most is így történt. Az egész napos ellenőrzés során 6 olyan járművezetőt fogtak el, aki a tilos jelzést figyelmen kívül hagyva hajtott át a vasúti kereszteződésen, írja a polisz.hu. Őket összesen 600 ezer forint közigazgatási bírsággal sújtották, záróvonal átlépése miatt további 4 autóvezetővel szemben szabtak ki helyszíni bírságot. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Ma hivatalba lép az új köztársasági elnök, csökkent az augusztus 20-ai rendezvények költsége. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Bakka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. Múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők. Miután az alaptörvény 17. módosításával Sulyak Tamás mandátuma megszűnt. Bakka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenék küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi program sorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe az Ízek utcája, a nyitott Kármelita, és a parlament is várja az érdeklődőket. Este a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőivel. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a megelőzés megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével, valamint a digitális lehetőségekkel. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének a letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Többnyire száraz meleg idő várható. Délutántól csökken a felhőzet és több felé kisüt a nap. Ugyanakkor északon északkeleten eleredhet az eső, a szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különleges. Tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. A szocializmus bő 40 évig tartott, majd jött a rendszerváltás, ami egy csapásra elsöpörte, de nem nyom nélkül. Ennek az időszaknak megvolt a maga sajátos esztétikája, ami jó rész köztéri szobrok és emlékművek formájában mutatkozott meg. A régmúlt emlékei szedte össze a Villa Budapest. A Gellérthegyi Szabadság szobrot egy igazi magyar szobrász nagyágyú Kisfaludi Stróbör Zsigmond készítette 1947-ben. Eredetileg nem a szabadságról kapta a nevét a monumentális emlékmű, hanem felszabadulási emlékmű volt a címe, és a fiatal magyar kommunista állam így szerette volna kifejezni tiszteletét a szovjetek felé, hogy felszabadítottak minket a náci megszállás alól. A rendszerváltást követően vita volt arról, mit kéne is lehetne kezdeni vele, de végül a szobor átértékelésre került, talán mert kicsit problémás lett volna elmozdítani a hegy tetejéről, de meg az évtizedek során a főváros jelképébe is vált a szinte minden irányból látható alkotás. Így a pálmaágat tartó nő alakot átkeresztelték szabadságszoborra, és mindent elmozdítottak róla, ami a szocializmusra és a szovjetekre utalt, kezdve a 4 méter magas és az alkotás előterében állt géppisztolyos szovjet katona szobrával. A Gellérthegyi emlékmű mostanában ismét a viták keresztüzébe került, mert egy jókora keresztet vettettek rá. A következő a Memento Park. Ha valaki azt kérdezi, hogy na de hova tűnt a szabadságszobor előtt egykor állt szovjet katona szobra, akkor a válasz az, hogy a 22. kerületben található Memento Parkba szállították 92-ben a helyszín kialakítása idején, mert maga a szoborpark egy évvel később 93-ban nyitott meg. Némi iróniával fűszerezve mondani valónkat, mondhatjuk azt, hogy a katona szobor az övéi közé került, hisz ez az első számú gyűjtőhelye a szocialista korszak köztéri alkotásainak. A hatalmas park szürreális időutazás, ami legalább annyira megmosolyogtató, mint amennyire nyomasztó. Mégis aki élőben szeretné megcsodálni a bő 40 évig kitartó szocializmus műalkotásait és szembesülni a kor bizarr esztétikájával, annak kihagyhatatlan a hely felkeresése. A különleges élmény garantált, bár könnyen lehet, hogy Sztálin orbitális méretű csizmája vagy a hasonlóan méretes Lenin fel éjjel kísérni fog álmunkban. A szocializmusban számos olyan alkotás is készült, ami az ifjúságot igyekezett sportos, szorgalmas és rendes életre nevelni. A rendszerváltás után ezek is a Memento szoborparkba kerültek, majd később visszautaztak a városba, Zuglóba, még közelebbről a Népstadion, ami 2002-ben kapta meg Puskás Ferenc nevét, melletti parkba. A régi futópálya körül álltak, miután a Puskás Ferenc aréna megépült és körülötte kialakításra került a több részből álló hatalmas sportpark, a szobrok is visszakerültek. Jelenleg a park keleti részén találhatók és jó részt sportszobrok, de azért van köztük olyan is, ami inkább a tisztes életmódot és a kultúrát, szórakozást helyezi a középpontba. Ilyen például a népi táncosok, az éneklő fiatalok vagy a természetjárók szobra. Ha valami nagy vitát vált ki a mai napig, az a Szabadság téren álló szovjet hősi emlékmű, amivel kapcsolatban többször is felmerült, hogy elbontják, végül mégis mindig maradt a helyén. Közvetlenül a háború lezárását követően állították fel 1946-ban a kommunista hatalom átvétel előtt, és ez a legfőbb érv, ami időről időre megmentette az alkotást. Ami azonban még így sem tudja lemosni magáról a bő 40 év alatt rárakódott túlvörös árnyalatot, pláne hogy a tetején ott virít a szocializmus csillaga. Antal Károly erősen megosztó munkája azért is keltett, és kelt a mai napig rossz érzéseket az emberekben, mert bár a német megszállás aluli felszabadulás okán állították fel, az mégsem felszabadulás volt, hisz jött a helyébe egy másik megszállás, a szovjet, ráadásul az emlékmű cinikus módon a Szabadságról elnevezett téren áll. Az országház is a Szabadságot valóban kifejező másik emlékmű a Batthyány örökmécses közelében. Bár a rám szakad ég és a holdvilágárok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Vilá Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg, az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A Remete szurdok az első állomás, ez a Budai hegység második kerületi részén található, az Ördögárok időszakos patakja által kivájt, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény fő látványossága a szabadon látogatható Remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, Remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdokvölgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert sziklaegyüttes, a szurdokon zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdok nagyjából másfél kilométeres útvonalát a Dera patak vájta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdő anyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben, készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félreeső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdő képet árul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Anna-völgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát.

0: A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Az államalapítás ünnepén a Margit-szigeti Rózsakertben hazai és külföldi alkotók nagyméretű részben interaktív installációiból nyílik nemzetközi fényművészeti kiállítás. 20 órától hajnali egyik tart majd nyitva a fénypark. A rendezvény az augusztus 20-i ünnepség sorozat része. Néhány órára szabadtéri kiállítótérré változik át a Margit-szigeti Rózsakert, ahol különleges fénypark épül. Ám ne díszkivilágításra gondoljunk, mert ami megvalósul, az jóval több lesz annál. A kortárs fényművészeti projektek, installációk és fényszobrok mindegyike más-más koncepció alapján jött létre. A kiállításra kerülő fényművészeti alkotások között vannak, melyek a látványosságukkal vesznek le a lábunkról, míg más művek interaktív jelenlétre ösztönzik majd a szemlélőt. De a kiállított művek nem csak látványosak, hanem könnyen befogadhatók, játékosak is, így az egész család számára izgalmas lehet. Aki pedig már az ünnep előtt ráhangolódna erre a vinágra, annak ehhez Inota kínál különleges programot, hiszen a hőerőmű egészen augusztus 24-ig ismét megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. A több mint 70 éves ipari létesítmény 2023 óta ad otthont a nyári fényművészeti kiállításnak. Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten, egyébként már vannak is augusztus 15-től. Átadják a gyalogosoknak a Széchenyi Láncidat, ezért ebben az időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek, írja a Világ Budapest. Korlátozásra kell számítani továbbá a budai vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A lezárások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a budapesti közlekedési központ a belvárosban elsősorban a metrók igénybevételét javasolja. A BKK azt kéri az utasoktól, hogy kísérjék figyelemmel a tűzijátékhoz kapcsolódó változásokról szóló tájékoztatásokat és utazásokat a Budapest Go alkalmazással tervezzék meg. Augusztus 20-án, illetve az azt megelőző, majd követő napokban több helyszínen számos program vár minket a fővárosban. A programokról részletesen az augusztus 20-a.hu oldalon lehet tájékozódni. Az azon a napon megrendezett programokra és a tűzijátékra érkező látogatók érdekében a késő délutáni és az esti időszakban, valamint a tűzijátékot követően sűrűben közlekednek a belvárost elérő kötött pályasjáratok és a főbb autóbuszok. Ezekhez csatlakozva számos külvárosi vonalon is többször indulnak a BKK járatai a programokon résztvevők hazajutását segítve. Az éjszakában nyúló Kossuth Lajos téri, Műegyetem rakparti és Margit-szigeti rendezvények miatt 20-án az M2-es, az M3-as és az M4-es metróval éjjel tovább, körülbelül hajnali 14:30-ig lehet utazni. A nagykörúti 6-os villamos egész éjjel sűrűbben közlekedik, a Margit-szigeti 26-os autóbusz körülbelül hajnali 2-ig jár, valamint a belvárost érintő éjszakai járatok közlekedését is a várható forgalomhoz igazítják. A budai bárban található Mesterségek ünnepe rendezvény az M2-es metró, majd a Széll Kálmán térről sűrűben induló 16 autóbusz igénybevételével közelíthető meg. A budai vár területe augusztus 20-án a Batthyány térről induló nagyobb kapacitású 216-os autóbusszal is elérhető, a további rendezvénynapokon pedig a Clark Ádám tér, a Dísztér között közlekednek sűrűben az autóbuszok, segítve többek között a Magyar Ízek utcája rendezvényen résztvevők közlekedését is.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával! Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére! Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
4: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
1: Reklám hangzott el.
6: Malip hivatalba az új köztársasági elnök lezárásokra kell számítani Budapesten. Folytatódik a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Malip hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek, múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma megszűnt július 20-án. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a busz vezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint elaludt a volánnál, 8 év szabadságvesztése is ítélhetik. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam két házigazdája Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesz. A közmédia a nemzeti ünnepen élőben közvetíti a zászlófelvonást, a tisztavatást, a légiparádét, a debreceni virágkarnevált. Kora este pedig a Szent Jobb körmenetet. Este 9 órától látható a tűzijáték. Ma lesz az augusztus 20-ai légiparádé főpróbája. Emiatt a Duna érintett szakasza felett fokozott hanghatásra, megnövekedett légiforgalomra kell számítani. A nemzeti ünnepen reggel 9 órakor kezdődik a látványos bemutató a Lánchíd és a Margit híd között. Változik a közlekedés rendje augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozással, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét, a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szent Jobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti áratait.
0: Időjárás.
6: Ma is többnyire száraz, napos, meleg idő várható. Délutántól csökken a felhőzet, egyre több felé a nap is kisüt, de északon, északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A napokban jelentősen melegszik az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
6: A szerda, akkor vitamin szerda, és ma a Q10 koenzimnek az áldásos hatásáról és szükségességéről beszélgetünk. Szendrei Kriszta vitamin szakértő a vendégem, már is kezdünk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: állítja magának, viszont az idő előre haladtával olyan 30-40 éves kortájékától töredékét termeli már a szervezetünk, mint amire fiatalon szüksége van. Úgyhogy ezért érdemes a Q10-et pótolni. De elmondom, hogy miért nagyon-nagyon fontos, és tényleg miért szeretnék itt most róla beszélni. Tehát ez egy olyan vegyület, ami segít a sejteknek energiát termelni. Minden egyes sejtünkben benne van. Egyetlen egy idegen szót fogok mondani, a sejtek mitokondriumában van. Ez a mitokondrium védi a sejteket az oxidatív károsodástól, és itt jön a lényeg a vírusoktól is, és a baktériumoktól is. Minden egyes sejtünkben benne van, de amit nagyon fontos itt megemlíteni, és ez is teljesen logikus lesz, a legnagyobb mennyiségben, a legnagyobb koncentrációban, azokban a szerveinkben van, és ott van rá a legnagyobb szükség is, amik a legtöbb energiát igényelnek a működésükhöz, és ilyen a szív például, a vese, a májunk, és nagyon fontos a tüdőnk. Gyakorlatilag ugye a tüdőnk, a szerveink közül a tüdő érintkezik a legtöbb oxigénnel, és pontosan ezért nagyon érzékeny az oxidatív károsodásokra. Megfigyelték például azt is, hogy ha valakinek adnak Q10 kiegészítést, az csökkentheti a gyulladásokat a testben. Például nagyon jó hatással van asztmás betegeknél, csökkenti a tüneteket.
1: Van-e olyan tényező állapot, amikor sokkal magasabb Q10 bevitelt igényel a szervezet, és hogyha igen, akkor ebből mennyit kell bevenni, min keresztül étrendkiegészítő, vagy valami másban is megtalálható? Ez egyáltalán hogy jutassuk el magunkhoz azt a mennyiséget, amire szükségünk van?
0: Vannak sajnos egyébként olyan tényezők, amik növelhetik a Q10 igényt. Ugye, amit mondtam már az elején is, hogy sajnos magának az öregedésnek a velejárója, hogy csökken a testünkben a Q10, tehát egész egyszerűen olyan, hát már akár olyan 30 éves kornál már érdemes, és ugye ettől kezdve folyamatosan csak csökken és kevesebb, illetve akik koleszterin csökkentő gyógyszereket szednek, mindenféleképpen javasolt a Q10 kiegészítés, illetve egy vírusfertőzés teljesen egyértelműen megnöveli a Q10 igényt, de akár egy fárasztó edzés is csökkenti a Q10 szintet. A gyógyszereknél még meg szeretném említeni a fogamzásgátlók használatát, a vízhajtókat, illetve az inzulin termelést serkentő gyógyszereket. Ezek használata mind növelheti a Q10 igényt. Most egy általánosságban egy egészséges embernél olyan 100 mg körül kezdődik mondjuk egy táplálék kiegészítőnél a Q10 bevitele, viszont hogyha ha valakinek van problémája a szívével, keringéssel, érrendszerével, ott pedig akár már ilyen 200 vagy 300 mg napi adagolás is javasolt lehet. Az a jó hír, hogy egyébként a Q10 az mellékhatások nélkül szedhető, akár egészen nagy adagokban is, úgyhogy olyan túl sok értelme nincsen az óvatoskodásnak. Azt fontos meg tudni, hogy nem tárolja a testünk a Q10-et, tehát javasolt egy folyamatos pótlás. A természetes források közül a hidegvízi olajos halak, a szardínia és a makréla tartalmazza, a májban van még, a földi mogyoró és a teljes kiörlésű gabonák lehetnek még jó források. A gondom az, hogy adagonként ezek csak pár milligrammot tartalmaznak, még akkor is, hogyha rendszeresen esszük, ebben a formában csodát azért nem érdemes várni. Azt tapasztalom, hogy sajnos azért születhetnek ellentmondásos tapasztalatok egyes tápanyagokkal kapcsolatban, mert sokan a hatásos adagok töredékétől várnak eredményt.
1: Szendrei Kriszta vitamin szakértővel hamarosan folytatódik itt a Vitamin Szerda.

0: szép felállni.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
2: Vitamin Szerda és Szendrei Kriszta vitamin szakértő. Szia Kriszta, a Q10-ről tovább Hello. Kell, hogy beszéljünk. Hello. Te említettük azt is, hogy fontos tudni, hogy mennyit és miből tudunk a szervezetünkbe juttatni, ugye ebből az enzimből, ami igazából az emberi szervezet sejtjében jelenlévő enzim, amit egy bizonyos korig, sajnos csak nagyjából 20 éves korig, ahogy ezt is mondtad, elő tudja állítani a szervezet, utána már azért lassacskán ez elvész, igen. És olyan 40-50 éves kor körül már igen-igen látszik, hogy ez nincsen.
3: Így van. Én alapvetően egyébként nem mondom azt, hogy mindent csak és kizárólag kapszulákban szedjünk, de amit említettem, a mennyiséggel kapcsolatban, sajnos jóformán az embernek nincsen más választása, de hogyha szereti a halakat, érdemes sokat enni, foldi magyarót is rákcsálni, viszont táplálékkiegészítő formájában ezek általában gélkapszulák, tehát eleve olajban vannak oldva. A Q10 szereti a zsírokat, tehát mindenféleképpen, hogyha ha veszünk be ilyen táplálékkiegészítőt, akkor azt egy főétkezéshez érdemes kötni, ez egy zsíroldékony dolog, tehát legyen abban az étkezésben mindenféleképpen valamilyen zsíradék, illetve lehet már eleve oldott állapotban olyan folyékony formában kapni, amit kis kanálba ki lehet tölteni, és általában olyan jó minőségű növényi olajban van oldva, ami akár még kellemes ízű is, és akkor csak be lehet venni. Én azt javaslom, mivel egyébként, mint említettem, gyakorlatilag ez egy energiatermelő gépezet. Én már a délutáni esti órákban pontosan ezért nem szoktam javasolni, érdemes valamikor, ha a reggelink bőséges, akár már utána, de hogyha inkább a főétkezés komplettebb, akkor pedig azt követően bevenni.
2: Hogyha zsíradékra gondolunk, akkor zsíradékot jelenthet ebben az esetben a Q10-hoz társítva, vagy az étkezéssel kapcsolatban, ahogy mondtad, mondjuk az olajos magvak is?
3: Akár.
2: Tehát igen, egy olyan műzli, amiben ez is van, és egy kicsit zsírosabb tejje leszük, mondjuk.
3: Az már például úgy teljesen jó. De hogyha valaki fogyaszt, mert erről is sokat beszélünk, és javaslom mindig, ha valaki fogyaszt például halolaj étrendkiegészítőt, akár folyékony, vagy kapszula formájában, mehet vele társítva például a Q10.
2: Jó, hogy egyszerre vegyük be?
3: Akár, aha. Így van. És akkor akár ez már lefedi azt az igényt, ami a Q10-nek kell a felszívódáshoz. Egyetlen egy érdekességet mondanék, mert a felszívódással kapcsolatban, mert ez nagyon-nagyon megmaradt bennem is, mert kicsit fura, de érdekes. Volt egy tanulmány, és azt hozták ki belőle, hogy a grapefruitnak a leve az 50%-kal megnöveli a Q10-nek a felszívódását. Hogy erről hogy jöttek rá, azt nem tudom, de tény és való, tehát ők ezt tudják alátámasztani, hogy nyilván egy pohár grapefruit juice az 50%-kal megnöveli a Q10 felszívódását. Ha valaki szereti, akkor mondjuk érdemes esetleg a főétkezést követően mondjuk grapefruit juice-zal bevenni a Q10-et.
2: Főleg, hogyha frissen facsaltról beszélünk. Kriszti, ami még nagyon, igen, nagyon fontos mindig bármelyik étrendkiegészítővel, vitaminnal, ásványi anyaggal, bármivel kapcsolatban, amiről mi itt beszélünk a vitamin szerdában, ami fontos, igen, a szervezetünk számára, muszáj azt is megbeszélni, hogy hogyan mutatkoznak meg a tünetek akkor, hogyha ebből hiány van.
3: Ajaj, de jó kérdés. Igen. Hogyha valaki már ugye elérte ezt a kort, amikor már csökken a termelés a szervezetében, tehát nézzük ezt a 30 éveset, és fáradékony. Ez a teljesen egyértelmű, egészen biztosan, hogy Q10 hiánya van. Tehát, hogyha valaki azt érzi magán, hogy nincs energiája, ugye amit a Q10 tud, az, hogy energiát termel. Ennek az ellenkezőjét, ha valaki tapasztalja magán, fára, energiátlan, egészen nyugodtan kezdjen el Q10-et szedni, bátran lehet vele bánni, nem tud vele gondot okozni, és nagyon-nagyon hamar megmutatkozik a hatása, akár már egy-két napon belül. Szinte majdnem minden területen, nyilván különbözőek vagyunk, mindenki máshonnan jön, mindenkiben más a hiány, de hallok vissza ilyen történeteket, hogy egy-két nap alatt sokkal több lett valakinek az energiája. Valakinek a köhögése szűnt meg akár már egy hét után. Ezek mind ilyen a saját családomból vett példák. Csökkenti a gyulladást, minden területen, mindenhol jelen van, nagyon-nagyon fontos, és ezért gondoltam róla beszélni, pláne ebben a kiemelt időszakban.
2: Akkor ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen, hogyha mondjuk figyelünk az omega-3 bevitelre, és mellé, igen, figyelünk a Q10 bevitelre, akkor azokat az oxidatív folyamatokat, amiből sok csúnya, akár végzetes betegség kialakulhat, ezt mind ügyesen meg tudjuk akadályozni?
3: Így van, így van. Most már gyakorlatilag ugye a C-t és a D-vitamin mindenki ismeri, a halva is egyre inkább terjed, és én gondoltam, hogy egészen nyugodtan ide tehetjük a sorba a Q10-et. Igen, mondok is gyorsan egyébként párat. Maga a hatása, a hatásmechanizmusa, az gyakorlatilag minden területen ugyanaz, mert ugye ő csökkenti ezeket a káros oxidatív folyamatokat, amik bejutnak akár külsőleg a bőrünkön át, ugye a táplálkozásunknak a melléktermékeiként. Gyakorlatilag azt figyelték meg, hogy a termékenységben is segít.
2: Szendrei Kriszta vitaminszakértővel hamarosan folytatódik itt a Vitamin Szerda.

0: szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene.
3: Manna FM.
0: Ez a Manna.
3: Manna FM.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Vitamin Szerda Szendrei Kriszta vitamin szakértővel. Szia, tovább beszélgettünk a Q10-ről, ami egy enzimekhez kapcsolódó molekula, ugye már ezt is megtudtuk. 1957-ben sikerült először izolálni ezt a vitaminszerű anyagot. Az a másik neve, hogy ubiquinon, ezt kapta ugyanis az ubiquista, vagyis a mindenütt jelenlévő szóból. Mert a természetben szinte mindenütt előfordul, és a testünk minden egyes sejtjében is jelen van, ahogy ezt már te is, Kriszti, elmondtad. Az emberi szervek koenzim Q10 tartalma a szívben a legmagasabb. Ezzel például nagyon jól tudunk segíteni a szívünknek, aki annyit dolgozik értünk, tényleg, hogy le a kalappal, és alig hagyjuk pihenni. De ahogyan Kriszti is elmondta, ezt követi sorrendben a vese, a máj, az izmok, a hasnyálmirigy, a pajzsmirigy, az agy, a bél, a tüdő, a bőr és a vérplazma. Aztán érdemes még gyorsan azt is tudni erről, hogy növeli a fizikai energiát, fokozza a szellemi teljesítményt, csökkenti az érelmeszesedést, növeli az érfalak rugalmasságát, védi a szívegészségét, csökkenti például a fogíny panaszokat is, ugye ezeket már nagyjából azért foglalom össze, mert ugye erről már beszélgettünk, de az, ami a legfontosabb ezzel kapcsolatban, hogy a koenzim Q10 az a szikra, hogy a Kriszti is mondta, ami begyújtja a test motorját. Erről érdemes még egy kicsit beszélnünk. Amit még fontos ezzel kapcsolatban szerintem, bár mindennel kapcsolatban, amiről beszélünk és az egészségünkhöz kapcsolódik, igen, tudni, hogy van-e bármilyen kontraindikáció, és vagy van-e életkori megkötés?
2: Én azt mondanám egyébként általánosságban is, hogy ha valakinek van egy komolyabb betegsége, és gyógyszereket szed, amit említettem itt menet közben is, koleszterin csökkentők, vízhajtók, inzulintermelést serkentő gyógyszerek, én azt kérem, hogy tehát bárki, aki ismert betegséggel rendelkezik, vagy gyógyszert szed, az étrendkiegészítők alkalmazását azért beszélje meg a kezelő orvosával. Tehát mindenképpen kezdjünk innen. Egyébként nyilván minél inkább valaki benne van az öregedési folyamatban, annál magasabb mennyiségű Q10 javasolt, nincsen mellékhatás, bátran lehet szedni 100 mg-tól úgy 300 mg-ig. Nyilván arányosan érdemes növelni az adagot, ahogyan haladunk a korban előre.
1: Van-e olyan, amit érdemes egy időben szedni vele?
2: Ugye ő egy antioxidáns, ő a hadolajat én kiemelném. Uh-huh. Egyébként ugye mivel nem, ő hivatalosan nem egy vitamin, ő nem szól bele a többi vitamin arányába, mindentől függetlenül egyébként lehet szedni, ami jót tesz neki is, meg ugye általánosan van az emberi testnek is, hogyha a többi antioxidánssal együtt szedjük. Tehát egészen biztos vagyok benne, hogy egy C-vitamin jelenléte az abszolút segít neki. Egyébként meg általánosságban ezt is mindig el szoktam mondani, ha megvan egy jól összeállított, jó arányú, jó dózisú multivitamin kiegészítésünk, egy bázisnak, és ahhoz szedünk hozzá még ilyen hát extra kiegészítőket, az mindenféleképpen segíti az egésznek a munkáját, jobban fog működni.
1: Krisztia, köszönöm!

0: 98.6 Manna FM életörömzene és egy újabb vitamin szerda, amiben a gyógynövényekről és a gyógyhatású készítményekről lesz szó. A gyógyhatású készítményekről, amiket a kozmetikumokban használnak. A vendégem dr. Kellen Ákos és Kellen Réka. Velük beszélgetek ebben a témában a friss hírek után.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük! Reklám hangzott el.
1: Társadalmi célú hirdetés.
4: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
5: Pantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Ma lép hivatalba az új köztársasági elnök. Letartóztatták a balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjét. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Bakka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. Múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma megszűnt. Bakka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi program sorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe az Ízek utcája, a nyitott Kármelita, és a parlament is várja az érdeklődőket. Este a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőivel. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a megelőzés megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével, valamint a digitális lehetőségekkel. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének a letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Többnyire száraz, meleg idő várható. Délutántól csökken a felhőzet és több felé kisüt a nap. Ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső, a szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei-tó 21, a Tisza-tó 25 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor mai vendége dr. Kelen Ákos és Kelen Réka, velük beszélgetek a gyógynövényekről és a kozmetikumokban található gyógyhatású készítményekről. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: akkor egészen biztos, hogy nem fog tudni elsőre választani, de biztos, hogy nem tud jó döntést hozni majd, mert nem vagyunk benne biztosak, hogy valóban azt kapjuk-e, ami egy adott termékről le van írva, vagy ami rá van írva. Szia Réka, szia Ákos, köszönöm, hogy ránk értek.
1: Szia, köszönjük szia. Szépen a lehetőséget.
0: Egy sikertörténet mögött mindig van egy saját sztori, ezt már az évek során a rádiózásban és az interjúkban megtanultam, hogy mindig van egy saját történet, amiből kinőnek a sikeres történetek, a jó termékek és a szép sztorik, amivel más embereknek is tudott segíteni, az a bizonyos történet. Nálatok van-e ilyen?
2: Van, van. Édesapánk, édesanyánk együtt indította mindketten gyógyszerészek, és főleg édesapánk érkezik a kutatás oldaláról, és mindig kereste azokat a természetes megoldásokat a kozmetikai iparban, amivel segíteni tud a felhasználóknak.
0: Volt valami egészségügyi probléma a családban, vagy csak segíteni szeretett volna másokon?
2: Konkrét egészségügyi probléma nem volt, inkább a tanulmányai, illetve a munkája során került kapcsolatba a gyógynövényekkel, aha, és ezen az úton indult el. Először egy nagyobb cégnél, majd megalapították együtt a saját céget, és ez volt, hogy a szépség mellett az egészség, illetve a gyógynövények, aha, hogy milyen,
0: hogy nem
2: hogyan
0: kell,
2: lehet.
0: Kizárja egymást.
2: Hogy nem kell, igen, és nem minden esetben kell gyógyszert, vagy mesterséges anyagokat használni, hanem a gyógynövényekben ott rejlik az a gyógy erő, úgymond, ami felhasználható különböző problémák esetében.
0: Vajon miért tűnt ez el? Hiszen a régi időkben, hogyha belegondolunk, akkor még amikor a magyar nép régen-régen visszatekintve az időkben egy igazi természeti nép volt. Voltak a javasasszonyok, a füvesasszonyok, a tudók, a kenőasszonyok és azok az emberek, akik tudták, hogy mire mi való. Sőt, azzal is tisztában voltak, hogy a kertünkben, ugye akkor még voltak ezek a bizonyos pottyantós vécék, sőt, csak azok voltak, ugye az árnyékszékek. Annak a környékén olyan növények nőttek, amik a szervezetünkből hiányoztak.
1: Hát én nem mondanám azt, hogy eltűntek, inkább tudományos alapra helyeződtek. Uh-huh. Tehát azért régen ez a kipróbálom és vagy sikerül, vagy nem, azért az elég nagy bizonytalansággal járt, és nyilván csak arról tudunk, ami sikerül, de a rosszul kezelt problémákról nem tudunk.
0: Gondolom, abból is volt jó már, a balul sikerült esetekben.
1: Az mindig kisebb publicitást kap, viszont manapság nyilván olyan gyógynövényeket és a gyógynövénynek olyan részét használjuk föl, amelyiktől a hatás nem csak remélt, hanem bizonyítottan elvárt is.
0: Hogyan fejlődött a gyógynövények ismerete az elmúlt években? Mit tapasztaltok?
1: Igazából évről évre mondhatjuk, ha beszélünk egy gyógynövényről, nagyon nehéz erről beszélni, mert maga a gyógynövény sok mindenből áll. Maga a gyógynövény vagy a drog része a gyógynövénynek, az adott esetben csak a levele, csak a kérge, csak a gyökere, tehát meghatározott része, nincs olyan, hogy az egész növény magában.
0: Nem minden növénynek minden része.
1: Nem, sőt a gyógynövénynek sem minden része hasznos, aha, tehát külön kell választani, és a drogoknál is külön meg van határozva, hogy a gyógynövénynek melyik része az, és abban rengeteg hatóanyag van. Na most az analitika fejlődés egyre tisztábban tudjuk elválasztani az adott gyógynövénynek, az adott drogjából az ilyen-olyan hatóanyagokat, és így a hatás is egyre specifikusabb lehet.
0: A drog elnevezésnél álljunk meg egy pillanatra, még mielőtt bárki a hétköznapi használatra gondolna, a drog elnevezés mint olyan, az eredendően nem azokat az anyagokat jelenti, amiket mai napság jelölni szoktak.
1: Nem, a gyógyszerkönyvben meghatározott, gyógyhatással rendelkező, bizonyított gyógyhatással rendelkező gyógynövénynek a részét.
0: Hogyha a gyógynövények irányában megy el valaki, aki a kozmetikai iparban vagy a kozmetikumok között szeretne olyan összetételű anyagokat létrehozni, ami egészséges, akkor mire kell a legjobban figyelnie?
1: Igazából az elsődleges az, hogy hasson. Tehát azt a hatást, amit ígér a termék, azt valamilyen hatóanyagnak, valamilyen aktív anyagnak hordoznia kell. Ezért én azt javaslom mindig bárkinek, bármilyen terméket keres, kozmetikumok esetében, vagy gyógyhatású termékek esetében magán a készítményen föl van sorolva csökkenő sorrendben a készítményben lévő anyagoknak a listája.
0: Aha. Az van legelől, amiből a legtöbb van?
1: Így igaz. Aha. Igen, de nem biztos, hogy az a ható anyag, aha, hiszen a segédanyagból rendszerint több van benne, de egy kis utána olvasással, informálódással, információgyűjtéssel tisztában lehetünk, hogy azt a hatást ténylegesen hordozza valamelyik komponense a készítménynek, és ha benne van, akkor reménykedhetünk a jótékony hatásba, ha nincs benne,

0: akkor viszont bármit írnak a termék elejére, az egy nem várható hatás.
1: A gyógynövényekről és a gyógyhatású készítményekről beszélgetünk a mai műsorban. Két vendégemmel, dr. Kelen Ákossal és Kelen Rékával, a dr. Kelen képviseletében, és azzal folytatjuk majd, hogy tekintettel arra, amit most Ákos elmondott, hogyan tudunk jól dönteni, hiszen nagyon nagy a merítés, és nagyon tág a piac, és hogyha az ember szeretne valóban egészséges krémeket, kozmetikumokat választani, akkor sokszor bajban van a választásnál. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A mai műsorban a gyógyhatású készítményekről, a gyógynövényekről, a gyógynövény alapú készítményekről és kozmetikumokról beszélgetünk két vendégemmel, dr. Kelen Ákossal és Kelen Rékával, a dr. Kelen képviseletében. És ugye az előzőekben, Ákos, ott tettük le a fonalat, hogy az összetételről beszélgettünk. Olvassuk el a címkét, Mika. El is olvassuk a címkét. Nagyon sok mindennek kéne utána olvasni ahhoz, hogy értsük, hogy azon mi van. Mi az elsődleges szempont, ami mondjuk a legkönnyebben, vagy a legkönnyebbé teszi a választást, vagy megkönnyíti, illetve mi az, amire piros lámpaként figyeljünk, hogy ne legyen benne ezekben a bizonyos kozmetikumokban, amiket használni kívánunk.
2: Hát ami nem érdemes, hogy benne legyen, az például tartósítószer, színezőanyag, főleg egy gyógyhatású készítménynél ezek semmiképp se szükségesek, de más készítménynél sem. Színezőanyag sem célszerű, hiszen legtöbb esetben ezek nem a hatáshoz kellenek. Következő lépésben, hogy mi legyen benne. Adott esetben, tehát kérdés, hogy egy bizonyos gyógynövénytartalmú készítményt keresünk, vagy egy problémára keresünk megoldást. Nyilván van, aki jobban jártas a területen, és tudja, hogy neki melyik gyógynövényekre van szüksége az adott problémához, ott ugye egy tájékozottabb vásárlóról van szó. Hogyha kevésbé, akkor nyilván a márkába vetett bizalom, ami mérvadó, úgymond, illetve a címkén feltüntetett információk. Egyébként minden kozmetikum, minden jogszerűen forgalomban lévő kozmetikum egy Európai Unión elregisztrált termék kell, hogy legyen, tehát ilyen szempontból egy biztonságos termék, de nyilván vannak hatásosabb, kevésbé hatásos termékek. Itt azt gondolom, hogy tényleg a gyártóba vetett bizalom, ami, hogyha az ember nem kellőképpen tájékozott, akkor ez a lehetőségünk. És egyébként korábbiakban létezett egy gyógyhatású termék kategória, ami sajnos, a mi szempontunkból sajnos megszűnt az utóbbi időkben, és van a tisztán kozmetikum, és van a orvostechnikai eszköz, meg gyógyszer. Tehát ez a köztes kategória, és egyébként mi pont ezt a két kategória között igyekszünk lavírozni jogilag kozmetikummal, de a hatását tekintve mégiscsak biztosítani azt a magasabb színvonalat.
1: Van-e még újdonság? Lehet-e még újdonságokat felfedezni a gyógynövények világában?
3: Persze.
1: Hogyan?
3: Ahogy az előbb is említettem, gyakorlatilag a tudomány fejlődésével egyre tisztábban lehet előállítani a hatóanyagokat, vagy kivonni a hatóanyagokat az adott gyógynövényből, illetve vannak még mindig olyan felfedezésre váró természetes vegyületek, aminek az azonosítása, de főleg a racionális kivonása, az még várat magára. Úgyhogy igen, gyakorlatilag ez egy kimeríthetetlen tárház szerencsére. És a kombinációkról is beszéljünk.
2: Aha. Illetve igen, azt hiszem a kombinációk meg ezeknek a gyógynövényeknek a formulálása, mert nyilván teljesen új gyógynövényt talán már nem tudunk felfedezni, de az, hogy ezeket hogyan kombináljuk, illetve milyen készítményekben adjuk a felhasználóknak, tehát mondjuk nagyon nem mindegy, hogy egy krém vagy egy gél formátumban, hiszen ezeknek más a felszívódása, tehát hogy ezekkel azért bőven lehet még úgymond játszani.
1: Azon gondolkodtam, hogy vajon releváns-e az éghajlati tényező, amire az ember gondol, hogy mondjuk egy skandináv országban másféle növények vannak, más éghajlaton vagyunk, mondjuk sokkal hidegebb az idő, máshogy reagál a bőrünk, más gyógynövényeket kell bevinni mondjuk egy krémmel, illetve mi egy ilyen kontinentális éghajlaton, mondjuk most már nem annyira az.
3: Melegszik.
1: De igen, tehát hogy itt másféle gyógynövények van nekem, most egy kicsit próbálok párhuzamot vonni, nem tudom, hogy érthető, hogy mit akarok kérdezni. Szoktuk volt mondani, ugye, hogy azokat a zöldségeket, gyümölcsöket kell fogyasztani, ami a mi területünkön az adott évszakban megterem, mert ahhoz vagyunk valahogyan kitalálva. Ez igaz-e a gyógynövényekre?
3: Hát én inkább azt mondanám, hogy itt közelítsük meg két felől a dolgot. Egyrészt a gyógynövénynek a hatóanyagtartalmát meghatározza az, hogy milyen éghajlaton, hol terem, hol nő az a gyógynövény. Ezért például egy Dél-Amerikában nővő aloe verának teljesen más a hatóanyagtartalma, mint mondjuk egy meleg egyházi skandináv országban felneveltnek, ezért önmagában az, hogy valamiben van aloe vera, az például lehet jó is, de lehet teljesen semleges is. Tehát nagyon fontos az, hogy az a gyógynövény, amit felhasználunk, az honnan származik.
1: Aha.
3: Mert ez határozza meg, meg mikor születelik, meg milyen volt az adott termés, tehát ezek mind a biológia által, illetve a környezet által befolyásolt dolgok, amire nincsen ráhatásunk. Nyilván egy olyan kozmetikai vagy gyógyhatású készítményben, ami egy nagyobb, szigorú belevárásunknak igyekszik megfelelni, ott nagyon fontos, hogy a hatóanyagtartalom ne függjön gyakorlatilag az évszaktól, a gyógynövény, a drognak a származási helyétől, hanem minden készítmény esetében az adott hatóanyagtartalom garantálva van. Kérdezted azt, hogy gyakorlatilag jó-e a helyi gyógynövényeknek a használata? Igen, jó, mert nem messziről kell idehozni, de amúgy a bőrünk nem tud különbséget tenni egy messziről idehozott, jótékony hatással bíró gyógynövény, vagy a szomszédban termő jótékony hatással bíró gyógynövény esetében, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy a biológiai lábnyoma kisebb a helyi gyógynövényeknek, hatás tekintetében pedig a hatóanyagtartalom a döntő.
1: Gyógynövények és gyógyhatású készítmények, erről beszélgetek mai vendégeimmel, dr. Kelen Ákossal és Kelen Rékával, a dr. Kelen képviseletében, és folytatjuk majd, Réka szeretett volna valamit hozzáfűzni, és aztán arról is beszélgetni fogunk, hogy létezik-e a gyógynövények között mondjuk úgy népszerűségi lista, hogy melyek a leggyakrabban használt, vagy a legnépszerűbb gyógynövények a kozmetikumok között. Hamarosan folytatjuk.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Gyógynövények és gyógyhatású készítmények, erről beszélgetek ma két vendégemmel, dr. Kellen Ákossal és Kellen Rékával, és Réka valamit szeretett volna mondani, hogy veled folytatjuk, és aztán majd azzal, hogy van-e toplista, népszerűségi lista a gyógynövények felhasználását, illetően már ami a kozmetikumokat illeti.
2: Igen, még a legelején említetted ugye a javasasszonyokat, kenőasszonyokat, stb., akik egyébként nyilván egy nagyon értékes tudással rendelkeznek, és ez most is talán reneszánszát éli, hogy az ember szeretne visszanyúlni a természetbe és megtermeszteni magának bizonyos gyógynövényeket, aminek egyébként abszolút van relevanciája, viszont ami különbség mondjuk az üzemi körülmények között előállított termékek esetében, az a standard minőség. Míg a kertben, amit termesztünk és szedünk, az ugye nagyban függ, ahogy Ákos az előbb említette, az időjárástól, a szüreteléstől, a sok mindentől. Tehát ez egy bizonytalan, ami saját felhasználására persze jó alkalmazható, viszont ami számunkra fontos, hogy mindig egyenletes minőséget tudjunk biztosítani, és ez az, ami egy kertben szedett gyógynövény esetén nem feltétlen biztosított.
1: Legnépszerűbb gyógynövények, van-e ilyen?
3: Minden évben szeret más és más.
1: Tényleg?
3: Az év gyógynövénye. Nagyon változó. Az előbb említettem, és nem véletlenül az alolvárát, most mindenben van. Valójában azért ennyi alolvára, szerintem az egész földön nincs, amennyi alolvárás készítményt lehet kapni. Úgyhogy ha most kéne választanom egy népszerű gyógynövényt, az biztos, hogy az alolvára lenne, de nem feltétlenül az, amit minden esetben, nem feltétlenül ez a gyógynövény, ami minden esetben megoldást kínál.
2: Hát illetve a fekete nadájtő egy örök. Egy örök még talán, én azt gondolom, hogy ez ilyen nagyanyáinktól, anyáról lányára, apáról fiúra szálló, hogy a fekete nadájtő az...
1: A fekete nadájtő mellett még az árnikát látni így van. Nagyon sokszor. Most ez velem nagyon sokszor jön szembe, de hát nyilván ez az algoritmus, tehát hogy ez nem feltétlenül számít. Mi a helyzet azokkal a növényekkel, amik, és egy kicsit most visszamennék erre, mert hogyha már algoritmus, akkor a zúzmokból készít, vagy magas északi növények, zúzmok, tartalmú készítmények is most nagy divatot.
3: Ugye a messzire jött dolog az mindig izgalmasabbnak tűnik, vagy tűnhet. Egyébként főleg ezeket az alagákat és zuzmokat, ezeket a kozmetikai iparnak a beauty, tehát a szépség részében, szépségágában használnak. A gyógyhatású készítmények esetében nem annyira népszerűek, mert a hatóanyag tartalmuk teljesen más jellegű.
1: Jó, akkor zárásképpen még, ami nagyon fontos, kérlek mondjátok el újra, hogy mire figyeljünk oda, amikor gyógyhatású, vagy gyógynövény tartalmú, vagy gyógynövényből készült krémet, szérumot, kozmetikumot szeretnénk választani. Akár a címke, akár az összetétel, akár a vívőanyagok, mi az, ami legyen benne, mi az, ami nem. Tehát, hogyha én mondjuk egy ránctalanító, vagy egy nyugtató hatású krémet szeretnék,
3: akkor... Vagy egy csodatevőt,
1: igen. Vagy legalábbis egy olyat, ami hidratál, úgy, mint ahogy a nagymamáink csak egy valamit kentek az arcukra, aztán mégis milyen szépek voltak.
3: Igazából én mindig azt mondom, hogy a gyógyhatású készítmények esetében, ahogy korábban is Réka említette, szükségtelen tartósítószer, színezőanyag és illatanyag megléte, mert ezek nem szükségesek a hatáshoz. Ezeket viszonylag könnyen tudjuk azonosítani a készítmények összetételéről, ami minden készítmény esetében föl van sorolva a termék hátán. Ez elsőre ijesztően hathat, mert egy ilyen latinos-angolos név kavalkádnak tűnik, azonban mégis segítség az, hogy bármilyen európai országból származó készítmény kerül a kezünkbe, a nomenklatúrája ugyanaz. Tehát ha tudjuk azokat a hatóanyagokat, amiket keresünk, vagy tudjuk azokat az anyagokat, amiket el szeretnénk kerülni, akkor igenis az összetétel a segítséget nyújt a választásban. Nagyon fontos az, hogy mivel nem érthettünk annyira a készítményekhez, hogy mind a 15-30 összetevőt adott esetben ismerjük, ezért válasszunk etikus, lehetőleg hagyományokkal rendelkező magyar gyártótól származó készítményt, ami mind etikailag, mind jogilag nyomon követhető.
1: Hogyha jól választ az ember, akkor nyilván észreveszi azt is, hogy hogyan hat a krém, mert nem biztos, hogy amit én kitalálok magamnak, hogy szerintem ez nekem jó lesz, az valóban jó is az én bőrömnek. Hogyha azt tapasztalom, hogy jó, nyilván, akkor nincs további kérdés. Mi van akkor, hogyha nekem valami nem stimmel, akkor érdemes-e kutakodni egy kicsit, vagy van olyan, ami mindenkinek jót tud tenni?
3: Hát olyan, ami mindenkinek jó lenne, olyan nincs, mert hogy különbözőek vagyunk. Uh-huh. Vannak olyan készítmény, aminek valakinek jobb, valakinek kevésbé, valakinél adott esetben nem vált hatásokat eredményez, tehát azért van, valami a szomszédnak jó, nem biztos, hogy neked, is, neked is jó lesz. Nagy eséllyel egyébként igen, de univerzális készítmény nem létezik.
1: Tehát akkor érdemes megismerkedni a bőrömmel, nem?
2: Igen, illetve hát az egyéni érzékenységekkel, amit az előbbi szóba került, hogyha vannak bizonyos általunk ismert anyagok, amikre érzékenyek vagyunk, akkor, azok kerülendőek, illetve hát menet közben is kiderülhetnek olyan nem csak egy adott anyagra, hanem egy adott anyagkombinációra való érzékenység, ezeket egyénileg kell kitapasztalni.
1: Remélem, hogy mindenkinek sikerült egy jó adag gyógynövény ismeretet és gyógyhatású készítményekkel kapcsolatos ismeretet tenni a tartsó és könnyebb lesz ezen túl így választania. A műsor vendége volt dr. Kelen Ákos és Kelen Réka. Köszönöm, hogy ránk értetek.
2: Köszönjük szépen.
3: Mi is köszönjük szépen. Sziasztok.

0: és mi alapján választunk munkahelyet? A 98 pontot Manna FM, Manna délelőttjében a friss híreket követően erről fogok beszélgetni Buzáns Dórival, aki business és life coach, az Életérzés Egyesület szakértője. Hogyan és miből vehetjük észre, hogyha toxikus munkakörnyezetben dolgozunk, és mi a teendő akkor, és mikor érdemes szakemberhez fordulni? Erről beszélgetek majd vendégemmel, tehát 9 óra után itt a Manna délelőttben.
1: Manna Morzsa. A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
2: Ez volt a Manna Morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Hallgasd! Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
2: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük!
3: Reklám hangzott el.
5: Hivatalba lép az új köztársasági elnök, ökumenikus istentiszteletet tartanak Budapesten. Marad a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. A múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma megszűnt július 20-án. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, hogy vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Összesen csaknem 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének a letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják, 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Ökumenikus istentisztelet tartanak ma az államalapítás ünnepének előestéjén. A fővárosban a Bécsi Kaputéri Evangélikus templomban rendezik a szertartást, amelyen a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyházak vezetői egyaránt szolgálnak. Igét hirdett Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke. Ismét fogad látogatókat a mecsekben álló Márévára, amelyet nyár elején vandálok megrongáltak. A vár ideiglenes megerősítéséért adománygyűjtés is indult. Ennek eredményeként végezték el a felújítást. A tájékoztatás szerint a tatárjárás után épült reneszánsz lovagvár teljes helyreállítása csak a későbbiekben valósulhat meg.
2: Időjárás.
5: Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Ugyanakkor északon, északkeleten lehet eső. A szél megélénkül, napközben 27-33 fok, este 19-25 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban már jelentősen melegszik az idő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Munkahely választás és munkahelyi környezet, milyen a könnyű és milyen a toxikus munkahelyi környezet, mikor kell váltani, hogyan tegyük meg a váltást, és mikor kell szakemberhez fordulni, illetve mit okozhat pszichésen és mentálisan egy toxikus munkahely. Erről beszélgetek mai vendégemmel, az Életérzés Egyesület Business és Life Coach szakértőjével, Buzás Dórival. Már is kezdünk.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A mai műsor vendége Buzás Dóri, business és life coach, az Életérzés Egyesület szakértője, akivel a munkahelyi környezetről beszélgetünk. Milyen a jó munkahelyi környezet? Milyen a toxikus munkahelyi környezet? Hogyan tudjuk ezt felismerni? Nyilván a jót azt könnyebb, mert a magyar ember a rosszat mindig könnyebben elhiszi, és abban könnyebben bele is nyugszik sajnos. Valahogy ez kód.

0: szeretnénk foglalkozni, merre szeretnénk menni, de ahhoz, hogy tudjuk azt, hogy milyen munkahely illik hozzánk, és milyen nem, ahhoz fontos saját magunkat ismerni. Mondok egy példát. Vannak emberek, akik például nem tudnak multi környezetben dolgozni. Nem tudnak azonosulni egy olyan szemlélettel, hogy nekik A-tól B-ig terjed a munkakörük. Van egy munka folyamatuk mondjuk, ami egy nagy egész folyamatnak a része, de neki csak arra a részre van rálátása, vagy ráhatása, és a többivel nem foglalkozhat. Nekik nem ajánlott egy ilyen helyen dolgozni, ők sokkal jobban tudnak érvényesülni kisebb vállalkozásoknál, ahol bele lehet folyni mindenbe is egy picit, mert hogy inkább értenek ahhoz, hogy mindenhez egy picit, mindenhez hozzáteszünk egy kicsit, vagy látják a nagy egészet, hogy az ő munkájuknak milyen hatása van a nagy egészre. Tehát tök fontos az, hogy erről legyen tudásunk, hogy mi miben érezzük jól magunkat. Például ide tudom még azt sorolni, hogy vannak olyan személyiségtípusok, akik például nem szeretnek és nem tudnak bandázni a többiekkel. És sokkal jobban érzik magukat egy home office-szal körülölelt környezetben, ahol sokat lehet otthon lenni, és akkor nem kell csicsetelgetni, nem megy el arra az idő, hogy el kell menni ebédelni, mert egyszerűen ő abban nem érzi magát komfortosan. Aha. Ha ezt tudod magadról, akkor olyan munkahelyet fogsz keresni, ahol a home office előnyben van a bejárással szemben.
1: Ez most már gyakori, Dóri? Mondhatjuk azt, hogy gyakoribb, mint a Covid előtt? Tehát Magyarországon is benne van ez már a gyakorlatban? Tehát kereshetek úgy, akkor így kérdezem, álláshirdetést is, hogy home office-ból, tehát otthoni megoldással?
0: Igen, abszolút így van. Nyilván a Covid okozta ennek az elterjedését elsősorban, tehát akkor állt át nagyon sok cég home office-ra, de rájöttek ennek a gazdasági előnyeire is, hogy például nem kell akkora irodát fönntartani, mert nem járnak be az emberek dolgozni. A kis vállalkozásoknak ez egy óriási nagy előny, hogy nem kell irodát bérelni, finanszírozni, befűteni, bebútorozni és így tovább, hanem tök jó eszközök vannak arra, hogy online minimális személyes találkozással hogy lehet menedzselni az embereket. Ezt meg kellett mindenkinek tanulnia, hogy én vezetőként hogy tudok ráhatást gyakorolni a másikra. A munkavállalónak meg kellett azt tanulnia, hogy nem biztos, hogy munkaidőben kell mosni, főzni, takarítani attól még, hogy otthon vagy, hanem munkaidőben végezd el a munkádat, és minden más csinálj ugyanúgy a szabadidődben. De igen, abszolút elterjedtebb, és ezt nagyon sokan hirdetik is, és ez munkavállalói szempontból sokaknak egy előny, úgyhogy ezt mindenképp az előnyök között fel szokták tüntetni az álláshirdetésekben, hogy a home office milyen arányban elérhető az adott vállalatnál.
1: Mennyiben könnyíti meg az ember hétköznapjait a home office, vagy mennyiben nehezíti meg? Te mit tapasztaltál a praxisodban?
0: Mint mindennek, ennek is van előnye és hátránya. Az előnye mindenképp az, hogy az utazással nem veszítesz egy csomó időt napközben. Tehát, hogyha van egy 8-5-ig tartó munkaidőd, akkor nincs benne az, hogy neked még reggel egy órát tömegközlekedni kell, dugóba kell ülni, sétálni kell, és így a munkaidő után. Könnyebb a gyerekeket menedzselni, hogyha csak el kell őket dobni az iskolába, óvodába, bárhova, és utána te hazamész és otthon végzed a munkádat, mint hogy még utána időre beérni a munkahelyedre, egy csomó stressztől megkímél. Például az, hogy nem kell extrán közlekedni. Nyilván az ebéd időben, hogyha nagyon gyorsan be tudod lapátolni az ebédet, akkor van arra lehetőséged, hogy berakd azt a mosást, amit beszerettél volna rakni, és ez is segítség, mert akkor nem délután viszi az időt. A saját környezetében mindenki komfortosabban mozog, de van egy óriási nagy hátránya, és ez illetve több is természetesen, de az, hogy nem tudod szétválasztani a munkahelyi és az otthoni környezetet, az nagyon rossz hatással tud lenni például a családi kapcsolataidra. Gondolok itt arra, hogy nem tudod lerakni a stresszt, tehát hogy például pont az utazás hiányából nincs meg az a 10-20 akárhány perced, amíg hazaérsz, hogy a munkahelyi gondokat, feszültséget lerakd út közben, és kitisztult fejjel érkez haza. A munkahelyi stressz ezáltal elválaszthatatlanná válik az otthoni stressztől, és ez a kettő elkezd oda-vissza hatni egymásra, és az egyik begyűrűzik a másik életébe, a másik pedig az egyikébe. Probléma például a nyári szünet, vagy amikor beteg a gyerek, és neked otthon dolgozni kell, de otthon van veled a beteg gyerek, aki már mondjuk valamennyire önellátó, de bebemászkál a megbeszéléseidre, hogy így hello anyu, akkor én most mégis csak ezt kérem, vagy azt kérem. Tehát mindennek két oldala van, pszichésen tud nagyon megterhelő, de nagyon felszabad.

0: tud is lenni egy home office.
1: Buzes Dória vendégem a mai műsorban, az Életérzés Egyesület Business és Life Coach szakértője. Vele beszélgetünk munkahelyről, munkahelyi környezetről, munkahely választásról, home office-ról és mindenről, ami ehhez kapcsolódik. Érdemes lesz a továbbiakban is nagyon figyelni. Hamarosan folytatjuk.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A műsor vendégem a Buzáns Dóri, business és life coach, az Életérzés Egyesület szakértője, akivel a munkahely választásról, munkahelyi környezetről beszélgetünk, a home office-ról is, bár arról már azért jócskán beszélgettünk eddig is. Most beszéljünk arról, Dóri, hogyha egy munkahelyen bejáros, rendes, normál munkahelyi környezetben dolgozunk, hogyan tudjuk felmérni azt, hogy ez nekünk való, hogyan tudjuk felmérni azt, hogy számunkra ez egészséges vagy toxikus, azaz mérgező környezet?
3: Az első és legfontosabb jelzőfény ebben az esetben, hogy hogy érzed magad, hogy milyen kedvel mész be dolgozni, pont mint a gyerekeknél, hogy amikor elindítod őket útnak iskolába, óvodába, akárhova, akkor ő milyen kedvel indul el. Abból látod, hogy ő rendben van, jó helyen van, és látod magadon is, hogy jó helyen vagy, hogy motiváltan indulsz el. Emellett fölmérni azt, hogy például munkahelyválasztásnál, ha mondjuk meg fel szeretnéd térképezni, hogy toxikus egy adott munkahely, akkor nagyon nagy red flag az, hogyha beülsz egy meetingre, akkor azt látod, hogy a kollégák hallgatnak, mindent elfogadnak, tudomásul veszik a teendőket, de nem kérdeznek, nem ötletelnek, nem jönnek elő javaslatukkal. Ennek az oka az a légkörben fellelhető toxicitás, ami abból ered, hogy a hibát azt büntetik, a kreativitást pedig megölik.
2: Miért fordulhat ez elő 2025-ben bárhol is? Hogyan lehetséges az, hogy ez előfordul, mert bizony van ilyen, és azért, hogyha ezt lecsupasztítjuk, ez mindig a vezetéstől függ.
3: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy ilyen miért fordulhat elő, pont úgy, mint mondjuk az is, hogy miért fordulhat elő, nem tudom, párkapcsolati erőszak, tehát hogy ezek mind olyan témák, amit így az ember nem tud épésszel értelmezni, hogy ilyen hogy lehet a mai modern világban, hiszen mindenki tudja ezekről, hogy ez mennyire kártékony és mennyire rossz, mégis kitermeli magából a rendszer. Azzal viszont nem értek 100%-ig egyet, hogy ez mindig a vezetéstől ered. A vezetésnek abban mindig van szerepe, hogyha e fölött szemet húny, de ez eredhet a munkavállalóktól is. Hogy például olyan kicsinyes játszmák alakulnak ki közöttük, amikkel mérgezik a légkört és a környezetet. És ha ebbe a vezetés nem lép bele, és nem von be segítséget, és nem próbálja meg a szerepeket tisztázni és fölgöngyölíteni, akkor ez nagyon el tud mérgesedni, és nagyon rossz hatással tud lenni az emberekre. De nem kell messzire menni, az iskolákban is megfelelhető ez a közeg és ez a légkör. Pont most szembesültem egy általános iskolai példával. Az iskolában kimondatlan elvárás a nagyon jó és magas teljesítmény, és már a gyerekek egymást szétszikizik, hogyha valaki nem csillagos ötös, csak ötös dolgozatot ír. Iszonyúan mérgező. Iszonyúan. Hogy mekkora megfelelési kényszer dolgozik azokban a gyerekekben, hogy milyen példákat visznek tovább az életben magukkal, onnan, hogy ők azt látják, hogy a 110% az elvárás, és ha te nem csinálod meg a 120-at, akkor te egy senki vagy. És itt is valahol, hogyha most a tantestületet, meg magát az iskolát, mint vezetőséget tekintjük, akkor az ő felelősségük, hogy ez ennek gátat szabjon. És ugyanígy a munkahelyen is a vezetőség feladata hogy ennek gátat szabjon. És az, hogy ilyen miért történhet, arra talán azt tudom még magyarázatként hozni, hogy a társadalmi működés az hat a vállalati működésre, hiszen maga a munkahely az egy mikrotársadalmi környezet, ott tanulunk kommunikálni, szabályrendszerekben működni felnőttként, és így tovább, és hogyha a társadalomban toxicitás létezik, bizonytalanság, manipuláció, akkor ez kivetülhet a munkahelyi környezetre is, és ott is megjelenhetnek ugyanezek a kimondatlan elvárások és defektusok.
2: Ennek az ellenkezőjeként mondhatjuk-e azt, hogyha én mindig jó kedven megyek be a munkahelyemre, és jól érzem magam ott, akkor az biztosan nekem való, és jó az a közeg is?
3: Azt gondolom, hogy biztosan jó az a közeg, ahova jó kedve jársz be. Az, hogy neked való-e, az még egy csomó mindenem múlik. Például azon, hogy ha te szeretnél új szakmai kihívásoknak megfelelni, és egy küzdő alkat vagy, akkor kérdés az, hogy ez például megvan-e ott azon a munkahelyen, és hogy tudsz-e előrelépni, tudsz-e fejlődni, jönnek-e új kihívások veled szembe. Attól még érezheted magad jól a munkatársaid körében, meg lehetsz jókedvű, de mondjuk egy tök nagy igényed, ami a szakmai kiteljesedésedre és fejlődésedre vonatkozó igény, az mondjuk nincs kielégítve, akkor nem biztos, hogy jó helyen vagy. Akkor érdemes tovább menni máshova.
2: De hogyha jól érzem magam egy munkahelyen, akkor vélhetően hozzám hasonló emberek vannak ott, és akkor emeljük is egymást. Hogyan működik ez pozitív irányból? Ezzel fogjuk folytatni, mert ez is nagyon-nagyon fontos, hiszen hogyha ez detektálja az ember, magán érzi, hogy ő oké, és jó abban a közegben lenni, és húzzuk egymást, és meghallgatjuk egymás véleményét, és mondjuk a főnök az nem abszolút ignorálja az ötleteinket, hanem várja is őket, akkor egészen másképp éli meg az ember a mindennapjait, azon a helyen, ahol az életének a legnagyobb részét tölti. A munkahelyről, a munkahelyi környezetről, a munkahelyi választásról beszélgetünk ma a műsorban. Szakértő vendégem Buzás Dóri, Business és Life Coach, az Életérzés Egyesület szakértője. Hamarosan folytatjuk.

98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. Manna FM.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Hogyan válaszunk munkahelyet? Milyen az egészséges, a hasznosan és jól működő, termékeny, illetve milyen a toxikus munkahelyi környezet? Honnan tudom, hogy egy munka nekem való? És milyen az ideális főnök? Erről is beszélgetni fogunk, ezt meg a Dori nem tudta, hogy én ezt be fogom neki dobni. Buzás Dori, Business és Life Coach, az Életérzés Egyesület szakértője a vendégem ma, úgyhogy akkor kezdjük ott, hogyha valami pozitív, hogyha valami jól működik, akkor ez azt is jelenti, hogy ez kihat a magánéletemre, hiszen a munkahelyen töltjük a legtöbb időt, és hogyha ez egy termékeny, egészséges, jó hangulatú közeg, normális elvárásokkal, normális határokkal, és azzal, hogy értékelnek, és akkor ezt honorálják is, akkor egy sokkal-sokkal jobb hétköznapja lehet az embernek rendszeresen.
2: Ez így van mindenképp, és már csak azzal, hogy mondjuk nem viszel haza munkahelyi stresszt, és föltöltődve érkezel haza, mert hogy a munkában is lehet töltődni, hogyha ott olyan élmények érnek, amik töltött többnek és jobbnak érzed magad, az hat a párkapcsolatodra, hat a gyerekeddel való viszonyodra, hat a mindennapjaidra, akkor már reggel nem úgy kezd fel, hogy úristen, nem akarok munkába menni, fúj, már megint egy nap, hétfő van, és a többi, hanem azt érzed, hogy na akkor gyerünk, pattanjunk ki az ágyból, gyerünk, iskola, akármi, gyerünk gyerekek, és ami szerintem tök fontos, hogy a gyerekek is ezt a szemléletmódot el tudják sajátítani, és látják, hogy anya meg apa boldogan megy reggel dolgozni, én akkor tudok boldogan menni iskolába, és nem kell alapból utálni az egészet, és hogy már önmagában ez ad egy pozitív szemléletmódot, egy ilyen nagyon jó vibe-ot, amiben könnyebb működni, és hogy az a fajta mókuskerék, amiben sajnos én azt gondolom, hogy a háztartások nagy része az életüket élik, azon pszichésen iszonyú megterhelőek tudnak lenni. Tehát ez a mindennapos mókuskerék, amikor nem szereted azt, amiben vagy, de menni kell, mert nincs más választásod, az kiégéshez és iszonyú rossz közérzethez tud vezetni. És hat a párodra, hat a családodra. Úgyhogy igen, mindenképp, hogyha jó helyen vagy, jó emberekkel dolgozol, és tudsz töltekezni, akkor az életedre is egy olyan pozitív hatással van, ami segít egy kicsit abban a szemléletmódban élni, hogy én bármit el tudok érni, amit szeretnék.
1: Amikor ilyen munkahelyi élményekkel találkozol, akkor az nyilván egy teljesen másik helyzetet eredményez, hogyha valaki ilyen helyzetben jön, és mégis segítségre szorul például, ott milyen probléma lehet? Nem tudom, hogy érthető, hogy mire akarok kiukadni.
2: Mindjárt kiderül a válaszból, hogy értem-e. Hát figyelj, azt gondolom, hogy így a 30-as generációtól fölfelé nagyon sokrétűen van megpakolva a puttonyunk, amit hozunk a gyerekkorunkból, a mintáinkból, akár hogyha most elmegyünk transzgenerációs irányba, tehát hogy nagyon sok olyan dolog hatott ránk egész életünk során, amit a mi generációnk már elkezdett feldolgozni, és próbál vele haladni, és tök jó az, hogyha valaki a felnőtt életében a helyén van, de lehet, hogy gyerekkorában mondjuk érték olyan hatások, amiket ő szeretne megdolgozni, és szeretne benne fejlődni, és szeretne változtatni. Gondolok itt például arra, hogy hozott magával egy ilyen óriási nagy teljesítménykényszert és maximalizmust, ami társadalmi szinten nagyon díjazott személyiségjegy, mert ki ne örülne annak, hogyha a munkavállalója nem nap 8 órát, hanem 12-t akarna dolgozni, és nem 100%-ot, hanem 120-at szeretne oda tenni az asztalra, mert az neki nyilván milyen hatékony összvállalati szinten, de hogy egyéni szinten ez nagyon kártékony, mert egy folyamatos megfelelési kényszerrel és folyamatos feszített állapotban tartja az embert. Tehát például ilyenen lehet dolgozni attól még, hogy a munkahelyeden, meg a családodban, meg mindenhol tök egyben vagy.
1: Amikor egyben vagyok a munkahelyemen, akkor azt gondoljuk mondjuk nagyságrendileg, hogy azért ott nincsen probléma, tehát hogy ez az kezelhető még akkor is, hogyha vannak kisebb-nagyobb döccenők. Mi van akkor, hogyha valaki váltani szeretne, mert ugye erről még nem beszéltünk, ez egy nagyon nehéz dolog. Nehéz dolog magamban eldönteni, nehéz dolog meglépni, és legnehezebb dolog talán elmondani, hogyha mondjuk felmondok. Nehéz meghozni a döntést akkor, hogyha egy toxikus közegben vagyok, de ugye egy generációs mintának köszönhetően én megszoktam ezt, hogy örülj, hogy ott vagy, örülj, hogy van munkád, csöndben legyél, szép lezze, okos, nem stb. Illetve, hogyha egy jó munkahelyen van, de mondjuk egy még jobb helyre hívnak, vagy egy még jobb ajánlatot kapok, és szeretem a helyet, akkor is nehéz megmondani. Na, ezt hogyan tudjuk megugrani, úgy, hogy ne betegedjen bele a lelki világunk ebbe?
2: Én megint az önismeretet hoznám be, hogy nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk a saját határainkkal és a saját értékeinkkel. És abban az esetben, szerintem, amikor egy nagyon jó munkahelyen dolgozol, ahol elismernek és jól érzed magad és szeretsz oda tartozni, akkor ez az oda tartozás érzés, ez óriási frusztrációt tud kelteni benned, amikor felmerül az a gondolat, hogy akkor te mégiscsak váltani szeretnél. Tehát kicsit a lojalitás, az összetartozás érzése az visszahúz, míg mondjuk új szakmai kihívások vagy bármi más meg elkezd elhúzni az adott vállalkozástól. Ezek mindig nagyon nehéz kérdések. Ez például coachinggal egy nagyon jól megtámogatható téma. Tök jól végig lehet ezen vezetni az ügyfelet, hogy akkor mi az, amit ő szeretne, mik az ő erőforrásai, mik az ő tulajdonságai, amik akár a maradásra, akár a menésre ösztökélik, akkor mi az egyik vállalat előnye hátránya, mi a másik vállalat előnye hátránya, és végül meg lehet hozni ezt a döntést. Ha ezt egy olyan munkahelyen hozod meg, ahol értékelnek, ahol tiszteletben tartják a határaidat, akkor könnyen el fognak engedni, mert tisztelnek téged, és tiszteletben tartják a te autoritásodat. Ha viszont egy toxikus környezetből szeretnél menekülni, ott sokszor nehezen érkeznek meg az emberek oda, hogy innen el kell menni, váltani kell. Egyrészt azért, amit behoztál a generációs minták miatt, hogy örülj, hogy van munkád, nem váltasz, dolgozzál, egy életet egy munkahelyen kell ledolgozni, de maximum hár. Szóval, hogy vannak olyan kimondatlan régi elvárások, amiknek meg akarsz felelni, annak ellenére is, hogy neked rossz. Van egy pszichés mechanizmus az embernek, hogy ő az ismeretlen helyet inkább a rosszat választja, és csak azért választja a rosszat, mert azt ismeri. Tehát bármennyire is rossz az, amiben vagy, abban maradsz a helyet, hogy lépj az ismeretlen felé, mert abban benne van, hogy ez lehet még rosszabb is akár. Ez nagyon sokszor visszatartja az embereket a váltástól, és sajnos a toxikus munkahelyek egyik sajátossága a kollektív hallgatás, ami annyit takar, hogy kollektív szinten az emberek nem próbálják megfejteni a problémákat meg a hibákat, hanem mindenki magában kezd el ezen gondolkodni. Van egy bizonytalanság és bizalmatlanság egymással szemben, nem tudjuk, hogy kivel lehet megbeszélni a problémáinkat, és ez egy idő után oda vezet, hogy elkezd az ember saját magában kételkedni, mivel nincs reális, objektív visszajelzése annak tekintetében, hogy amit ő érez, az csak az ő sajátja-e, vagy a többieké is, ezért elkezd saját magában kételkedni a saját megítélésében, a saját érzéseiben, értékítéleteiben, és úgy gondolja, hogy ő látja rosszul a helyzetet, valamint ez az egész odáig tud eszkalálódni, hogy leképződik az emberbe az a gondolatmenet, hogy de mindenhol máshol is valószínűleg ilyen munkakörnyezet van, minek váltsak, ott se lesz jobb.
1: Uh-huh. És ilyenkor mi a teendő?
2: Puha, ez kérdés. Most én szakemberként nyilván azt mondanám, hogy ilyenkor fordulj szakemberhez, de hozzá kell ismerni, hogy itt van egy ilyen probléma. De hogyha már azt látod, hogy tényleg rosszul érzed magad, minden nap egy kínszenvedés, nincsenek jó kapcsolódások a munkahelyeden, fáj bemenni minden nap, fizikailag és lelkileg is, ne adj Isten, már fizikai tüneteid vannak, akkor mindenképp föl kell, hogy gyulladjon a piros lámpa, ami azt jelzi, hogy menj el szakemberhez. És akkor nem kell egyedül megfejtened, hogy akkor itt most mi is történik, mert akkor ebben segítséget kapsz.
1: A munkahelyektől beszélgettünk munkahely választásról, bár arról keveset, de majd még a következőkben a Manna délelőttben erről is szó lesz. Szakértő vendégem volt, aki segítségünkre volt ebben, Buzás Dóri, az Életérzés Egyesület Business és Life Coach szakembere. Köszönjük szépen az idődet!
2: Köszönöm szépen, Petra!

0: 98.6 Manna FM, életöröm zene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Életöröm
1: zene. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
4: A légy. Minden magyar filmet szerető és értő számára ugyanazt jelenti Rófusz Ferenc 3 perces animációs kisjátékfilmje, az első magyar Oscar-díjat. Napjainkban, amikor a számítógépek generálta végletekig tökéletesített pixelbirodalmak ejtik rabul a tekintetünket, az 1980-ban készült A légy még mindig lenyűgöző élményt okoz. A máig ritkaságszámba menő úgynevezett háttéranimáció technikájával létrejött kisfilm több mint 3000 képkockáját egyesével készítették el fehér papír, szénnel rajzolva. A légy nézőpontjából végigkövetett szomorú végkifejletű dráma a vasfüggöny mögött a szabadságtól láthatatlan fallal elválasztottak sorstörténete is. A díj Rófuszhoz kerülésének krimibe illő a története. Az akkori kultúrpolitika ugyanis nem engedélyezte a rendező számára, hogy kiutazzon és személyesen legyen jelen a díjátadón, teljesen esélytelennek tartották, a meghívója el sem jutott hozzá. Amikor Alan Arkin és Margot Kidder mégis az ő nevét olvasták fel a borítékból, az állami filmforgalmazó vállalat helyszínen tartózkodó első embere lépett a színpadra és vette át az Oscart. Csakhogy a közönség soraiban ült a többi jelölt is, akik közül volt, aki személyesen ismerte Rófuszt, és egy közönséges csalónak vélték a pódiumra lépőt. Ezt azonnal jelezték is a szervezőknek, így még a ceremónia vége előtt a rendőrség előállítatta az állami tisztviselőt, és lefoglalta a szobrot. Rófusz másnap reggel a Szabad Európa Rádióból tudta meg, hogy Oscar-díjas lett. Igazáért hónapokon át kilincselt, eljutva a legfelső pártvezetésig, és így visszakapva útlevelét közel fél év késéssel az Akadémia Los Angeles-i székházában egy privát eseményen vehette át az őt meg illető elismerést.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
7: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a Nagy Gasztro Fesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
5: Reklám hangzott el.
8: Malib hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke, változik Budapesten a közlekedés rendje. Folytatódik a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Ma szerdán lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. Múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők. Miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma megszűnt július 20-án. Baka András megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőjével. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a prevenció megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével és a digitális lehetőségekkel. A tárcavezető célként jelölte meg, hogy a partnerség a valós szükségletekre épüljön, és mérhető eredményeket hozzon a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak is. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsor folyamban élőben lehet követni a zászlófelvonást, a tisztavatást, a légi parádét, a debreceni virágkarnevált, Kora este pedig a Szent Jobb körmenetet, este pedig a tűzijátékot és az azt megelőző látványos sót. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe az Ézek utcája, a nyitott Karmelita, és a parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz, a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. Változik a közlekedés rendje augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap lezárják a Dunapart közvetlen környezetét, a Lánchíd és a Margit híd között már délelőtt. Délután pedig a Szent Jobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások, a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait.
1: Időjárás.
8: Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, többfelé a nap is kisüt, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső, a szél helyenként megélénkül, napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz, a Balaton 23, a Velencei-tó 21, a Tisza-tó 25 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, a műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a zenei finomságok órája.

éjszakai emlékkoncert, ez 24 nappal a londoni emlékkoncert után volt, 6 óra hosszúságú 53 dalos koncert, amin 12 dalban Dave Chappell és Hawkinsnak a 16 éves fia Shane Hawkins dobolt, és aztán természetesen ott voltak a rock and roll sztárok is, úgy, mint Joan Jett, Travis Barker, Miley Cyrus, aztán ott volt még Pink is, ott volt Brian May és Roger Taylor, akik eljátszották a Somebody to Love-ot, aztán természetesen ott volt Alanis Morissette is, hiszen Taylor Hawkins az ő zenekarában dobolt, mielőtt a Foo Fighters tagja lett, ő volt ezeké leghamarabb kivált Alanis zenekarából, amikor a nagy turnénak vége lett, nagyon kedvelték egymást, sok beszélgetés van Taylor Hawkins-szal, az Alanis Morissette-ről készült dokumentumfilmben, és ezt is jó szívvel ajánlom, és ő volt az, aki akusztikus verzióját elénekelte ezen az amerikai emlékkoncerten a Love of My Life című Freddie Mercury dalnak, és elénekelt az első saját nagy sikerét, amit természetesen Taylor Hawkins top szólójával játszottak annak idején, a You Are The Note, és hát nyilván nem véletlenül és nem váratlanul ez volt a legérzelmesebb pontja a koncertnek. Taylor Hawkins egyébként egy fantasztikus, helyes ember volt, és olyan szépen mesél róla Dave Grohl is, hogy hogy érzi magát ilyenkor egy zenekar, aki tulajdonképpen nem csak egy zenekar, hanem ők egy család, együtt vannak folyamatosan, és a családjuk is együtt van, és azt is mondta, hogy amikor ez megjelent 2023 április 19-én, nagyon fontos volt, hogy elmondjam az embereknek, hogy ez a zene, a barát és a család gyógyító erejéről tanúskodik. Annak a tanúbizonyságaként hozták össze ezt a lemezt, a But Here We Are című albumot. A bátorság, a hitelessége és az embernek a kiszolgáltatottság és a törékenysége az, ami megjelenik ebben. Egészen érzékenyen bemutatva azt, ahogyan Taylor Hawkins elment, mert hogy a Casa Medina Hotel szobában mellkasi fájdalmakra panaszkodott, kihívták a mentőt és az újraélesztést végző sürgősségi egészségügyi személyzet erőfeszítése ellenére elhunyt a helyszínen, ahogy ezt már korábban ugye, hát egy kicsit kevésbé részletesen mondtam. Dave Grohl azt mondta, hogy igazából ez a lélek mélységére épül ez a dal, és főleg a második verszak az, ami nagyon fontos volt számomra, ami a szerelem, a remény és a hit elvesztéséről szól, miközben összeomlik egy egész világ, és arra várunk, hogy valaki jöjjön és hozzon vissza az élők sorába, hogy ne érezzem azt, hogy utána megyek annak, akit elveszítettem, akivel együtt nőttem föl, akivel minden napomat együtt töltöttem, aki testvérem volt, nem csak zenésztársam, akivel úgy voltunk együtt családilag, barátilag, emberileg, minden buliban, minden jóban, minden negatívumban, minden szomorúságban és minden örömben, mint ahogy egy család tud együtt lenni. És arra várok, hogy valaki jöjjön, hogy én újra élhessek, hogy valaki hozzon vissza az élők közé, mert ilyenkor az embernek meghal a lelke. Vagy a lelkének egy darabja azzal együtt, akit elveszített. A Foo Fighters énekese tudja, hogy nem elég vágy a változásra, azt is mondta, hogy nyilván az igazi gyógyuláshoz értelmes és hatékony, fontos és konkrét beavatkozásra van szükség, még magunknak is a saját életünkben, és számomra ez a zene és az az idő, amit a szeretteimmel tölthetek együtt, és ezt próbálom meg átadni ebben a dalban, hogy mennyire törékeny az élet, és mennyire oda kell figyelnünk minden olyan percre, aminek örülni tudunk, amit dédelgethetünk, amit magunkban eltehetünk. És milyen fontos, hogy jelen legyünk, nem csak a saját életünkben, hanem a szeretteink életében is, mert csak ez az egy számít. Jön a Foo Fighters és a Taylor Hawkins emlékére írt dal, ez a Rescued. Itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: úgysem felelnék.
1: A 98 pontot Manna FM zenei finomságai között most egy nagyon különleges dal és egy nagyon különleges énekesnő, Jamala Susana Alimivna Jamala Ginova, az ő becsületes és születési neve, így Jamala a művész neve. Krími tatár és örmény származású, de ukrajnai énekesnő, a 2016-os Eurovíziós Dalfesztivál győztese, aki nagyon sokszor kerül az orosz-ukrán háború miatt újra és újra középpontban, nagyon sok interjút készítenek vele, amit javaslok jó szívvel mindenkinek, aki szeretne egy igazi, nagyon szép és nagyon szép gondolatokkal felépített beszélgetést hallani egy ukrán embertől, hogy hogyan ébredtek fel február 24-én arra, hogy bombázzák Ukrajnát az oroszok, hogy erről hogyan beszél egy anyuka, hogy hogyan mondja el azt, hogy milyen megélni, amikor ott vagy a jelenben, és a történelem konkrétan megismétli önmagát, és úgy érzi magát, mint a déd nagyanyja, nagyon-nagyon szépen beszél, amilyen szépen énekel, legalább annyira szépen beszél, és nem mellesleg személyében először győzött az Eurovíziós Dalfesztivál a muszlim énekes. Az 1944 című dalát fogjuk mi is most meghallgatni, ez az a dal, ami nyert. Egyébként háború ellenes dal, és ebben ő maga a saját ükanyjának a történetét meséli el, akik nácik bélyege nácinak bélyegeztek a szovjetek, és több ezer krími tatárral Közép-Ázsiába telepítették ki 5 gyerekével együtt. Ott rengetegen meghaltak, és a túlélők, illetve az utódaik csak 1989-ben térhettek haza a Krím félszigetre. És az a helyzet, hogyha valamikor ennek a dalnak van óriási, fontosságú üzenete, nem csak az ottani emberek számára, és nem csak az orosz emberek számára, hanem mindenki számára, hogy mennyire fontos összekapaszkodni, hogy mennyire fontos az emberségre figyelni, hogy mennyire volna fontos az életet ünnepelnünk minden egyes napon. És a béke mellett, és a békéért így kiállni, hogy az életet ünnepeljük, függetlenül attól, hogy ki milyen származású, ez most különösen fontos. Orszban született, ez a mai Kirgizisztán területén van, egy krími tatár apa és egy örmény anya gyermekeként. A krími tatár ősét erőszakkal telepítették, hát ugye a már említett történet ez, a Krím félszigetről a Közép-Ázsiai Köztársaságban a II. Világháború idején, és bár a saját rokonai a szovjet oldalon harcoltak, mégis van benne valami egységérzés. 89-ben tért vissza a családja a Krím félszigetre, az anyukájának az ősei a Nagorno-Karabakhból származnak, a nagyapja földjeit elkopozták, Osba száműzték őket, ahol megváltoztatta örmény nevét. Jamala az anyanyelvi szinten oroszul beszél, folyékonyan ukránul, amit nagyon fiatalként tanult, és bár krimi tatárul is írt néhány dalt, ami viszont elképesztő, hogy milyen energiával és milyen szenvedéllyel és milyen hangulattal tölti meg az embert, amikor ezt meghallgatjuk. Tehát ez a krimi tatár nyelv, ez valami olyan varázslat, mint mondjuk kelta nyelven hallgatni egy dalt. Nem beszéli gördülékenyen ezt a nyelvet, de gyönyörűen énekel benne. A szülei elváltak, és hogy az anya házat vásárolhasson a Krím félszigeten, így a leánykori nevét kellett felvennie, és ebben az időszakban volt az, hogy a szovjet hatóságok nem engedték, hogy a krími tatárok, akár csak Jamala apja vásárolhassanak a félszigeten, úgyhogy ezért kellett az anyukájának a lánykori nevén megvenni ezt. Gyerekkora óta imádja a zenét, a saját elmondása szerint ez volt az, amiben menekülni tudott. Az első zenei, úgymond szakmai felvételét 9 éves korában készítette el, akkor énekelt el 12 krimi tatár névdalt. Belépett a Szimferopoli zenekollégiumba, aztán később az Operaház énekesnője lett, és aztán a Csajkovszki Nemzeti Zeneakadémián szerezte meg a diplomáját, bár kedvelte a popzenei karriert, és sokkal inkább afelé szeretett volna menni, és amikor 2010. február 14-én Valentin napon, azt mondta, hogy nem volt szándékos, de kiadta az első kislemezét, a You Are Made of Love, a For Every Heart című albumról, akkor már elkezdett rá nagyon-nagyon figyelni a világ, és aztán később amikor az Eurovíziós Dalfesztiválon elindult, és ezt meg is nyerte, és ő volt tulajdonképpen a csillaga, akkor már az egész világ ismert, ő csodaszép a dal, úgyhogy 2016-ban Stockholmban az Eurovíziós Dalfesztiválon a nyertesek sajtótájékoztatóján, amiket és ahogy mondott, ahogyan abban a gyönyörű népviseletben megjelent, azt is érdemes megnézni, meghallgatni az interjút. Fantasztikus csaj, tényleg fantasztikus csaj, úgyhogy érdemes figyelni a szövegre, a dallamra, és magunkra, hogy mit ébreszt bennünk ez a dal. Jön az 1944 című dal Jamalától itt a Zenei Finomságok között, most a Mannán.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

Következő dal itt a 98 pontot Manna FM-en, a zenei finomságok között igazán nagyon különleges. Különleges az előadó, különleges a videóklip, különleges a dallam, különleges a csajnak a megjelenése, egy hölgyről van szó, különleges, ahogy ötvöződik benne egyéb hasonló jellegű, hasonló habitusú énekesnőknek a zenéje, a hangu, azoknak a zenekarának a hangulata, az egész egy ilyen nagyon különleges elegy, miközben tök egyedi. Úgy hívják a hölgyet, így nem tudom, hogy tudjátok, hogy kiről van szó, hogy Philippa Margaret, vagyis Pip Brown, 1979-es születésű, ismertebb nevén Lady Hawk, új-zélandi énekes dalszerző, és nem mellesleg multi-instrumentalista, zseniálisan játszik a csaj, konkrétan minden hangszeren, a művész nevét pedig Richard Donner 1985-ös Lady Hawk című filmjéről kapta, hogyha valaki megtalálja a párhuzamot, természetesen nem véletlen ez. Egyébként a Lady Hawk című film, amit szintén a Sólyomasszony, amit szintén ajánlok figyelmetekbe. Nagyon érdekes film. Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer és Matthew Broderick főszereplésével készült. A történet egy fiatal tolvajról szól, aki akaratlanul is valahogyan összekeveredik egy harcossal és annak a hölgyével, akire Akila püspöke vadászik, és aztán amint megismeri a házaspár múltját és a titkát, elhatározza, hogy segít nekik leküzdeni a püspök elnyomását, mind fegyverben, mind pedig a pokoli átok miatt. Nagyon-nagyon jó film. Nem lövöm le a poént, hogy mi az átok és miről szól ez valójában, hogy a házas párnak mi a titka. Érdemes megnézni, keressetek rá, szerintem biztos, hogy megtaláljátok a neten. Szóval Wellingtonban volt a Tool & Blacktop nevű együttes, és ennek volt a tagja 2001 és 2003 között, mielőtt Ausztráliába költözött volna, de hát aztán szépen elköltözött Ausztráliába, aztán 2007-ben Londonba, és 2013 körül, inkább így mondom, Los Angelesbe költözött, és ott már a harmadik albuma, a White Things megjelenése után, amikor már nagyon ismert lett, és túl sokan ismerték még, ahogy ő ezt később elmondta, vissza is költözött Új-Zélandra. A debütáló szólóalbuma volt a Lady Hawk, ami a művész nevével azonos című lemez lett, 2008-ban jelent meg, és ez a My Love című dal pedig egy egészen különleges találkozása a Molokónak, Rosie Murphynek, egy kicsit a Cosin hangulatának, és egy kicsit a Blondi külsejének. Szóval mondom, hogy nagyon különleges figuráról, hangzásról, attitűdről van szó. A videóklipben úgy néz ki Lady Hawk, mint hogyha nem is tudom, 72-ben járnánk kb., tehát még a születése előtti korszak, a hajviselete, a sminkje, a ruhája, a mozgása. Aztán a klipben, ahogyan ez a két csodálatos táncos megjeleníti azt, amit ugye mi szépen itt a magyar költészetben úgy hívunk, hogy héjan állsz a zavaron, az is valami egészen elképesztő. Tehát én azt javaslom nektek, hogyha adódik rá lehetőség, akkor nézzétek meg a videoklipet, de hogyha az ember csak hátradől, és afféle cruising üzemmódban, tehát amikor csak megyünk a merre zöld, vagy megyünk hosszan ugye az autópályán, és csak utazunk, szépen úszunk az árral, és csak így hallgatod, nem figyelsz tudatosan a szövegére, nem akarod mindenáron látni a klipet, akkor pedig egy egészen egyszerű, könnyen befogadható, nagyon finom zenei élményt kapsz. Tehát ez tipikus példája annak, amikor, hogyha utána nézel, akkor is nagyon érdekes, és minél mélyebbre ásol a tartalmát, és az, akár mondjuk a daltartalmát, és akár mondjuk az énekes történetét, életét illetően, akkor is nagyon érdekes, és tök más hangulatú lesz tőle a dal, de ha csak úgy hátradőlsz és hallgatod, akkor pedig kapsz egy nagyon fincsi, bőr alá kúszó, de táncolható és olyan belülről simogatós dalt. Ilyen ez a My Love Lady Hawk-tól, itt a Mannán a zenei finomságok között most. És szerintem ezt azonnal jelölni kell a Manna applikáción belül a kedvenc listán, hallgassatok rám, megéri.

most egy újabb jelölni való. Egy klasszikus dal a Blondie-tól, amit nagyon sokan úgy értékelnek, hogy ez milyen egy vidám, egy jó hangulatú, egy táncolható, tök jó kis dal, ami így is van. Csak hogyha elkezdünk figyelni a szövegére, akkor már gyanús lehet, hogy itt valami nem stimmelt, amikor ezt a dalt Debbie Harryék megírták, hogy ő a Blondie énekesnője. Hát, hogy miért is? Azért, mert Debbie Harrynek volt egy zaklatója. Konkrétan. És amikor ez a dal született, akkor azt próbálta meg valahogyan magából ki, hát mondjuk úgy, ugye, hogy divatos szóval szokták ezt ventilálni, és valahogyan feldolgozni. Tulajdonképpen egy túlélési mechanizmus volt, ahogy ő ezt elmondta, mert hogy tulajdonképpen volt egy olyan zaklatója, aki nem hagyta őt élni. Folyamatosan jelen volt az életében, és igazából ezért van ennek egy ilyen hát kicsit gonosz, kicsit sötét háttérzöngéje is magának a dalnak, ez One Way or Another, amiről szó van. Igazából Nigel Harrisonnal együtt írták, akivel sokszor meg is beszélte a problémáit. Harry írta a dalszöveget, Debbie Harry, és aztán segített Nigel Harrison valahogyan belehelyezni ezt egy olyan fajta zenei környezetbe, ami nem egy szomorú dal lesz. Tehát tulajdonképpen az, hogy túlélési mechanizmus volt, hogy ő ezt meg tudta írni, és ezen túl tudott lennülni, ezen az egész zaklatási ügyön Debbie Harry, annak idején az nagyban volt köszönhető ennek a dalnak. A Hit Me With Your Best Shot című filmnek, a tévésorozatnak a 2011-es egyik epizódjában is szerepel ez a dal, de egyébként sok filmben szerepelt a 90-es években is. Ami pedig Debbie Harryt illeti, hát egy egészen különleges életút, egy egészen különleges csaj, úgy nézett ki, mint limál, csak még nagyobb hajjal, olyan ocelot mintás ruhákban, a 70-es és a 80-as évek, inkább a 80-as évek közepén, amikor ugye ez az óriás tupír volt, mint a Dolgozólány című film, hogyha megvan Melanie Griffith, a Sigourney Weaveren, az az óriás tupír, de közben ilyen limálos tincsek, a szemet mondjuk négyszeresére megnagyító smink, és olyan ruha, mint a Fréd és Bénibe Irmának volt. Tehát tudjátok, csak így a mellvonalon lefut két kis ocelot mintás anyag. Szóval, hogy ő maga nagyon érdekes, ahhoz képest, ugye van ez a punk stílusú női zenekar, akiket Mike Chapman producer fel is fedezett, tehát innen indult Blondie-nak a sikere, de ő előtte még ehhez képest, a stílushoz képest egy folk zenekarban volt, a Wind in the Willows-ban, hogyha esetleg valaki emlékszik rá. Ez a hasonló című Kenneth Graham gyerekkönyvről kapta a nevét maga a zenekar. Egyébként, hogyha ez ismerős lehet, akkor az azért van, mert a Disney a Mr. Toad's Wild Ride-ot ebből csinálta. Hogyha körülnézünk egy kicsit, hogy honnan indult a folk stílusból Debbie Harry, és hogyan jutott el a Blondie-hoz is ehhez a punk stílusú női frontasszonyok, frontemberek stílushoz. Korábban ő Suzy Quatroval dolgozott, és Suzy Quatro a Heart of Glass-a már meghatározó volt Debbie Harry életében, és igazából ez az egész korszak a 70-es, 80-as évek CBGB korszaka volt New Yorkban, hogyha emlékeztek rá, akkor időnként megjelenik különböző filmekben ez a bár, ez a szórakozó hely, a CBGB, ami egy központi része volt New Yorknak, akik ilyen stílusban, rock és punk stílusban akartak szórakozni, és ilyen zenét akartak hallgatni, meg ilyen együtteseket akartak látni, azok mentek annak idején a CBGB-be. Na, hogy milyen is ez, hogyha a stílusát keressük, hát akkor ott van Patti Smith, a New York Dolls, a Ramones, vagy a Talking Heads például, tehát nagyon sokféle, de zseniális zenekar volt annak idején a CBGB-ben, na hát és itt tűnt föl maga Debbie Harry is, és aztán itt tűnt föl a Blondie is. Na, jön a One Way or Another, itt a zenei finomságok között, hallgassátok meg, lesz benne egy ilyen furcsa kettősség, de egy állati jó zenéről van szó.

0: 98 pontat Manna FM, életöröm zene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával, holnap találkozunk újra, addig is mindenki vigyázzon magára. Puszi!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életöröm zene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük! Reklám hangzott el.
4: Visszakerült több ezer milliárd forint a nemzeti vagyonba. Mától Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Több mint 30 törvényt és 2 alaptörvény módosítás az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte. Az egyik legfontosabb vállalás a Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós források hazahozatala volt. Ennek érdekében átfogó korrupció ellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. A többi között szigorodott a vagyonnyilatkozati rendszer, átláthatóbbá vált a magántőke alapok és a közbeszerzések működése, valamint létrehozták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kifizetésével mintegy 3000 milliárd forint került vissza a nemzeti vagyonba. Mától Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek, a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Magyar Péter miniszterelnök a lehető legtöbb emberséget kívánta az új államfő munkájához. Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzetszínésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott: Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Bükki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények körül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzés terjesztő amerikai szőlőkabúca elleni védekezés. Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, többfelé a nap is kisüt. Ugyanakkor északon, északkeleten elered az eső. A szél helyenként megélénkül, napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét, hogy mondtam, megint elhagytuk a stúdiót, a budapesti stúdió hűsét. Ott hagytuk, hogy eljöjjünk 40 fokba a Kapocsi Művészetek völgyébe, és itt állunk az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület. Hát udvarában, nem tudom pontosan mi ez, aki elmondja nekem, Kovács Szilvia, munka...
2: Szervezetvezető.
1: Így hívják nálunk a főnököt, ugyanis. Na, nagyon kellemes udvar, már sokat jártam meg, de igazából levettem, miről szól, tehát valami összefogásról van szó, ami a Balaton felvidéki termelőket, vállalkozókat segíti, hogy pontosan mi azt elmondott a Szilvia.
2: Így van, sziasztok, mindenkit sok szeretettel köszöntünk a Kapolcson az Éltető Völgyben. Nagyon-nagyon sokan fordulnak meg az udvarban, szerintem nagyon-nagyon sokan tudják, hogy itt van, ahol 14 termelő kínálja a portékáit, kézműves foglalkozások, kóstoló programok, borkóstoló, pálinkakóstoló, sörkóstoló, iszonyatos népszerű programok vannak nálunk. Ma például mini konyhasónk lesz, ahol az udvarban lévő termelők termékeiből mindenféle finomságokat, joghurtokat, ma például tökmagos palacsinta készül, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk. Nagyon különleges, mert elmondják azt is, hogy honnét indul a termék, hogyan állítják elő, milyen beltartalma van. Tehát azért ezek azok az információk, amit a boltban nyilván a vásárló nem fog megkapni.
1: Csak induljunk el, mert a Kovács közben kalapálja a vasat, ami meleg, addig üti a vasat. Igazából azt mondod, hogy ez 59 település foglal magába, ugye Balaton felvidékről van szó. Miben tud segíteni egy ilyen egyesület a termelőknek, az alkotóknak?
2: Az Éltető Balaton felvidékért egyesület egy vidékfejlesztési egyesület, amit már mondtad, 59 település civil szervezeteit, önkormányzatait, vállalkozásait, őstermelőit foglalja magába, és hogy miben tudunk segíteni? Hát összefogjuk a fejlesztési igényeket, összefogjuk a közösséget, próbáljuk a vidéket, a Balaton felvidéket minél élhetőbbé tenni, minél tehát az emberek érezzék azt, hogy jó vidéken élni, hogy itt is meg lehet élni, itt is jól lehet élni, és ugye nagyon fontos a közösségépítés. A helyi gazdaságfejlesztés mindennek a motorja, az alapja, de azért egy jó közösség is azért mindent überelhet.
1: És igazából a tudatos vásárlókra hajtotok, nem? Aki odafigyel arra, hogy hiszen minden termék mögött, vagy aktás, mert van egy sztori, egy történet. Lehet, hogy valaki valamiből lett, mondjuk kézműves szappangyártó, vagy kecsketartó, ugye? Tehát igazából ez a jó, hogy ilyen analóg találkozások vannak. Van mindenkinek webshopja, de ezek azért kellenek.
2: Ez így van. Azért szeretnek ugye most már a vásárlók mit keresnek? Élmény alapú vásárlást. És nyilván itt az arcát adja a termelő, az arcát adja a termékelőállító, és igen, megbeszélik, hogy honnét indultak, melyik terméknek mondjuk milyen beltartalma van, és azért ez most már egyre tudatosabb a vásárlók. Mi azt veszük észre, hogy van az a réteg, aki akar és tud is rááldozni, és érdekli a termék, amit megvesz. Ugye elmész egy nagy áruházba, leemeled a polcról, aztán kész, megnézed esetleg, melyik az olcsóbb, vagy hogy azt gondolod, ami drágább, az minőségi, de itt története van mindennek, és nagyon-nagyon szeretik ezt már a vásárlók. És például mi itt egy kvízjátékot indítottunk, 14 standunk van, 14 kérdés van a kvízbe, úgyhogy el kell menni a vásárlóknak, beszélgetni a termelőkkel, és iszonyatos jó beszélgetések szoktak ebből kikerekedni. Volt olyan kvízjátékosunk, aki azt mondta, hogy hú, ez 3 óráig tartott, de annyi jó infót kaptam, és annyit vásároltam, és pont ez a cél. Beszélgessenek, ismerjék meg a termékeket, és mindenki érezze jól magát.
1: Induljunk el, hogy kik vannak itt, csak úgy felsőszerűen jó, majd 3-mal beszélgetni fogunk persze. Mellettünk ugye Anna kozmetikunk, vele beszélgetünk mindjárt. Igen. Kik vannak még? Milyen ágak képzelik itt magukat?
2: Igazándiból ugye a kézműves termékelőállítók, illetve az élelmiszer, az ami, illetve bor, ugye bor nélkül nincs fesztivál, és sör. Hát akkor induljunk el. Royce Farm iszonyatos finom sajtokat készít. Megyünk tovább. Pepó papa tökmagolaja, verhetetlen, nekem nagyon nagy kedvencem, OD kerámia kerámikusunk, nagyvázsonyi gyümölcskertészet.
1: Hozzájövünk, csak még nem tudja, mert innen veszem a kecske sajtot.
2: Ja, illetve iszonyatos finom málna szörpje van, magos krémek, tökmakrémek, fűszerek, vadászorsója üvegfestőművészünk, színesíti az udvart, aki állandó kézműves foglalkozásokat tart, csicsókerámia, annak a gyönyörű szép virágkerámiái, levendulás mézes kalács, ahol magad is díszíthetsz mézes puszedli, illetve ilyen gyönyörűségeket lehet, mert ugye a mézes levendula kalács az nem ugye, csak karácsonykor.
1: Meg a levendula az Balaton felvidék, ugye
2: ott van. Így van, így van, így van. Vikta kézműves műhely, gyönyörű szép fatálak, illetve faékszerek. Jöjjünk tovább. Tagyon birtok bor.
1: Igen, neki szállása is vannak Balatonfelvidéken, tudok róla, igen.
2: Helyszín, így van, így van. Forgó. A forgóstandunkon a sümegélés kamra csodálatos paradicsomlével, savanyúsággal és a szalványokkal jelentkezik. Illetve, ha kicsit tovább megyünk, Vámosi pince.
1: Velük is beszélgetünk, mert így kerültem be, hogy akartam egy jó... És tudod, mi volt a jó dolog? Hogy végre igazi pohárban ihattam egy remek hosszú lépést. Nem abban a repohár. Kell a repohár, értem én, kell... Na kell, de azért más így. És más akkor végül így. Pedig ott van egy...
2: Bandeuer sörműhely, hideg, habos, fröccs. No. Vagyis nem is fröccs, hanem sör.
1: Ez így maradt. Köszönöm szépen Kovács okay. Szébjának. Mi a te munkád szépség még röviden azért? Valami szépsége minden munkának van.
2: Mi az én munkám? Hát...
1: Szépsége.
2: A szépsége... A szépsége

0: aztán Szilvia segítségével akkor elkezdünk beszélgetni. Most a zene, aztán folytatjuk innen az udvarból.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetés Kapolcsról, innen a Balatonfelvidék udvarból. Natur kozmetikumok egy asztalon, Hohmann Anna Mária van előttem. Mitől lesz egy kozmetikum natur? Ez az első kérdésem.
2: Natur kozmetikum attól lesz, hogy természetes összetevőket használunk, nem használunk tartósítószereket, adalékokat, tehát minden, amit a természet megteremt, illetve természetesen keletkezik, azt használunk. Ezért natur kozmetikum.
1: Akkor miket vadászol, milyen növényeket vadászol, mikből készül, mik a fő alapanyagok? Ez megint egy laikus kérdés.
2: Fő alapanyagok, növények, például rózsánk van rengeteg, homoktövésünk van rengeteg, levendulánk, ezen fölül cickafarok, termesztünk orbáncfűvet is, de a lényeg, hogy a vad növények vadon nőnek, viszont amit

0: Termesztünk azt meg, vagy sajtoljuk, vagy lepároljuk, tehát, vagy kivonatokat készítek belőle, és azt kerülnek bele a krémekbe, vagy naturáljuk őket.
1: Mennyire gazdag a Balatonfelvidék mindezekben, amiket elmondtál?
0: Hát szerintem nagyon gazdag, és sokan nem tudják értékelni.
1: Mert mi nem ismerik őket, vagy nem merik letenni azokat, amik nem naturkozmetikumok, nehéz a váltás. Most több kérdést föltettem.
0: Egyrészt nem ismerik őket. A tévé nagyon sok mindent agyon reklámoz, amit el szeretnének adni, és az, amit tényleg azt mondom, hogy jó és hasznos, az úgy eltűnik a mindennapokba. A városi ember egyrészt azért nem ismeri őket, mert a tévé mást mutatnak, a falusi ember meg vagy nincs ideje rá, vagy nem hisz benne, tehát ezt így nehéz megmagyarázni, viszont azt veszem észre, hogy egyre több ember fordul mégis a természet fele, mert felismeri azt, hogy minden, amit a boltba vesz, az tele van kemikáliákkal, előbb-utóbb valami baja lesz tőle. Vagy viszket, vagy vakaródzik, vagy ekcémás, vagy valami betegsége lesz.
1: Vagy mindez együtt.
0: Igen.
1: Na, adódik a kérdés, hogy honnan a receptúra, hogy ezeket nyilván titkos, nem is ezért vagyok itt, de teszem azt, most ide veszek, hogy ezt hirtelen kiemelem ezt. Ez egy citrony, azt tudod, miért ilyen szép a citrony? Azért nagybátyám Gödörön a citromot citronynak mondta, és csináltam egy lekvárt, ami citrony lekvárt, nem vesztem, ahogy Jani bácsi mondta Gödöllön, zárójel bezáró, bocsánatot kérek. Szóval, mi ez a citronyos, ez testápoló, mi ez pontosan?
0: Ez egy testápoló, ami 5 összetevőből készült, seával, jojobolaj, baracmagolaj, elvitamin, kukorica keményítő, az alapja a krémeknek, és akkor van benne egy citronfüves illóolaj, attól kapja meg az illatát valójában. De száraz bőre jó, ekcimás bőre jó, lehet használni kézre, arcra, testre, bármire, ami száraz, viszhiányos.
1: Ugye azt beszéltük, hogy volt egy felnőttkori váltás, karrierváltás, de a receptekkel nyilván nem voltál tisztában. Honnan jöttek a receptek? Ez hosszú kísérletezés, neten való kutogatás, az ősökhez való visszanyúlás, pontosan honnan lettek ezek a receptek?
0: Igen, volt az életem egy váltás, belefáradtam abban, amit előtte csináltam, és valójában én nekem az alapszakmám kozmetikus. Eleve nem dolgoztam benne, meg nem is akartam volna, mit tudom én, pattanásokat kinyomni, az abban jó, és segített nekem, hogy így a bőrnek a típusát meg tudom ítélni. Viszont ezt elkezdtem tanulni, igen, interneten, tehát autodidakta módon, én nem végeztem el semmilyen képzést ezzel kapcsolatban, viszont ami érdekel, azt 100%-osan tudom csinálni, mert az az életem értelme ilyen szinten, és akkor ezt így tudtam kifejleszteni a recepteket, és volt, amint több időt kínlottam, volt, amit kevesebb idő alatt raktam össze, tehát ez így vegyes, viszont a lényeg, hogy a végén mindig sikerül, ha valamit akarunk.
1: Van egy Hohmann-féle titkos receptkönyv, gondolom már ott az almáriumban. Onnan a pult mögül, hogy néznek ki a vásárlók, tehát mernek kérdezni, mernek érdeklődni, és viszik-e vajon ezeket a hát, jövőmutató termékeket?
0: Az idősebb korosztály igen, aki felismeri azt, hogy azt, amit eddig vett, nem használt, az inkább kapó rá. A fiatalabbak azért még kóstolgatják őket, illetve ők most kezdenek barátkozni azzal, hogy nem minden arany, ami fénylik a boltba, és amit azt mondom, hogy ott megvesznek, nem biztos, hogy mindig jó.
1: Igen, nehéz harcolni a reklámok, nem dől ránk a reklám a sajtóból, az internetről, a mozifilm előtt, bárhonnan, nem. De neked meg itt vagy te magad, az egyesület miben tud neked segíteni, aminek a tagja vagy?
0: Az egyesület a hitet adja ahhoz, amit csinálok, ugyanakkor védjegyezteti azt, hogy tényleg natúr és természetes az, amit vesznek a vásárlók nálam. A nevét adja ahhoz, amit készítek, amit köszönök, és hálás vagyok minden egyes tagnak, és mindenkinek, aki hisz abban, amit készítek, és használja őket.
1: Kedves hallgatók, akkor a kozmetikumok, keressétek, szóval beütitek, megtaláljátok, és higgyétek el, egy nagyon tiszta tekintetű hölgyel beszéltem, akinek minden szavát teljesen ebbe, akkor minden földi van, köszönöm szépen, és mit kell kívánni, sok sikert. Jövőre is.
0: Köszönöm szépen, nektek is.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, mi a kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetésünket itt a Balatonfelvidéki udvarban. Pap Ferenccel velem szembe. Igazából az ő standja hívott be engem ide, mert szerettem volna, megmondom őszintén, egy frankó hosszú lépést inni igazi boros pohárból. Ide jöttünk, itt volt fia Gergő, Gergely, elkezdtünk beszélgetni. Egy olyan családi pincéről van szó, aki 2 hektáron termel remek borokat, de most átadom akkor a tulajdonos borász úrnak a szót, Pap Ferencnek, hogy 2 hektár elég ez, vagy lesz még több?
2: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nem elég a 2 hektár, lesz még több. Folyamatban van még újra telepítése a szőlőterületeknek Tihanyban. A klímaváltozás meghatározza egyébként, hogy ahol van a borbirtokunk a Lovasöreghegyen, ott hát egyrészt nem is nagyon van lehetőség, hogy bővítsük a területet, másrészt annyira száraz helyen vagyunk, hogy inkább a Tihanyi félsziget, ami úgy gondoljuk, hogy hosszú távon egy kiegyensúlyozott gazdálkodást tesz lehetővé.
1: Ugye a bor mellett van minden szállás, mi egymást nem csak a borból éltek, viszont nagyon érdekes dolgokat beszéltem Gergővel, hogy ez egy új dolog nekem, ezzel pár éve találkoztam az amforába készített borokkal. Pontosan hogy kell ezt elképzelni egy olyan hallgatónak, aki mondjuk nem tudja, miről van szó. Tehát mi az amfora, és miben készül, hogyan készül benne másképpen a bor?
2: Ugye az amfora, hogyha a legrégebbi származását nézzük, akkor az Grúziába 6000 éves múltra tekint vissza, a borkészítés bölcsőjét, ugye a Grúziába ezt az amforát úgy nevezik még ma is, hogy kvevri. Ugye az egy kicsit más jellegű volt, nagyobb edények voltak, mint a mieink. Ezeket annak idején, meg most is ugye básták a földbe, hát gyakorlatilag ugye a pincét is helyettesítették vele, hiszen a föld gyomrába, hogy így mondjuk, 1-2 méterrel a talajfelszín alatt viszonylag állandó volt a hőmérséklet. Nekünk egy kicsit más indítatás volt az amforához, ugye nekünk ahol mi élünk, ahonnan mi származunk, meg ahol van a pince is, ugye Lovason az Öreghegyen, amit úgy hívnak közelebbi nevén, hogy Vámosi hegy. Ugye Nemesvámos mellett van a Villa Romana Baláca, ami egy római kori villagazdaság. Tehát mi onnan kaptuk az ötletet, hogy ha már a 3.-4. században olyan borokat tudtak ott készíteni ezekben az amforákban, amit akár Észak-Itáliába is exportálhattak, akkor mi ezt a vonalat szerettük volna erősíteni, és magyar készítésű amforákat, hogyha megemlíthetem a készítőt, Légli Attila, ugye a Dél-Balatonon, ő készítette ezeket az amforákat, és ezekben erjesztjük, illetve érleljük ezeket a borokat. Ami a lényeges, ugye az első kérdés, ami volt, hogy mi is ez az amfora, hát gyakorlatilag egy olyan kőagyag edény, amiben a bor lélegzik. Ugye, mint egy hordóba, ahol van némi mikrooxidáció, ugye az oxigén be tud jönni a hordódongákon keresztül a borba, ugyanúgy ennek a kőagyag edénynek is van egy porozitása, és itt is be tud menni az oxigén a borba. Azt a mikrooxidációt, amit egy hordó lehetővé tesz, ugyanúgy elérjük, viszont ugye a hordó a saját fa anyagából, ugye a korának, a fa fajtájának megfelelően hozzátesz a borhoz. A kőagyag edény az nem tesz hozzá semmit, csak ezt a mikrooxidációt, és így nagyon szépen előjönnek azok az ízek, zamatok, amit maga az a terroár, ami a szőlőhegyből ugye beviszünk a szőlővel a mustba, utána ugye ebből kellett kikészítjük a bort, és egy komplexebb bor a végeredmény szemben egy reduktív, egy acéltartályos technológiával.
1: Laikusan egy ilyen tisztább bor, nem, ami csak a gyümölcs játszik benne, meg a mineralitás, ami a talajban van.
2: Így van, pontosan, röviden megfogalmazva, amit te mondtál, ez így igaz.
1: Sok borásszal beszélgettem még a végén röviden, hogy bajban vannak a borászok, mert hogy a fiatalok nem nagyon fogyasztják kultúráltan a bort, itt a kultúrált borfogyasztásról van szó. Hogyan látod itt a pult mögött, hogy jönnek érdeklődőek? Tehát ugye isznak mostán mindenféle bekevert piákat, meg készen adják a viszkikolátok, ez a minden. De ugye egy jó magyar bor is tud azért egy picikét lazítani, ezt tudják. Nyitottak-e? Hogy látod a pult mögülőket?
2: Hát 3 gyerekünk van, ugye ők pont abban a korban vannak, hogy már ismerkedtek, meg ismerkednek a borral, ugye 2 egyetemista, egy fiú, egy lány, úgyhogy hát ők azért hozzák a baráti társaságukat a pincénkbe, és hála a jó Istennek mindent megtesznek azért, hogy a magyar bor ismét népszerű legyen, úgyhogy én nem látom azért annyira szürkének ezt a dolgot, tehát szerencsére nálunk ez másképp alakul, ugye mi borkóstolókra vagyunk berendezkedve, sok mondjuk egy 30. születésnap, akik még ugye fiatalok jönnek hozzánk, és hát gyakorlatilag a bor a fő ital ezeken a rendezvényeken.
1: No, köszönöm, a teljeség igénye nélkül hallottatok egy beszélgetés Papp Ferenc úrral, a Vámosi Pince fejével mondhatom ezt. Keresétek őket, higgyétek el, az ilyen családi birtokokon remek borok tudnak születni, higgyétek el nekem, aki nagy melegben bizony-bizony ide jöttem, és egy-egy hosszú lépéssel megáldottam a napot. Köszönöm szépen, mit kell kívánni? Jó vásárt és remek, és ezt a hőséget, ezt bírjátok ki valahogy.
2: Igen, hát ez a meleg, ez egy kicsit most nem kedvez a borfogyasztásnak, de délutánonként azért fellendül minden nap szerencsére itt a vásárban az érdeklődés. Hát köszönöm én sem, hogy köszönjük a családom nevében a lehetőséget.
1: Ezért forgattunk a roham előtt. Na, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna Selection. Manna FM. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételten remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a barangolásunkat ebben a remek udvarban. Tálodi Kecskefarm és mellette már Dénes Ildikó, aki az egészet annó megálmodta, egy karrierváltás mögött vagy.
2: Igen.
1: Nagy levegőt vettél, bátorságot vettél, és a félede belekezdtél valamivel. Pontosan mibe?
2: Először a gyümölcstermesztésbe kezdtünk bele. Málna és Szamóca ültetvényünk volt 2014 óta. Fiatal gazdaként azt álmodtuk, hogy gyümölcsöt termesztünk, és aztán azt értékesítjük. Nem minden álmunk úgy alakult, ahogy szerettünk volna, és így a szedmagadók után úgy gondoltuk, hogy jobb, ha mi szedjük le, és előállítunk belőle különböző feldolgozott terméket, így a lekvárt és a szörpöt is, amit itt lehet látni, fogyasztani. Ezekkel a termékekkel igyekeztem versenyezni is. A Magyar Ízek versenyén aranyérmes a Málna és a Szamóca, a szörp is és a lekvár is.
1: Azt mondták különben, még nem ismertük egymást, hogy a völgy legjobb Málna szörpje az itt van.
2: Igen, igen, igen, ezt a dicséretet is megkaptuk. Hát hagyományos receptúra alapján, a nagyanyám receptje alapján készülnek ezek a termékek. Tartósítószermentesen, pasztorizáltan készítem, gyümölcs darabok vannak benne, és a két utód, az egyik a Málna és a zeperlekvár rajongom, úgyhogy ezért ez a két fő gyümölcs. Emellett aztán idővel megjelentek a többi gyümölcsök is, mert azért a piac éhezik a többi egészséges bio ökotermesztésű gyümölcsökre, és egy 6 évvel ezelőtt pedig megjelentek a kecskék is a tanyán, én laktózérzékeny vagyok, és ezért a kecskék jöttek, és vemhesen jöttek, így azonnal rabjai lettünk a kecskéknek, mert megszülettek a kisgidák, és ez az egész családot elvarázsolta. Egy cuki kisgidánál szerintem nincsen aranyosabb.
1: Mi úgy találkoztunk, hogy a feleségem is tejérzékeny, de kecsketejet azt ilt, és vittem joghurtot, meg nem grillsajtnak, hanem grillsajtot. Isteni volt a joghurt, vissza is hoztam, ugye zöldek vagyunk az üveget, plusz a másik is jó volt. Remek dolgok a kecskesajtok. Tehát merik az emberek vállalni, vagy mindenki a megszokott tehénsajtok, van tehénsajtpult is. Ugye ez kicsikét ilyen furcsa világ. Én imádom a kecske ízét.
2: Meg kell kóstolni ahhoz, hogy elhiggyék, hogy a jó technológia, a gyártási technológia miatt nincsen mellékíze, nincsen szaga, nagyon tiszta ízek vannak. A sajtokkal is versenyzek. A Magyar Sajtkészítők Egyesületének a tagja is vagyok, és ott is pont a joghurt bronzérmes lett a tavaly évben az első dunántúli sajtversenyen, és végig próbálom az összeset, a gomolyas sajtok, a krém sajtok, a kefirfélék, akkor túrót is készítettem, nagyon jó túrót is lehet belőle készíteni, akkor a kemény sajtok irányába is elmentem, trapista, félkemény, morbier, többféle fajta, és az egyik büszkesége most legutóbb a parenica kategória, ezek a
1: kecske parenica.
2: Így van, igen. Ezek a pasztafilát a családból, tehát mozzarellát is készítek, és parenicát, és parenica tekercset is, és ez nagyon-nagyon népszerű. De meg szoktam kóstoltatni, hogy elhiggyék, hogy a termék az tényleg az, amit mondok, hogy egy nagyon tiszta, nagyon jó ízvilág, krémes, finom, és itt, ami délután lesz konyhasó, ott ezek lesznek különleges formában. Például a krém sajtot édes formában készítjük, egy mascarpone utánzat tulajdonképpen, és a palacsintával, ami tök magliszttel és tök magolajjal készül, az is egy különlegesség. Ebbe ezt a kecskesajtot, édes kecskesajtot fogjuk beletölteni, és nagyon jól harmonizál a Málna lekvárral és a Málnával, így ez lesz még az a különlegességre. Illetve mindig sziporkázik az ember, mert most egy karamellát és savokaramellt készítettem a kecsketejből. A karamella ehhez is nagyon jól passzol, úgyhogy ez lesz majd rajta még a...
1: Na, ezek a hallgatók nem maradnak, de azt beszéltük, hogy szeptemberben lesz valami, a kedves hallgatók, most elhúztuk a mézes madzagot, és odafigyelnek, hogy nyitott udvar, pontosan mi lesz szeptemberben, és mikor toljuk a promót akkor.
2: Igen, ez egy nyitott porták kezdeményezés, országos szinten tavaly 150 porta csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, idén már 300 fölötti a porták száma, és adott napokon a gazdák beengedik a tanyájukra azokat a kedves látogatókat, akik kíváncsiak arra, hogy hogyan készül és hol készül a termék. Mi is nyitott porták leszünk, mi is beengedjük szeptember 19 és 20-án a látogatókat, megnézhetik, hogy hol vannak az állatok, milyen állataink vannak, hol fejjük őket, mennyi tyúk van, mennyi skótfelföldi marhánk van, tavaly még emunk is volt, lehet lovagolni, nagyon cuki lovaink vannak, a kislányom nagyon profi lovas, és ő az, aki így végigvezeti őket, meg lehet nézni a gépeinket, amivel dolgozunk, ezek a kertészeti gépek, traktorok, nagyon szuper egy
1: Ez családi élmény nap is lehet. Igazából, amikor megnézi a kedves hallgató, hogy tényleg minden igaz, amit Ildikó mondott, ez a rendületet be kell fejeznünk, itt az Éltető Balaton felvidék udvar való barangolásunkat. Folytatjuk szeptember
2: 9-án van akkor? 19 és 20-án. Szeptember 19 és 20.
1: Nincs szebb az őszi Balatonnál, mondom én, mert akkor minden turista hazamegy, és itt az élet még itt van. A kecskék hogy bírják a meleget?
2: Bebújnak az árnyékba, bebújnak az erdőbe, és nagyon jól hűsölnek. Este jönnek ki, illetve reggel, és amikor meghallják az autó hangját, és elindul a fej, és tápozsákok zörgése, akkor megjelennek.
1: Erre még kíváncsi voltam. Na, akkor következő órában is folytatjuk az Éltető Balaton felvidéki udvar bemutatását. Köszönöm szépen, Ildikó kedves.
2: Köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Holnaptól ismét hőségriasztás érvényes, folytatódtak az orosz-ukrán fogolycserék, forgalomkorlátozások lesznek Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Több mint 30 törvény és két alaptörvény módosítás az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte. Az egyik legfontosabb vállalása a Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala volt. Ennek érdekében átfogó korrupció ellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. Emellett megkezdődött az ország alkotmányos rendszerének megújítása. Az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben, a miniszterelnökét két ciklusban maximálták, és az országgyűlés megerősítette a bírói önigazgatást, a bírósági szervezetrendszer függetlenségét is. Autóbuszért orosz drón találat a dél-ukrajnai Herszonban. Négyen meghaltak, öten megsérültek. Az orosz légierő Zaporizsját is támadta hajnalban. Egy ember meghalt, hatan megsérültek, több lakóépület megrongálódott. Donyeckben lakóházba és egy bevásárlóközpontba csapódott drón. Egy halottról és négy sérültről tudni. Közben a szemben állók között újabb hadifogolycsere történt. 103 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett haza. Idén is kiállítják a cseh koronázási ékszereket a prágai Hrádzsinban. A ritkán látható műkincseket szeptember 15-től két héten át lehet megnézni a Vár Ulászló termében. Petr Pavel köztársasági elnök két éve döntött úgy, a nagy érdeklődése való tekintettel évente egyszer kiállítják a legféltettebb nemzeti kincsnek számító történelmi tárgyakat. Több ittas motorcsónak vezetőt is kiszűrtek a rendőrök a Tiszatavon. Az elmúlt hétvégén 9 emberrel szemben kellett intézkedniük. A térségben nem csak a vízen, hanem a közutakon is razziáztak. A megállított sofőrök közül 6 ellen eljárás indult alkoholfogyasztás miatt. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. több helyen forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét, a Lánchíd és a Margit híd között. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti áratait. Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, és egyre több felé kisüt a nap. Északon, északkeleten lehet eső. Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlva. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves aggatók, akkor megkezdjük a kanapé második óráját. Egy gyors huszár döntésre azt látjuk, hogy maradunk itt az élhető Balaton felvidék udvarban, mert annyira adja magát a sok-sok téma, sok alkotó, nem csak sajtok, nem csak borok, nem csak édeség, hanem még művészet is beköltözött. Vadász Orsolya üvegfestővel állok. A képen a divatos szobatán pont egy workshopot tartasz. Mi zajlik itt? Mit lehet itt csinálni? Kezdjük ezzel.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az éltető Balaton felvidék éltető volt stanyán vagyunk Kapolcson, ahova 4 különböző programot hoztunk a gyerekek részére. Ennek igazából az az apropója, illetve az az oka, hogy én nagyon szeretem azt, amikor nem csak egyetlen egy témába dolgozunk és mozgunk, hanem van lehetősége arra az embernek, hogy válasszon. Ide mi most kis hűtőmágnes készítést hoztunk, üvegfestést, mandala festést és porcelánfestést. Ez az a 4 téma, amit szerintem át lehet adni úgy a gyerekeknek is, a felnőtteknek is, hogy bátran otthon, akár önállóan is tudják majd végezni, miután itt leültek és festettek egyetlen egy kis általuk választott alkotást.
1: Laikus a kérdés, miért pont üvegre festetek? Miért nem vászonra? Tudom, nagyon laikus, de várom a választ.
2: 17 éves voltam, amikor én megismerkedtem az üvegfestéssel, és hát tipikus nőnek gondolom magam, imádom, ha valamit csillog.
1: Na igen,
2: és az üvegfestés az az alapanyag, amit fölhordva, akár plexire, akár üvegre, akár fára, nagyon-nagyon fényes marad a felülete, mindenféle további lakkozás és felületkezelés nélkül. És nekem ez a fény az, ami borzalmasan tetszik. Uh-huh. Illetve az üvegfesték az, ami a régi templom üvegeknek hobbi szinten meg tudja mutatni a stílusát, ez egy áttetsző festék. Uh-huh. Tehát ha akrilfestékkel, olajjal, vagy bármilyen más festékkel festünk egy üvegfelületre, akkor az nem lesz áttetsző. Az üvegfesték aznak pontosan olyan áttetsző lesz, mint a templomablakok. Tehát ragyognak.
1: Amikor éppen nem a Kapolcs van, akkor hol vagy, mivel foglalkozol? Gondolom, a Balatonfelvidéken élsz te is.
2: Én Sümeg Csehiben élek, és úgy tudok csatlakozni az éltetőhöz, hogy Sümegen van egy galériám, ami üvegfestő iskolaként, vagy üvegfestésként indult, de azóta egy picit kinőtte magát, és úgy neveztük el, hogy Tudatosan Kreatív Alkotó Stúdió, és én ebbe a stúdióba készítek nagyon sok workshopot. Én itt alkotok, tehát ez a műhelyem is, tehát bármikor az utcáról bejöhet hozzánk bárki, és megtekinteti, hogy éppen miket készítek. És hát ugye nagyon sok program van, amit eleve az éltetőtől kapunk, illetve az ő közreműködésükkel. Tehát én Sümegen élek, vagy Sümegen dolgozom.
1: Pár perc ismerjük egymást, azt leveszem, hogy te annyira a helyeden vagy Orsolya, hogy szerintem boldog ember vagy, mert megtaláltad magadnak azt. Ugye egy galéria az imád egy ilyen közösség összetartó elő, ugye a közösségnek beszéltünk az előző órában Szilviával, hogy egyfajta analóg találkozások vannak. Tehát nyilván minden termék van webshopja, de itt viszont találkozik mindenki mindenkivel. Ez egy fontos dolog, nem, hogy újra egymásra találunk mi emberek.
2: Én nagyon-nagyon szeretem a közösséget, és én nagyon hiszek abba, és így 53 éves vagyok már, tehát pici tapasztalattal rendelkezem, én nagyon hiszek abba, hogy a közösség az mindig megtartja azokat az embereket is, akik építik, és azokat az embereket is, akik csak laikusként hirtelen belekerülnek. Egy közösségen belül szerintem soha nincs az, hogy most így az üvegfestőiskolát mondom, tehát nem, soha nincs az, hogy itt az Orsi tanít, itt a közösség tanítja egymást. És a közösség építi egymást. A közösség az, aki tovább tudja adni ezt a szellemiséget a gyerekeknek, unokáknak, bárkinek. És szerintem azért nagyon jók az ilyen fesztiválok és rendezvények, mert itt olyan emberekkel találkozunk, akik hasonló szellemiséget képviselnek. Az, hogy ne legyél egyedül, ne maradj egyedül, de csatlakozz, teljesen mindegy, hogy most a művészetben, kocsmában, a söribásban, tök mindegy, de csatlakozz, hiszen ezért vagyunk a Földön, ezért élünk itt, ezért pont most vagy itt te is, meg én is, mert hogy mi igazából egyek vagyunk, és egyet akarunk boldogok lenni, szabadnak lenni, szeretetben élni, és szépet látni magunk körül. És a művészet, ez az, amiben nagyon jó. Hogy olyan szép?
1: Ennél szebb végszót meg sem lehetett volna érni. Kedves hallgatók, a Balatonnál nyaraltok, és még rossz az idő, vagy pont Sümeg környékén jártok, akkor melyik galériát kell keresni?
2: Árkádó Galéria Sümegen.
1: Be kell kopogtani, éppen ott van, szerintem szívesen látom mindenkit. Köszönöm szépen, visszaengedek a két fiatal művészhez, mert éppen maradt nagyon alkotnak.
2: Köszönöm szépen. További szép napot kívánok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk. Az előző órában is volt egy borász, és most sem úszátok meg egy nagyon remek borászat nélkül. A Tagyon birtok. Hát nem beszéltem a titkos, hogy kivel is vagyok, kivel beszélgetek itt.
2: Németh Ferenc vagyok, a Tagyon birtok kereskedelmi vezetője.
1: Na, Tagyon, ugye az előző borászunk a Vámosi Pince 2 hektár, ti picikét többek vagytok. Hány hektáron van?
2: 6 hektáron gazdálkodunk. 1,3 hektáron kezdtük, 2009-ben vásároltuk az első területet, és most 2026-ban már 6 hektár szőlővel rendelkezünk, ezeken 8 féle szőlőfajtával dolgozunk.
1: Mi jellemzi, hogyha egy laikusnak kéne elmondani a Balaton felvidéki borokat úgy általában, hogy könnyebb borok ezek, ilyen könnyebben iható borok, tehát nem az a nagyon testes pécsi villányi vonal van itt, hanem teljesen más, de átadom a szakembernek a szót persze.
2: De teljesen jól fogalmaztad, így van. Tehát ahogy a Balatonra is jellemző, a nyár, a frissesség és a jókedv, ugyanúgy ezek a borok is ugyanezt sugallják, nagyon gyümölcsösek, frissek, savaiban gazdagok, leginkább az olasz rizling a legjellemzőbb, ugyebár a Balaton felvidékre, de nagyon sok szőlőfajtával azért foglalkozunk.
1: Nektek van egy különlegességetek, például sok-sok kis erejtett szállása a szőlőben, hogy kellett hozzátok, azt mondjára mondjátok, de tudom, hogyha valaki például teljesen nyugalmat akar, tehát lemegy, fürdik a Balatonon, ott hagy a zsivajt, följön a szőlőbe, és egy teljesen más, egy nyugi várja. Hogyan kerültek ezek a szállások, ezek a kis házak, vagy korábbi présházak a szőlőbe?
2: Hát ezek mindig is ott voltak, ugyebár, csak amikor megvásároltuk a szőlőterületet, akkor ezek a présházak, ezek ott voltak, kicsit elhanyagolva, kicsit lepusztulva, és mi felújítottuk, és nagyon szép kis apartmanokat alakítottunk ki. 2-4-6 fős apartmanok vannak, 22 főre tudunk szállást biztosítani, hogyha egy nagyobb csapat is jönne, egy jó kis borkóstoló, vagy például egy szuper hétvégére.
1: Sok borásszal beszélgettem, és azt mondom, hogy picit bajban vannak, mert a fiatalok fordulnak el az alkoholtól. Most nem arról van szó, hogy nyakra füre vedelni, hanem a kultúrát borívás. De itt már bólog, itt már ingatod a fejed, hogy nem így van, akkor tessék, örülnék, ha nem így lenne. Mutassuk meg, hogy mit tud a magyar bor nekik is.
2: Így van, tehát pont ezért is vagyunk itt kint a művészetek völgyében, itt azért elég sok a fiatal, és itt én pont azt próbálom a fiataloknak is bemutatni, hogy ismerjék meg, hogy igenis lehet jó bort inni, tehát vannak nagyon jó borászatok, nagyon jó borok, és kóstolják meg, és amikor megkóstolják, akkor ők is felismerik, hogy tényleg, hát amit a boltba vettünk, az nem biztos, hogy ilyen jó volt, úgyhogy hál' Istennek nagyon sokan jönnek vissza, és már évről évre egyre több visszajáró fiatal vásárlónk van, akik visszajönnek, és viszik ezt a bort, hogy inkább ezt isszák.
1: Ugye az élhető Balaton Felvidék Egyesület udvarában vagyunk, tagja vagy egy ilyen egyesület, közben szívesen segít nekünk, még egyszer mondjuk.
3: Éltető Balaton Felvidék.
1: Élőadás van, ez az Éltető Balaton Felvidék Egyesület udvarában.

0: vagyunk, akkor így helyes az egész. Annak, hogy ennek te tagja vagy, ez miben nyújt neked előnyt, miben tudnak ők segíteni?
1: Segítenek abban, hogy megtaláljuk a megfelelő pályázatokat. Tehát ők felkutatják nekünk, bemutatják, és mi elkészítjük a pályázatot, és így nagyon nagy segítséget tudnak nekünk nyújtani.
0: És egy aktuális kérdés a végére, ezt az iszonyatosan meleget, hogy bírja a szőlő?
1: Hát a szőlő azért bírja a meleget, de küzdünk
0: ezt is.
1: Ezt is, mivel hogy nagyon mélyre megy a szőlő. Amúgy mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert ott a Tagyó-hegyen azért nagyon jó a mikroklíma, tehát nálunk sokkal több eső van, mint mondjuk máshol, és ez miatt nálunk azért nagyon jól bírja még a szőlő, de azért folyamatosan küzdünk a globális felmelegedéssel.
0: Na, fiatal hallgató barátom, hogy jövőre jöttök Kapolcsra, vagy esetleg pont itt nyaratok, nagyon bírtok, meg kell keresni, hogy az Éltető Balaton Felvidék Egyesület udvarát jövőre is, 15. alkalommal vagytok itt, vannak itt, és meg kell kóstolni, beszélgetni kell, és kulturáltan kell bort fogyasztani. Sok vízzel, nem? Ebben a melegben. Mit mondasz erre?
1: Azért ne túl sok vízzel.
0: Túl sok vízzel. De én melegben, legyen benne bor is, de picike vízezni kell hozzá.
1: Meg inkább szikvízzel. Tehát,
0: hát én szódára gondoltam.
1: Akkor jó.
0: Ja, bocsánat, szóda. Nem, minden. Na hát egy kis félretés a végig, de hát szódára gondoltam természetesen. Na, mit kell kívánni? Sok-sok fiatalt és sok-sok
1: jó minőségű bor, és sok-sok fiatal.
0: És most remek zenék jönnek. Köszönjük.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: A zenék ismét remekek voltak, kedves hallgatók. Egy olyan pultnál álltunk meg, ahol csemege uborka, paradicsomlé, gyümölcsnyelvek, vagy asszalványú beszélünk el Hetyei Attilában. Egyet elárulok, amíg volt a zene, én fogtam egy üveget és megnéztem, mi van benne. És ugye hát nyilván tudtam azt, hogy semmiféle műanyag nincs benne, és hogy cukorral készül, nem édesítőszerrel. Hogyan talált meg téged ez a fajta vállalkozó? Attila, mióta műveled ezt, és milyen alapokon nyugszik?
2: Hát igazából 8 éve foglalkozunk komolyabban az egésszel. Előtte a szülői meg a nagyszülői háttér, amit láttunk, hogy ők is mindent feldolgoztak a konyhakertbe, tehát megtermelték az egész évi zöldség és gyümölcsöt, és ezt télen fogyasztották, és tudjuk nagyon jól, hogy a saját magunk által feldolgozott termékekre sokkal jobban hagyatkozhatunk egészségügyileg, főleg a mai világban, ahol nagyon sok a feldolgozott termék, és nagyon sok kemikáliát meg ízesítőszer tartalmaz.
1: De ezek itt nincsenek?
2: Ezek itt nincsenek. Tehát pont az a lényeg az egésznek, hogy csak minden adalékmentesen és kemikáliamentesen állítunk elő a régi hagyományos nagyszülői receptek alapján.
1: Nézzünk a receptek mögé. Ez azt jelenti, hogy az uborka nálatok terem, a paradicsomot terem, az alma és saját termés, de mekkora birtok van a sümegéléskamra mögött?
2: Igazából ehhez, mivel amit említettem, egy kis kertbe, egy 4-500 négyzetméteres kertbe már egy család meg tudja teremteni az egész télire valóját. Na most mi ebbe egy olyan 10-15-szörösi nagyságrendszer dolgozunk, tehát ilyen fél hektár körüli mennyiséget termelünk, ahol együtt van a gyümölcsös is, meg a savanyúságos, tehát a
1: zöldségkerte?
2: Meg a paradicsom. Tehát a primör áronnak a nagy része is ezen megterem, és ez már egy akkora terület, amiből ki tudunk venni eladásra is.
1: De ez egy életforma azért, nem? Legyünk őszintén. Hiszen gondolom, a palántát is te magad neveled, nem? Tehát innen indul a dolog.
2: Igen, tehát itt pont az a lényege, hogy magról mindent mi kezdünk el, palántázást is, a kiültetést is, és minden háttérmunkát saját magunk végzünk. Ezáltal tudjuk követni a termékeknek a növekedését, és látjuk, hogy mi terem, és mit tudunk belőle feldolgozni.
1: Beszéljünk, ugye itt voltak a savanyúk meg a zöldség, de nézzünk át akkor az egészséges édességek vonalára. Ugye ez gyümölcslap, tegnap egy itt kolléganőd gyümölcsnyelvet mondott, de gyümölcs kajszi megyből, vagy aszalványok, vagy gyümölcsnyelókat. Rengeteg olyan dolog van, amivel ezeket a agyareklámozott egészségtelen termék édességet ki lehet váltani, nem? Itt mennyire nyitottak erre?
2: Igen, és nagyon-nagyon sok a feldolgozási lehetősége is. Ugye aszalványokat régen is lehetett kapni. A nagyszülők is ugyanúgy leszaltak mindent. Vagy szőlőt, a szőlőnek a kacsát almába dugták, és nagyon sokáig úgy télen tudtak enni friss szőlőt.
1: Ezt beszéljük meg, hogy a szőlőt, tehát a levegőt kacsa dugták bele egy almába?
2: A szőlőnek a kacsát, a végét beledugták egy almába, és föltették a kamrába a poszt tetejére.
1: És akkor nem aszalodott meg a szőlő?
2: És akkor nem aszalodott meg a szőlő, hanem megtartotta a nedvesség tartalmát. Ugye az almát feláldoztak azért, mert az alma a legolcsóbb termék, és ezáltal egészséges gyümölcsöt tudtak enni télen.
1: Én zuglóban lakom, van egy Otello lugasom, ki fogom próbálni?
2: Az jó, az Otello az elvileg bírja.
1: Na, már megért a riport.
2: Hagyományos szőlőfajtánk az Otello.
1: No, mennyire csábulnak az emberek ezekre, hogy ideál egy gyerek, hogy mondjuk húvanyú vegyél egy ilyet, tehát mennyire nyitottak arra, hogy lehet, hogy picikét vágom, de édesség, de sokkal-sokkal egészségesebb a betartalmát tekintve, összesen hasonlítható egy akármilyen nemzetközi édességgel.
2: Hát jelen pillanatban még azért egy kicsit tudatosabbnak kell lenni a vásárlónak ahhoz, hogy tiszta gyümölcsös terméket hozzányúljanak, és igazából elsősorban a gyerek részéről a szülőn múlik a dolog, hogy mit a gyerek kezébe. És ha már van egy kicsit tudatos vásárló, az sokkal könnyebben hozzányúl ezekhez a dolgokhoz, mint aki egy átlag életet él.
1: Kedves hallgatók, jövőre, ha jöttök Kapolcsra, akkor a sümegi éléskamrát tessék nézni. Itt az Éltető Balaton Felvidékért Egyesületben Hetyei Attilával beszélgetünk, akinek hát élete a gyümölcs meg a zöldség. Köszönöm szépen, Attila, sok esőt kívánok azért, jó? Az lehet, hogy kicsit rád is fér.
2: Igen, van. Igen, az eső azért befolyásol, de van öntöző részünk, tehát tudjuk egy kicsit kompenzálni a terméshozamot.
1: Köszönöm, és ilyen az egészséges étel, ami itt van az asztalon. Köszönöm szépen.
2: Igen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Konyha Show, ezt a nevet kapta az Éltető Balaton Felvidéket Egyesület. Hát remek programja. Bésen János van mellettem, akit én leséfeztem, ő tiltakozott. Mi készült? Annyit tudok, hogy valami finomság készül, de szigorúan csak azokból a termékekből, amik itt az udvarra kaphatok. Mi lesz a mai menü?
2: Igen, hát ezt egy pár évvel ezelőtt találtuk ki itt az résztvevők a Völgy udvarban, hogy a portékáinkat összegyúrjunk, és tehát nem is répként, de valamilyen lelkes amatőrként valami ételeket készítsünk az alapanyagokból. Első körben most egy salátát fogunk készíteni. Hetyei Attila barátunk hozta friss zöldséget hozzá. Ezek reggel még tövön voltak, úgyhogy rendkívül frissek. A paprika méretét pedig nem paks közelsége okozta, hanem ezek ilyen természetes formájukban hihetetlen.
1: Meg is nézzük, nem látja a hallgatók, de hát egy, már érzem rajta, nem fogom megnyívni, de hogy ez egy ilyen vastagkúsú jófajta paprika, nem az a nagyon papírvékony, jól néz ki a paprika.
2: Így van, és szeretnék azt megmutatni, hogy milyen egyszerűen lehet milyen finomságokat készíteni, és néha olyan alapanyagok felhasználásával, amire nem is gondol otthon az akár a házi asszony, akár a házi úr, aki a konyhában sűrök forog. Ezt a zöldséget összevágjuk, szórunk rá, Kéri Mártinak van nagyon-nagyon finom tökmaglisztes fűszersója, ebben már benne van egy nagyon izgalmas ízvilág, aztán meglocsoljuk az általunk készített pepópapa tökmagolajjal, és mivel hogy egy salátához kell egy kis savanyúság is, nem ecettel savanyítjuk, hanem a Tagyon Birtok által készített verzsűvel, ezzel a nagyon finom savanykás szőlőlével.
1: Úgy, pontosan mi az, én tudom, csak hallgató nem, ugye mi az a verzsű, ez nagyon jó fajta dolog.
2: Egy abszolút, régen is készítettek ilyet, ugye a szőlőt, amikor a zöld szemével leszedik, zöld fürtöket leszedik, hogy ritkítsák egy kicsit az állományt, hogy annál nemesebb, annál értékesebb legyen majd a bor belőle. Ezeket sokáig ledobálták a tőbe, ott rohadt el ugye a szőlőtől közelébe a földön, ám de hogyha ezt összeszedjük és szőlőlevet készítünk belőle, akkor egy nagyon finom, frissítő, savanykás ital tudunk belőle nyerni. Önmagában nem is jó megkóstolni, mert egyszerűen összerántja az embernek a fülét, farkát, mindenét.
1: Én azt hallottam, hogy ami nem volt citrom Magyarországon, addig ezt használták.
2: Így van, egy teljesen jól lehet használni savanyításra. Aztán akkor még egy kicsit meg fogjuk bolondítani Séfer István barátunknak, a Bandauer sörözőnek a árpa malátájával. Azzal is megszórjuk ezt a salátát. Ennek nagyon finom textúrája és jó állaga lesz majd. Ez lesz a salátánk.
1: Közben megérkezett a nagyon finom friss málna. Abból mi lesz?
2: Hát a málnát azt most édességgyalánt fogjuk majd ajánlani. Kis palacsintát sütöttünk, aminek az a különlegessége, hogy a tésztájában is van tökmagolaj, és egy sajtkrémmel, ugye Ildi, jól mondom, egy sajtkrémmel fogjuk megtölteni, málna lekvárral, málnával díszítjük, tehát ilyen kis palacsinta fantáziát. Egy piros-fehér-zöld palacsintát fogunk tulajdon képíteni, egy ilyen hungarikum palacsintát, ha szabad így fogalmazni.
1: Igazából beleszaladtunk a Völgy egyik legfantasztikusabb, legszerethető programjába. Ez közönség előtt egy ilyenkor?
2: Igen. Erre lehet regisztrálni, reggel megszokott nyílni a regisztráció, önök sorban állnak, bejelentkeznek, és akkor ugye akiket itt vendégül tudunk látni, őket kínáljuk meg. A sajtokból egyébként kerül majd a feta salátába is, illetve készítünk, szintén egy taktársunk sütötte, sajnos ugye ezeket nem tudjuk a rádióban megmutatni.
1: De szép kenyerek,
2: gyönyörűek,
1: nagyon.
2: Egy művészi alkotások, amellett egyébként finomak is, tehát ezek nem 3D nyomtatóval készültek, ezek természetes úton lettek ilyen gyönyörűek, és egy ilyen kis ordakrémes, tökmagolajos kis kencét készítünk majd erre, és akkor ezeket is meg lehet kóstolni.
1: És te magad közösen civil, mivel foglalkozol? Között van-e a gasztronómiához valami, vagy csak ilyen műkedvelő amatőr vagy?
2: Hát én azt mondom, hogy 40 éve vagyok a vendéglátóiparban, mint fogyasztó.
1: Ja, az is fontos azért, így jut az ember tapasztalatot, nem? És tudja, hogy mit, hogyan kell csinálni.
2: Így van, egyébként a tökmagolajat készítünk Nemesvámoson, mint alapanyag ennyi közünk van a gasztronómiához. No. Csak élvezzük és szeretjük, nagyon jó a társaság, nagyon jó a közönség, úgyhogy az ember szívesen csinál valamit, akkor biztos, hogy jó alapanyaggal finom fog kijönni belőle.
1: Ilyen korai promót még nem kapott a művészetek, hogy ezt utána hallgatjátok, kedves hallgatók. Jövőre is lesz, ugye erős, Éltető Balaton Felvidékért Egyesület. Be kell jönni, mindig itt vagytok ebben?
2: Igen.
1: Jókai utca 6, talán, meg nem mondom.
2: Így van, Jókai utca 6, a Kovács műhelynek ugye az udvara.
1: Be kell jönni, és mindenkit végig kell kóstolni, akikkel beszélgettem, plusz a többieket is. Ez volt, ami, hát, hogy mondjam, rádiós beszámolónk, de szerintem voltak olyan ízesek a beszélgetések, hogy könnyű volt elképzelni. Én a végre még lopok egy szemmálnát is, viszont a mikrofonnal, aztán találkozunk legközelebb. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen, sziasztok.
1: És finom a málna is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Sziasztok, Mezőmisi vagyok, a Magna Cum Laude zenekarból.
0: Élet, öröm, zene. 98.6 Manna.

0: Morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név. Korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Fokozódik a hőség. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. A Magyar Érdemrend nagy keresztjét adományozzák Cserhalmi Györgynek. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Súlyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Több mint 30 törvény és 2 alaptörvény módosítás az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte, hogy az egyik legfontosabb vállalás a Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala volt. Ennek érdekében átfogó korrupció ellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. A többi között szigorodott a vagyonnyilatkozati rendszer, átláthatóbbá vált a magántőke alapok és a közbeszerzések működése, valamint létrehozták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kivezetésével pedig mintegy 3000 milliárd forint kerül vissza a nemzeti vagyonba. Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György nem csak kiemelkedő művészi pályájával, hanem a rendszerváltás idején vállalt közéleti szerepével is beírta magát a magyar történelembe. Őrizetbe vették azt a férfit, akinek a házában tegnap robbanás történt Öskün. Közveszélyokozás miatt indult büntetőeljárás ellene, mert engedély nélkül nem megfelelő körülmények között tárolt különböző veszélyes anyagokat, feltehetően második világháborús lövedékeket, valamint egy aknagránátot. Tegnap ezek közül robbant fel az egyik eszköz, a 43 éves tulajdonos megsérült, az épület ablakai kiszakadtak. Amíg a tűzszerészek átvizsgálták az ingatlant, a szomszédos házakban élőknek is el kellett hagyniuk az otthonukat. Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe, az egész országra kiterjedő intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tiszti főorvos felhívta a figyelmet, hogy a felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére.
0: Időjárás.
2: Délután egyre több felé kisüt a nap, csak északon, északkeleten maradt borult az ég, és arra felé kisebb eső előfordulhat. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél több felé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
3: Nagyon mindenkinek, és jó hétvégét kívánok, szerda van, tudom, de igazából indul holnap a hosszú hétvége, hiszen holnap van augusztus 20-a, sokan ledolgozták a pénteket, úgyhogy 4 napos ünnep következik, ez persze nem vesz vissza a tempónkból, már is egyébként jó kis időutazással startolunk 2009 és 19 terítéken, majd Adam Lambert-tel vagy Pink-el, aztán itt lesz az óra sztárja, Robbie Williams 3 dallal, őt majd Sia követi, többek között a Together-rel, és aztán majd abszolút az élet, a nagybetűs élet a délután végén, majd abszolút életigenlő slágerek érkeznek, de ez jövétől Life, Paja Bea is jön majd hozzánk, itt lesz Amy McDonald, úgyhogy igazából örülünk majd a hétvégének. Rossz Frequencies már is indítja az órát, jön a Head Down, az én nevem István Dániel, jó szórakozást kívánok!
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Tegnap egy picit szusszanhattunk, a hűvösebb időjárásban most markáns melegedés kezdődik, holnap is egyébként jó meleg lesz, 35 fok is lehet akár nemzeti ünnepünkön a fővárosban is környékén, de bármikor lecsaphat egy jó kis frissítő zápor, úgyhogy érdemes erre is akár felkészülni. Miközben egyébként nézem SMS számunkat 0677098-at, ide jöhetnek egyébként az üzenetek, hogyha valaki írna nekünk, akkor azt szívesen veszem. 2009-ben kötünk ki már is Adam Lambert, Charlie Winston és Alexander Burke idézi meg az akkori slágerista vezetőivel pillanatokon belül azt az évet. Hát nálunk elég nagy felfordulás közepette, akkor koncertezett Madonna, de egyébként zseniális élő produkcióval láthattuk koncerten Tom Jones-t, Diana Krall-t és Anastasia-t is. Aztán jó kis balhé keveredett az Eurovíziós Dalfesztivál körül, nem tudom ki mennyire emlékszik rá, csak harmadik nekifutásra sikerült eldönteni, hogy Ádok Zoli utazzon Moszkvába, viszont ő az utolsók között végzett a versenyben. Tavasszal a Valamely Amerika második része hódított a mozikban, majd rögtön jött a Made in Hungária, amelyben Fenyő Miklós slágerei voltak a főszereplők, évvégére pedig Csányi Sándort kaptuk a poligami sztárjaként. A magyar televízió az éppen a trash műfajban hódított ebben az esztendőben. 2009-ben keresett a képernyőn Benkő Dániel házastársat, a Benkő feleséget kereszt címmel egy valóság sok keretein belül tette ezt, amelyet hétfőn a Barátok közt után vetített az RTL Klub. Na már is Adam Lambert-tel kapjuk el az évet, a For Your Entertainment hozta meg az első önálló sikert számára 2009-ben. Ő ugye hazánkban a What I Want From Me-vel, meg az If I Had You-val lett ismert ezen dalok kivételével, hát a zeneipar egyik legtehetségesebb énekese, évek óta Queen-nel turnézik, és a szakmában mindenki elismeri a tudását. Nemrégiben egyébként egy újabb válogatás albummal jelentkezett, amivel egyébként már egyszer hódított, úgyhogy visszatért a gyökerekhez, amikor kijött a tehetségkutatóból, akkor is egy ilyen feldolgozás albummal jelentkezett, úgy gondolta, hogy ehhez kell visszatérnie. Már az American Idolban is az volt a célom, hogy a nagy slágerekből valami újat csináljak, ezért amikor jött a feldolgozás lemez ötlete, akkor úgy voltam vele, hogy miért nem, mondta az énekes a Dig magazinnak. Aztán majd Charlie Winston érkezik hozzánk, és az In Your Hands, ő egyébként 2009-ben tört be igazán a köztudatba a Hobo című albumával, erről jön majd az előbb említett sláger pillanatokon belül. A Sziget Fesztiválon is fellépett, már a második korogjából, az volt a Running Steel. Egy korábbi interjúban egyébként mesélt magáról, és elmondta, hogy elsősorban a családja és a barátai, illetve az ő véleményük érzéseik számítanak. Ezekből inspirálódik, és nagyon sokszor szeret akár áruhában, vagy simán kimenni az emberek közé, hogy inspirálódjon, nagyon újító típus, tehát ő például az, aki, hogyha elmegy például egy távol-keleti utazásra, biztos, hogy a legdurább herkentjüket kóstolja meg elsőként, és aztán majd őket követi Alexander Burke, aki szintén tehetségkutatós volt, a angol győztes az ötödik kinti X-faktorban mindenkit ott maga mögé utasított, a döntőben is azt a Hallelujah-t énekelte, amit mindjárt nálunk is. A dal egyébként a verseny után szétrobbantotta a piacot, 105 ezer példányban kelt el, és a britek number one karácsonyi dala lett ebben az esztendőben, és azóta is rendre erő kerül mindenféle tehetségkutatóban. Nincs is olyan megasztár vagy X-faktor, amiben ne ezzel jelentkeznének az emberek. Szóval ők érkeznek már is 2009-ből, Adam Lambert-tel indulunk, itt a 98.6 Manna FM-en.

a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Nagyon sokan pihennek már, legalábbis a forgalmon ezt tapasztaljuk. Kivették ezt a három napot valószínűleg, hogy hozzádobják a hosszú hétvégéhez. Sokan így aztán nyertek egy egészen jó kis szabadságos hetet, ami egyébként időjárási szempontból is acélos lesz. Melegedés kezdődik, úgyhogy megint visszatérnek bőven a 30 fok feletti hőmérséklet értékek. Majd a tűzijátékot is igen melegben nézhetjük holnap a fővárosban és környékén. Ugyan 10 perces lesz, de elég nagy sót ígérnek. Közben egyébként mi is utazunk, nem csak a Manna FM hallgatójából B-be. Mi 2019 felé vesszük az irányt, onnét érkezik pillanatokon belül majd például a Bagosi Brothers Company vagy Pink egy dalada, itt lesz a 5 Seconds of Summer és a Teeth. 2019 már bőven a Brexittől volt hangos, az Egyesült Királyság ugyan ténylegesen 2020. január 31-én lépett ki az Európai Unióból, viszont a kilépésről szólt már a 2019-es esztendő is. Hát a mai napig így utólag egyébként elemzik a politikai szakértők, hogy jó döntés volt-e egyáltalán a Szigetországban maga a szavazás, meg a kilépés. Állítólag a britek jelentős többsége azt se tudta, hogy mire szavaz. Azóta is egyébként szoros együttműködésben vannak az Európai Unióval. Kicsi kívül egyébként mindig kakukktojás tagország voltak, tehát rájuk mindig más szabályok vonatkoztak, például abszolút nem vezették be az első pillanattól fogva az eurót, az angol fontban hittek. No, hát már is érkeznek a zenék. Egyébként itt a 98.6 Manna FM-en egy fiúcsapat nyitja a sort, ők a 5 Seconds of Summer Ausztráliából érkeznek hozzánk. Nem nagyon tudnak egyébként ezzel a boyband kategóriával azonosulni, de hát egyébként, ha tetszik, ha nem, ők egy fiúcsapat. Először a YouTube-ra töltöttek fel feldolgozásokat, de igazi hírnevüket azután szerezték, miután a One Direction felkérte őket előzenekarként a Take Me Home Tour nevű turnéjukra. Az együttest, ahogy mondtam, fiúbandaként tartották számon a médiában, babár ezzel ők maguk nem nagyon értenek egyet. 2014 februárjában jelent meg hivatalos debütáló kislemezük a She Looks So Perfect, ami Ausztráliában, Új-Zélandon, Írországban és az Egyesült Királyságban is toplista vezető lett, az első koron pedig 2014-ben látott napvilágot, úgyhogy tulajdonképpen 19-re már abszolút bevált csapatnak számítottak. Az akkori nyár nagy slágere volt a Teeth. Aztán majd a Bagosi Brothers Company érkezik, és a Visszajövök, hát ők egyébként az utóbbi idők egyik legmenőbb hazai csapata, fiatalokat különböző korosztályban kérdeztek ki, hogy ki az a formáció, vagy melyik az, amit a leginkább szeretnek, és rögtön ott lennének az első sorban, hogyha koncertről van szó, storony magasan a kutatás szerint a Bagosi jött ki, akik egyébként 2013-ban alakultak, akkor májusban Gyergyó Szent Miklóson több éve együtt zenélő zenészek közreműködésével. Eredetileg csak erdélyi magyar rádiók játszották a dalaikat, aztán hamar betörtek a magyar piacra is, és azóta is tele van a naptár, szinte minden nyáron fesztiválról fesztiválra járnak. A végére pedig majd Pink érkezik hozzánk, és a Walk Me Home 2019-ből, hát szerintem az utóbbi idők egyik legfényesebb karrierét befutó énekesnőről van szó, és azért is nagyon kedveljük szerintem, mert tulajdonképpen nem ez a csillivilli ragyogás jellemzi, mint Lady Gaga-t, hanem abszolút a hangjára összpontosít. Kétségkívül egyébként a turnén elég komoly akrobatikát vett be, ennek viszont meg is lett a bőtje, hiszen a csípőjét többször kellett műteni, például a koronavírus járvány alatti megállást is erre használta ki, hogy ott műtéten vegyen részt, és azt mondta, hogy olyan pusztító fájdalmai voltak, hogy sokszor a szekrényben sírt, a gyerekei nem vették észre, hogy anyának baja van. 2019-ből tehát a Teeth, a Visszajövök és a Walk Me Home érkezik itt a 98.6 Manna FM-en. Some days you're the only thing I know.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, ráadásul megállás nélkül érkeznek ezek egészen délután 3-ig. A Compact Disco érkezik pillanatokon belül, és a Storm, őket egyébként élőben is láthatta nemrégiben a közönség, hiszen a Duran Duran előzenekaraként zenéltek a budapesti közönség előtt június 28-án. Már is ezzel a dallal folytatom.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világ. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kiterepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul reményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Be Love Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellért hegy tetejére már eleve remek program. De aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementés spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM-en az óra sztárjai robbantják szét mindjárt az étert. Robbie Williams viszonylag gyakran jön vissza hozzánk ebben a státuszban, imádja a hazai közönség, de ő is minket magyarokat szinte évente ad nálunk koncertet. Nemrégiben szintén hazai vizeken énekelt. Mindjárt érkezik tőle három dal, többek között a Rock DJ, és aztán majd Sia veszi át tőle a stafétabotot, ő is három dallal jön, majd a Together-rel indul az ő hármasa. De egyelőre Tom Gregory indít, már is jön a Forget Somebody.
1: Ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Színem Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: A légy. Minden magyar filmet szerető és értő számára ugyanazt jelenti Rófusz Ferenc 3 perces animációs kisjátékfilmje, az első magyar Oscar-díjat. Napjainkban, amikor a számítógépek generálta végletekig tökéletesített pixelbirodalmak ejtik rabul a tekintetünket, az 1980-ban készült A légy még mindig lenyűgöző élményt okoz. A máig ritkaság számba menő úgynevezett háttéranimáció technikájával létrejött kisfilm több mint 3000 képkockáját egyesével készítették el fehér papír, szénnel rajzolva. A légy nézőpontjából végigkövetett szomorú végkifejletű dráma a vasfüggöny mögött a szabadságtól láthatatlan fallal elválasztottak sorstörténete is. A díj Rófuszhoz kerülésének krimibe illő a története. Az akkori kultúrpolitika ugyanis nem engedélyezte a rendező számára, hogy kiutazzon és személyesen legyen jelen a díjátadón, teljesen esélytelennek tartották, a meghívója el sem jutott hozzá. Amikor Alan Arkin és Margot Kidder mégis az ő nevét olvasták fel a borítékból, az állami filmforgalmazó vállalat helyszínen tartózkodó első embere lépett a színpadra és vette át az Oscart. Csakhogy a közönség soraiban ült a többi jelölt is, akik közül volt, aki személyesen ismerte Rófuszt, és egy közönséges csalónak vélték a pódiumra lépőt. Ezt azonnal jelezték is a szervezőknek, így még a ceremónia vége előtt a rendőrség előállítatta az állami tisztviselőt, és lefoglalta a szobrot. Rófusz másnap reggel a Szabad Európa Rádióból tudta meg, hogy Oscar-díjas lett. Igazáért hónapokon át kilincselt, eljutva a legfelső pártvezetésig, és így visszakapva útlevelét közel fél év késéssel az Akadémia Los Angeles-i székházában egy privát eseményen vehette át az őt meg illető elismerést.
1: Minden pénteken 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Reklám hangzott el.
1: Társadalmi célú hirdetés.
8: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
9: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
10: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Hivatalba lépett az új köztársasági elnök. Egyetlen napra zárnak be a boltok az ünnepi hosszú hétvégén. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök. Az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forstoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Bak Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Sólyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án megszűnt. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a Paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István bejegyzése szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. A miniszter jelezte, hogy már csak legfeljebb egy nap választ el a Duna várható legalacsonyabb vízállásától. A következő órák még kritikusak, ezért a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György nem csak kiemelkedő művészi pályájával, hanem a rendszerváltás idején vállalt közéleti szerepével is beírta magát a magyar történelembe. Horvátországban őrizetbe vettek egy ukrán férfit az északi áramlat gázvezetékek elleni szabotázs ügyében. A búvár vizsgával rendelkező férfi annak a csoportnak volt a tagja, amely felszerelte a víz alatt húzódó vezetékekre a robbanó eszközöket, illetve részt vett a vezetékek megrongálásában a dániai Bornholm sziget közelében. A múlt hónapban a német ügyészség már vádat emelt egy másik, a gázvezetékek 2022-es felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi ellen. Zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án a kisebb éjjel-nappalik, valamint a benzinkutak boltjai és az ételfutár cégek működnek. A négy napos hosszú hétvége további részében augusztus 21-től a hipermarketek már a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek. A patikák holnap ügyeleti rendben, a következő napokban a megszokottak szerint lesznek nyitva.
1: Időjárás.
10: Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Északa 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Újabb óra, újabb tematika. Hello mindenkinek. Én István Dániel vagyok, és jó hétvégét kívánok. Lassan indul szerintem mindenütt a hosszú hétvége, de a munka lesz, akkor is itt leszünk. Honalá mankóként az életöröm zenékel. Na de most jönnek az óra sztárjai, 3-3 slágerrel jönnek ők. Robbie Williams-szel is így lesz ez. Mindjárt itt ez a Something Beautiful, vagy a Rock DJ, ami eléggé kiverte annak idején még az MTV-nél a biztosítékot a klipje miatt. És aztán majd Robbie után Szia érkezik, aki szintén elég menő sztár lett az utóbbi időben. Szigeten is láthattuk őt élőben, nem idén, hanem régebben, de itt volt. Mindjárt jön tőle a Together vagy a Give Me Love, de egyelőre Tom Gregory-val indulunk. Jó szórakozást!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

itt a 98.6 Manna FM életüremzenéke. Jó munkát kívánok mindenkinek, legalább együtt dolgozunk, de már édes a pihenés, ahhoz is jó szórakozást kívánok. Mindjárt majd három Robbie Williams dallal szórakozhatunk. Közben egyébként nézem az SMS számunkat, ha valaki autóban figyeli a kedvenc rádióját, és van infója, küldje nekem, továbbatosom a többieknek. A számunk hozzá 0-77-1986-at, SMS és Viberes is. Közben pedig az óra sztárjaival foglalkozunk. Mi itt az éterben? Az egyik, hogy tégdettel érkezik Robbie Williams, aki azóta már fényes szólókarriert futott be, és róla hoztam néhány érdekességet, amiről szerintem nem is tudtatok. Például Robbie feleségét, Ida Fieldet egy vakrandinak köszönhető, én ezt nem is tudtam, amit a közös barátok hoztak össze még 2007-ben. A Tégdet egykori tagja nemrég viccesen emlékezett vissza arra a bőruhára, amit Ida a randin viselt, ugyanis az előnytelen szabás miatt Robbie azt hitte, hogy a lány terhes. Azóta a párnak egy kislánya és egy kisfia is született. Annak ellenére, hogy Robbie évek óta házas, fiatalabb korában nagy nőfaló hírében állt, összeszűrte a levet többek között Nicole Kidmannel, akivel a Something Stupid című duett során gabajodtak össze, de hódításai között van Cameron Diaz és a Spice Girls két tagja Mel C és Jerry Halliwell is. Sokan nem is tudják, de Robbie Williams tartja a legtöbb eladott koncertjét és a legtöbb brit zenei díj rekordját. A 2006-os Close Encounters Tour során egy nap alatt több mint 1.600.000 jegyet kapkodtak el a rajongók, amely elég volt ahhoz, hogy az énekes neve bekerüljön a Guinness rekordok könyvébe. Ennek fényében nem csoda, hogy az énekes rekordmennyiség összesen 17 darab brit zenei díjat vihetett haza az elmúlt 20 év során, az első ötöt még a Tégdet tagjaként vette át. Aztán a sztár több albumot adott el az Egyesült Királyságban, mint bármelyik más brit szóló énekes a történelem során. Több mint 70 millió eladott lemezzel a háta mögött, 2004-ben bekerült a UK Music Hall of Fame-be, miután megszavazták a 90-es évek legnagyobb művészének. Az énekesnek összesen 13 tetoválása van, a hátán a Beatles egyik slágerének címe, az All You Need Is Love felirat olvasható, egyik csuklóján a Tégdet logóját viseli, jobb gyűrűsújjára pedig felesége nevének kezdő betűje van írva, mert állítólag folyton elveszte a jegygyűrűjét. 2007-ben Robbie heves vitába keveredett szomszédjával, a reszkesetek betörőkből ismert Joe Pesivel, miután a popstar focista a cimborái elállták autóikkal a szomszéd garázs bejáratát. Pesi egy golfütővel akart az autóknak esni, ám Robbie még idejében megakadályozta a zúzást. Az eset után az énekes engesztelésképpen egy 400.000 dolláros Bentley-t ajándékozott Pesinek. Örülhettek egyébként a rajongók, hiszen tavaly ismét nálunk koncertezett Robbie Williams, most már fejfájító lenne megszámítani, vagy összeszámolni, hogy hányszor, én kétszer biztos, hogy láttam őt. Egyszer a Puskás Arénában, ha jól emlékszem, egyszer pedig a Sziget Fesztiválon, és biztos vagyok benne, hogy jön még, állítólag imádja Magyarországot, hiszen itt is imádja a közönség. És már az egyik streaming oldalon egyébként láthatunk a Tégdetről egy mini sorozatot. Valaki szeretné megnézni, mi volt a fő oka annak, hogy Robbie elhagyta annak idején a csapatot, és hogy mennyire voltak utána jobban a tagokkal, meg aztán később újból összeálltak-e vagy sem, egyébként megsúgom, igen, akkor nézze meg ezt a bizonyos alapművet, szerintem rajongóknak kötelező. Na de most három szólódallal érkezik hozzánk Robbie Williams, már is indulunk a Let Love Be Your Energy-vel, jön majd a Something Beautiful, és az a Rock DJ, aminek a klipjét egy bizonyos ponton meg kellett szakítani az MTV, mert annyira durva kezdett lenni a testről bőrlevétel, hogy fiatalkorúaknak azt már a zene csatorna annak idején nem ajánlotta. Képeket nem látunk, a zene viszont bomba, már is érkezik itt a 98.6 Manna FM-en.

98.6 FM életöröm zenékkel. Holnap indul a hosszú hétvége, egyébként csak augusztus 20-án, tehát a holnapi napon lesznek zárva a hagyományos értelemben nyitva tartó üzletek, éjjel-nappali közérteket azért lehet találni, a benzinkutak is nyitva lesznek, meg az ügyeletes patikák, péntektől pedig aztán visszáll majd. Hát nem a hétköznap, hanem a hétvégi rend, de minden nyitva lesz, úgyhogy így lehet kalkulálni majd a bevásárlást. Közben egyébként az óra sztárjában muzsikálunk, Robbie Williams már is Szia váltja, ő Ausztráliából érkezik hozzánk, egészen pontosan az ausztráliai Adelaide-ből. Nem volt nehéz dolga, amikor a pályát kellett választania, hiszen zenész családba született. Édesapja Phil Coulson zenész, édesanyja Loanne Furlan művésztanár. A családban itt nem merül ki a művészi véna, hiszen Kevin Coulson színész és zenész, Peter Furlan népszerű keresztény rock zenész, valamint Colin Hayes szintén zenész, a Manetwork zenekar tagjának unokahúga is. Szia! Gyerekként arra a Franklin, Stevie Wonder és Sting zenei stílusából merített, valami nagy hatással voltak rá az előbb említett művészek. Az Adelaide-i középiskolában végzett 1994-ben. Énekesi karrierje a 90-es években indult, mikor is a helyi acid jazz zenét játszó Crisp együttesben kezdett el énekelni. A zenekar két albumán segítkezett, ezek a World and Deal és a Delirium. 1997-ben az együttes feloszlása után Only C címmel adta ki debütáló szólólemezét az Austral Flavor Records-nál. A lemez megközelítőleg 1200-as példányszámban kelt el. 97-ben a Crisp feloszlása után Sia Londonba költözött, akkori szerelmét Dent követve. Itt az akkor már népszerű Jamiroquai és a Zero Seven háttérénekeseként dolgozott. Utóbbi csapattal 3 stúdióalbumot készített el, és turnéjukon is velük tartott. A Zero Seven együttes 2001-es Simple Things című lemezéről a Destiny című szám a brit kislemezlista 30. helyén végzett. 2000-ben a Sony Music zenei kiadóval szerződött, kiadta első kislemezet Taken for Granted címmel, ami a brit kislemezlista 10. helyére volt elég. Második stúdióalbumát a kiadó szárnyai alatt jelentette meg Healing is Difficult címmel, melyen retro jazz és soul stílusú dalokat vett fel. Az album emléket állít Dennek, aki autóbalesetben vesztette életét. Nem volt megelégedve a lemez promóciójával, így felmondott menedzserének és kiadót váltott. 2002-ben az APRA díjátadón dalszövegíróként nyert díjat a Breakthrough Songwriter kategóriában az Aneki Pop Duónak való segítségével. 2004-ben immár új kiadóval adta ki 3. stúdióalbumát. A Breath Me című száma volt a legsikeresebb dal, amely a brit slágerlistákon a 71., Dániában a 19. és Franciaországban a 81. helyezést ért el. Itt még mindig csak bontogatta a szárnyai Szia, és azért senki nem ugrott le a lábáról, amikor meghallotta ezt a nevet, de aztán természetesen jött az átütő siker. A 1000 Forms of Fear vezető kislemeze, a Chandelier, 2014 márciusában jelent meg, amelyel ismét világslágert ért el. 8. lett a Billboard Hot 100-as listáján, és szintén nagy sikereket könyveletett el Európában és Ausztráliában. 2015. januárjáig csak az Egyesült Államokban 2 millió példányban kelt el. Júniusban az Eye of the Needle és a Big Girls Cry kislemezek követték a Chandeliert, majd 2015. januárjában a 4. dallal az Elastic Heart-tal jelentkezett. Az 57. Grammy díjátadón egyébként az előbb említett dal című balladája 4 kategóriában is jelölést kapott. Az évfelvétel, az évdala, a legjobb pop szóló előadás és a legjobb zenei videó kategóriájában is. Aztán jöttek a nagyobbnál nagyobb sikerek, a jobbnál jobb együttműködések. Ezek közül választottam 3-an. Szia a Reflektorfénymentel, már is jön a Together, aztán majd a Helium és a végére a Give Me Love. Szia 3-asában az életöröm zenék között. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Most már szimplán érkeznek a sztárok, de a legbombább zenékkel, ráadásul megállás nélkül, egészen délután 4-ig. Mindjárt a Clean Bandit folytatja, jön tőlük a Higher.
1: A délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Az államalapítás ünnepén a Margit-szigeti Rózsakertben hazai és külföldi alkotók nagyméretű részben interaktív installációiból nyílik nemzetközi fényművészeti kiállítás. 20 órától hajnali egyik tart majd nyitva a fénypark. A rendezvény az augusztus 20-i ünnepség sorozat része. Néhány órára szabadtéri kiállítótérré változik át a Margit-szigeti Rózsakert, ahol különleges fénypark épül. Ám ne díszkivilágításra gondoljunk, mert ami megvalósul, az jóval több lesz annál. A kortárs fényművészeti projektek, installációk és fényszobrok mindegyike más-más koncepció alapján jött létre. A kiállításra kerülő fényművészeti alkotások között vannak, melyek a látványosságukkal vesznek le a lábunkról, míg más művek interaktív jelenlétre ösztönzik majd a szemlélőt. De a kiállított művek nem csak látványosak, hanem könnyen befogadhatók, játékosak is, így az egész család számára izgalmas lehet. Aki pedig már az ünnep előtt ráhangolódna erre a világra, annak ehhez Inotta kínál különleges programot, hiszen a hőerőmű egészen augusztus 24-ig ismét megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. A több mint 70 éves ipari létesítmény 2023 óta otthont a nyári fényművészeti kiállításnak. Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten, egyébként már vannak is augusztus 15-től. Átadják a gyalogosoknak a Széchenyi Láncidat, ezért ebben az időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek, írja a Virav Budapest. Korlátozásra kell számítani továbbá a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A lezárások, valamint a várható nagyszámú miatt a Budapesti Közlekedési Központ a belvárosban elsősorban a metrók igénybevételét javasolja. A BKK azt kéri az utasoktól, hogy kísérjék figyelemmel a tűzijátékhoz kapcsolódó változásokról szóló tájékoztatásokat és utazásokat a Budapest Go alkalmazással tervezzék meg. Augusztus 20-án, illetve az azt megelőző, majd követő napokban több helyszínen számos program vár minket a fővárosban. A programokról részletesen az augusztus20.hu oldalon lehet tájékozódni. Az azon a napon megrendezett programokra és a tűzijátékra érkező látogatók érdekében a késő délutáni és az esti időszakban, valamint a tűzijátékot követően sűrűben közlekednek a belvárost elérő kötött pályasjáratok és a főbb autóbuszok. Ezekhez csatlakozva számos külvárosi vonalon is többször indulnak a BKK járatai a programokon résztvevők hazajutását segítve. Az éjszakában nyúló Kossuth Lajos téri, Műegyetem rakparti és Margit-szigeti rendezvények miatt 20-án az M2-es, az M3-as és az M4-es metróval éjjel tovább, körülbelül hajnali fél 3-ig lehet utazni. A nagykörúti 6-os villamos egész éjjel sűrűbben közlekedik, a Margit-szigeti 26-os autóbusz körülbelül hajnali 2-ig jár, valamint a belvárost érintő éjszakai járatok közlekedését is a várható forgalomhoz igazítják. A Budai Bárban található Mesterségek ünnepe rendezvény az M2-es metró majd a Szél-Kálmán térről sűrűben induló 16 autóbusz igénybevételével közelíthető meg. A Budai Bár területe augusztus 20-án a Batthyány térről induló nagyobb kapacitású 216-os autóbusszal is elérhető, a további rendezvénynapokon pedig a Clark Ádám tér, a Dísztér között közlekednek sűrűben az autóbuszok, segítve többek között a Magyar Ízek utcája rendezvényen résztvevők közlekedését is.
1: Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, már is jön az újabb órát. Van minek örülni, itt a hosszú étvége, bomba időnk lesz, bár erről kapunk majd információt a hírek végén, és aztán örülünk az életnek, igazi életigenlő dalok érkeznek, mondhatnám röviden azt, hogy live, de egyébként hazaiak is jönnek majd, Paja Bea, itt lesz Roy, meg az Unisex, a külföldi előadók közül pedig az élet milyenségéről, szépségéről Amy McDonald, a Matta Fix formáció és Desiree is zenél majd. Ennyiről Álvaro Solnárral indulunk, aki szintén itt járt Magyarországon, nem is olyan régiben, ezzel a dallal indít.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: Manna Morzsa.
3: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor kidobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ENSZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások. Származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Reklám hangzott el.
8: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Hivatalba lépett az új köztársasági elnök. Bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállító ügyében. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök. Az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Bak Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Sólyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Bocsánatot kért a határon túli magyaroktól a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, amiatt, hogy az előző kormány politikai eszközként használta őket. Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy nem politikusok vagy kormányok döntik el, ki a nemzet tagja. A határon túli magyarok életét nem lehet Budapestről irányítani, és nem várható el tőlük az egységes gondolkodás. A miniszter közölte, hogy a Tisza kormány támogatni fogja a határon túli magyar közösségeket, de alárendeltség helyett egyenrangú kapcsolatot épít ki velük. Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet színésze kapja meg a Magyar Érdemlen nagy keresztjét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Cserhalmi György nem csak kiemelkedő művészi pályájával, hanem a rendszerváltás idején vállalt közéleti szerepével is beírta magát a magyar történelembe. 14 kiváló tanuló mély szegénységben élő diák ösztöndíjára érkezett felajánlás, így az MVH Bank által 100 tanulónál megszüntetett támogatás náluk rendeződik, közölte a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke. Edvi Péter korábban jelezte, hogy a pénzintézet anyagi okokra hivatkozva 32 év után elállt a támogatástól. Hétfőn a hírre reagálva Magyar Péter kormányfő felszólította Mészáros Lőrincet és az MVH Bankot, vonja vissza az ösztöndíjprogram finanszírozásának megszüntetéséről szóló döntést, és hozza nyilvánosságra a bank jelenleg futó székház építésének részleteit. A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem merült fel pénzmosás gyanúja. A nyomozás teljes lezárásához megérkezett a hiányzó osztrák nyomozóhatósági válasz, amely igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt. Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. A hajnali 16-23 fok után napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Akkor nagyon mindenkinek. Én István Dániel vagyok, már is indítom az újabb órát. Abszolút hangolunk már a hétvégére, elmúlt délután 4 óra, remélhetőleg sokaknál pihenésre telik a következő 4 nap, bár egyébként számtalan programot kínál a főváros, majd erről is mesélek. Közben pedig örülünk az életnek, nem egyedül, hanem 6 sztárral. Ők is mindjárt az élet szépségét, mienségét éneklik meg. 3 külföldi és 3 hazai előadó nyilvánul majd meg a témában, majd indulunk Amy McDonalddal, a hazaiak közül pedig Paja Bea, Roy és az Unisex formáció is énekel az élet szépségét. Egyelőre Álvaro Szolárral indulunk. Jó szórakozást!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, jó utat kívánok hazafelé. Nagyon sokan az M1 M7 kivezetőjén állnak leginkább, hiszen nagy sláger a Balaton a hosszú hétvége miatt is, úgyhogy most a pénteki csúcs előkerült szerdára. A folytatásra az autópályán mi a helyzet, arról is várok információkat, meg az egyéb kivezető utakról is. Az SMS-ünk 0677-1986 Viber is be van kötve, úgyhogy az is egy járható út. Miközben egyébként, hát mikor máskor, ha nem egy hosszú hétvége kezdetén az élet szépségéről muzsikálnak a sztárok, három külföldi és három hazai előadó érkezik majd. Itt lesz az élet gyönyörű, szép vagy a csoda az élet, de egyelőre Amy McDonalddal indulunk, már is jön a nagy-nagy bomba slágere, a This is the Life. Hát róla is egyébként ilyenkor kutatok, olvasgatok, hogy tudjak mesélni az énekesnőről. Hát például arról olvastam, hogy miután 2000-ben meghallotta a Travis együttes Turn című számát egy fesztiválon, önszorgalomból tanult meg játszani apukája gitárján, hogy a számot maga is elő tudja adni. 15 évesen pedig már nyilvános fellépéseket vállalt glasgowi kocsmákban és kávézókban, később aztán Pete Wilkinson dalszövegíró figyelmét keltette fel, ő kereste meg, és aztán összedugták a fejüket, hogy kéne csinálni egy albumot. Na hát egyébként addig is sikerekkel lépett fel különböző fesztiválokon, és aztán megjött a nagy átütő siker, a This is the Life című album, és arról az a dal, ami a címét adta, mindjárt ezt hozom, ez 2007-es egyébként. Az album egy hét alatt az Egyesült Királyság első albuma lett, debütálásakor a második helyen indult, majd a harmadik héten a negyedik, illetve a hatodik helyet szerezte meg. Egyébként nagyot ment még a korongról a Poison Prince vagy a Mr. Rock and Roll is, de kétségkívül, ha azt mondom valakinek, hogy Amy McDonald, akkor biztos vagyok benne, hogy ezt a dalt vágja rá, a This is the Life-ot, ami egyébként, hát idézőjelesen csak a 28. lett az Egyesült Királyságban, de számos európai országban sokkal jobb helyezést ért el. Első volt Németországban, Belgiumban, Spanyolországban és Svájcban is. Aztán majd a Matafix formáció érkezik hozzánk, egy brit könnyűzenei duó. Hát ők nem voltak hosszú életűek, két albumot jelentettek meg a karrierük során. Marlon Rudett és Prita Shirji alakítja a formációt. A zenei világuk a hip-hop, rap, alternatív rock, R&B, reggae stílusok közé csoportosul. 2006-ban egyébként egy neves dal fesztivált is megnyertek. A nevük egyébként onnét származik, hogy a Karib térségben, ahol egyébként Marlon Rudett nevelkedett, hogyha valami rendben van, akkor annyit mondanak csak egymásnak, hogy Matter Figs, az a semmi baj. Hát ennek tulajdonképpen a szlengesített rövidebb változata adta meg a csapat nevét, így lett a formációból Matta Fix. A másik tag egyébként Prita Shirji, indiai szülők gyerekeként szintén Londonban látta meg a napvilágot. A végére pedig majd Desiree Weeks érkezik hozzánk, aki egyébként nagyjából letolt ezt a Life-ot, meg aztán volt még két slágere, amiket elég gyakran használtak különböző valóságshowban, amikor búcsúzott egy kieső tag, vagy a Ford reklám egyik zenéje volt a muzsikája, és aztán el is tűnt. Nem a süllyesztőben, csak büszkén úgy ott hagyta a showbizniszt. Kérdezték egyébként néhány évet tőle, hogy mi volt ennek az oka. Azt mondta, hogy kipróbálta, hogy sikeres is volt, de bőven elég volt, inkább a családjára szeretne koncentrálni. Úgyhogy nagy visszatérés szerintem tőle nem várhatunk, de a Life-val kétségkívül beírta magát az örök zöldek közé. Szóval jön Amy McDonald, aztán a Matta Fix és Desiree. Itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel startol a hosszú hétvége. Egyébként tök jó idővel, hát szerintem több lesz ez, mint tök jó. 33 fok is lehet a holnapi napon újból, aztán pénteken 32, és talán a hétvégére némi neműleg frissül a levegő, de egyébként a napsütés kalkulálható. Most a péntek ígérkezik némi neműleg egy picit csapadékosnak, de valószínűleg csak ilyen futózáporok, zivatarok jellemzik majd az életünket. Egyébként jó pihenést mindenkinek, hogyha abból jut, a négy napra pedig dolgozni kell, akkor jó munkát. Mindkét esetben itt leszünk az életöröm zenékkel. És az élet, mint olyan, most abszolút kulcsfontosságú, hiszen olyan előadókkal vagyunk, akik az életről, vagy angolul life-ról énekelnek, de most egyébként hazai előadók jönnek. Paja Bea, Roy de Passolo témája, és majd az unisex is jön, a csoda az élettel. Hát Paja Bea egyébként egy nagyon különleges hölgy, nagyon különleges stílussal, elég jól ötvözi egyébként ezt az etnostílust a könnyű zenével, vagy poppal, tulajdonképpen így ismertük őt.

meg, és ezáltal egy elég komoly zenei értéket képvisel. Azt olvastam róla, hogy gyerekkorát a Pest megyei Bagón töltötte, ott a falu néptánc csoportjában 6 éves kora óta táncolt és énekelt, később aztán az Eltére járt, és nagyon sok csapat tagja volt, játszott a Zurgó együttesben, a Laukon csoportban, fellépett Monori Andrással is, sokoldalú előadó, magyar, cigány és bolgár népzenén nevelkedett, később aztán más népek zenéjéről is tanult, közreműködött egyéb műfajokban is, világzene, jazz abszolút közel áll hozzá, úgyhogy nagyon nehéz őt meghatározni vagy beazonosítani, de majd a zenéje megteszi, pillanatokon belül érkezik tőle az élet. Aztán majd Roy és Ádám formációból Roy érkezik hozzánk, neki is volt egyébként a csapatból így kikitekingélése szólóban, most egy ilyen dal érkezik, az Élet gyönyörű szép. Hát maga a csapat ugye a 90-es években robbant be a köztudatba, nagyjából velem együtt kezdték el, én akkor Esztergomban rádióztam, és emlékszem, hogy Élő kívánság műsorban mindig az elsők között vadázták le a dalaikat, akkor ment nagy oda Csapból is Én folyok, vagy a Trambulin. Később aztán igen komoly együttműködésekben vettek részt, többek között dolgoztak együtt Cseráti Zsuzsával, vagy Presser Gáborral, elég kemény koncerteket adtak az akkor még működő Budai Park színpadon és a Petőfi csarnokban is, úgyhogy eléggé sokoldalú formációról van szó. Most Roy érkezik szólóban, és aztán majd az Unisex és a Csoda az élet, hát ők is meglehetősen régi motorosnak számítanak. 97-ben alakultak Budapesten, ugye Szekeres Adriennel és Erdélyi Lászlóval, később aztán Adri a szóló karrierére koncentrált, de Erdélyi László mindig talált maga mellé jó hangú hölgyeket, többször egyébként a Megasztárból is felkért új formációba énekesnőket, és nemrégiben egyébként új dallal jelentkezett az Unisex, úgyhogy abszolút aktívnak mondható formációról van szó. Ez 99-es dal lesz, amit hozok, a Csoda az élet, ez egyébként az Azonos című album címadó dala volt, Szekeres Adrián férjével, Kis Gábor irányításával készült el, de ezen kívül még a Játsz velem, a Híva nagyvilág is ezen szerepelt, úgyhogy tényleg egy sikeresnek mondható korongról beszélünk. Szóval az élet szép, gyönyörű, hosszú hétvégén pedig főleg, ennek gyújtunk be most a hazai sztárokkal. Jön Pajavea, Roy és az Unisex, itt a 98.6 Manna FM-en.

életöröm zenékkel. Holnap nemzeti ünnepünk lesz, ugye az államalapítás ünnepe, Szent István ünnepe, az új kenyér ünnepe, ennek megfelelően mindenki szeretné megülni ezt szépen, úgyhogy a hagyományos értelembe vett üzletek zárva tartanak, de érdemes tájékozódni, hogy mi van nyitva, azért éjjel-nappali közérteket, benzinkutakat lehet találni, és ha valakinek baja van, úgyhogy gyógyszer szükséges, akkor az ügyeletes patikákban tudja azokat kiváltani. Hát ezt lehet kalkulálni, péntektől egyébként minden visszáll a régi kerékvágásba. Erről a Ramazzotti folytatja pillanatokon belül.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
3: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség, a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávirágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték, vagy elindultak érte.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel István Dániel búcsúzik. Jó hétvégét kívánok és jó pihenést a négy nap alatt. Kollégáim jobbnál jobb műsorokkal készülnek, úgyhogy érdemes bekapcsolva hagyni a Manna FM-et. Mi hétfőn találkozunk legközelebb 2-kor. Addig is jó szórakozást.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak. Vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg, és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Reklám hangzott el.
6: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Sikerülhet üzemben tartani a paksi erőművet. Halálos lakástűz történt egy székesfehérvári panelben. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Súlyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hangsúlyozta, hogy a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak, és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában, vagy éppen az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. A miniszter beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. A párciumi és erdélyi városokban is több napos fesztivállal ünneplik az államalapítást. Lesz szentmise, koszorúzás, kenyéráldás és egyéb kulturális programok várják az ünneplőket Nagyváradtól Csíkszeredáig. Nagyváradon felvonul a debreceni virágkarnevál több kocsija is. Szatmár németében a határon túli magyar zenészek szimfonikus zenekara ad hangversenyt. Kolozsváron magyar nóta és operett gála is lesz, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában pedig a várban várják a látogatókat színes programokkal. Meghalt egy ember a székesfehérvári lakástűzben. Annak a 7. emeleti lakásnak a tulajdonosa vesztette életét, ahol felcsaptak a lángok. Néhány lakó füstmérgezést szenvedett. A tűzoltók 3 lakót mentőállarcban, a lépcsőházon keresztül, 4-et pedig létre segítségével hoztak ki a 9 emeletes épületből. Az ünnepi tűzi játékozás után is le lehet ellenőrizni a MOL kutaknál, hogy egy kóbor kutyának van-e csipje. Csak nem 300 töltőállomáson van csipleolvasó szerkezet. Bár a fővárosban holnap csak 10 perces lesz az augusztus 20-i tűzi játék, így is sok kutyával előfordulhat, hogy megijedés elszökik. Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula. Holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
7: Manna Hits.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: I met him, and this is the story behind the song Try. Wrote the song Try the night before
2: Dawn,
1: Sarah
2: a fiam szívbeteg, és a második műtétje előtti estén a feleségemmel előre el kellett döntenünk, hogy vállaljuk-e majd a gyermekünk harmadik szívműtétjét is, egy nyitott szívműtétet. Három gyermek apjaként, a családom vezetőjeként, Isten szolgálójaként nagyon nehéz kérdésekkel néztem szembe azon az estén. Az utóbbi néhány hónap szenvedéseitől és ezektől a nehéz, fájdalmas óráktól hihetetlenül gyenge volt a hitem. De ma már tudom, hogy abban az időszakban Isten célja az volt, hogy a kétségeimet, a bonyolult kérdések terhét és a kérdéseimre adott nekem nem tetsző válaszok terhét ő elé vigyem. Hiszen egyedül nála vagyunk biztonságban, amikor a legfájdalmasabb, legbizonytalanabb, legpiszkosabb, kétségbeesett gondolatainkat és érzéseinket kimondjuk. Ő soha nem fordul el tőlünk, még akkor sem, amikor mi elbizonytalanodunk és elveszítjük a hitünket. Azt remélem, hogy amikor meghalljátok ezt a dalt, imádkozni fogtok a kétségeitekért, a félelmeitekért és az érzéseitekért. Remélem, hogy még a legnehezebb, legfájdalmasabb pillanatban is Istenhez viszitek a terheiteket. Lehet, hogy nem kaptok rögtön választ, de azt tudni és érezni fogjátok, hogy Isten törődik veletek, és nála megnyugvásra leltek.

0: Manna Morzsa. A zaj és szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Sikerülhet üzemben tartani a paksi erőművet. Halálos lakástűz történt egy székesfehérvári panelben. Köszöntöm Önöket, Szájfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Sólyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Egyre nagyobb az esélye arra, hogy a paksi atomerőmű 2 működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hangsúlyozta, hogy a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak, és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában, vagy éppen az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. A miniszter beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. A párciumi és erdélyi városokban is több napos fesztivállal ünneplik az államalapítást. Lesz szentmise, koszorúzás, kenyéráldás és egyéb kulturális programok várják az ünneplőket Nagyváradtól Csíkszeredáig. Nagyváradon felvonul a debreceni virágkarnevál több kocsija is. Szatmár németében a határon túli magyar zenészek szimfonikus zenekarra ad hangversenyt. Kolozsváron magyar nóta és operett gála is lesz, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában pedig a várban várják a látogatókat színes programokkal. Meghalt egy ember a székesfehérvári lakástűzben. Annak a 7. emeleti lakásnak a tulajdonosa vesztette életét, ahol felcsaptak a lángok. Néhány lakó füstmérgezést szenvedett. A tűzoltók 3 lakót mentőállarcban, a lépcsőházon keresztül, 4-et pedig létre segítségével hoztak ki a 9 emeletes épületből. Az ünnepi tűzi játékozás után is le lehet ellenőrizni a MOL kutaknál, hogy egy kóbor kutyának van-e csipje. Csak nem 300 töltőállomáson van csipleolvasó szerkezet. Bár a fővárosban holnap csak 10 perces lesz az augusztus 20-i tűzi játék, így is sok kutyával előfordulhat, hogy megijed és elszökik.
0: Időjárás.
3: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: Hi, I'm Ozzy.
3: And I'm Roxanne.
2: And we wrote this song back to you about feeling guilt or shame.
4: Írtunk nektek egy dalt arról, hogy miért érzel bűntudatot vagy szégyent az életedben lévő bűnök vagy körülmények miatt, és miért érzed úgy, hogy emiatt nem tudsz visszatérni az Úrhoz. De a valóság az, hogy ő mindig is ott ül, és tárt karokkal vár rád. Biztosít arról, hogy soha nem hagy el minket. Az én életemben az igazság hangosan üvöltött, hogy az emberek sajnos bántanak, elutasítanak, elhagynak minket, megszegik a törvényeket, de ez nem Isten akarata. Ő a legmegbízhatóbb, leghűségesebb, akivel valaha is találkozhatunk. A dalunkban van néhány sor, ami arról szól, hogy hallom, hogy hív. Érzem, hogy vonz engem, és ez azért van, mert Isten szeretetével mindig vissza akar csábítani minket, közel a szívéhez.

0: Kocsra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Sikerülhet üzemben tartani a paksi erőművet. Súlyos problémákat tártak fel a korábbi gyermekotthonos vizsgálatok. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Súlyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hangsúlyozta, a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában, vagy éppen az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. A miniszter beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyers és a gyet megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását. Súlyos hiányosságokat és körülményeket tárt fel hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el az akkori kormány, de nem hozták nyilvánosságra az eredményeket, írja a Direkt 36, amely a titokban tartott vizsgálati jelentéseket kiperelte. A jelentésekből kiderül, hogy sok gyerek penészben, sötétben élt, a kortársak közti bántalmazások, így a szexuális abúzusok elterjedtek, gyakran számoltak be éhezésről a gyerekek. A volt kormányzat felelőse Rétvári Bence a Direkt 36 megkeresésére nem reagált a jelentésekre. A Szociális és Családügyi Minisztérium pedig jelezte, augusztus végéig nyilvánosságra hozzák az általuk végzett frissebb gyermekvédelmi részjelentést, és dolgoznak a gyermekvédelmi szakellátás problémáinak felszámolásán.
0: Időjárás.
5: Többnyire napos, komoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar, a szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 16-23 fok után napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. Ahogy a múlt héten ígértem, ebben az epizódban ma arról beszélgetünk, hogy miért is a nyugati partot említi sokszor Deszi, amikor a mesterséges intelligenciáról, annak a használatáról, a fejlődéséről beszélünk, illetve amiről még nem beszéltünk a digitális hétköznapjaink podcastban, pedig fontos, az, hogy mit is jelent pontosan az, hogy AI evangelista, mert hogy így is szokták a szakmában apostrofálni Deszit, és miért és hogyan lettél te ennyire jóban a mesterség és intelligenciával, és miért tartod annyira fontosnak, hogy az emberek megbarátkozzanak vele?
1: Köszönöm szépen, Petra, a lehetőséget. Azért használom ezt az AI evangelista jelzőt, mert vannak megoldásaink a cégünknél, amelyek a technológia körül forognak, és én úgy látom, hogy az ügyfelek, illetve a cégek életében a technológia segítségével sokkal ügyesebben tudnak szállítani megoldásokat, illetve fel tudnak zárkózni, versenyképesebbek lesznek, mondjuk hatékonyabbak és egyszerűbb, jobb megoldásokat, innovatívabb dolgokat fognak tudni a piacra hozni, ezáltal az ügyfeleiknek lesz nagyobb megelégedettsége.
0: De mindez akkor történhet meg, hogyha képesek, nyitottak lenni arra, hogy a mesterséges intelligenciát befogadják az életükbe, a hétköznapjaiba. Mi a tapasztalatod, hogyan álltak az emberekkel a mesterséges intelligenciához mondjuk 2 évvel ezelőtt, és hogyan most?
1: Hát én úgy látom, hogy mondjuk 2 éve ezelőtt inkább ez nem érint minket, vagy nem érdekes, vagy wow, hát nem is gondoltam végig, tényleg így is meg lehet csinálni.
0: Ja, mennyit ez könnyít, mennyit
1: így
0: segít.
1: Így van, és akkor a szakmai dolgok, amelyekkel foglalkozunk, azok előtt, vagy azoknak az átbeszélése, megbeszélése ügyfeleknek való találása előtt az embernek egy kicsit kellett belemenni abba, hogy evangézálja, vagyis adjon
0: az örömhírt.
1: Igen, adja azt az örömhírt, adja azt a nézőpontot, hogy lehet másképp is gondolkodni, és lehet mondjuk beépíteni olyan dolgokat, amelyekre odaig ő csak a hírekből hallott, vagy azt gondolta, hogy hát ez...
0: Ez a hétköznapi ember számára
1: úgysem
0: hasznos.
1: Vagy akkor egy itteni cég számára ez túlságosan nagy befektetés lenne, vagy lehet, hogy azt gondolja, hogy akkor ez nem is létezik, és akkor ebből a szempontból kezdtem el használni ezt a jelzőt, mert én úgy látom, hogy hosszú távon a technológia segítségével nem csak előre megyünk, hanem megkönnyítjük az életünket, akár mondjuk cégesen, vagy akár magánemberként, és muszáj adni nézőpontokat, amelyek a saját maguk is ki tudják következtetni, hogy ez jó lesz nekik.
0: Az az érdekes nagyon, hogyha az AI-jal, vagyis a mesterséges intelligenciával kapcsolatban szóba kerülnek az aggályok, akkor 2 dolog jelenik meg. Az egyik, hogy majd egyszer csak el fogja venni mindenkinek a munkáját, erről már többször is beszéltünk. A másik viszont az, hogy milyen digitális nyomot hagyok magam után. Ez már egy másik típusú kérdés, de az biztos, hogy ez is nagyon sokszor felmerül, hogy abban a pillanatban, hogyha én elkezdem használni a mesterséges intelligenciát, akkor nagyon sok minden felkerül rólam oda, abba a valamibe, ahonnan lehívhatók, vagy lekövethetők az információk. Most nyilván nem minket fognak trackingelni, meg nyomozgatni, meg elemezgetni, de mondjuk ez, hogyha már a biztonságtechnikai szempontból is szoktunk beszélgetni, most Feri ugye nincs velünk, de hogy azért abból a szempontból érdekes. Tehát például, aki nem akar digitális lábnyomot hagyni maga után, sokszor hallani olyat, hogy nem használ okostelefont, nem használ számítógépet, papírtól, és a gombos telefon, vagy még az sem.
1: Igen, és azért igaza van, mert ami kikerül a netre, akkor az valamilyen szinten ott maradt. Lehet, hogy utána ő letörli magát, mondjuk a weboldalat.
0: De ami egyszer kikerült, az visszahívható.
1: Én szerintem igen, mert nem tudhatjuk mondjuk egy social médiának, egy Facebooknak pontosan milyen a modele, mennyire tárolódnak ezek az adatok, mennyire leghívhatóak, kiknek a kezébe kerülnek, meg végsőképpen azáltal, hogy mondjuk feliratkozunk egy ilyen típusú felületre, mindenképpen el kell fogadjuk annak az ASF-ét, vagy azoknak a feltételeit, és anélkül nem enged tovább. Biztos a hallgatók és tapasztaltak olyat, hogy mondjuk szólt nekik ez a platform, vagy egy másik platform, hogy akkor most változtak a dolgok, akkor tessék elfogadni egy-egybe, vagy pedig személyre szabni, meg ilyesmi, és akkor ezeknek szerintem amennyibe valaki annyira félti a digitális lábnyomat, meg azt a tartalmat, illetve a képi világot, amelyet megosztja, akkor igen, vegyen a fáradtságot, és akkor nézze ezt végig, illetve állítsa be azokat a biztonsági előírásokat, amelyek szükségeltetik azért, hogy mondjuk ne törjék föl a profilját, és akkor az ő nevébe olyan tartalmakat rakjanak, amely nem tud azonosulni.
0: A mesterséges intelligencia megjelenése azt szerintem a gyerekek életében is egy nagyon jelentős dolog, hiszen mi, akik vagyunk 45-50 pluszosok, tudjuk magunkról is, látjuk, hogy hogyan szoktunk hozzá, milyen aggályaink vannak, milyen averzióink és fenntartásaink vannak ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor a gyerekek úgy használják, ahogyan el se tudjuk képzelni. Már az egész kicsik. Ügyesen használják, ösztönösen használják, tök jó promptingolnak, tehát nagyon jó utasításokat és kérdéseket tesznek fel. Ez hogyan lehetséges?
1: Szerintem, hogyha az ember elkezd egy technológiát használni, akkor igen, begyakorolja, és akkor mivel végsőképpen az AI is az embert próbálja lemodelezni, és akkor annak a számítási kapacitásai, meg nézőpontjait, kreatív ötleteit vegyíti egybe, csak mivel hatalmas mondjuk kapacitás áll mögötte, és akkor így ezeket a számításokat az idő töredéke alatt meg tudja csinálni, ne is beszélve arról, hogy mondjuk az ő figyelmét semmi nem tudja elvonni. Maximum, ha kihúzok a 220-ból, és akkor nem kap áramot, de akkor nem lesz az, hogy ó, most akkor rám szóltak,

0: csak úgy eltűnt. És akkor próbáltak ugye kideríteni, hogy ez hogy lehetett, és akkor beszéltek az a cége annak a vezetőjével, aki az egész programot, a mesterséges intelligencia szoftvert létrehozta nekik, ahhoz, hogy kezeljenek ezeket a pénzügyi dolgokat, és ő azt mondta, hogy ekkora hiba, hogy ekkora összeg tűnjön el, az olyan hatalmas bug vagy probléma magyarul, amely egyszerűen lehetetlen. Itt valamilyen emberi beavatkozás történt, és igen, a film végére kiderült,
1: melyik hogy... Melyik ez a film? Megkenézem.
0: Ez a film a magyarul a pénzes cápa, és 2016-os film, viszont nagyon sok olyan dolog van, főleg így a technológia és akkor a háttér visszaéléseket illetően, illetve a deepfake, itt is végsőképpen...
1: Hát már ott is 2016.
0: Így van, és az, hogy mondjuk van egy szoftver, és akkor a szoftver hibázik, és a nehezen megkeresett pénzek, mert ez rengeteg embernek a pénze, ez a 800 millió dollár, ha jól emlékszem, amely nem tudnak elszámolni, hát akkor a gépekre fogtak.
1: Viszont... Igen, gyakorlatilag lehet, hogy ez volt a terve is annak, aki a csalást végrehajtotta, hogy úgy fog majd tűnni, hogy itt hiba csúszott az algoritmusba, vagy a technológiába, vagy a mesterséges intelligencia, és eltűnt a pénz.
0: Igen,
1: így van. Hát nem, tehát, hogy ez valahol van, nem? Ami volt addig is,
0: vagy fel lett használva Dél-Afrikába egy, azt hiszem, diamantbánya, vagy ilyesminek az átvitelére, vagy befektetésére, de ott is mesterséges.
1: Gyakorlatilag ellopták.
0: Az illető, igen, vezető ellopta, és akkor azt csinálta, hogy Dél-Afrikában mesterségesen létrehozott ott sztrájkot, több napig tartó sztrájkot, ahhoz, hogy annak az értéke le tudjon csökkenni, és akkor abban a pillanatban ez a pénz, amely elviekbe egy szoftverhiba, akkor oda áramoltatta át, és akkor utána nagyon olcsón tudta szerezni részvényeket, és akkor a többi már történelem.
1: Igen. Tehát gyakorlatilag akkor itt most megint ugyanoda jutunk, hogyha odafigyel az ember, hogyha van benne egy megfelelő mennyiségű szkepszis, de legalábbis a kritikus gondolkodás, hogy feltegyek kérdéseket, akkor azért biztonságban lehetünk, nem?
0: Persze, így van, illetve nagyon jó említetted azt, hogy mondjuk milyen tartalmakat rakunk, mihez szólunk hozzá, milyen nézőpontokat adunk, mert vannak olyan dolgok, amelyeket szerintem nem kell, hogy legyenek publikusak. Pláne, hogyha mondjuk most megnézzük, az amerikaiak már csak úgy adnak vízumot, mert ugye ez is megjelent a hírekbe, hogy akkor előzetesen az illetőnek le kell adni a social media a fiókjainak a linkjeit ahhoz, hogy meg tudjak nézni, hogy akkor...
1: Jelszóval, hogy belépjenek?
0: Nem tudom, hogy jelszóval-e, mert azt lehet, hogy anélkül is látják a hozzászólásokat, nézőpontjait, illetve azokat a dolgokat, amelyek ő egyetért.
1: De és akkor... nyilván ennek az ellenőrzését se ember végzi, hanem vannak kereső szavak, ami ugye?
0: Igen, így van, így van, és akkor azzal próbálnak akkor olyan nem kívánatos elemeket nem beengedni az országokba.
1: De mivel ez nyilvános, akkor valaki csinál magának egy nem olyan profilt, vagy A-profilt, vagy stb. Viszont, hogy nyilván ez is megkerülhető. Mindig azon gondolkodom, hogy a technológia fejlődik gyorsabban, vagy a ravasz emberek. Tehát, hogy ki adaptálódik kihez? Mi van előbb?
0: Hát, ahogy szoktak mondani, hogy azok a fekete sapkások általában, mivel nagyon sok pénzt tudtak ellopni, eltulajdonítani, meg egyebek, ők általában a leg frissebb technológiákat használják. Egyszerűen én szerintem arra kell játszunk, hogy minél több embernek tudjunk adni a jó nézőpontokat, és a saját emberi mi volt ahhoz szólni, ahhoz, hogy ő ne csúszon le a léjtön, és ne csináljon olyat, amelyet nem szeretne, hogy vele megcsináljanak. Mert azért tudod, vannak olyan filmek is, ahol mondjuk az egyik bűnöző a másik bűnözőt akkor lelövi.
1: Ahol nincsen begyárbecsület. Igen.
0: Így van, így van.
1: A másik téma, amit ígértem a mai epizódra, az a nyugat.

0: ipart. Bármikor szóba kerül egy nagyobb téma a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, és szóba kerül az Egyesült Államok, akkor a nyugati partot említed. Miért?
1: Azért, mert ugye ott vannak a világ vezető technológiai cégeknek a központjait is, amiatt például Kalifornia államban folyamatosan azon dolgoznak, hogy akkor ők kapjanak egy olyan táptalajt, vagy akkor egy olyan mondjuk törvényi rendelkezést, amely által gyorsabban tudja kikísérletezni, piacra dobni azokat a megoldásokat, és akkor emiatt ez nem jelenti az, hogy Kína nem felzárkózott, lehet, hogy bizonyos dolgokba sokkal előrébb is tart, mint az amerikaiak, viszont az ő megoldásaival mi, európaiok annyira nem találkozunk, mert mondjuk nem a kínai Facebookon vagyunk, aha, meg azt nézzük, vagy mondjuk van nekik ez a WeChat alkalmazás, amelyet ők használnak, ez kb. Olyan, mint például a WhatsApp, de ott különböző csoportokat lehet csinálni, és akkor így beszélgetni másokkal, de azon keresztül lehet fizetni, azon keresztül lehet akár azonosítani, meg egyebek a kínaiakat általában mi európaiak abból a szempontból szoktuk felhozni, mint az, hogy mondjuk az államférfiak mindent is akarnak tudni rólunk, minden lépésünket is követnek, besorolnak minket is, ha nem jó a besorolásom, akkor bizonyos boltokba be se tudok menni vásárolni, vagy munkahelyet nem is tudom megkapni, hiába mondjuk rendelkezek olyan tudással, és emiatt mi is inkább nyugati irányba nézzük, ami nem azt jelenti, hogy ne hozok be azokat a technológiai dolgokat, azokat a fizikális dolgokat, mint láss egy elektromos személygépkocsi. Igen, azokkal találkozunk, de másfelől hallani se akarunk arról, hogy bemegyünk egy boltba, és a kasszán ott van egy kamera, az azonnal azonosít minket, és akkor azt mondja, igen, Petra, te megveheted a csokit, de szinte nem veheted meg a csokit, mert a okos eszközöt azt mutatta, hogy túl sok csokit tettél, vagy ilyesmi, vagy például...
0: De ez ilyen van?
1: Hát a Kínában az, hogy mondjuk a boltban kamerával azonosítva, és akkor utána levonod...
0: Letilthat téged valamiről?
1: Ott le tudnak téged tiltani, hogy akkor bizonyos helyeken nem lakhatsz, bizonyos munkahelyeken nem dolgozhatsz. Hát ugye van ez a scoring system, vagyis... Az a rendszer, amely
0: a pontozás
1: alapján besorolja őket, és akkor az alapján akkor eldönti. Még talán arról is olvastam, hogy akar azt is validálja, hogy valaki valakivel összeházasodhat-e, vagy lehet, hogy a másik nem is akar hozamenni feleségül, mert lecsúszott a pontrendszeren, és akkor nem. Én emlékszem, amikor 20-ba COVID időbe beszélgettünk egy olyan magyar üzletemberrel, aki kint élt a projektek miatt, és akkor ő mondta, hogy már olyan applikáció futott mindenkinek a telefonján, hogy mondjuk ott várakoztak a busz megállóba, és akkor azt üzente nekik a telefon, hogy itt van valaki, aki mondjuk covidos volt nemrég, és akkor mindenki egy kicsit így áribb húzódott, hogy ennyire, de
0: kicsit Orwelli.
1: Hát kicsit az. Találkoztam olyan megoldással is, mert ugye COVID időben azért rengeteg érdekes technológiai megoldást hoztak a cégeket. Emlékeztek az a kamera a bot bejáratánál, amely figyeli a hőmérsékletedet, és akkor igen, esetleg nem enged be a botba. Igen, ha halázas vagy.
0: Ez
1: vagy
0: a kórházatnál
1: is. Igen, de viszont olyannal jöttek nekünk beszállítók, hogy van egy kioszk, egy ilyen dobozos rendszer a kórházba, amely nem csak ezt méri, hanem mondjuk akkor ott még más adataidat is ellenőrzi, és akkor besorolja, vagy engedi, hogy akkor ott bemenjél és kapja a kezelést, vagy sem, és akkor én emlékszem, hogy azt mondtam az illető gyártónak, hogy én szerintem ez itt Európában nem fog menni. Utána utána nem is láttam elterjedni.
0: Igen, szerintem se lehetséges, hogy ezt a... Van nyilván egy teljesen más társadalmi érzékenység a földrészek között, már ami a társadalmat és az embereket illeti, és hát nyilván nem minden működik. Itt, ami ott, és fordítva, egy biztos, hogy itt is, amit a Ferivel is aztán mindig a végén a beszélgetéseknek el szoktunk mondani, hogy kell hozzá az ember. Pro és kontra is. Az elronthatósága, a rosszul használása, hogyha szabad ilyen magyartalanul fogalmazni, illetve a jó irányú felhasználása is azon múlik, hogy mi emberek mit teszünk hozzá, és mit tanítunk neki. Szóval, hogy erre oda kell figyelni, érdemes így gondolkodni, és egy picit nyitottnak lenni, de hogyha valaki tart ettől, akkor nyugodtan tartson tőle, és akkor azzal sincsen semmi baj, mert én hiszem és vallom, hogy az emberek a megérzéséhez ezért általában jók szoktak lenni. Aztán majd kiderül, hogy mikor lesz egyszer rá szükség, de ezt köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, Petra.
0: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfaszonik.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
2: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
3: Élet öröm zene.
2: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáció

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Hajóval sem ördöngönségbe járni a Dunakanyar városait, erre pedig szeptemberben még bőven nyílik lehetőségünk. Szervezhetünk magunknak egynapos kirándulásokat, a reggeli hajókázás után pedig választhatunk, hogy a természetben vagy inkább festői kisvárosokban barangolnánk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány népszerű célpontot egy-egy ilyen hétvégi kiruccanáshoz. A Mahart egyébként szeptember 15-ig a honlapján található menetrend szerint szállít utasokat a Dunakanyar kisvárosaiba pár ezer forintos díj ellenében. Ezután ugyan ritkulnak a járatok, de november 3-ig még biztosan közlekednek. A hajók a Vigadónál található állomásról indulnak reggelente, délutánonként pedig ide érkezünk vissza. A Dunakanyar városait a visegrádi közlekedő kiránduló hajóval, vagy az esztergomi közlekedő gyorsabb szárnyas hajóval is megközelíthetjük, mindkettőnek több megállója van útközben. Biciklit mindkét járaton szállíthatunk, de ezt érdemes előre jelezni, mert a szárnyas hajón erre kevesebb hely jut. A jegyeket célszerű online előzetesen megváltani. Bár a hajójáratok csak naponta egy alkalommal indulnak vissza a fővárosba, a Dunakanyar legtöbb települése vonattal, hévvel vagy volánbusszal is megközelíthető, így ha lemaradunk, akkor is könnyen visszajuthatunk Budapestre. Az utazás Szentendrére hajóval másfél órát vesz igénybe, így ha reggel elindulunk, a 10 órait már a bájos dunaparti kisvárosban fogyaszthatjuk el. Városnézéshez már ajánlottam néhány tippet, de a környéken számtalan egyéb látnivaló is akad. A skanzent és a közelben lévő Vincemér papírműhelyt akkor tudjuk kellemesen megtekinteni, ha bringával érkezünk. Ha gyalogosan vágunk neki az útnak és inkább kirándulnánk, akkor a Sterinbölgyi tanösvényt ajánljuk, ahonnan a Kada csúcs és a Saskövi barlang is könnyen elérhető. A kiránduló hajó következő állomása a Leányfalu, megérkezés után pedig szinte egyből csobbanhatunk is a strandon, ami a hajóállomás közelében található, de érdemes előtte útba ejteni a negyed óra sétára található Szorgvillát, Kádár egykori nyaralóját. Bemenni ugyan kirándulóként nem lehet, de az érdekes épület igazán megér egy kis plusz utat. Ha pedig túrázni szeretnénk, akkor is jó lehetőséget tartogat a környék, hiszen a település fölött magaslik a Vöröskő, ahová számos természeti kincset útba ejtve érkezünk meg, és páratlan panorámát kínál a folyó irányába is. Vác is itt van a lehetőségek között, ahol egy hosszú hétvégét is eltölthetünk, szárnyas hajóval is mehetünk oda. A látnivalókban gazdag óvároshoz érkezünk, ahol vár a fagyizás, az izgalmas múzeumok és némi barokk is. Ha inkább a természetben sétálnánk, arra is van lehetőség, hiszen ha a hajóállomástól balra indulunk el a Duna partján, akkor a festői hétkápolna környékén találjuk magunkat, hatalmas fák között egy hűs ártéri erdőben. A környék biciklivel még több látnivalót tartogat, a Sződligeti mesetó alig fél óra tekerés, de zebegénybe is elbringázhatunk nagyjából másfél óra alatt, ám ez kicsit talán sietős túra, ha hajóval szeretnénk visszatérni Budapestre. Szárnyas hajóval és kiránduló hajóval egyaránt bevehetjük a népszerű visegrádi fellegvárat. Ha inkább a vizet és a Dunán való ringatózást szeretnénk élvezni, akkor a jóval lassabb kiránduló hajót válasszuk, ha viszont nagyobb túrát is tennénk, akkor érdemesebb szárnyas hajóval menni, hiszen mindkét vízi jármű közlekedik ide. A környék történelmi emlékeket és csodás túraútvonalakat is kínál, az izzasztó kapaszkodás a fellegvárba pedig kirándulásnak sem utolsó. A kirándulások során a Spartacus ösvényt és a Bertényi Miklós fűvészkertet sem érdemes kihagyni, de akkor is csodálatos napunk lehet, ha halmozzuk a vízi örömöket, és részt veszünk a Visegrádról induló hajókiránduláson, ahol a Dunakanyar legbájosabb települései Nagymaros, Zebegény és Dömös köszönnek ránk a folyó mellől.
0: Programajánlót hallottak. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
4: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyoncukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. és közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lesz. Hivatalba lépett az új köztársasági elnök. A felelősség ünnepének nevezte a nemzeti ünnepet a kormányfő. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Egyre nagyobb az esély arra, hogy a Paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban is sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Augusztus 20-a nem csak a múlt, hanem a felelősség ünnepe is, amit örökül kaptunk és amit egyszer majd továbbadunk, mondta a miniszterelnök az ünnepelő estéjén. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott, 100 nappal ezelőtt arra vállalkoztak, hogy felelős kormányzással szabad, működő és emberséges Magyarországot építenek. Olyat, amely képes a saját erejéből fordítani a sorsán, ahol az állam az emberekért dolgozik, ahol mindenki otthon érezheti magát. A kormányfő kiemelte, hogy a kormány minden magyar kormánya, függetlenül a szavazatától, a lakóhelyétől vagy a korától. Ősszel tárgyalhatja az országgyűlés az Európai Ügyészséghez csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot. Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint első körben az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges módosítások kerülnek napirendre. Jövőre a büntetőeljárási és bűnügyi együttműködési szabályokat, a státusztörvényeket, valamint a társadalombiztosítási és munkajogi rendelkezéseket tárgyalnák. Már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok és hévek.
0: Időjárás.
5: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna
6: FM. Köszöntöm a kedves hallgatókat a Magyar Mozgókép Fesztivál eseményei alatt rögzített beszélgetésünkön. A mai vendégem egy kiváló színész és egy igazán szórakoztató harsenyszemélyiség, akivel minden körülmények között öröm találkozni. Régre visszanyúló ismerettségünkből számos kalandot tudnék megosztani, de ezek többségét inkább borítsa jótékony félhomály. Talán azt az egyet elmondhatom, hogy senki sem tudott úgy mondat közben a taxi hátsó ülésén elaludni a vállamon, egy balkanyarban, ahogy ő tudott. De hogy kiről is van szó? Következzen röviden. Mai beszélgetőtársam nagyon hamar eldöntötte, hogy a színészet lesz a hivatása. Mondhatjuk, hogy a szórakoztatásra született. Elsőre ugyan nem vették fel a színművészetire, de a második próbálkozást követően 1982-től 86-ig Szinetár Miklós osztályában színészé lett. Első szerződését a Nemzeti Színházba kapta, ahol 1986-tól 90-ig volt társulati tag, majd a József Attila Színház következett, ahol 2 évadot töltött. Ezt követően a Budapesti Kamara Színház vezető színésze lett, melyet a legboldogabb színházi időszakaként emleget. A Vidám Színpadon is megfordult ezután, majd 2011 és 17 között a Víg Színház művésze volt. A Szent István körútról való távozása óta szabadúszó, így több színházban is rendszeresen láthatja a közönség. A kamerák elé már főiskolás korában odaállhatott, és a több mint 50 címet tartalmazó filmográfiájában nagy sikerű tévé- és mozifilmeket, valamint sorozatokat is egyaránt találhatunk. Csak néhány cím a sok közül. Esti Kornél csodálatos utazása, az Öt zsarú sorozat, a Tűzvonalban sorozat, de rendszeres szereplője volt a Gávölgyi Sóknak és a Barátok köztnek is. De ahonnan a legtöbben ismerhetik manapság, az a Mi kis falunk sorozat. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy már igen régóta szívélyes hangulatban üdvözölhetem, ha találkozunk, és most a Színem Anna vendégmikrofonjánál is örömmel jelentem be a Jászai Mari díjas színművészt. Hölgyeim és uraim, Kerekes József!
7: Köszönöm szépen!
6: Ennyire korán még soha nem volt Színem Anna felvétel, és még én így is nagyon örülök neki, hogy végre megint interjú helyzetben.
7: És én értem ide hamarabb.
6: És te értél ide hamarabb. De hogy miért indul a Kerekes József napja ennyire korán azért, és ennyire
7: azért,
6: intenzíven?
7: Mert az élet úgy hozta, egyébként nem tudom, jó reggelt, jó napot, jó estét minden kedves hallgatónak, és örülök, hogyha engem hallgatnak természetesen, hogy ez a hallgatóknak öröme, ezt majd ők eldöntik. Mindenesetre, szóval az élet úgy hozta, hogy a második házasságomból, az első házasságból két nagy lányom van már, 27 és 23 évesek, Fanni és Nóri, és a második házasságból Luca és Ábel, akik viszont még általános iskolások, 13 és 10 évesek, így aztán a nap nekem úgy kezdődik, mint egy fiatal apukának, csak már apukának apuka vagyok, csak már nem fiatal, hogy viszem a gyerekeket iskolába. És egyébként ez egy nagyon boldogságos, dumálunk, ökörködünk, de 7:30-kor legkésőbb ki kell őket tenni az iskolában, és akkor néha egy-két szinkron stúdiónak, ha még hívnak, vagy például most, amikor te...
6: Nem
7: járok már olyan gyakran, és vagy most, amikor te így hívsz, akkor nekem úgy praktikus, hogy minél hamarabb. Tehát azért ezt a 8:30-9-et szoktam belőni az első munkára.
6: Mert egyébként ettől függetlenül is korán ébredő vagy? Tehát
7: most már igen.
6: Egy
7: frászt. Nem. De mondjuk nem vagyok, soha nem is voltam ilyen délig alvós. Tehát ha nagyon kirúgunk a hámból, akkor esetleg ilyen 7:30-8, de annál tovább én nem tudok aludni. De mióta a gyerekek iskolába járnak, boldog békeidők, amikor még óviban lehetett 9-re menni, és akkor az volt egy nagyon, egy ideális idő volt, mert akkor lehetett 7-kor, 7:30-kor kelni, és akkor szépen ott, én budaörsi vagyok, tehát átmentünk az óvodába, és az semmi. Viszont most 5:50-re van nekem beállítva az órám, hát Petra, a feleségem az mint egy robot, hát 5:10-kor vagy 17:30-kor már kell föl és menni, és akkor csinálja az uzsonnát, a gyerekeket bekészül, nekem reggelit készül, de nekem 5:50-re van beállítva, tehát most már én is erre átálltam. Tehát, hogyha éppen nem kell fölkelni, akkor is gyakran előfordul, hogy 6 óra körül fölkelek, hát akkor még kimegyek WC-re, aztán vissza, még egy kicsit vissza fekszem lustulni, de főleg fölébredek.
6: És amikor mondjuk este előadás van, akkor is ugyanez a menet, és bírod?
7: Hát kell.
6: Délután egy kis sziesta?
7: Hát figyelj, az viszont nem, hát ha megtehetem, vagy hogyha ha úgy adódik, akkor nagyon szívesen. Én nekem ez belefér, de én nekem ez hát most el nem ítélhető módon, de én nagyon sokáig anyukámmal laktam, én 32 éves koromig ott voltam anyuval, és tehát én 18-20 évesen is, ha volt olyan lehetőség, akkor én ebéd után volt egy kis szúnya. Én egy ilyen szörnyű lusta dög vagyok. Tehát ez a mai napig, hogyha megtehetem, akkor én nekem nagyon jól esik egy 20 perces kis sziesta.
6: Ez olyan üdítő tud lenni.
7: Szerintem nem? is most büszkén mondom, hogy olvastam már neten, meg újságban, meg nem tudom hol, hogy ez bizony tényleg az egészség szempontjából is jó. Azért ezt valamit a latinok tudnak. Tehát azért, hogy miért van ez a sziesta? Hát nem lehet állandóan, közben kell egy kis pihenő. Igen. Egyébként anyukámtól, aki 28-as volt, szegény kém, Isten nyugtassa, ő mindig azt mesélte, hogy régen a hivatalnokoknak Magyarországon is úgy volt, tehát ő úgy emlékezett, hogy ő szögedi volt, szögedi lány, hogy a hivatalnokok ugyanúgy Magyarországon is úgy volt kitalálva a munkaidő, hogy az ebéd ott egy nagyobb idő volt, egy-másfél óra, aki tudott, az hazament.
6: És nagyságos úr hazament, igen.
7: De nem csak a főfejesek, hanem még egy közép, kicsit lejjebb is. Úgyhogy tudott egyet szusszani, és úgy ment vissza a délutáni munkára.
6: Igen, mert hát úgy lehet gondolom hatékonyan.
7: Mert egyébként este. Igen, tehát nem az van, hogy egy órakor már kókadozik, mert nem biztos, hogy ez ugyanolyan hatékony az a munka, mint hogyha egy picit közben rápihen.
6: Egyébként az, hogy így könnyen ébredsz, az talán abból kikövetkeztettem én, hogy egyik pillanatról a másikra annyira szenvedélyes tudsz lenni, hogyha mondjuk találsz egy témát, vagy találsz egy helyzetet, akkor egyik pillanatról ilyen energiabombává válsz.
7: Említetted a felkonfban a falut. A faluban, a mi kis falunkban ott van, hogy főleg ahogy így most jön a jó idő, már úgy értem, hogy a nyár korán virrad, tehát akkor ahhoz igazodik a forgatás. Most például teljesen véletlenül vasárnap volt egy forgatási nap, és nyilván a kollégák elfoglaltságai miatt is, meg hogy hamar süt a nap, ezért például ilyen ludvérces nekem azért azt nem mindennapos, 3:45-re jöttek értem kocsival, tudod. Ez azt jelenti, hogy én nem vagyok ilyen, hogy 5 perc alatt elkészüljek.
6: Akkor tehát még a pacsírta sincs.
7: Én nekem 3:15-re volt beállítva az órám, hogy mire jön értem a kocsi, addigra én elkészüljek borotválkozni, tisztálkodni. Úgyhogy az szörnyű, de hogy a pszichének jót tesz, hogyha süt a nap, mert akkor könnyebben kelek. Uh-huh. Viszont az kétségtelen, hogy én, ha kinyitottam a szemem, szoktam mondani, hogy az első 5 percet ne lássa senki, mert akkor van, hogy az ember úgy ébred, hogy télen nehéz. Télen, mikor még 8-kor is sötét van, és délután 4-kor már megint sötét van, az nagyon, akkor depis is vagyok, az nem szeretem. Uh-huh. De ilyenkor nyáron, ha süt a nap, akkor miért ne? Hát gyerünk. És ott sokszor kapom meg kollégáktól, hogy de ja, csúnyán nem beszélünk, de hogy fut föl, hát hogy lehet az, hogy mi van, mit szedsz, hogy és mondom, gyerekek, ha már úgyis föl kell kérni, akkor nem mindegy, mert ott kókadoznak a kollégák reggel 5-kor, én meg mindent megteszek, hogy én legyek az első, szóval akkor énekelek, hűlök, nem, én ilyen vagyok, így alakult.
6: De egyébként sem vagy egy ilyen csöndes sarokban ülős.
7: Hát ezt nem lehet mondani, ez az egész családunkra nem elmondható, ezt szoktam mondani, hogy hát mi nem az a család vagyunk, hogy a család 4 tagja a szoba 4 sarkában ül, nyálcsorgatva, bambán meredünk magunk elé. Mint egy igazi klasszikus olasz család, egymás szavába vágva, iszonyatos hangerővel.
6: Említetted a gyermekeidet, ugye, hogy a Fanni Luca, a Nóri és Ábel. Az Ábel. És hogy, ha én jól tudom, a családot felmenői között az összes férfi az József.
7: Már a kerekes ágon.
6: Igen, már a kerekes ágon, igen. És akkor lett kerekes Ábel, hogy ez a kerekes József devianciája?
7: Nem. Ennek figyelj, nagyon prózai oka van. Őszinte beszélgetésben őszintén válaszolok. Tulajdonképpen tőlem lehetett volna József. Már csak ezért is, hogy tényleg egyszerűen fölfelé apukám, nagyapám, talán még följebb, ennyire nem vagyok sajnos tisztában a családfával, de miután a második feleségem zsidó származás, zsidó, uh-huh. Most ezt nem tudom ennél izébben mondani, ott nem szokás. Persze, szó sincs róla, miután a két gyerekem is azt állt anyuka révén, tehát ott nem lehet, vagy nem szokás az apának a nevét, igen. Ennek vannak okai.
6: Igen.
7: Már az unokám lehet újra József, de ő nem, mert igen. Hogy az ütközik az elvekkel.
6: Igen.
7: Na, tehát ezért lett ő Ábel. Uh-huh. Bár Petrának volt egy ötlete még, amikor a neveken gondolkoztunk, hogy legyen Döme, de mondtam, hogy de figyelj már, hát azért az gyerek felnő, hát mit fogunk majd felnőtt korban mondani, hogy de egyre dömébb egyébként, olyan zsurmó, olyan imádnivaló, imádom. De akkor is azért nem bánom, az Ábel is nagyon szép, és nem kell, hogy felnőtt. De szép név a Döme, de jobb ez így.
6: Na. Jó, de hát te meg Pubi vagy.
7: Hát az megint más, de igen, de az nem anyakönyvezett, nem személyi igazolvány név, uh-huh. nem a nem Tompa, Tompa Pufi se volt Tompa Pufi anyakönyvezve, de hogy a
6: Csámpi sem.
7: Meg a Csámpi, persze.
6: Csak most sorolhatnánk.
7: Így van. Meg nem így szerepelek a stáblistán, uh-huh. De az kétségtelen, hogy a szakmában a kollégák 99%-a. Van, aki elfből nem, uh-huh. De a kollégák 99%-a használja uh-huh. ezt a nevet, és akkor amikor anyukám még nem voltak ilyen üzenetrögzítők, meg nem volt mobiltelefon, uh-huh. viszont mi abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy nálunk volt vonalas telefon, uh-huh. igaz, volt ikrünk, hát ezt a mai fiatalok már nem tudják, mi ez, igen. De hogy akkor még ikrünk volt, tehát nem ennyire volt fővonalunk,
6: igen.
7: De De hát amikor én főiskola, meg utána a nemzetibe kerültem, akkor legalább anyukámnak így nyugdíjas éveire volt egy ilyen boldogságos elfoglaltsága, hogy a pici fiának ő volt a telefonközpontosa, és akkor mindig mondta, hogy pontosan tudta, hogy ha Jocit keresik, mert én a családban Joci vagyok, igen, meg az általános iskolai gimnáziumi osztálytársaim azok jociztak, akkor tudta, hogy a Jocit keresik, akkor már óvó tudta, hogy ez most gimnáziumi, általános iskolás vagy családi lerakat. Ha pubit, akkor tudta, hogy a főiskola vagy a nemzeti. Szóval, hogy akkor az a
6: szakma.
7: A szakma, igen.

0: És amikor volt egy kis szabadidő, akkor ott a Sogovica volt a nagy strandolás. Igen. És annak van egy ilyen meredek, homokos partja, és ott, mint amikor a disznót viszik vágni, süvítve, visítva rohantam bele a vízbe, és én úgy emlékszem, hogy a drága Máté a legkisebb tahitót, már ugye ő sincs sajnos, és akkor a Máté állt, és ingatta a fejét, és azt mondta, te olyan kis pubi vagy. Jó, kétségtelen, én akkor 15 éves voltam, tehát azért, tehát ez igazából az életkori szakaszomnak, vagy a szakaszomra vonatkozott ez a kitétel, és ott elkezdtek így rajtam ragadt a pincében, és akkor mikor fölvettek a főiskolára, akkor ugye voltak átfedések, régi pincések, akik már szintén főiskolások voltak, Langer Andris, Puszta Szerikori, Mácsai Pali, és akkor ők ott elkezdtek engem pubizni, akikkel én mentem katonaság, tehát egy év előfelvételi, onnan is volt ismeretség, akkor ők pubiztak, és akkor eljött a nagy pillanat, amikor egyik órán azt mondta a színetár, hogy hát ne haragudjon, most én hallom, hogy itt a többiek azt mondják, hogy mondhatom én is azt, hogy pubi. Hát én majd elolvadtam a boldogságtól, büszkeségtől, aha, és a meghatottságtól, és mondtam, hogy igen, tanár úr. Úgyhogy, és akkor ez így maradt.
1: Hát ha már említetted a Pince Színházat, akkor a pályád kezdeti szakaszáról kérdeznélek meg ennek kapcsán, de hogy itt van egy szomorú aktualitás is, amire azt gondolom, hogy ki kell, hogy térjünk, hogy a napunkban hunyt el a Lang Györgyi, hogy neked milyen volt a viszonyod a Györgyivel?
0: Jaj, most ez egy nagyon most így nehéz lesz megszólalni, mert én nem vagyok annak híve, hogy amikor valaki nagyon az emberhez közel álló ember megy el, akkor nem tudok, gondolkoztam, de mit lehet, tele van a Facebook, meg mindenféle ilyen izék, hogy fölteszik, hogy ő mennyire is. Amikor igazán közel álló ember megy el, arra nem lehet mit írni. Uh-huh. Azt az ember ott a lelkében érzi. Én most a Györgyivel nagyon így vagyok. Miközben nem jártunk össze, nem voltunk úgy barátok. Tehát nem, ha gondunkat, bajunkat nem hívtuk föl egymást. De valami mindig érzek én a pályámat, ha úgy tetszik, neki köszönhetem. Mert a Pince Színházba úgy kerültem le, hogy volt egy Most mutasd meg vetélkedő sorozat a televízióban annó. És akkor nekem a Szombati Gyuszi apukája volt az igazgatóm az általános iskola első, második évében és a gimnázium négy évében, és akkor ő bemondatta az iskola rádióban, hogy lesz egy ilyen vetélkedő, aminek a próbajátéka a Pince Színházban lesz. És akkor én arra jelentkeztem, nem a Pince Színházra, hanem erre a próbajátékra, mert azt mondták, hogy a Vitrai Tamás lesz ott, és a Keleti István. A Keleti István semmit nem mondott, de hát Vitrai Tamás, hát a legenda. Hát mondom, hát ez nekem 14 és fél évesen, hát ez nagy dolog volt. És akkor oda lekerültem, és már éppen úgy kezdtem, hogy egyedül a csörögtem, néztem, hogy milyen jó hangulatú, egy jó csapat, jó társaság volt ott, és ott játszott. Ezek voltak a pincések. Többek között a Györgyi, aki akkor még éppen akkor vették őket föl, őt is, meg a Mátét is, akit mondtam az előbb. Tehát ők még akkor pincések voltak, és akkor egyszer csak a Györgyi, hát nem mindig is ilyen volt, tehát hogy neki ez egy alap karaktere, hogy odajött, hogy látta, hogy ott ücsörgök, hogy egyedül, azt mondja, figyelj, látom, hogy itt azért jól érzed magad, van kedved eljönni, már megvolt a felvételi, de majd szólok Pista bácsinak, hogy akkor... És akkor így felvételi nélkül, ha tetszik majd, akkor maradsz, ha nem. És akkor mondja, hozzá valami mackót, vagy valamit, mert lesz itt mozgásóra is, és akkor... És akkor kedden így elkezdtem járni, és ott ragadtam. Azt, hogy fölvettek a főiskolára 4 évvel később, 81-ben, akkor ő főiskolás volt. És hát amilyen minden lébe kanál, itt minden ott van is, nagy pofájú is. Tulajdonképpen, de én ezért nem tudok rá haragudni, de azt az örömöt elvette tőlem, hogy én a Hódos Katikától tudom meg, mert ugye jött mindig az iskola titkár, és azt mondta, hogy és most föl fogom olvasni azoknak a nevét, akit a 2001 tanévre fölvettek a Színház és Filmművészeti Főiskolára. A Grannyák Grauer, Grandicek, és akkor elkezdte olvasni, és akkor mindenki visítozott, akit fölvettek. És én meg már akkor előtte a Györgyi bement az Ódrira, valahova bekukucskált, vagy befülelt, és akkor azt mondta, hogy figyelj, most mondták, vagy a Gyabitól hallotta, nem tudom, hogy fölvettek. És ott álltam, és köpni nyelni nem tudtam, és nagyon boldog voltam, de onnantól kezdve már én a Hódos Katikát már másként vártam, hogy most igen vagy nem, tényleg most ez most viccelt, vagy tényleg, és amikor mondta, hogy Kerekes József, akkor nem tudtam visítani, mert csak annyi volt, hogy Akkor tényleg, jé, hát

0: Szóval, hogy ez is a Györgyi. És aztán a Petrával ráadásul, amikor összekerültem, látszólag csapongok, de mégse, akkor kiderült, hogy még családilag is annyira ők padödő fan voltak a Kaccék. És akkor jártak még a budai parkszínpadtól mindent, ahol ők megfordultak, koncert, ott ők ott voltak. És nem volt ugyan személyes így viszony addig, amíg mi össze nem kerültünk, de hát megszállott padödő rajongók. És aztán ugye most már 19 éve vagyok Petrával együtt, és azóta a repertoárban abszolút ez is fölkerült. Mentünk a Blahára szilveszteri koncertre. Hát gyakran voltam benn náluk a rádióban, és hogy a bármi, akkor már más oldalról is volt, hogy találkoztunk így bulikon, vagy valami, és akkor hát mindig is ez így maradt. Erről így van még egy szál, tulajdonképpen majdnem, hogy azt kell mondjam, hogy az én 15 éves koromban a Györgyi volt talán az első ilyen nagy plátói szerelmem, ott a pincében, tovább, hogy biztos ez összefügg azzal, hogy ő nyitott volt, és ezért szóval annyi minden nagyon-nagyon megrendített. De hát figyelj, az, ahogy ő ezt az egész betegséget földolgozta, vagy ahogy ez nem szokás így, ez valami hihetetlen, ez is az ő személyisége.
1: Szerintem ezzel nagyon sok erőt adott másoknak is, ebben a küzdelemben, meg az emberi tartásban is.
0: És jövő kedden, vagy nem tudom, hogy ez mikor lesz majd adásban, de...
1: Ez egy péntek esti adás lesz.
0: Jó, most. Hát mindegy, de hogy... Most a Marian azt tette föl, hogy az állatkertben lesz egy ilyen kis búcsú. Úgyhogy hát oda mindenképpen megyünk Petrával.
1: Elég hamar kiderült rólad, hogy exhibicionista vagy ez nem igaz?
0: Nem, szerintem. De nézd, majdnem csúnyát mondtam már megint. Hát, ha valaki erre a pályára jön, és nincs benne exhibíció, akkor az elég problémás élete lesz. Tehát nyilván van, de azt gondolom, hogy látva nagyon sok kollégát, azért nem annyira teng túl bennem, tehát egy bizonyos határig, nagy a pofám, meg ez családi örökség, ezt mindig mondom, hogy szerintem anyukámtól örököltem, de hát mi ketten a vasárnapi ebédnél volt, hogy ketten ültünk az asztalnál, és egyszer csak azon kezdtünk el veszekedni, hogy most akkor te beszélsz, vagy én beszélek, hadd fejezzem már be ezt, amit tehát ketten, nem négyen, vagy hatan, ketten. De hogy én nem, minden látszat dacára én szemérmes vagyok, tehát hogy nem, van egy határ, ami alá vagy fölé nem szívesen megyek. Túltengek, sok vagyok, erős színekkel dolgozom, de ennek ellenére nem a most ne keverjük tehát most, hogyha hirtelen valaki azt mondja, hogy jó, hát hagyjál már engem itt az Ace Ventura, meg a nem. Persze, de az egy más, az egy munka. Az igen, tehát abban gátlástalan tudok lenni. Hogyha ott csukják rám, ezért például ezért nem szeretem nagyon, amikor előfordul nagy ritkán, hogy nem tudom, hogy szinkronba, vagy a szponzor, vagy a valaki, egyszer csak egy delegáció megjelenik az üvegkalitkán túl, és nem csak a rendező, meg a hangmérnök van ott, mert akkor én nem szeretem az ilyet. Szóval ez olyan dolog, mintha valakire rányitnak a WC-n. Ne tessék! Én dolgozom most. Tehát ez azért, mert idétlen vagyok, és az lehet, de akkor is dolgozom. Tehát amikor nem kell látni, hogy én akkor éppen milyen pofákat vágok, vagy valami. Az, hogy egyébként belőlem ez jön, és szívesen és boldogan csinálom, az egy más dolog. De az a munkám.
1: De ez kvázi, mint a színházban a próba folyamat? Hogy...
0: Az is például, meg a színházban nagyon sok kollega imádja azt, hogy most már ennyi év után nem azért vagyok szemérmes, hogy ja Istenem, meglátnak engem alsógatyában, de nem szeretem azt, mikor öltöző ajtó tárva nyitva a színházban. Gyerekem, hát én ott
1: azért van ajtó.
0: Azért van az ajtó, igen, és az legalább annyiban tiszteljük meg egymás intim szféráját, kollégák előtt természetesen nem, tehát nem erről, azért mondom, nem egy olyan vigott szemérmességről van szó, csak a néző, ha valakinek a rokona, ismerőse, arra nem tartozik, hogy én ott egy szál pendelyben szaladgálok. Igen.
1: Jó. Nem is vagyok rá.
0: Nem, hirtelen. Nem, csak hogy hirtelen most így más erről.
1: Letetted a hangsúlyt hirtelen.
0: Igen, mert valami az előbb még eszembe jutott, de azt meg már menet közben elfelejtettem. És gyakori, az ember sokat beszél, akkor egyszer csak már nem tudja, hogy mit akart mondani.
1: Elsőre nem sikerült a színművészeti felvételid, az megtört téged?
0: Én nagyon büszke vagyok arra, hogy engem a Kornis Mityu készített föl a főiskolára. Ezt tulajdonképpen talán a Slanger Andrisnak köszönhetem, mert őt is, hogy ő hogy keveredett össze a Misivel, azt nem tudom, de minden esetre az ő közbenjárására engem fölkészített. És de hát, hogy mit vegyek föl? Milyen így? Hát én egy teljes, hát figyelj.
1: Full service.
0: Én anyukám mellett nőttem föl, én egy elkényeztetett, hülye, kelenföldi baba voltam, olyan burokban éltem, és nem, meg nem, én ezekkel soha nem foglalkozom.
1: Hány éves voltam, amikor édesapád elment?
0: 11. Tehát én a főiskolára úgy kezdtem el járni, hogy akkor már az apunak az öröklött ruháiban, és akkor az például egy olyan volt, hogy apu teveszőrője, lószőr, vastag, téli kabátja, apunak volt még ilyen, talán valamikor ott a Szovjetunióban vett kucsmája, és akkor azokban jártam, mert az praktikusan, én nekem mindig télen innek fázós vagyok, tehát fázik a fülem, csodálom mindig, amikor emberek piros füllel jönnek, mennek, piros orr, mondom, nem fagy le a fülön, nem, de hát mindegy. És akkor azt mondták, hogy trendi. Na ilyen vagyok én, hogy nem trendi voltam, hanem apám öröklött ruháiban mentem, és akkor azt hitték, hogy én ilyen művész, jaj, te, hát 82-ben veszed föl ezeket, aha, értem. Majd megint majdnem csúnyát mondtam, lófügy, hát nem. Egyszerűen az volt. Uh-huh. Nem vetett föl minket a pénz, úgyhogy... Meg ott volt, adta magát, én is nem voltam egy csöpnyi termet, és akkor pont jók voltak rám apu ruhái, és akkor azt én boldogan és büszkén hordtam.
1: És akkor a fölkészülés a...
0: Igen, és akkor az első évben a Misi készített föl, és az anyag kiválasztásában jártam föl hozzá a Hessz András térre, vasárnap délelőtti program volt, hogy akkor ez volt kvázi a felkészítő óra, és mire hazamentem, akkor mentem hozzá, nem is tudom, 10-re vagy 11-re, és akkor utána mentem haza a vasárnapi ebéddel, várt már anyukám, hát az hihetetlen zabálások mentek, és közben néztük az NDK vagy a Csehszlovák tévésorozatokat a tévében, boldogan, de elsőre nem vettek föl, és akkor az nekem egy nagyon megtisztelő volt, hogy a Misi akkor azt mondta, hogy ő annyira biztos volt benne, hogy föl fognak venni, hogy a következő évre már nem kért pénzt azért, hogy én járok hozzá külön órára, mert hát azért ezt persze nem a két szép szememért csinálta, de azt mondta, hogy hát ezt ő neki lelkiismeret fordulása van, úgyhogy a következő évre már lár-pur-lár, akkor már ezért így jártam, és másodszorra sikerült. De hozzá kell tennem egyébként, hogy ami visszajutott a fülembe, ezt is lehet, hogy pont a Györgyitől egyébként, hogy például az fölmerült, hogy nem tudták eldönteni, akkor azért kellő súlyom is volt, meg hát ez a bohócság, vagy nem tudom, micsoda, hogy azt nem tudták eldönteni állítólag, hogy ez valamilyen ilyen kamaszos báj, egy ilyen kis pugyuta úgy maradt, nagyra nőtt kamasz, vagy ebből lehet majd valami egy ilyen férfias, hogy humora van, vagy csak egyszerűen úgy maradt egy ilyen lökött kamasz. Nyilván egyébként vannak, akik a mai napig így vannak ezzel, de hát én erre már tojok. Már így ennyi év után a pályán. Szóval, de így, tehát nem volt annyira egyértelmű a második alkalom, de sikerült.
1: Kik voltak az évfolyam társaid neked?
0: Hát kérlek szépen, az évfolyam, a másik osztály az volt az utolsó major osztály. Tehát azt az osztályt már nem tudta a major végigvinni. Major Székely Zsámbéki, ez a Vajdai Vili, Lengyel Feri, Varga Zoli, Zsírosági szegény Isten nyugtassa, Vlahovics Edit. Tehát az én osztályom pedig a szinetár osztály, tulajdonképpen az egy ilyen nem jól hangzó osztály vagyunk, mert a Boci, Bot Andris, aki az RTL Station Voice-a, Bagó Berci, Kaszás Géza, Epres Attila, Rékasi Karcsi, Orosz Helga, Spolarics Andrea, Tallós Rita, Kiserika, Segesvári Gabi, Mikulas Hanyi, Győri Peti, ki ne hagyjak senkit, mert megölnek. Tényleg. Meg nekem fontos, én nem szeretem a... Igen. Igen.
1: És utána a főiskola után a Nemzeti Színházba...
0: Hát igen, kerültél. Figyelj, ezek, ez is mindig ilyen... Nincs se a történelemben, se az életünkben nincs olyan, mi lett volna, ha. Uh-huh. Azt, vagy én másként úgy szoktam mondani, hogy a váltót éppen mikor ki hova állítja. Uh-huh. Ha már odaállítottad, az már arra megy.
1: Igen.
0: De ezt utólag mondhatnám, hogy mi lett volna, ha, hogyha akkor nem odaállítom, de odaállítottam. A főiskola alatt volt egy, amikor mi hát első év végén, de tulajdonképpen amikor a második, nem. De mikor a másodikat kezdtük, akkor volt 83-ban a végzős kerényi osztálynak hát nekik az nagyon jó év volt. Egyik vizsgájuk nagyobbat szólt, mint a másik. A kerényi osztály, Hirtling Mácsai, Funtek, igen. Kerekes Laci, Mészáros Karcsi, Kolos Pista, Janis Éva, Fazeka Zsuzsi, tehát az az osztály. És nekik volt egy Dürrenmatt, Shakespeare, János király, az Ódrin. És abban az előadásban a mi osztályunkból is szerepeltünk egy páran, annyira, hogy én nekem egy epizód szerepem is volt, ez volt Lajos a Dofen. És összesen egyszer megszámoltam, talán 12-15 mondatom, ha volt, összesen az egész előadásban, de hát az én kis karakterem az úgy berobbant, már hogy személyesen a kerekes Pubi, meg az a kis, egy ilyen kis duci, tehát egy olyan idézőjelben sokkolva a nézőket, hogy Jézus, ki ez? Hogy miközben egyébként az egész előadás nagyszerű volt, az egész előadás nagyot szólt, de hogy nekem abban másodéves főiskolásként is egy külön személyes nagy sikerem volt. Tehát hosszú évek óta, aki még egyáltalán látta, vagy emlékszik arra az előadást, aki látta, az emlékszik az előadást, sokan azok még mindig azt hiszik, hogy én abban az osztályban jártam, és hát, hogy az, vagy ha tudják is, hogy nem, de hogy azt tudják, hogy hát az meg kellett zabálni, és ilyen jó volt. És aztán ez az előadás átkerült a Várszínházba, a három főszereplővel, meg azzal a színetár osztályos csapattal, nekem is. Tehát tulajdonképpen én negyedik osztályban, harmadikosként már a Várszínházban, akkor már nem a Kolos Pista volt az apukám, hanem a Fülöp Zsiga, de hogy ugyanúgy ültünk a Dézsában, és ugyanúgy idétlenkedtem, de már a Várszínházban is, a Nagy Zolival, és a Vas Évával, és az Esztergályos Cinivel, és a Dózsa Tucival. Tehát na így. Viszont ennek lett a következménye az, hogy egyszer csak ott voltunk a Nemzetiben, gyakorlaton, és utána a Vámos Malonyai Kerényi Éra volt ez akkor éppen, és akkor ők a főiskola után szerződtettek.
1: És kik közé kerültél oda, mondjunk neveket?
0: Hát figyelj, ez Besenyei, Agárdi, Sinkovics, Kállai, Lukács Margit, Szemes Mari, Béres Ilona, hát ezt szoktam mondani, mikor gyerekek, hát szóval nekem a szakma mást jelent, és ez még mindig vita néha. Én tisztelen becsülöm a tehetséges mostani fiatalokat, de hát azért, amikor én harmadikos főiskolásként ott a Nemzetiben az első nagy színházi előadás, Sáros Pataki István, Te a Kúra című darabja, amit Sík Feri rendezett, és ott én csak statkó, végén én voltam a Deus Ex Machina az előadásban, de ez egy kétszereplős darab volt, Lukács Margit és Szemes Mari. Hát most gondolt el, hogy egy hihetetlen két ilyen nő, akik már önmagukban is két generáció, és két halálosan más, hát a Mari a nagy tegyereszt, gyere ide, Margitka, jó napot kívánok.
1: Az úri női.
0: Bejött, hát fantasztikus.
1: Milyen volt ebben a környezetben végigmenni hátul az öltöző folyosón? Kinyílt az ajtó bármelyik, hát ki jött ki onnan?
0: Hát hogyne, persze. És akkor hozzá kell tegyem, hogy a Nemzeti büféjébe, ha bejött a Sinkovics, nem tudtál-e ha gyorsabban köszönni. Ő bejött, és mindenkit megelőzve, szervusztok, szervusz, szervusz. Hihetetlen egy... Aha. Hát igen. Meg hát közben, hát figyelj, én úgy alakult, hogy tulajdonképpen a nagy bölények közül leginkább a Kállaival úgy alakult, hogy a Kállai Feri bácsival voltam sok darabban, vagy lehettem ott mellette, inkább így fogalmazok. Hát azt azért úgy látni fiatal színészként, hogy hát elképesztő volt, hogy ezek mit tudtak. tehát hogy szakmai, hogy minden úgy jött belőlük, de nem mondtam az előbb a felsorolásból, mert akkor még éppen ott voltak a Nemzetiben, Gábor Miklós, Vas Éva. Uh-huh. Tehát az is nagyon sokszor eszembe jut, hogy a Gábor Miklós sejlokja mellett ott lehettem, mint velencei ifjú a uh-huh. Velencei Kalmárban. Hát az mi a velencei ifjak voltunk, a drága Kalocsai Miki, Kassai Karcsi, ültünk ott a tárgyalás képben, és úgy váltunk privát nézőkké, mint a húzat. Hát szájtátva néztük, hogy mit művel. Hát uh-huh. Elképesztő.
1: De nem gondolod, hogy most már ti vagytok, vagy ti lesztek ezek a bölények?
0: Ez gyakran fölmerül. Én attól félek, hogy nem. Tehát, hogy mondjam, most nem az, mi vagyunk az idős színészek. Figyelj, ez az időjáték, ez nagyon furcsa. Amikor az ember belül a test öregszik, de én még ugyanaz az infantilis pubi vagyok, mint a voltam a 15 éves, akire azt mondta a Máté, hogy olyan kis pubi vagy. Én most is az vagyok belül. Aztán már reggel már nehéz fölkelni, vagy vigyázni kell a lehajolásnál. De az ember ilyen fiatalnak, vagy legalábbis fiatalosnak képzeli magát belülről. És akkor eszembe jut, hogy mondjuk amikor mi oda mentünk a Nemzetibe, hogy akkor 20 évesként az akkori középgenerációt mi olyan, nem bácsi, nem ahhoz képest már a Besenyeiék, már ők már idősek voltak uh-huh. valóban, de az akkori 40-45 évesek nekünk már olyan távolság volt. Uh-huh. És akkor belegondolok, hogy te jó ég, akkor voltak az a középgeneráció, a Szokolai Ottó, Szersény Gyula, Izsóf Vili. Uh-huh. Húram Isten, hát én már majdnem 20 évvel vagyok ahhoz képest öregebb. Tehát akkor most egy fiatal, akire én rámosolygok.
1: Tényleg most volt a születésnapod, nem is olyan rég is.
0: Igen, nem volt olyan rég, mikor együtt jártunk, de élek. Szóval, hogy igen, köszönöm szépen. Hogy,
1: volt olyan emlékezetes, mint a tavalyi, de ez igen. Is jó.
0: Ja, igen. Hát ezek már mind Petrának köszönhető, meg az 50-re csinált olyan meglepetés bulit, hogy bizonyos előjelekből tudtam, hogy lesz valami, gyanús volt, de mégis ami engem ott fogadott, az akkor azért az mindig olyan elképesztő, hogy ott van az életem. Az olyan furcsa.
1: És a tavaly is nagyon meglepett? Azt is sejtetted?
0: Hát volt valami, nem, figyelj, Magyarország, ahogy szokták mondani. Szóval úgy nagyon nehéz meglepetést csinálni. Pont előadásról mentünk, akkor a Pásztor Erzsike mondta, hogy ne haragudj, most nem tudok átmenni, mert hogy szóval azért vannak ilyenek, amikor aznap reggel kapok egy SMS-t, hogy nem tudok menni este, mert az már nekem nagyon késő, de milliószor na, ezeket nem tudja a szegény Petra levédeni, mert nincs, nem lehet. Na. De hát akkor is azért, akkor, mikor egyszer csak az ember belép, és ott van a szakmája, a privát élete személye, megszemélyesítve, és ott van minden korszakból.
1: Most valaki. Mondjuk el, hogy egy színházteremben volt a szülinapod.
0: Most idén, igen. Az 50. az pedig a Fészek klubban volt.
1: Igen.
0: Igen. És hát ott ugyanaz, hogy az ember körbenéz, és ott van az egész addig élete. Az olyan megható, és tényleg szép. És akkor megint
1: ugyanúgy hány György... órát álltunk sorba, mire sorra kerültünk. De élvezetes volt.
0: Ja, Istenem. Figyelj, és amire ezt most jó, hogy szóba hoztad. Azért nagyon büszke vagyok. Hát magamra, de elsősorban ez Petra érdeme, hogy ő ezt összelogisztikázta, hogy nagyon sokan mondták utána, hogy ott olyan emberek találkoztak és kezdtek el dumcsizni, akik nem biztos, hogy amúgy az életben, most nem csak a politikai, vagy vallási, vagy nemi, vagy nem tudom, ilyen identitására gondolok, hanem hogy nagyon sokféle ember találkozott miattam ott. Uh-huh. És hogy úgy, jaj, de jó, hogy jaj, 1000 éve nem találkoztunk, nem beszéltünk. Aha. Hogy nekem az annyiban elégtétel, vagy ami engem igazol, hogy tényleg igyekszem, illetve nem, hogy igyekszem, mert ilyen vagyok. Tehát én nálam ez nem az a kérdés, hogy ki honnan jön, vagy ez valószínűleg összefügg azzal is, hogy ugye apukám mezitlábas tanyasi paraszt gyerek volt Szeged mellett a tanyán, uh-huh. Onnan származik a család. Aztán persze szerte szana a világban, meg Magyarországon, de hogy ott egyszerű dolgos emberek, akiknél nem az számít, hogy hány diplomája van, uh-huh. vagy hogy, hanem hogy na, milyen ember? Ott most és a mai napig ezt mondom, a gyerekeimnek is ezt próbálom mondani, nem érdekel engem, hogy mi. Jó ember, vagy nem jó ember. Uh-huh. Engem csak ez uh-huh. érdekel, vagy legalábbis elsősorban az. És uh-huh. akkor egyébként pedig, nézd, vannak természetesen, vannak olyan nagyon kedves barátaim, akikkel mondjuk például Hát sajnos, hogy ide jutottunk 2023-ra, politikailag nem értünk egyet. De akkor kerüljük azt a témát. Uh-huh. Mert vannak emberek, akikkel nem vagyok hajlandó. Tehát azért nem fogom feláldozni a barátságomat, uh-huh. mert nem értünk egyet, azt a témát kerüljük. Uh-huh. Legfeljebb ő is sajnálja, hogy én nem úgy, én is sajnálom, uh-huh. hogy ő nem úgy, uh-huh. de ennyi. De ettől, uh-huh. és például és nagyon sok ilyen is ott volt a bulin, amire én nagyon boldog és büszke vagyok, hogy igen, hogy ez felülír, a barátság felülír ilyeneket, és ha felül tudjuk írni, akkor az jó.
1: Mi lehet ennek a titka szerinted, hogy a közvetlenséged, a nyitottságod?
0: Hát figyelj, ezt nem tudom. Tényleg nem tudom, és tényleg megható, hogy ezt olyan... És sokszor figyelj, ezt így mondtam, hogy minden látszat dacára, hogy nem csak a szemérem, hogy nagy a pofám, de tele vagyok kisebb rendűségi komplexussal, meg kis hitűséggel, tehát még mindig én sokszor azt gondolom, hogy túl vagyok értékelve, és tulajdonképpen nem is értem, hogy mit... Hogy kerülök ide.
1: De szerintem akár meg így, alul vagy értékel.
0: Jó, ezt nem tudom. Vannak bizonyos szakmában, vannak területek, ahol azt gondolom, hogy legalább mondjuk itt most a filmre gondolok, hogy legalább kiderülhetne, az tényleg egy fájó pontom, ezt mindig elmondom, hogy azzal együtt, hogy én nagyon örülök, hogy ebben a sikeres sorozatban ott vagyok, de azért most hiába sorolsz fel egy csomó, ezek mind olyan kis pici, ilyen egy-két napos forgatások, ami hát inkább csak egy ilyen epizód, tehát az, hogy nagyon szép, hogy a filmográfiában ezt föl lehet sorolni, de ezek igazából ez nem a drága Andorai Péter bizalom, tehát ez nem egy ilyen horderejű, vagy egy is most nem hozzá akarom hasonlítani magam, vagy ha most egy Latinovics filmográfiát felsorolsz, hát azért ott az Őrnagytól kezdve a 141 perc, vagy a 5. pecsét, tehát azért itt neki olyan filmek vannak a háta mögött, hogy a casting, ez nekem egy nagy rejtély, hogy illetve ha kaptam erre filmes választ, hogy a film, hogy más, hogy én nem azt mondom, hogy miért nem járnak színházba, bár azt is, hogy azt mondják a filmesek, hogy nem tudja igazából megítélni, de ezek szerint még talán a castingból se, hanem hogyha lát egy filmben, egy kollégája filmjében lát színészeket, abból meg tudja ítélni, hogy na, erre oda kell figyelni, vagy nem. Na, de ha nem kerülök bele a filmbe, akkor nem tudom megmutatni. De nekem a castinggal ez a problémám, hogy miért van az, hogy mindig ugyanakkor azok az emberek tudják, hogy melyik filmnek mikor és hol van a castingja. Uh-huh. És én miért nem? Az félreértés ne essék. Nem kaparok azért, hogy én benne legyek, de legalább szeretném megmutatni, hogy tényleg alkalmatlan uh-huh. vagyok arra a szerepre. De ez nem tud kiderülni, mert nem hívnak castingra. Uh-huh. Például. Hát így.
1: Nem lehet, hogy azért, mert nem érsz rá.
0: Ez hülye. Viktor, hát ez hülyeség. Anyukám mindig azt mondta, drágám, Isten nyugtassa, hogy kisfiam, nincs lehetetlenség, csak tehetetlenség. Hát uh-huh. nem, ha valakit akarnak, akkor akarnak. Uh-huh. Na, nem ér rá, most akkor nem fogok direkt neveket sorolni, akik ma, meg évek óta a magyar filmművészet csillagos egén ott tündökölnek. Egyik elfoglaltabb színházi színész, mint a másik, uh-huh. és ennek ellenére azért ugyanúgy meg tudja évente azt az egy-két-három filmet, a magyar uh-huh. filmet le tudja forgatni, tehát nem. Ha akarják, akkor össze lehet azt hozni. A másik pedig, amikor te azt mondtad, hogy alulértékelt, ami nagyon jól esik természetesen, igen. Az egy más kérdés, hogy nekem abban pechem van, hogy amilyen az én személyiségem, hogy akkor miért nem találódnak ki olyan, miért nem tud olyan film kitalálódni, nem feltétlenül főszerep, egy olyan epizód, hogy ne azt mondja nekem a filmrendező, hogy Pubikám, sok vagy, nem, ne haragudj, de nem tudlak erre a szerepre uh-huh. alkalmazni, mert nem. Hanem most erre szoktam mondani, hogy kis túlzással sarkítom, tudom, de hogy nálunk a Danny DeVito lehet, hogy nem, labdába nem rúgna. Tehát uh-huh. ő már valószínűleg valami kertészetben dolgozna, vagy valami.
1: Igen, mert kis realista drámákban nem tudom.
0: Nem, meg azt mondja, hogy mit izélt itt lófrác, itt egész törpe vagy, meg mit, hagyjál engem békén, jó pofizol. Uh-huh. Hogy, de nem, Amerikában meg azt mondja, tudod mit, ebből kovácsolunk erényt. Uh-huh. Egy pillanatra volt, nem tartott sokáig, amíg a Rozgonyi volt a Barátok köztnek a főnöke, uh-huh. akkor kerültem én be a sorozatba, amikor egy olyan figurát kaptam tőle, ami boldogság volt. Ilyen nem volt. Hogy azt, mintha azt éreztem, mintha azt rám írták volna. Locsi fecsi, be nem áll a szája, de tulajdonképpen egy abszolút jóindulatú. Csak egy ilyen állandóan rászoltak, mint a halálos fegyver, vagy melyikben van a Joe Pesci.
1: Igen, igen.
0: De figyelj már, csak azt akarom mondani. Tehát na, ilyen figurát kaptam, amit egyszerűen megzabáltam, én imádtam azt, lehet, hogy a nézők nem tudom, de minden esetre én nagyon szerettem, hogy végre pofán csapott egy szerep, amit mintha tényleg rám írtak volna. Na ilyen, ezt mondjuk sajnálom, hogy így nem találkozom úgy egy rendezővel, aki azt mondja, hogy tudod mit, nekem te kell lesz. Mint egyébként színházban is így van. Színházban nekem a Szegvári Menyus volt, és már ő sincs, hát ember öregszik, egyre több a halottja, hogy a Menyus volt, aki szeretett és bízott bennem, vértestvérek, Piaf, amit a lakály látott.
1: Ez volt a kamaraszínház.
0: Aki úgy elküldött engem a búzsba, mint a üvöltözött velem, soha nem tudtam rá haragudni, mert mindig tudtam, hogy szeret. És azért kiabál velem, mert azt akarja, hogy még jobb legyek, hogy jó legyek. És ő elfogadott engem olyannak, amilyen legfeljebb, azon egy kicsit szobrászott, és egy kicsit faragott, hogy nem, azt te a vadhajtásokat, de bennem gondolkozott. Hát, aztán ő lekerült Egerbe, tehát ez meg az én formám, hogy aztán külön váltak az útjaink.
1: Tudom, hogy a színészektől nem illik ilyet kérdezni, hogy szerep álom, vagy karakterálom, de nincs ilyen?
0: Nincs, soha nem is volt. Erre szoktam egyébként mondani, hogy ez a karaktereknek ez a szerencséje talán. Tehát, hogy én nekem, érted, ha én egy Rómeó típus lennék, hát akkor hős az igen. Hogyha az lennék, de nem az vagyok, hál' Istennek, soha nem is voltam, mindig is a kis buffó, a kis üzéke, akkor teljesen mindegy, csak jó legyen a szerep, hogy körüljárható, hogy játszható szerep legyen. Aki fiatal, már hős, akkor nyilván az akkor tudja, hogy vannak, mik azok a klasszikus nagy szerepek, amiket jó lenne eljátszani. Nekem meg nem, és ilyen szempontból a karakter szerencsésebb, mert tök mindegy, hogy 20 éves, vagy 40, vagy 60, vagy 80, egy epizódban bejönni, és azt mondani, hogy jó napot kívánok, meghoztuk a szenet, hova tegyük? Azt, hogy én most ezt hogy fogom elmondani, hogy most ebből drámát csinálunk, vagy milyen sors van mögötte, az sokkal színesebb, és nem kell abba olyan értelemben úgy belehalni, de meg tudom benne mutatni. Tehát ez, és azt, abban én abszolút örömömet lelem, és az jó.
1: A Víg Színház is egy fontos állomása volt a karrierednek, tehát hogy azért mondhatjuk, hogy az ország két legrangosabb színházában, vagy két legrangosabb színpadán játszottál?
0: Igen. A Víg Színház az tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy a mai napig, hát most akar bevallom, vagy nem vallom be, azért az fáj. Én azt hittem, nekem a gyerekkoromban, jó, amikor én gimnazista voltam, és anyukámmal elkezdtünk színházba járni a gimiben, akkor még volt ilyen, jaj, hogy hívták, nem jeljárus, hanem aki közönségszervező, akik hozták a jegyeket a színházakból. Na de hát akkor teljesen mindegy volt, hogy melyik színházba mész. Hát ott a mindegyik színháznak olyan volt a társulata, hogy csak ámultam a Táliában a Kozák Andrástól, a Kovács Karcsi bácsin, a Verebes Karcsi bácsin keresztül, a Kollár Dudus, a Hacser Józsa, az Inke László, és direkt mondom most, hogy dehogy, hát a Nemzeti, a Madács és a Víg azok külön-külön maguk, mint az Egri vár akkora. Tehát az előbb mondtam a Besenyeiéket, hát ugyanakkor a Madácsban ott volt a Huszti, a Mensáros, Tolnai Klárika, tehát a Vígben ott volt a Somogyvári Rudolf, a Benkő Gyuszi bácsi, akkor már éppen, de még talán nem, Bárkony, de még nem tudom, hogy a Várkonyit láttam, mert talán a Széchenyiben még talán láttam, de ebben nem vagyok biztos, de hát még a Holtak Hallgatását, még a Pestiben, hát ott az a férfi sztárparádé volt, a Gyuszi bácsi, Benkő Gyuszi bácsi, vele még játszottam a József Attilával, megadatott nekem, a Somogyvári, mindegy.
1: Igen, szóval
0: hogy külön-külön önálló válogatott volt minden színházban. Tehát Tahitót Laci, fiatalod, a Tordi, és akkor mikor bekerültem a Vígbe, akkor én teljesen megilletődtem, és tehát én úgy azt képzeltem, hogy engem itt fognak majd fölravatalozni az előcsarnokban. Aztán az élet úgy hozta, hogy nem. Tehát azt úgy bennem élt valami nosztalgia, egy valami, és nem...
1: És azt úgy nem kaptad meg?
0: Hát nem. Illetve hát egyszer csak úgy azt éreztem, hogy bár most látszólag ellent mondok önmagamnak, hogy karakterek meg a... De hogy nem igazán gondolkoztak bennem, de egy szót nem szólhattam, mert amikor már érezhető volt, hogy nagyon leáldozóban volt a Kamaraszínház, akkor tulajdonképpen még mielőtt a redőnyt lehúzták volna központilag, előtte én kopogtattam a Zenikőnél, hogyha esetleg lenne hely, akkor be tudna engem vállalni, és hogyha ez más helyzet, mint hogyha hívják az embert. Uh-huh. Tehát ezt én tudomásul veszem, én kopogtattam, és én is mondtam könnyes búcsút, tehát én nyitottam, és én is zártam be.
1: Uh-huh. Visszatérő kérdésem a színészek felé, hogy neked a színház az milyen szerető?
0: Kikerülhetetlen mindenképpen. Azt gondolom, hogy hát figyelj, egyrészt öregszem, másrészt szabadúszó lettem, és az összes küzdelmével és próbatételével együtt, főleg a mai világban, de azt gondolom, hogy amúgy ahhoz, hogy bármit, tehát legyen az a szinkron, legyen az a film, a színházi munka az, tudom, nagyon sok kollega van szinkronban, meg tévében, akik nem nagyon vannak színháznál, de azt gondolom, hogy ez kikerülhetetlen. Tehát a színészet az csak úgy karbantartható, hogyha van egy ilyen napi igénybevétel, amikor neked a zsigereidet, az ösztöneidet, a színészi létedet, a beszédtechnikádat, a mozgásodat, a koncentrációdat, a partnerhez való viszonyt, ezeken lehet köszörülni és kondícióban tartani.
1: Azzal, hogy szabadúszó vagy, ez több ilyen kondicionálós feladatot állít eléd?
0: Inkább az egy tapasztalás, hogy a komfortzónából kikerül az ember. Én például ennyit nem tájoltam életemben, mint most. Ugye most nekem vannak utazó produkcióim a Veresegy Színházzal, időnként tájolunk a Játékszínnel, a Hadszínnel, tehát most egyszer csak visszük a cuccot, beülünk a kocsiba, és akkor hol? Nyíregyházán, Debrecenben, Nagykanizsán, Győrben, Siófokon megyünk. Uh-huh. Amikor én még társulati tag voltam, akkor csodáltam, hogy már évekkel ezelőtt elkezdte ezt a, például hallottam, hogy Pásztor Erzsike, hogy ül föl, és 60 fölött bőven még ment is, és fárasztó meg minden. Nem mindig esik jól, de közben meg mégis a szabadúszásnak például, mondtam az előbb a hiányérzeteimet a Vígben, hogy amikor vezetőváltás történt, akkor fölmerült, mondták nekem, hogy hát akkor mi nem próbálkozzál. És akkor egyszer csak rájöttem, hogy figyelj, minek visszaállni a sorba? Én ott a polcon ott vagyok, lennék fönt a nem az első és nem a második, hanem gondolom inkább ilyen harmadik, negyedik, és persze szeretjük a Pubit, aranyos, meg jó pufa, meg sokat beszél, meg minden, de hát nem gondolkoznának bennem. Most én is szabadúszóként olyan szerepeket játszhatok el, igen, nem a Szent István körút 14-ben, hanem Poprádon, vagy Veresegyházon, vagy Debrecenben, de az a veresegyházi, vagy poprádi, vagy debreceni közönség is közönség, amiket én egyébként máshol nem játszani. Uh-huh. Tehát Almádit a Játékakastélyban, vagy Pepin Sógort a Sörgyári Kapricsóban, vagy most nem tudom hirtelen még mit mondjak. Szóval, hogy olyan szerepekhez jutok így, amiket lehet, hogy máshol meg nem tudnék eljátszani.
2: Színe Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: A mai időkorlát eddig tette lehetővé, hogy beszélgessünk Enekes Józseffel, akinek ezúton is köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat, és egy jót beszélgettünk. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Színe Manna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, és minden megosztásért továbbra is külön köszönet. Kidl Mátyás technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszonthallásra.
2: Ez volt a Színe Manna. Jövő pénteken újabb filmesztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin. Manna.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Az állam alapítása és Szent István királyra emlékezik a világ magyarsága. Száznapos mérleget vont a kormányfő. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Az állam alapítása és államalapító Szent István királyra emlékezik augusztus 20-án az ország. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászló felvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren, ahol esküdtesznek az újonnan végzett honvédtiszt jelöltek. Ezután katonai légiparádét tartanak a Duna felett, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. Napközben ingyenesen látogatható a Szent Korona az Országházban. A budapesti ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. Augusztus 20-a nem csak a múlt, hanem a felelősség ünnepe is, amit örökül kaptunk és amit egyszer majd továbbadunk, mondta a miniszterelnök az ünnep előestéjén. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott, 100 nappal ezelőtt arra vállalkoztak, hogy felelős kormányzással szabad, működő és emberséges Magyarországot építenek. Olyat, amelyik képes a saját erejéből fordítani a sorsán, ahol az állam az emberekért dolgozik, ahol mindenki otthon érezheti magát. Állami és miniszteri díjakat adott át a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tar Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. A Tisza kormány első 100 napját értékelte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, a több mint 100 teljesített vállalás között van az uniós 1000 milliárdok hazahozatala, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Európai Ügyészséghez csatlakozás, a rendeleti kormányzás megszüntetése és az állami propaganda leállítása. A kormányfő a vasút és bérlakásépítési program elindítása mellett beszélt a szociális intézkedésekről is, így a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörléséről, vagy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról. A Fidesz szerint kapkodás az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyers és a gyet megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását. Többnyire napos gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon északnyugaton alakulhat ki záporzivatar, a szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 16-23 fok után napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
5: Cross GPS.
6: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
7: Közélet, közízlés, közbeszéd. Végre egy igazi üdítő nyári koktéllal készülünk. Neked, akár a Mannán hallgatsz bennünket, akár a Cross Rádióban, vagy épp nézel bennünket, kedves hallgató és néző a Cross Rádió YouTube csatornáján. Ha nem iratkoztál még ott fel, akkor kérlek, tedd meg. Hello, én Bali Mónika vagyok, Pajor Tamással köszöntünk és köszöntjük vendégünket is, Brian Elmehandit. Köszi, hogy eljöttél.
8: Tisztelettel üdvözlök mindenkit.
7: Brainerd Divat, szociológus és viseletkutató, a Bespoke magazin alapító főszerkesztője, a Mehandi Bespoke tulajdonosa, és egy szalonról is beszélünk, és egyetemi oktató is vagy a Szegedi Tudomány Egyetemen, mégpedig a stílus kommunikátor szakoktatója, nagyon tetszik nekem ez, és van még itt, aki nagyon rajong ezért, a Pajor Tamás, ha még nem tudta róla a néző meg a hallgató, hogy ő ezért a rajong. A Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének is alapító tagja vagy, hát ez gyönyörű. Miről fogunk beszélgetni? Viselkedéskultúráról, viseletműveltségről, közéleti reprezentációról, attitűdről, a megjelenés méltóságáról. Hogyan lesz abból kommunikáció? Na és most gyorsan elrebegem, hogyan találtam én rád. Feldobott a Facebook egy posztot, a Bespoke magazin Facebook profiljából származik ez a néhány gondolat.
9: A Bespoke magazint.
7: Bespoke?
9: Szerintem ezt kicsit tagoljuk, és...
7: Bespoke.
9: Világos angol kifejezés, mert ugye sokan talán a csodapók, vízipók.
7: Honnan jön ez neked? Komolyan? Na jó, nem vízipók, szóval... de nem hadarok, de most éppen, ha hadarnék, akkor tényleg félre.
9: Hát az elején hadartál, Bespoke, de
7: jó,
9: nem baj.
7: Oké, Bespoke magazin.
10: De kifejthetjük, hogy mit jelent.
7: Mit jelent? Mit jelent? Fejtsd ki, ez a kezdjük így.
10: Tehát a Bespoke az tulajdonképpen az angol kifejezés, és tehát a klasszikus szabósági kultúrából, tehát abból annak a területnek a terminológiájából ered, ugye a bespoken, tehát a megbeszélés alapú szabóságot jelenti, tehát erre utal. Tehát az a szabóság, amely teljesen kötetlen, és minden vonatkozásában az ügyfél igényeihez igazodik, és ezért úgynevezett megbeszélés alapú.
7: De szép, ez a Bespoke, egyedi tervezésről is beszélünk.
10: És tehát ez ugye a szevíró az otthona ennek a típusú szabóságnak.
7: Tehát még egyszer, mi az otthona?
10: Vagy? Szevíró, egy londoni, ugye a szabóságok utcája.
7: Igen.
10: Ott vannak ezek a bizonyos Bespoke szabóságok, és tulajdonképpen ott találták fel az öltönyt, és onnan terjedt el a világon. Úgyhogy lényegében erre utal ez a szó. Tehát, hogyha nagyon magyarosítani akarom, akkor megbeszélés alapú szabósági kultúrára, gyakorlatra utal.
7: Ó, mennyit tanultam már ebben a pár percben. Szóval, a politikusok öltözködéséről szóló egyik legutóbbi posztotok alatt többen felvetették, írjátok, hogy a közéleti szereplőknek stylistra vagy protokoll szakemberre volna szükségük a megjelenésük gatyábarázásához. A felvetés érthető, ugyanakkor akkor jól mutatja, mennyire félrecsúszott a köztudatban a politikai megjelenés valódi szakmai természete. Amiről te beszélsz, az nem pusztán ruhakérdés, nem csak politikusok esetében, hanem úgy általában közszereplők esetében sem. Tehát nem csak ruhakérdés, hanem mi?
10: Ugye társadalmi kommunikáció, és tehát szerepértelmezés. És ugye ez a probléma, hogy a félreértés abból ered, hogy Magyarországon is úgy alakult ki, tehát a vizuális kommunikáció pontosabban, tehát annak az öltözködésre vonatkozó része, az úgy terjedt el ez a fajta szakmai közeg, hogy itt jellemzően stylistok azok, akik megmondják, úgymond, hogy hogyan kell öltözködni, ők azok, akik jelen vannak mondjuk tévéműsorokban is, és hát sajnos tehát a stylist szakmai kompetencia, vagy szakmai tőke, az nagyon sok mindenre jó, de azért nem jó mindenre. És tehát az nagyon jól és szembetűnően látszik egyébként, például tehát a magyar filmes, meg sorozat kultúrában is, hogy stylistok állnak a custom design mögött, tehát ahol mondjuk nyugaton kifejezetten erre szakosodott jelmeztervező szakemberek vannak. Magyarországon ezt stylistokkal oldják meg rendszerint, tisztelet a kivételnek, és tehát a stylist az sok mindenhez ért, de ugye a végeredményből mindig látható, hogy a részletek szintjén azért a kompetencia az meglehetősen hiányos, és ez főleg akkor van, hogyha a férfi öltözködésről beszélünk, mert a férfi öltözködés egy picit más, mint a női. Egyébként, tehát hogyha nagyon szeretnénk, akkor kitérhetünk majd arra, hogy a társadalom öltözködését milyen rendszerek szabályozzák, mert ez is nagyon érdekes, és tehát ezen belül ugye a férfiak öltözködése az úgynevezett tradicionális rendszerbe tartozik, ott pedig arról van szó, hogy egy 400 éves szabályrendszer van, konvenciórendszer van, ami meghatározza mai napig azt, hogy mondjuk egy öltöny esetében, ez bárhol a világon, a nyugati kultúrában, tehát ez alapján a rendszer alapján meg lehet mondani, hogy valaki jól öltözött, vagy nem, kompetensen viseli azt a bizonyos öltönyt, vagy nem. És az a probléma, hogy a stylistok inkább vizuális szakemberek, inkább kreatív szakemberek, és kevésbé terjed ki a képzés ennek a bizonyos konvenciórendszernek a megismerésére. Emiatt ebben a vonatkozásban az az eredmény, amit ez a szakma nyújt, azon egy hozzáértő szem nyilván látja, hogy nem megfelelő a kontextus, nem megfelelő a dinamika, maga az arányok, az egyensúly sem megfelelő, és csak hát ugye azért tud ez működni, és ez az érdekes, hogy maga a piac sokkal alulképzettebb, alul edukáltabb ahhoz, hogy ezt felismerje. Tehát és ezért tud ez az egész így fél lábon is működni.
9: De most a konvenciórendszer ismerete és a puszta stílus alapú megközelítés között, ha jól sejtem, az lehet a különbség. Bocsánat, hogy ez a tágabb perspektíva, ez nem csak azt próbálja tanácsadás szinten megmutatni az illető szereplőnek, hogy ez az öltöny mondjuk, vagy bármilyen más viselet neki jól áll-e, vagy egy önmagában szép-e, hanem azt is, hogy egyáltalán a társadalmi szerepéhez, a személyiségéhez, és mindennek az adott aktuális térben való megjelenítéséhez illik-e, illeszkedik-e, vagy sem? Vagy nem ez a különbség?
10: Hát ez az egyik különbség, tehát ezt is fontos ismerni, de talán még ez az a rész, amivel kapcsolatban több az ismerete mondjuk a stylist szakmának, mint például a kódrendszerrel kapcsolatban. Tehát a klasszikus férfi öltözködésnek van egy nagyon kiforrott és egyértelműen beazonosító kódrendszere. Ez az, amit nem ismer általában a stylist szakma.
9: Akkor mesélj már erről.
5: Mindenképp mesélj, mert nem.
9: Én biztos, hogy nem ismerem. Maximum lehet, hogy véletlenül néha eltalálom, de szerintem többször nem.
10: Hát ez a kódrendszer, ez ugye arra vonatkozik, tehát hogy például, tehát hogyha az öltönyök világáról beszélünk, tehát hogy egy öltönynek a szabásvonala az adott személyiséghez, ugye, tehát azon túl, hogy illik-e vagy sem, tehát egy öltönynek milyenek az arányai, hogyan viszonyul az inkhez, a mintakultúra hogyan viszonyul egymáshoz, tehát a mintakultúra területén ugye jönnek, tehát itt bejön képbe az úgynevezett generikus stílusrendszer, tehát ez az, amit úgy a köznyelben úgy határozunk meg, hogy valami angol stílusvilág, vagy olasz stílusvilág, vagy amerikai stílusvilág, és tehát ezeket a kódrendszereket is ismerni kell. Tehát most ha például megkérdezem tőled, hogy az üzleti életben szerinted melyik a színesebb, vibrálóbb öltözködési rendszer, az angol stílus, vagy az olasz stílus, akkor erről mit gondolnál?
9: Nyilván az olasz mondanám, de lehet, hogy tévedek.
10: Igen, és ugyanígy téved általában, tehát szinte mindenki, ugyanis, hogyha megnézzük például Károly királynak az öltözködését, akkor látjuk azt, hogy nála ott vannak a mintás öltönyök különböző színárnyalatokban, ott vannak a mintás csíkos ingek, a mintás szép színes nyakkendők, a színes díszsebkendők, és hát ő aztán egy nagyon komoly példa és inspiráció arra, hogy hogyan lehet nyakkendőt, díszsebkendőt fantasztikusan társítani. Ezzel ellentétben, hogyha megnézzük mondjuk a korábbi olasz miniszterelnököket, akkor látjuk azt, hogy az olasz stílusban, tehát a professzionális, tehát a formális öltözködésben nem nagyon vannak színek a kéken és a fehéren kívül. Tehát sötét kék öltöny, vagy sötét szürke öltönyt visel, szinte kizárólag fehér inget, ritkán világos kéket, és a nyakkendő is jellemzően sötét kék. A díszsebkendő, ha van, akkor szinte kizárólag fehér. Tehát, hogy ezek azok a jelek, amelyek ebben az esetben ugye tehát a generikus stílusokon belül kódrendszerré válnak. És tehát ezek csak a legfelszínesebb, a legtriviálisabb dolgok, amiről így lehet beszélni mondjuk ebben a kontextusban. De tehát, hogy ez azért egy olyan műfaj, ami az egyetemen ugye 2x6 óra, tehát 12 órában foglalkozunk vele, és ott is hát úgy bele tudunk menni valameddig, de nagyon a felszínnek ugye az egyharmadáig jutunk el, és utána kell ebben elmélyedni majd évek alatt, és én azt mondom, hogy én lassan most már több mint 20 éve foglalkozom vele, és talán most kezdem úgy érezni, hogy már valamit látok belőle, de nem tudom, hogy elég lesz-e az életem arra, hogy mindent feltárjak és megértsek ebben a kontextusban. És akkor itt most tényleg csak a kódrendszerekről beszéltünk.
7: A hallgatóid az egyetemen többségében hölgyek vagy urak?
10: Hölgyek, igen.
7: Tehát tudtam.
10: Igen. Tehát ugye ez egy posztgraduális képzés, tehát másoddiploma, és tehát általában olyan hölgyek végzik el, akiknek van valamilyen céljuk így a stílus kommunikáció területén, és ugye a stylisttól indultunk el, hogy ott a szakmai kompetencia elegendője ahhoz, hogy mondjuk akár egy üzletembernek, vagy akár egy politikusnak érdemi szakmai támogatást tudja nyújtani. A gyakorlat azt mutatja, hogy nem, és ezt persze a legtöbb stylist nem biztos, hogy ennek tudatában van. Mindössze egy stylist volt az elmúlt 20 évben,

0: átvesz, és akkor ő tudja azt önállóan is folytatni majd a gyakorlati életben, hanem ez ilyen alkalomszerű, tehát egy dizájnt fog létrehozni tulajdonképpen. Most ezzel szemben a stíluskommunikátor, ott ugye az az igény van ezzel a képzéssel kapcsolatban, hogy ezek az emberek, mint szakemberek, valóban egy nagyon komplex módon tudják ezt a kérdést kezelni. Tehát nem mint kreatív szakember, és nem mint designer, hanem úgy, mint olyan szakember, aki ennek a vizuális kommunikációnak és a társadalmi, tehát az öltözködésnek, mint a társadalmi kommunikációnak a része, tehát ezt ők sokkal jobban átlátják, kontextusban látják, és tudnak hatékonyan beavatkozni ezekben a folyamatokban.
1: Brian, miért van az a mai Magyarországon, én még mindig ezt tapasztalom, hogy ha megérkezik egy meghívó egy eseményre, és ott feltüntetik a dress kódot, hogy most nagyon profán leszek, de szinte megsértődik az állampolgár egy nagy többsége, hogy neki megmondják azt, hogy hogyan kell felöltözni. Uh-huh. Magyarországról beszélek.
0: Igen.
1: Meg sem lepődsz?
0: Nem lepődök meg, mert ennek érthető okai vannak egyébként.
1: Na, beszélgessünk erről.
0: Tehát sajnos ugye a dress code az is egy kódrendszer, megint a kódoknál tartunk, ugye, és ezeket a kódokat, ezekkel a kódokkal kapcsolatban nincs megfelelő tudásanyag a társadalom birtokában. Ez megint kulturális kérdés, tehát majd beszélhetünk arról, hogy ez a fajta kultúra, vagy kulturális tőke a magyar társadalomban miért fokhíjas, nagyon.
1: A polgárosodásról beszélsz többek között.
0: Hát igen, tehát hogyha már így rákérdeztél, ugye, tehát magyarul, tehát az öltözködés kultúra, tehát ez a konvenciórendszer és minden, amiről beszéltünk, ez alapvetően a polgári kultúrában van olyan módon jelen, ahogyan az tényleg a mindennapi életben tud hasznosulni. Csak hogy Magyarországon a nemesi feudális rendszer mellett és azt követően nem igazán alakult ki érdemi polgári kultúra. Uh-huh. Tehát megjelent, de későn és csak nagyon töredezetten, tehát nem tudott igazán gyökeret ereszteni a polgárság és a polgári kultúra, hanem ugye ott a második világháború után, tehát az úgynevezett munkás paraszti rét lett tulajdonképpen mesterséges mobilizációval az ipari munkás osztályá alakítva. A szocializmus meg szépen ebből épített elitet. Na most itt kulturális tőke, mint olyan, nem volt, nem tudott kialakulni. Nyilván a szocializmus ideje alatt is azért próbáltak öltözködni az emberek, bár ott azért ez az urizálás, meg a tehát ugye a feudális rendszerre való ilyen bűnös mutogatás volt, hogyha valaki igyekezett volna egyébként szépen igényesen öltözködni, de azért nem volt ez mindenkire igaz, mert volt kétfajta úgynevezett engedély létezett, tehát az alkalmi, tehát hogyha mondjuk színházba megy az ember, vagy valamilyen olyan eseményen vesz részt, akkor azért fölvették az emberek az öltönyt. Lehet látni ilyen videófelvételeket, mondjuk, hogyha ilyen zenei vetélkedők voltak, ugye ilyen Kovács Kati, és a közönség soraiban azért lehetett látni, hogy ott azért az emberek időnként az igyekeztek normálisan felöltözni. Vagy hogyha mondjuk előadó, tehát Hofi is azért, hogyha megnézem némelyik előadás, azért szépen fel volt öltözve, akár smoking, dízsebkendő,
1: öltöny.
2: Szóval, elmezben volt, mert jó.
0: Igen.
1: Arra nem emlékszem, de voltam kislányként előadásán még a Jásságban, és akkor ott volt az öltöny, abban lépett színpadon.
2: Remélem, a feleségem nem fogja meghallgatni ezt a műsort.
1: Farmer van a Tomin, és egy hosszú jó póló, jelentem, Klári.
2: De én a következő felvetésemet azzal a versorommal, vagy dalszövegsorommal akarom bevezetni, hogy ki vagyok én a földön, ahhoz nem kell a genderteszt, nekem rabruha mindegyik öltöny, nincs kedvem a jelmezhez. Nem mindig igazi a börtön, aki igazi gangster lesz, döntsön az ég, de én nem adom kölcsön a nevem a rendszerhez. És ez össze is foglalja azt, hogy milyen élettapasztalatokkal rendelkezem én az öltönyhordás vonatkozásában, úgyhogy van nagyon sok öltöny,

0: Nem, egyébként egész jó kis, bár szerintem tehát a te szintedhez képest a te térképeden nem szerepelne, de hogy tűrhetőek. Te nem emlékszem a napjára, hogy mióta nem kellett egyszer se fölvennem, azóta hányszor vettem föl, illetve emlékszem egyetlen egyszer sem. Mm-hmm. És ezt így tervezem a következő évtizedekre is. De természetesen ez most egy másik, ez egy pszichológiai játszma, és nem a te a szakmádnak a kiválóságával kell versenyni.
1: Nem is gondolnád, hogy mennyire egybevág az én szakmának.
0: Ez már tetszik.
1: Ugyanis az van, Tamás, hogy a társadalom és azon belül az egyének öltözködését nem egy rendszer szabályozza. Tehát az öltöny az ugye a négy főrendszer között, tehát ugye az úgynevezett tradicionális öltözködési rendszernek az eleme. De ezen kívül van még, tehát egy, mit tudom én, az intézményi szabályozás, van az ideológiai rendszerezés, és van negyedikként a divat. Tehát a divatról sokan azt hiszik, hogy a divat az egyetlen olyan rendszer, ami a társadalom öltözködését szabályozza, de ez egy elég nagy tévedés. Ugyanis tehát ez sokkal komplexebb ez a dolog. Ráadásul, tehát az egyén öltözködése, adott esetben a tied, tehát te nem a klasszikus rendszerben élsz, tehát minden egyén, hogy így fogalmazzak, tehát egy bizonyos mezőben éli az életét, uh-huh. tehát a társadalomnak bizonyos szegmenseiben. Minden mezőnek megvan a saját dinamikája, a saját struktúrája és a saját, ha úgy tetszik, esztétikai öltözködési kultúrája. Te a saját meződben egy hitelesen öltözködő ember vagy. Neked nem kell a tradicionális vagy a klasszikus elegancia kultúra, pontosabban annak a mezőnek az elvárásaihoz igazodnod, amely a klasszikus elegancia kultúrát tekinti a norma rendszerének. Mm. Tehát a te meződben egy teljesen más norma rendszer van, és te nem lennél hiteles, hogyha te a saját meződben mondjuk elkezdenéd a klasszikus elegancia kultúra norma rendszerét követni. Igen, tehát, hogy ezért nem kell magyarázkodnod, és nem kell...
2: Ma jót alszol, nyugi.
1: Mert tökéletesen...
0: Ezt most megjegyeztem, és ott van az asszony nekem.
2: Jó, de várjál, Brájnál, vannak olyan videói, amelyekben felveszi a zakót. Na, az amit akarsz üzenni?
0: Nyilván...
2: van abban valami?
0: Szarkasztik, persze. Az általában szarkasztikus, és pont olyan veszem, hogy az én szettemben is a legrondább. Ilyen, akkor volt rajtam, igen, ez a kivétel.
2: De van piros
1: önmagában is. Az, hogy zakó, tehát nem attól lesz konvencionális. Tehát az, hogy mi minősül konvencionálisnak, ugyannak megvan, ugyanúgy a kódjai megvannak. Tehát az, amikor az ember fölvesz egy olyan, tehát egy harsányabb, egy rendhagyóbb zakót, legyen az mintázat, vagy
2: egy piros zakó.
1: Vagy piros zakó, tehát az egy teljesen más koncepció. Tehát persze, attól, hogy zakó, attól még nem arról van szó, hogy te most valami olyan területre léptél, ami nem a sajátod, az a piros zakó, vagy zöld, vagy kék, vagy tök mindegy. Tehát az még a te tereped. Tehát
0: akkor... De egyébként teljesen világos számomra. Tehát most körülbelül olyanról beszélünk, mint hogy van a Forma 1-es autóvezetés, igen, ami az is autó, de semmi köze
1: pontosan
0: a kis sarki Citroenhez.
1: Ez vagy tökéletes analógia.
0: Bármi másra, amit igen, naponta találkozunk. Tehát,
2: de azért megnézném rajta az öltönyt.
0: De ennél van. Több köze nincs egymásra.
1: Ez a lényeg. Tehát a vonatkoztatási rendszer, tehát egy Forma 1-es versenymezőben nem tudsz nyilván egy rally autóval beszállni. De hogyha te rallizol, akkor meg nem kérheti senki számon rajtad, hogy neked miért nem olyan kerekeid vannak, mint egy Forma 1-es autónak.
0: Pontosan.
1: Tehát ennyi a lényeg, nagyon egyszerűen.
2: Mi az, amit mi itt Európában, kiemelten Magyarországon elvárhatunk a közszereplőktől, beszéljünk politikusokról is, melyek esetleg a sztereotípiák, vagy van, ahol nekünk rugalmasabban kellene hozzájuk állni? Mert akkora változás zajlik a hazánkban, a társadalmi politikai földrengés, ami történt áprilisban, hát az utóhatását, nem is hiszem, hogy ez még utóhatás, még mindig zajlik. Mert ha belehallgatok egy parlamenti közvetítésbe, a kommunikációs stílus, de még az öltözék sem, a viseletkultúra sem ugyanaz, mint ami volt mondjuk egy évvel ezelőtt. Uh-huh. Mit várjunk el tőlük? Mit várhatunk el tőlük, Brájnál?
1: Hát én egy évvel ezelőtt sem voltam elégedett, de két évvel ezelőtt sem voltam elégedett a parlamenti öltözködés kultúra, vagy az ottani esztétikai kultúrával. Volt egy-két szereplő, akin látható volt, hogy mondjuk külföldön ráragadt valami, meg próbálkozások voltak, de azért mindig tetten érhető volt a gyökértelenség. Tehát amikor hiába viselt valaki nagyon szép öltönyt, vagy akár zsakettet mondjuk egy ultraformális eseményen, hogyha ahhoz egy dupla csatos úgynevezett monk cipőt viselt, ami a kettő tulajdonképpen kulturálisan semmi köze egymáshoz. Tehát, hogy tulajdonképpen ami a parlamenti öltözködést illeti, vagy a politikai közélet szereplőinek az öltözködését illeti, hát igazából tehát kritikára volna igény, azt gondolom. Én az elmúlt másfél évtizedben igyekeztem távol tartani magam a nyílt kritikától. Egész egyszerűen azért, mert úgy gondoltam, úgy tapasztaltam, hogy a társadalom fogadókészsége egész egyszerűen nem tud elvonatkoztatni a politikai kontextustól, nem tudja szakmai érvként vagy kritikaként értelmezni.
2: Ellenben ma már van erre igény?
1: Van igény, de ma is, tehát hogy azért ez nem fog olyan egyik napról a másikra, hogy mondjam, elmúlni az emberek lelkéből ez a fajta beállítottság, mert azért nagyon hosszú időn át voltak erre kondicionálva, hogy mindent politikai kontextusban értelmezzenek. Tehát az még soká lesz, amikor az ember mondhat úgy szakmai véleményt egy politikus öltözködéséről, legyen az kormánypárti vagy ellenzéki, hogy a másik tábor nem fogja, vagy a saját tábor nem fogja azt mondani, hogy politikai alapon kritizálsz. Tehát ezért ezt így még mindig nagyon nehéz. Muszáj lesz elkezdeni, mert valahogy el kell ezt kezdeni, és tervben van részemről az, hogy fogok ilyenfajta kritikákat írni, és bízom benne, hogy szépen lassan idővel majd tehát a fogadó készség is ki fog alakulni, és meg fogják látni az emberek, hogy tehát lehet, tehát pozitívat is tudok mondani, meg negatívat is, és nem azért mondom, mert a politikai motivációim lennének, hanem egész egyszerűen a szakmai dimenziót próbálom megszólaltatni, és ebben a kérdésben valamilyen fajta támpontot adni. Úgyhogy igen, tehát a parlamentben, meg a politikai közegben látszik az, hogy van egy norma rendszer, ugye a férfiaknál ez az öltöny, ott azt gondolnánk, hogy ez sokkal egyszerűbb, mint a hölgyeknél, mert hogy az öltöny az végül is csak egy öltöny, fölvesszük, és akkor, de hát sajnos pontosan emiatt a kódrendszer miatt mindenki olvasható, tehát abból, hogy valaki hogyan viseli az öltönyt.
0: De van olyan ember, bocsánat, hogy belével nem bír a visszatartást, akin egyszerűen nem tudok elképzelni olyan öltönyt, ami jól állna. Azzal mit lehet csinálni?
1: Nincs olyan ember, akire nem lehet olyan öltönyt készíteni, ami jól állna rajta. Csak az a baj, hogy ugye a többség az sajnos konfekcióöltönyt visel. Nyilvánvalóan ez is egy olyan dolog, hogy tehát aki megengedheti magának azt, hogy méretre készült öltönye legyen, abból sem mindegy, hogy milyen, mert sokan készítenek méretre öltönyt, aztán olyan, amilyen. Tehát, hogy jól szabott öltöny kell, és akkor, tehát ha megnézed, Danny DeVito az nem egy ilyen modellalkat, de akár smokingot visel, akár öltönyt visel, azért lehet rá olyan öltöny készíteni, amiben jól néz ki, tehát hogy arányosan néz ki, és az esztétikai minősége megfelelő. De igen, tehát hogy azért ez ennek függvénye, hogy tényleg milyen az az öltöny. A konfekció sajnos senkire nem jó. Tehát az egy olyan találmány, ami arra van kitalálva, hogy úgy lefedje a dolgokat, de nincs olyan ember, aki valóban... Igen, tehát nem jó.
0: Most egy ilyen nem, tehát oldal függetlenül, de a politika mint entitás vonatkozásában nagyon is aktuális éllel, hogy én azért úgy vettem észre, hogy Magyar Péter öltözködésében mindenképpen megjelent egy innováció. Biztos te, mint szakember, abban is sok kivetni valót találsz, de azért a relatíve a környezetéhez képest szerintem ő azért eléggé stílusosan állította össze a dress kódjait. A kampányidőszakban is, azóta nem is nagyon figyeltem, de mi a véleményed erről?
2: És kommunikál az öltözékével. Most bocs még, ha beléd folytam a szót, mert ha nézed a videóit, ahogyan lelassítják azt, most nem az öltönyről van szó, meg a fehér ingekről, ahogy lelassítják azt, ahogy a napszemüvegét helyezi fel, mintha egy James Bond filmet néznék, és azért ebbe is van kommunikációs tehát üzenetértékű.
1: Igen, az a helyzet, hogy ugye visszautalva egy picit arra is, amit a politikai kommunikációról említettél ugye a parlamentben, tehát emögött egy olyan fogalom áll, amit úgy neveznek, hogy mediatizáció.
0: Igen.
1: Tehát minden mediatizálódik, a
2: igen,
1: politika is mediatizálódott, tehát TikTokosodott, hogy ilyen egyszerűen fogalmazok, és erről szól minden. Tehát onnantól kezdve, hogy a cél az, hogy elérés, nézettség, minél többen kattintsanak, onnantól kezdve már semmilyen, nincs törvény, nincs Isten, nincs semmi, az a lényeg, hogy a figyelem gazdálkodásban egy olyan pozíciót szerezzen a tartalom, amivel az inger küszöböt mindig túl tudja lépni. És ezért van ez, hogy ugye, tehát celebesednek a politikusok, tehát hogyha megnézitek, akkor minden politikus, van ugye egy a szakmai fogalmak, ugye van a manifest dimenzió, meg a látens dimenzió, az azt jelenti, hogy van egy olyan dolog, ami látszólag úgy néz ki, mint hogyha mondjuk egy politikus hölgy valami politikai tartalmat akarna megosztani. Uh-huh. Valójában meg, tehát ez a manifest dimenzió, valójában pedig ő a saját
0: termékét akarja.
1: Így van, de ugyanakkor önmagát is. Tehát, hogyha csinos egy nő politikusként, akkor ezt is mint terméket
2: igen,
1: használja, ezzel is a vonzerővel, a szépséggel, a nőiességével próbálja megragadni a figyelmet, mert az tudományosan kimutatható, hogy a női szépségre, tehát sokkal nagyobb a vonzerőre
0: az igény.
1: Így van, és kattintanak. És akkor mindenféle szép, csinos ruhákban, meg szituációkban közlik a fotó, és közben meg odaír valami politikai tartalmat. Persze most ez lehet, hogy kényszerhelyzet is, mert különben, hogyha meg nem ezt csinálja, hanem egy nagyon szolíd öltözékben, tényleg politikusi esztétikai minőségben tennék, a kutya se kattintana rá. Viszont így eléri, tehát hogy csak kérdés az, hogy mi volt előbb a tojás, vagy a tyúk, ugye? Tehát, hogy erről beszélek, amikor azt mondom, hogy mediatizálódik minden, és
0: természetesen ugye nem a politikus asszonyra gondoltunk, amikor a tyúk kifejezett. Jó,
1: egyértelmű.
2: Hánytsuk már le a leplet a ama bizonyos barna cipőről, a férfi barna cipőről. Én mondjuk barna cipőt még nem láttam, kötöm hozzád, a Magyar Péteren, a miniszterelnökünkön. Szerintem ő erre nagyon figyel, hogy a barna cipőt mihez és mihez nem. Mihez való? Mihez
1: hát
2: nem?
1: Én nem szeretnék ilyen explicit módon stílustanácsadó szerepben tetszelegni, de természetesen tudok róla beszélni. Tehát a barna cipő szintén, tehát kulturális háttér, ugye a bizonyos konvenciórendszer begyökerezik, és ez is az angol száz kultúrából. Tulajdonképpen a barna cipő az a barna szín önmagában a vidéki élethez kapcsolódik. Tehát az angoloknál általában barnás, zöldes földszíneket ugye a vidéki környezetben viselték, városi környezetben a sötétkék és a fekete, meg a sötét szürke az, ami a releváns. Ezért vannak ugye olyan szabályok, amik azt mondják, hogy a cipőre vonatkozóan, hogy no brown after six, illetve egyáltalán a barna színre, hogy no brown in town. Tehát, hogy tulajdonképpen alapvetően, hogyha azt mondjuk, hogy barna cipő, akkor arról azt kell tudni, hogy nyilván, hogyha ugye számít a funkció, meg a szituáció. Tehát milyen szerepben vagyok, és milyen szituációban. Ha most a funkciótól eltekintek, a szituációra az az általános törvény, hogy este 6 óra után kezdődő formális eseményre nem lehet barna cipőt viselni, de egyébként lehet, mert ugye, tehát azért ez a konvenció, hogy városi környezetben nem viselünk barna cipőt, azért ez már európai kontextusban már azért nem annyira állja a sarat. Lehet, csak arra kell figyelni, hogy mikor és hol és mivel viselem. Tehát ugye a sötét kék, illetve a szürke öltönyökkel, hogyha most a formális öltözködésről beszélünk, mert arról van értelme, hiszen az informális öltözködésben nincs jelentősége ilyen szempontból, hogy most akkor konvencionálisan van-e szabályozás. Tehát a színárnyalatokra kell figyelni, hogy a barnának vannak meleg árnyalatai, meg vannak hideg árnyalatai, vannak világosabb, meg vannak sötétebb árnyalatai, és arra kell figyelni, hogy az öltöny színével ez milyen kontextusban van, és akkor lehet ugye helyes összeállításokat létrehozni. És hát a barna öltöny alapvetően nem tartozik hozzá a formális ruhatárhoz, tehát a barna öltöny nem lehet.
2: Szentségtörés a sötétkék öltöny a barna cipővel?
1: Nem szentségtörés, hogyha mondjuk nappali környezetben van, és a két szín, tehát a kéknek az árnyalata, a színhőmérséklete és a cipőnek az árnyalata, a színhőmérséklete jól működik együtt, harmonikus, akkor lehet, nem szentségtörés. Fekete öltönnyel lenne szentségtörés, tehát fekete öltönnyel kizárólag fekete
0: Jegyzeteztem.
1: Egy sokkal fontosabb talán a fekete öltönnyel kapcsolatban az, hogy a fekete öltöny az nem tartozik hozzá tehát a nappali, tehát a normális üzleti hivatali öltözködéshez. Igen. Tehát a fekete öltöny az kizárólag gyászszertartásra vagy gála eseményre lehet fölvenni. Ezt nagyon sokan nem tudják.
2: Ebből legyen egy short videó, Máté.
1: Igen, ettől féltem, hogy a végén csak úgy fogok kijönni ebből, mint valami stílus tanácsadó, de nem baj. A végül is az is megy, szóval igen.
2: Tehát a feketén, tartottunk, hogy ez csak két esemény.
0: Színes műszálas zokni műbőrszandállal tömött Tesco szatyorral, az milyen?
1: Ez kulturális ikon.
2: Menjünk már vissza, fiúk, egy kicsit a parlamentbe.
1: Igen.
2: Mert annyira megváltozott a kommunikációs stílus az elmúlt pár hónapban, hogy erről is egy kicsit ejtsünk szót. Te mondtad, már egy kicsit beszéltünk erről, hogy tehát tavaly két évvel ezelőtt sem volt igazán elégedett mondjuk az öltözékkel, de mi van a beszédstílussal? Mert nálam már bármelyik oldalról közelítünk, tehát mindegy, hogy kormánypárt vagy ellenzéki pártok, a méltóság határát átlépik, és olyan szavakat használnak, ami szerintem már nem a tisztelt házba való.
1: Hát az a baj, hogy tehát ez sajnos kulturális jelenség, tehát kulturális destrukció lényegében, tehát leépül. És tehát a beszédben, a beszédstílusban, a modorban és a viselkedésformában is van egyfajta ilyen dekonstrukció, ami nem feltétlenül vagyunk ennek tudatában, de ez egyébként ez egy általános jelenség.
2: Tehát és nem csak Magyarországon?
1: Nem csak Magyarországon, és nem csak a beszédben, hanem a viselkedésben és az öltözködésben is. Tehát ha most vissza kell kapcsolni, nem vagyok viselkedéskutató, hanem viseletkutató vagyok. Tehát az öltözködésben is megfigyelhető, ugye ez a fajta, nevezzük úgy most, hogy lazulás. Tehát, hogy a formális, az öltözködésnek a formalitása, az elindul egy ilyen fellazul, tehát a formális, a kötöttsége az öltözködésnek, az elkezd visszaszorulni, és már laza. Tehát lassan ott fogunk tartani, hogy a parlamentben és simán farmerben, pólóban, bármiben meg lehet majd jelenni, ugyanis az van, hogy tehát globálisan ugye a formális jegyek, azok főleg itt a COVID ugye az így rátett egy lapáttal ezzel a home office-szal, meg ezekkel a dolgokkal, de ettől függetlenül is egyébként van egy olyan tendencia, így a gazdasági szereplők, tehát hogy ne nevezzem most így a nagy tőkének, tehát van egy olyan tendencia, amiben a munkavállalókat úgymond szabadon engedik, hogy megéljék, bocsánat, megéljék azt a fajta szabadságot, ami például azt jelenti, hogy a vállalati dresszkódokat tulajdonképpen feloldják. És innentől kezdve azt mondják, hogy legyél önmagad, viselj, amit akarsz, menjél úgy dolgozni, nem számít. Csak közben, ugye, amiközben ez szabadságként éli meg az ember, valójában az történik, amit egy Byung Chul Han nevű koreai igen, tehát ő azt mondja, ugye írt egy könyvet
0: a magánszféra és a vállalatiszféra összefolyik.
1: Így van, tehát hogy tulajdonképpen az embernek a pszichéjét gyarmatosítja most már a gazdasági, tehát a tőke, és az van, hogy eddig volt a biopolitika, tehát eddig ugye az embernek a fizikai, biológiai tulajdonságait igyekezett kizsákmányolni a tulajdonképpen az a kapitalista, profitorientált rendszer.
0: Most meg a pszichopolitika.
1: De most meg már ugye az van, hogy ezt így elengedik, és az van, hogy elmosódnak a határok. Tehát amikor azt mondja, hogy nem kell neked öltönyt viselned, meg nem kell szépen felöltöznöd, gyere dolgozni, tehát és akkor az van, hogy hát hozd be a személyiségedet, meg az egyéniségedet a munkahelyre, éld meg, és ezt nem látja az egyén, hogy a másik oldalon viszont az van, hogy a vállalat az meg bekúszik a magánéletedbe.
0: És a 16 tonnát nyomsz című ős baloldali dal újra aktualizálódik.
1: Így van. Tehát alapvetően itt van egy ilyen tendencia, és mivel tulajdonképpen így, tehát az van, hogy ez demokratizálódásként élik meg nagyon sokan, van benne az is, de ugye van benne egy komoly adag tudatosság is. És a másik pedig, hogy a demokratizálódás mellett azért van egy olyan jelenség is, hogy hát most nem jut eszembe az a fogalom, de a lényeg az, hogy tulajdonképpen a kulturális kódok azok tényleg az élet minden területén feloldódnak. Tehát elég elmenni egy operába, és az ember tényleg meglepő, hogy ott mit tapasztal. Tehát ott sincsen már, pedig ugye régen még tudtuk, hogy a formák, tehát ha operába mentünk, vagy az ember temetésre ment, vagy esküvőre ment, vagy akárhová, tehát tudtad, hogy vannak formák. De most az a probléma, hogy a kényelem iránti igény, meg az önmagam legyek mindenhol, minden szituációban, ez tulajdonképpen olyan szintet ölt, hogy lényegében már a civilizációval szembeni alapvető igényt is elkezdi visszaszorítani.
0: Jó az érvanyagot. Hát mondjuk Wimbledon, mint utolsó bástya még tartja magát, ott csak fehérben lehet teniszezni, de az összes, a többi három Grand Slam-en ott bármilyenben már.
1: Igen, hát vannak még ugye, tehát Angliában azért vannak ott is olyan rendezvények, ahol még azért megkövetelik a dresszkódot, és akkor egy pillanatra visszautalva a dresszkódos kérdésedre, mert elkanyarodtunk. Tehát ugye az van, hogy az emberek egyébként nem ismerik ezeket a dresszkódokat. Tehát hiába szerepel ott egy dresszkód, nem tudja, hogy az mit jelent. És akkor mit csinálnak az emberek, ha kap egy ilyet, meggooglizza. Mit jelent ez, hogy mit egy szemiformál, vagy
2: white tie, black tie.
1: Akármi, tehát hogy még azok a legegyszerűbbek, de még az sem olyan egyszerű. De hogy az van, hogy az internet meg tele van, tehát olyan, tehát ilyen nagyon komolytalan tartalmakkal, általában az van, hogy copy-paste-elik. Tehát, hogyha valaki dresscode leírást akar kitenni a honlapjára, akkor az van, hogy keres egyet, kimásolja és beteszi. Tehát nincs valódi szakmai tőke, ami alapján ugye ő egy önálló, kompetens leírást oda tenne. És ugyanazok a rossz, hibás, idétlen dolgok szerepelnek ezeken az oldalakon, ami megfoghatatlan többnyire, értelmezhetetlen, és nem tudja kihámozni belőle, hogy ez mit jelent, és ezért is zavarja egyébként. De tehát sajnos még egy black tie-nál is láttam olyan magát szakembernek vallót, aki oktató videót készített arról, hogy hogyan kell a smokingot viselni, és a spanyol övet azt konkrétan fordítva és kihangsúlyozta, hogy így kell tenni, tehát hogy redőkkel lefele, így tette fel a babára, miközben tehát annál egyértelmű dolog nincsen, tehát hogy az a spanyol az redőkkel fölfele helyes viselni. Hogyha még a szakemberek
0: is ennyire... Ebben a dilemmába futok bele reggelenként.
1: Hát igen, azért egyébként van olyan tendencia, tehát és ez leginkább a sznobériához köthető. Mm. Tehát Magyarországon is vannak olyan rendezvények, ahol black tie-t írnak elő. Mert mi a sznobizmus? Tulajdonképpen ezt úgy fogalmazta meg aztán Feixi Jenő a 30-as években, hogy a felsőbbhöz való dörgölőzés. Mm. Tehát próbálnak valamiféle, és annak ellenére, hogy tudja, hogy a célközönségének fogalma sincs arról, hogy valójában mi a black tie, és akkor jönnek mindenféle ilyen kockás, meg csíkos, meg mindenféle ilyen kreatív smokingokba, és piros nyakkendővel, meg zöldbe. Nem tudják, hogy a black tie az nem arról szól például, hogy megmutasd az egyéniségedet. Tehát volt egy ilyen stylist még korábban, pár évvel ezelőtt, aki az rendezvényre érkező vendégeket, akik mindenféle ilyen csicsás öltözékekbe a black tie dress code-nak megfelelően természetesen jöttek, és akkor megkérdezte őket, hogy neked mit jelent a black tie. Hát már elnézést, lószart, ez egy értelmetlen kérdés. A black tie azért van kitalálva, hogy indiferens legyen, hogy te mit gondolsz erről. Tehát az egységes közösségi élmény megélése volt a cél, a társadalmi különbségek eltüntetése volt a cél. És
0: ez a rovaszdi állázadás az uniformizáció ellen, az ugyanolyan új típusú uniformizációt hoz létre, vagy akár rosszabbat, bár Byung Chul Han szerint, mert ugye a kell zsarnokságát felváltotta, a lehet zsarnoksága.
1: Igen.
0: És hogyha visszagondolunk mondjuk a szép múltú angol egyetemeknek az egyenviseletére, itt igazából egyáltalán nincs semmi probléma azzal, hogyha ezeket a maga történelmi kontextusában elhelyezzük, sőt, ennek van egy értékteremtő hatása. A problémát az okozza, hogy bizonyos társadalmakban ez a fajta megjelenés, ez nem egyszerűen egy formális szabály szintjén maradt meg, hanem előlépett egyfajta erkölcsi fokmérő, egyfajta morális iránytű, meg státusz szimbólum jeleként, hol ez, hol az. Na most ez viszont már viszolygást kelt az emberben, mert akkor az öltözködéssel szemben támasztott feltétel, az behatol az emberben mélyre, ugyanolyan mélyre, mint a lehet zsarnokságánál az, hogy menjél csak pizsamába, akkor még van. Valójában felhasználunk téged.
2: Hadd akasszalak már meg, mert már csak pár percünk van, és mivel mi hívő emberek ülünk itt ebben a stúdióban, muszáj beszélgetni. Nekem ez az egyik veszőparipám az egyházi etiketről, protokollról, elvárásokról. Én egyszer dolgoztam egy amerikai keresztény iskolában, Diósdon, és ott volt dresszkódunk, ami körülbelül abból állt, hogy ne legyen nagyon mély a hölgyeknél a kivágás, ne legyen átlátszó a ruha, legyen a váll takarva, és farmer csak péntekenként. Uh-huh. És akkor, mikor megtudtam, hogy ez a dress code, mondtam, oké, és azon gondolkodtam, hogy amikor megérkeztek az amerikai misszionáriusok 25-35 évvel ezelőtt Magyarországra, és kiálltak a pulpitushoz flip-flopban és a rövid nadrágban, a magyar eklézsiában azért ez nagyon masszív felháborodást váltott ki. Uh-huh. Na, hát milyen elvárásaink legyenek attól, aki kiáll a pulpitus elé, mögé beszélni, meg egyáltalán mi, hogy viselkedjünk, hogy öltözzünk fel, és ezzel lezárjuk ezt a beszélgetést.
1: Hát azt hiszem, hogy ma már nem okozna ilyen fajta felháborodást, én azt látom.
0: Hát mert attól függ, hogy hol.
1: Hol, igen, hol. Hmm. Én azt tapasztalom, hogy tehát így a pulpitus mögé az, hogy ki mibe áll ki, ezt nem hiszem, hogy már annyi stresszelnek ezen az alanyok, tehát akik kiállnak prédikálni. Tehát én rendszeresen látok olyat, hogy szandál, zoknival, rövid nadrág, papucs és a többi. És őszintén szólva Mindig az a problémám, hogy amikor, tehát azt nézem, hogy milyen benyomást tesznek rám ezek a dolgok, akkor tehát a saját értékrendemből, esztétikai igényeimből indulok ki, és ez nem biztos, hogy helyes. Tehát a legtöbb embernek ez semmilyen problémát nem okoz, mert nem erre figyelnek, és ugye keresztény közegben pláne ugye elterjedt kulturális nézet az, hogy nem az számít, hogy hogy nézel ki, nem az számít, hogy mit viselsz, és a többi.
0: Ez tényleg hozzáteszem, hogy nagyon felekezet függő ez a megközelítés. Tehát van, ahol masszívan tartja magát az öltöny nyakkendő, persze nem az a kimagasló és szuper elit, amit te képviselsz, hanem úgy általában, mint előre, tehát ha az megvan, akkor már
2: akár
0: okés.
2: Akár barna cipővel is, igen.
0: Ez viszont szerintem kontraproduktív az esetükben, vagy az eseteik nagy részében, tekintettel arra, hogy mivel a társadalom többségében ez inkább elutasítást eredményez, vagy nagyon nagy a nem tetszés indexe, ugyanis általában a politikai mezőre hajaz, vagy a nagyvállalati szektornak a közép lágéjára, ezért ellehetetleníti azt a missziót, amit éppenséggel betölteni szeretnének. Már azok a feladkezetek, ahol ez az előírás még masszívan tartja magát.
1: Uh-huh. Az érdekes, hogy van a Exupérynek ugye a Kisherceg című története, és abban van a török csillagász története, nem tudom.
2: Hú, már nem emlékszem.
1: A török csillagász volt az, aki a Kisherceg bolygó ugye a B612-es, ha jól emlékszem, felfedezte. És akkor a nagy nemzetközi csillagászati konferencián ez a török csillagász előadást tartott a felfedezéséről. Csak hogy török népviseletben volt.
2: Okay.
1: És ezért azt írja Exupéry, hogy nem hittek neki az emberek. Mert, és hozzáteszi a végére, hogy mert ilyenek a felnőttek. Na most én sokszor foglalkozom ezzel az előadásaimban is, ezzel a kérdés, hogy vajon mit jelent ez? Miért nem hittek neki? Majd ugye történt úgy folytatódik, hogy pár évvel később egy török diktátor halálbüntetés terhe mellett bevezeti a nyugati mintára való öltözködést, és akkor utána később ugyanez a csillagász, ugyanezt az előadást megtartja, nem ugyanazon a konferencián egy elegáns öltönybe, és akkor mindenki hisz neki. Tehát, hogy mi a különbség ugye a kettő között, és miért van az, hogy az ember, a társadalom nem feltétlen, tehát, hogy ennek függvényében hisz vagy nem hisz valakinek. És ez az, amit meg kell értenünk, hogy az emberi agy, illetve az emberi kultúra, tehát az emberi agy nem egy ilyen adatfeldolgozó rendszer, hanem sokkal inkább egy olyan rendszerként működik, amely sémákat keres. És hogyha van egy minta az emberi értékrendben, kultúrában, amivel azonosítja a csillagászt, a hiteles csillagászt, vagy a hiteles prédikátort, vagy a hiteles akármilyen szakembert, akkor hogyha ennek nem tudja megfeleltetni az agy, akkor egész egyszerűen nem fogja tudni hitelesnek befogadni, és ez nem feltétlenül tudatos dolog. És ez az, amit érdemes megérteni, hogy az öltözködés az a tartalomnak nem a körítése, nem a kísérője. Az öltözködés adott esetben a tartalomnak az értelmezési rendszere, kerete tulajdonképpen. Tehát, hogyha nem megfelel a tartalom, nem biztos, hogy fogom tudni értelmezni. Tehát ugyanúgy, ahogy beszéltünk a te öltözködésedről, a te tartalmad abban a fajta öltözködésben és esztétikai kultúrában értelmezhető, amit te képviselsz, és nem kell, hogy te más öltözködési rendszerre váltsál. De ugyanígy igaz ez a csillagászra, prédikátorra, politikusra, bárkire. Tehát ezt kellene megértenünk, és akkor lehet, hogy tudnánk fejlődni.
2: Jaj, de gyönyörű végszó. Brajner, na hát én úgy fogom megvágni ezt a hanganyagot, mondom ezt a hallgatóknak és a nézőknek, hogy jegyzetelek és memorizálok közben. Rengeteget tanultam, szerintem Tomi, te is.
0: Abszolút.
2: Hatalmas élmény volt.
0: És önmagában az, hogy a szaktudásod lenyűgöző, és egyetlen az, hogy az ember hall egy olyan területről, amit jó, ha egyáltalán el tud helyezni a koordináta rendszerében valahova, hova, és aztán egyszerűen az a kis számára addig kis pontot jelentő terület, hogy tágul ki egy egész univerzummá, úgyhogy ez tényleg egy bámulatos
2: prezentáció
0: volt. Köszönjük szépen.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást, jó volt itt lenni.
2: Bráne Meandénak köszönjük ezt a beszélgetést, a Cross GPS podcastokat a Cross Rádió YouTube csatornáján és a Cross Online Rádióban is az applikációban találod, és természetesen a Manna FM-en is találkozhatsz velünk szombatonként este 6-tól. Szerdánként jövünk az Ismivel a Mannán. Szerintem, ha jól emlékszem, szerda este 8 órától. Bali Mónika vagyok, és Pajor Tomival jövünk még.
0: Köszönjük a figyelmet.
3: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje. Cross GPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus. Olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Életbe lép a másodfokú hőségriasztás. Vasárnaptól fokozatosan visszakapcsolhatják a paksi erőmű leállított blokkjait. 100 milliós munkavédelmi bírságot kapott az iváncsaiak ugyár. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a paksi atomerőmű. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország augusztus 20-án. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl. Reggel 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren, ahol esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. A Tisza kormány első 100 napját értékelte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, hogy a több mint 100 teljesített vállalás között van az uniós 1000 milliárdok hazahozatala, a nemzeti vagyon visszaszerzés és vagyonvédelmi hivatal létrehozása, az európai ügyészséghez csatlakozás, a rendeleti kormányzás megszüntetése és az állami propaganda leállítása. A kormányfő a vasút és bérlakásépítési program elindítása mellett beszélt a szociális intézkedésekről is, így a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörléséről vagy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyers és a gyet megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az iváncsai akugyár, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin elmondta, hogy az SK-on Hungary iváncsai üzemében 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. A gyárban 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettségmérést az összeszerelő üzem részben. Azonnali hatálya a szerződés bontott Balási Gyula cégeivel a megújuló közmédia megbízott vezetése. Felmondta a korábbi menedzsment által a Newland médiával és a Launch Design-nal kötött szerződéseket. A döntés csak nem 500 milliárd forintos megtakarítást jelent. Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A hajnali 16-23 fokról 32-37 fokig melegszik a levegő. Csütörtöktől másodfokú hőségriasztás lép életbe. Manna Hits.

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: G'day, my name's Luke, and I'm from a band called Versus. We wrote Thankful at the beginning of 2020 and we had
2: 2020 elején nagyon hálásak voltunk, pedig még nem is sejtettük, mennyire fontosak lesznek azok a dalok, amik abban az évben születtek. Nem tudtuk még, hogy Isten szava a zenénken keresztül sok-sok ember mindennapi életének a része lesz. Pedig ez történt a Thankful című dalunkkal. Amikor megírtam, hatalmas hála volt bennem, és úgy gondoltam, ezt másoknak is meg kell tapasztalnia. Tudjátok, hogy az élet néha nem úgy megy, ahogyan azt eltervezzük. De amikor ezt a dalt énekeljük, eszünkbe jut, hogy bármilyen körülmények között élünk is, van okunk a hálára, és ez az ok Jézus. Azért imádkozom, hogy amikor ezt a dalt énekled, megtapasztald azt az örömöt és békét, amely Jézus megismeréséből fakad.
1: Much love from here in Australia, and we hope you enjoy the song.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: We're Caleb and John.
3: Somebody like me, somebody like me.
4: Somebody Like Me was one of the first few songs we ever.
5: A Somebody Like Me egyike volt az első néhány dalnak, amelyeket duóként írtunk. Imádom ezt a dalt, mert John és én ugyan nagyon különböző háttérrel rendelkezünk, de ez nem számít, mert ugyanazt az Isten szolgáljuk. Az a fontos, hogy mindenkit emlékeztessünk arra, hogy a kereszt és Isten előtt minden ember egyforma. Nem számít, ki vagy, és hogy honnan jöttél. Ha Isten meg tud változtatni engem, akkor téged is meg tud változtatni.
6: I'm

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: Mióta a fiatalabb éveimben komolyan elkezdtem együtt járni Istennel, azóta mindig fizettünk tizedet, Dave és én, mert ő tudta, hogy ez helyes. Abban a gyülekezetben tanulta meg ezt, ahol felnőtt, szóval hála Istennek a házasságunk eleje óta ezt tettük. Aztán többet tanultunk az adakozásról, és elkezdtünk még többet adni. És mindezek során éreztem, hogy Isten elhívott engem, és akkoriban otthoni bibliatanulmányozást vezettem 5 évig. Ezekért egyáltalán nem kaptam pénzt. Nagyon nagy pénzügyi szükségben voltunk, mert felmondtam, hogy tanulmányozhassam az igét, és készülhessek a szolgálatra. Már túl késő volt számomra, hogy bibliaiskolába menjek. Akkor már volt 3 gyerekem, és később született még egy. Ezért aztán a Szent Szellem iskolájába kellett járnom. Személy szerint azt gondolom, hogy ez egy jobb iskola. De azt is gondolom, hogy tanulj, amennyit csak tudsz. De ha nem vagy abban a helyzetben, hogy elmenj valahova egy iskolába, akkor ne gondold, hogy Isten már nem tud használni téged. Minden hónapban egy $40 csodára volt szükségünk a számlák kifizetéséhez. Amikor felmondtam, azzal olyan helyzetbe kerültünk, hogy havi $40 hiány voltunk a számlák kifizetéséhez. Az extra kiadások benne sem voltak ebben. Ebben nem volt ruhavásárlás, nem volt benne, ha defektet kaptunk, semmi extra kiadás. Természetesen az az időszak nagyon nehéz volt számunkra, és azt gondoltam, hogy miután ezt a nagy, hatalmas áldozatot meghoztam, Isten majd biztosan lép, és egy óriási csodát tesz. Nos, sok csodát tett. Minden hónapban csodát éltünk át, és képesek voltunk kifizetni a számláinkat. De sok éven keresztül úgy vásároltam, hogy például minden létező hitemet összeszedve elmentem, hogy cipőt vegyek a gyerekeimnek. Maximum $2-3 a garázsvásárokon, és íme találtam egy teljesen új pár edzőcipőt $1, ami épp jó volt az egyik gyerekemre. Úgy voltam vele, hogy ó, köszönöm Jézus. És tudjátok mit? Már nem vetem meg a kicsiny kezdet napjait, bár akkor megvetettem őket. Most már nem teszem, mert tudom, hogy nagyon fontos leckét tanítottak számomra a hitről, és megláthattam Isten hűségét, ahogy gondoskodott számomra a szükséges dolgokról. Akkoriban még nem hívtak meg prédikálni, sohasem prédikáltam a kis otthoni biblia tanulmányozásokon kívül. És annyira szerettem volna, ha lehetőségem nyílik erre. Egy fiatal barátunk szintén akkoriban kezdte a szolgálatot, és ő elkezdett több lehetőséget kapni, mint én. Egyik nap megállt nálunk, miután épp hazafelé tartott egy útjáról, melynek során több helyen is beszélt, és mivel nagyon izgatott volt, beugrott, hogy elmesélje, milyen klassz hétvége volt a városon kívül, milyen nagyszerű adományt kapott, és néhány ember azt mondta neki, hogy szeretnék őt támogatni. Nagyon izgatott volt. Aztán hirtelen beugrott neki, hogy ó, vajon, hogy esik ez Joyce-nak? És azt kérdezte, nem zavar, hogy elmesélem ezeket? Én meg azt feleltem, ó, nem, dehogy, dicsőség az Úrnak. Köszönjük, Jézus! Persze nagyon igyekeztem, hogy örüljek a sikerének, de tudjátok, a másik felem azon gondolkozott, Istenem, mikor jön el az én időm? Nos, a következőt szeretném mondani nektek. Isten sokszor szándékosan teszi ezt veled. Úgy rendezi az eseményeket, hogy jöjjön valaki, és bizonyságot tegyen arról, hogy megkapta azt, amit te már vársz egy ideje, és kitartóan hiszel benne. Lehet, hogy olyas valaki lesz, aki szerinted közel sem annyira szellemi ember, mint te. És fogalmad sem lesz, hogy Isten miért értetette meg ezt, és miért nem érted. Ez a helyzet arra is jó, hogy Isten rámutasson az ítélkezésünkre és a büszkeségünkre és hasonlókra. Az egy nehéz nap volt számomra, de győzelmes nap is egyben, mert amikor elment a barátunk, akkor bementem a szobába, rávetettem magam az ágyra, és egy hatalmas hisztit csaptam. Jaj, veszékeltem, keseregtem és sírtam. A tőlem telhető legjobban próbáltam rávenni Istent, hogy sajnáljon engem. Hányan tudjátok, hogy időnként megpróbáljuk rávenni Istent, hogy sajnáljon minket? Nem tudom, hogy ti férfiak szoktatok-e ilyet tenni, de mi nők hajlamosak vagyunk rá. Ennyi volt, Istenem, feladom. Én nem tudom ezt tovább csinálni, Istenem, feladom. És már akkor tudod, amikor kimondod, hogy dehogy fogod feladni. Hisz mihez kezdenél? Semmi más nincs, amit tehetnél. De hisztíznünk kell, mert azt hiszük, hogy azzal meghatjuk Istent. És tudjátok, Isten együttérző, de ő nem sajnál minket. A kettő nem ugyanaz. Szóval ott feküdtem az ágyon, és csak sírtam és sírtam. És azt mondtam, Istenem, mi adakozunk, adakozunk. És én fel is mondtam, és mégis minden hónapban ki kell fillérezni a pénzünket, és semmi extra kiadásra nem marad. Tudjátok, szeretném felhívni a figyelmeteket arra a tényre, hogy amikor az izraeliták 40 évig vándoroltak a pusztában, akkor a cipőjük nem lyukadt ki, a ruhájuk nem használódott el, de nem is kaptak újakat. Ebben üzenet van számunkra, akár elfogadjátok, akár nem. Tudjátok, előbb átmegyünk a nélkülözés földjén, a pusztán, mielőtt eljutnánk a bővölködés földjére. Tehát, amikor ott feküdtem az ágyon, sírtam, mondtam a magamét, de hoztam egy döntést. És miután befejeztem a kis hisztimet, hangosan azt mondtam Istennek. Továbbra is tizedet fogok adni, és adakozom majd. És ha a halálom napjáig kell ezt csinálnom anélkül, hogy meglátnám az eredményét, akkor is folytatni fogom, mert tudom, hogy ez a helyes. Aznap felszabadult valami a szellemvilágban. És őszintén mondhatom, hogy attól a naptól fogva egészen a mai napig elkezdett változni és növekedni a pénzügyi helyzetünk. Kompromittálni azt jelenti, hogy egy kicsivel kevesebbet teszünk, mint amiről tudjuk, hogy helyes lenne. Ez a kompromittálás. Amikor elkésel egy találkozóról, pedig nem lett volna muszáj elkésned, ha megtetted volna, amit kellett volna, az kompromittálás. Amikor 20 perc késéssel mész a gyülekezetbe dicsőítés alatt, tudjátok, nem baj, ha egy tyúk szemetekre lépek, mert én egy évig úgysem jövök vissza. Minden egyes héten késve jössz gyülekezetbe, megzavarod az összes többi embert, akik éppen Istent próbálják dicsőíteni. Ez kompromittálás, mert tudjuk, hogy ez nem helyes. És úgy gondolom, hogy hihetetlen károkat okozunk a szellemünknek a kis kompromisszumokkal. Mert aztán elkezdünk kifogásokat gyártani. Nos, a forgalom miatt késtem el. Pedig nem ez volt az igazi ok. Csak nem keltünk fel időben, nem kezeltük bölcsen az időnket. Nem tettük meg azt, amit meg kellett volna. Bárki elkéshet időnként, de ha állandóan elkésel, az egy jellembeli dolog. Az is kompromisszum, amikor negatívan beszélünk. Tudjuk, hogy nem kéne. Kompromisszum. Hogyan bánsz másokkal? Azt aratjuk, amit vetettünk. Ha túl sokat eszel, túl sokat fogsz nyomni. Ha túl sokat költesz, adósságod lesz. Ezt garantálhatom. Ha nem takarítod ki a házadat, akkor koszos lesz. És ha kompromisszumot kötsz, és ha én kompromisszumot kötök, akkor nem fogom learatni a teljes jutalmat, amit Isten nekem szánt. Ez nem azt jelenti, hogy Isten nem lesz jó hozzánk. Nem jelenti, hogy nem lehet vele kapcsolatunk. Nem jelenti, hogy nem jutunk a mennybe. Ahogy idefelé tartottam, a Márk 4-et tanulmányoztam, ami az egyforma magokról szól. A Biblia nagyon kihangsúlyozza ebben a példabeszédben, hogy ugyanazt a magot vetették a köves talajba. Ugyanazt a magot vetették a másik fajta talajba is. Ugyanazt a magot vetették megint egy másik talajba. És ugyanazt a magot vetették a jól előkészített talajba. De még akkor is, amikor jó talajba vetették a magot, akkor sem termett ugyanannyit mindenkinek az életében. Azt mondja, egyeseknek 30, másoknak 60, és másoknak 100-szoros termést hozott. Én szeretek tudni az ilyesmiről. Egy ideje már gondolkozom ezen. Ha a talaj jó volt, és a mag meg ugyanaz, Akkor miért voltak emberek, akiknek 30-szoros, 60-szoros, 100-szoros termésük lett? Teljes szívemből hiszem, hogy az emberek életében lévő kompromisszumokon múlottak ezek. Tudjátok, ha megnézzük a János 15-öt, ott az áll, hogy egyesek gyümölcsöket termettek. Mások egészen kiváló gyümölcsöket termettek. Megint mások pedig maradandó gyümölcsöket. Tehát különféle gyümölcsök léteznek. Ha visszalapoznánk Mózeshez, oda, ahol a 10 parancsolatot kapta, akkor láthatnánk, hogy volt egy bizonyos számú ember, aki elment vele a hegyhez, a hegy aljáig. Aztán volt néhány, aki elment vele a következő szintig, aztán egy, aki még tovább ment vele a következő szintig, de csak Mózes tudott felmenni a tetejéig. Olyan közel lehetsz Istenhez, amennyire csak akarsz. Mennyire akarsz közel lenni? Milyen árat vagy hajlandó megfizetni? Felkelsz majd korán, hogy időt tölts Istennel? Tudnál 15 perccel kevesebbet tévézni este, hogy időt tölts Istennel? Odaadod majd, amire Isten azt mondja, hogy add oda? Mennyire mélyre akarsz menni? Egy 30-szoros keresztény akarsz lenni, vagy 60-szoros, vagy 100-szoros? Tegyük fel, hogy itt mindenki jó talaj. Nem is foglalkozunk a sziklás talajjal, meg a kemény talajjal. Jövőre szeretnék egy hosszabb tanítássorozatot tartani erről. De az egyértelmű, hogy meg kell hoznunk néhány döntést. Köthetsz néhány kompromisszumot, amit megúszol majd, de ha tudod, hogy mi a helyes, és nem teszed meg, akkor az bűn. És amikor kompromisszumokat kötünk, akkor nem kapjuk meg mindazt a jutalmat, amit Isten készített nekünk. Nagyon nem lenne fair, ha itt állnék, és csak arról beszélnék, hogy Isten meg akar áldani téged, és nem mondanám el, hogy ebben nekünk is van felelősségünk. Nem tennék nektek szívességet ezzel, mert csak a csalódásotokat segíteném elő. Szeretnék látni egy mosolyt. Tudjátok, mi szeretjük azt hallani, hogy ó, Isten megáld téged, Isten meg akar áldani, Isten meg is fog áldani. Igen, ő meg akar áldani, ő tényleg meg akar áldani. Wow, de még mennyire meg akar? De neked is felelősség teljesnek kell lenned. Bár csak lenne még 3 órám ma este, de nincsen. De annyi időm van még, hogy lyukat beszéljek a hasatokba. Nézzük meg gyorsan a Máté 25-öt. Nem mintha a Máté 25-öt alaposan meg lehetne nézni rövid idő alatt. De remélem, hogy elég jól ismeritek, hogy most kiemelhessek néhány lényeges dolgot. A Máté 25 3 különböző történetet mesél el, melyek mindegyiken nagyon erőteljes. Először a 10 szűzzel kezdődik, akik között 5 balga és 5 bölcs volt. A bölcsek azért voltak bölcsek, mert amikor elmentek a vőlegény elé, nem csak a lámpásukat vitték magukkal, hanem tartalékolajat is. Máté 25:3. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették a lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Egy balga keresztény soha nem tesz semmi plusz dolgot. Csak éppen a minimumot. Reggel 8-kor épp, hogy beérnek az ajtón. 8:01-kor blokkolnak. Aztán futás az asztalhoz. De az igazság az, hogy mire dolgozni kezdesz, már 8:15 van, de te azt szeretnéd, hogy 8-tól fizessenek. De a bölcs keresztény 8 előtt 10 perccel ér oda. Hogy ne kelljen rohannia. Hogy még egy kicsi bűntudata se legyen. A balga keresztény csak üldögél és játszik az interneten, amikor senki sincs a szobában és saját célból szörföl a neten. És amikor egy kicsit rosszul érzi magát emiatt, arra gondol, nos, úgysem fizetnek nekem eleget. Aztán elmész a gyülekezetbe, és talán még tizedet is fizetsz. Beadod a tizededet, de a dolgok nem úgy történnek, ahogy szeretnéd, mert kompromisszum került a képbe. Azért kellett ide jönnöm, hogy egy kicsit felrázzalak benneteket, amen? Tehát egy kis kompromisszum történt. És tudod, ha nem tudsz valamiről, akkor azért nem vagy felelős. De amikor tudod, és ha eddig nem tudtad, akkor mivel ma eljöttél ide, akkor most már tudod. Ez azt jelenti, hogy ha hazamész, akkor már nem a balga csoportba tartozol. És emlékezzetek, nem elég egyszer jól tenni valamit. Arról beszélünk, amit újra kell megtennünk. És szerintem az a lényeg, ha akkor is jót cselekszünk, amikor senki sem figyel, hiszen valójában mindig van valaki, aki figyel, mert Isten mindent lát. És amikor megtanuljuk, hogy Isten miatt tegyük jól a dolgokat, nem pedig a jó eredmények miatt, na gyerünk, Isten miatt kell jót cselekedni, nem a jó eredmények miatt. Szóval ismeritek a szűzek történetét. Jött a vőlegény, és akik nem hoztak extra olajat, azoknak kialudt a lámpája. Ezért a bölcs szűzektől akartak kérni, akik hoztak tartalékot. Ez mindig így van. Nem tettem meg, amit meg kellett volna, ezért adja tiédből. És amikor a vőlegényhez értek, ő azt felelte nekik. Nem ismerlek benneteket. A következő példázat az a három szolgáról szól, akik talentumokat kaptak. Az egyik 5 talentumot, a másik 2, a harmadik pedig 1 talentumot. Mindegyik a saját képességei szerint. Az, amelyik 5 kapott, az befektette, és még 5 szerzett. Az, aki 2 kapott, befektette, és még 2 szerzett. Amelyik 1 kapott, az elásta a földbe, mert félt. Amikor visszajött a mester, számadást tartott. És ezt meg is fogja tenni. Tehát számba vette a talentumokat. Meg fogja kérdezni tőlünk, mihez kezdtél az életeddel? Mihez kezdtél az időddel? Hány embernek segítettél? Mennyire mélyre mentél? Milyen magasra jutottál? És ez nem az üdvösségről szól. Azért van üdvösséged, mert hiszel Jézusban. Én a jutalmakról beszélek. Annak, aki 5 másik talentumot szerzett, azt mondta a mester, nagyon szeretem ezt. A Máté 25-23-ban láthatjuk. És végül mindannyian ezt akarjuk majd hallani. Jól van, jó és hű, tiszteletre és csodálatra méltó szolgám. A kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Most ezt figyeljétek, ez a kedvenc részem. Menj be, és osztozz a te urad örömében, az ő jó kedvében és áldásaiban, amit ő is élvez. Hányan szeretnétek ugyanazt az örömöt, amivel Isten is rendelkezik? Tudjátok, egészen valószínű, hogy néhányan, akik hallgattok minket, még ha nem is vagytok itt személyesen, azok, akik a tévében néztek minket, talán elveszítetted az örömödet amiatt, hogy nem voltál hűséges. Talán egy kicsit eltértél attól, ami helyes, és egy kicsit azt tetted, ami helytelen. Kompromisszum az, amikor egy kicsit kevesebbet teszel annál, amiről tudod, hogy helyes. Talán azért tetted, mert sokan ezt teszik az ismerőseid közül is. Amikor megállsz Isten előtt, ő nem fog másokról kérdezni téged. Mindenki saját magával számol el. Segítesz bárkinek is itt? Van itt valaki, aki döntéseket hoz? Nem akarom, hogy csak hallgassatok engem és tapsoljatok, azt akarom, hogy döntéseket hozzatok. Eszébe jutott valakinek néhány olyan terület az életében, ahol kicsit magasabb szintre juthatna? Nem kárhoztatni akarlak benneteket. Az Isten igéje azért adatott, hogy bátorítson minket, de azért is, hogy megdorgáljon. Nem jó a számotokra, ha minden héten csak bátorítást kaptok a gyülekezetben. Néha egy kis fenekelés is el kell. Amen. Hadd mondjak nektek valamit, ami segíteni fog abban, hogy hűségesek legyetek. És nem fog tetszeni nektek, de mégis jó, ha elmondom. Oké, ne várjatok azonnali eredményt. Mert amikor elkezdtek dolgozni valamin Istennel, és azonnali áttörésre számítotok, akkor csak csalódni fogtok. A Biblia azt mondja, hogy Isten lépésről lépésre szabadít meg minket az ellenségtől. Dicsőségről dicsőségre. A világban lévő hirdetések nem ezt sugallják. Nagyon béna hirdetéseket lehet látni a tévében. Vegye be ezt a pirulát, naponta egyet, és meglátja, ahogy leolvad önről a zsír. Bár csak enyém lehetne az a pénz, amit az emberek ilyen helyekre fizetnek. Vegye meg ezt a gépet, és álljon rá. Csak annyit kell tennie, és az majd lerázza önről a zsírt. Ugyan már, Isten bölcsessége van bennetek. Hány ilyen gép van a házatokban, miközben a zsír még mindig rajtatok van? Én is kipróbáltam egy ilyet. Egy övet kellett magad köré tenned, de csak ideges lettem tőle. Úgy értem, olyan volt, hogy... Semennyi zsír nem tűnt el. Szeretem a következőt. Használja ezt a krémet, és a ráncok másnapra eltűnnek. Nem működik. Én már minden létező dolgot magamra kentem. Vannak krémek, amiket ha magadra kensz, akkor elmúlik a narancsbőr. Van olyan krém, amit ha magadra kensz, akkor eltűnnek a ráncok. Van olyan krém is, ami ragyogóvá teszi az arcot. Úgy értem, mindenféle dolog létezik már. Vegye meg ezt az autót, és azonnal jobban érzi majd magát. Egészen addig, amíg már 3 éve fizeti a részleteket, és még hátra van 4 év, és rájön, hogy a 30 000 dolláros autó valójában 130 000 dollárba fog kerülni kamatostól, akkor már nem érzi magát olyan jól. Inkább ostobának. Ezt nagyon szeretem. Ez viszi a prímet. Vegye meg ezt a parfümöt, fújja magára, és ezzel az életébe vonzza a kívánt férfit. Nos, lehet, hogy ez a parfüm nem is megfelelő a számodra. Lehet, hogy nem megfelelő kémiai reakcióba lép a bőröddel, és büdös leszel tőle. Na jó. Tudjátok, hogy miért veszik meg ezeket az emberek? Mert mindig erőfeszítés nélkül akarjuk elérni a dolgokat. Mi mindig valami csodálatos dologban reménykedünk, amit Isten majd megtesz, hogy nekünk ne kelljen túl sok erőfeszítést tenni, és ne kelljen túl sokáig várnunk. A hosszú tűrés is a lélek gyümölcse, és pontosan azt is jelenti, hogy hosszú tűrés. Hosszú tűrés. Az első Mózesben azt mondja a Biblia, amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés ideje és az aratás ideje. Hups, lassítsunk egy kicsit. Amíg csak a föld lesz, nem szűnik meg a vetés ideje, még több ideje, olyan sok idő, hogy már a hajamat tépem. Idő, még több idő, aztán az aratás. Na gyerünk, erősnek kell lennünk az Úrban és az ő erejében. Döntsd el még ma, hogy nem fogod feladni a dolgokat, hogy soha nem adod fel őket, hogy a dolgok végéig kitartasz, hogy elmész Istennel egészen a célig. És hogy ha soha nem kapsz meg semmit, amit akarsz, akkor is hűséges leszel Istenhez. Meg tudjuk tenni ezt, hogyha soha semmi nem lesz, akkor is hűségesek maradunk Istenhez. A hűség gyümölcse gyönyörű, melyet fejlesztenünk kell. Légy hűséges barát, légy hűséges a munkádban. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem mondhatsz fel, és nem mehetsz máshová dolgozni, de amíg ott vagy, légy hűséges.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöld sávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: Életbe lép a másodfokú hőségriasztás. Emelkedik a vízszint, biztonságosan üzemel a paksi erőmű. A magyar érdemrend nagy keresztjét kapja Cserhalmi György. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes, 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a paksi atomerőmű. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket, Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren. Este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja a napot. Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A Magyar Érdemrend nagy keresztje a magyar állami kitüntetési rendszer egyik legmagasabb elismerése. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4iG átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone vásárlásra, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. Már lehet jelentkezni az Érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Többnyire napos gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A hajnali 16-23 fokról 32-37 fokig melegszik a levegő. Csütörtöktől másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nézzük már is nyitva a kalendáriumot, hogy mi mindenről híres ez a mai nap, augusztus 19-e. Hát 112 éve született Baróti Lajos labdarúgó edző, a magyar labdarúgó válogatott volt szövetségi kapitánya, négyszer vezette világbajnoki döntőbe válogatottunkat, 58-ban, 62-ben, 66-ban és 78-ban. Eredeti neve egyébként Kratofil Lajos. 1914. augusztus 19-én született, amely akkor még Magyarországhoz tartozott, Barót település, ma viszont már Románia. Futballistaként a szegedi AK-ban és a Győri Etóban szerepelt, két alkalommal pályára is lépett a magyar válogatottban. 56-ban edzői képesítés szerzett, később pedig mesteredzőnek választották. Edzői pályafutása a Győri Vasas Etónál kezdődött, aztán a Budapest Postás, a Vasas, az Újpesti Dózsa, a Wacker Innsbruck és a Benfica edzője is volt. 103 éve született Gera Zoltán, Kossuthia színművész, a Nemzet színésze, érdemes és kiváló művész. 2012-ben a Magyar Érdemrend középkeresztje csillaggal tüntették ki. 99 éve született Szász Péter, Balázs Béla díjas filmrendező, forgatókönyvíró, dramaturg, kritikus, fia Szász János szintén filmrendező. A Fel a fejjel, a Gázolás, a Hannibál tanár úr, a Mese, a 12 találatról, a Fűre lépni szabad, a Tizedes meg a többiek forgatókönyvét is ő írta. 82 éve Nagyváradon született Knézi Jenő sportújságíró, az Agrártudományi Egyetem mezőgazdasági gépészmérnöki karán szerzett diplomát, 62-től a Központi Élelmiszeripari Kutatóintézetben dolgozott, 69-től pedig a Budapesti Mezőgazdasági Gépgyár üzemmérnöke volt. A 60-as években ifjúsági válogatott kosárlabdajátékos is volt, ezt követően sportújságíróként dolgozott, 31 évet töltött a Magyar Televízió sportosztályán riporterként, főmunkatársként, rovatvezetőként, illetve főszerkesztőként. Állandó kommentátora volt a nyári, illetve téli olimpiai eseményeknek, labdarúgó világ és Európa bajnokságoknak, válogatott és nemzetközi kupamérkőzéseknek, csak úgy, mint számtalan hazai bajnoki összecsapásnak. Társszerzője volt a 79-ben megjelent Foglalkozásunk sportriporter című könyvnek. Később 93 és 97 között a Kosárlabda Szövetség társelnöke volt, 97-től a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke. 2003 májusában a Magyar Televízió főmunkatársaként életműdíjat vehetett át az MTV elnökétől. Megyesi Péter kormányfő javaslatára Mádl Ferenc köztársasági elnök ugyancsak 2003 májusában a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést adományoztak Knézi Jenőnek, több évtizedes kimagasló sportújságírói és sportriporteri pályafutásáért. Súlyos betegség után 2003. június 17-én kedden 18:40 érte utol a halál. 80 éve született Rófusz Ferenc, Oscar-díjas, Kossuth-díjas filmrendező. 1981-ben kapta meg az első magyarországi Oscar-díját, az általa rendezett 3 perces A Légy című film a legjobb animációs rövidfilm kategóriában nyert. 75 éve Budapesten született Karácsony János, gitáros, énekes és zeneszerző, a mai napon, augusztus 19-én. Ő pályáját 69-ben a Ferm együttesben kezdte, majd 71-ben alapító tagja volt a Generálnak, 74 óta a Lokomotív GT együttes tagja, és 85 óta zenei rendező. Őként is dolgozik. 73 éve látott napvilágot Póka Egon, basszusgitáros zeneszerző, a Hobo Bluesben tagja, teljes neve Póka Egon Benedek, Máté Péter díjat kapott. 70-től az Olimpia zenekarban Charlie-val és Tátrai Tiborral, majd a Tűzkerékben Radics Bélával zenélt. 78-tól 93-ig a Hobo Bluesben tagja volt, 97-től 2009-ig a P-Mobilban játszott, legutolsó zenekara a Póka Egon Experience volt. A legendássá vált Vadászat című hoboalbum dalait Tátrai Tiborral írták a szóló gitáros Horgász tanyáján. És 45 éve szintén a mai nap születje Szívós István Márton világbajnok vízilabdázó, idősebb Szívós István, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó unokája, és ifjabb Szívós István szintén olimpiai bajnok vízilabdázó fia. Ez a

0: FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Hát szinte már hagyomány, hogy nyár végén többnapos jazz ünneppel búcsúztatja a fesztivál szezont, és egyben nyitja meg a saját új évadát, a MÜPA. Augusztus 28 és 30-a között három kivételes előadót köszönhetnek a nézők a Jazz Time-on, akik más-más oldalát mutatják meg ennek az ezerarcú műfajnak. Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra vendégeként érkezik, a Grammy-díjas Nicole Zuraitis egyfajta modern songbook feltárására invitál a MAO társaságában, az elbűvölő Aubrey Logan pedig harsonáját sem hagyja otthon. Veronica Swift igazi műfai kaméleon, aki ugyanolyan természetesen hozza a féktelen rockénekesnő és a kifinomult jazz diva figuráját. Legutóbbi itt jártakor az előbbivel találkozhattunk, most azonban bebizonyítja, hogy a klasszikus jazz standardek és a nagy zenekari kíséret ugyanolyan jól áll neki, mint a Netz harisnya és a 80-as évek rock slágerei. Ehhez pedig keresve sem találhatott volna jobb partnert a Budapest Jazz Orchestránál, amelynek hagyományos big band karaktere és megszólalása tökéletes hátteret biztosít a velük fellépő fő nőnek. Swift pedig örömmel tette eleget a felkérésnek, hiszen bármikor szívesen kalandozik a klasszikus zenétől az operán át a blues, a bossa nova, a funk, vagy éppen az industriális rock területére. Először találkozhat a MIPA közönsége Nicole Zuraitis-szel. A kétszeres Grammy-díjas amerikai művésznő szeretett szeret több kalapot is viselni. Ének, zongora, dalszerzés, metaforikus értelemben mind-mind közel állnak hozzá. Szinte minden szerepben otthonosan mozog, ráadásul mindegyikben igen sikeres is. Ebben pedig állandó partnere és társa, férje, a zseniális dobos és hangszerelő Dan Pugács, aki ezúttal is elkíséri. A Fekete Kovács Kornél vezette Modern Art Orchestra kortárs jazz szemlélete tökéletesen illeszkedik Zuraitis közvetlen előadásmódjához és Pugás ötletes hangszereléséhez, így kétség sem fér hozzá, hogy egy kifinomult és intellektuális modern jazzest elé nézünk. Közben két pikápnyi szemét került elő a Dunából a Kopaszigátnál. Az alacsony vízállás újabb adag, eddig a folyó által elrejtett hulladékot tett hozzáférhetővé Budapesten, ezúttal a Kopaszigát és a Rákóczi híd környékén dolgoztak a vízügy szakemberei. Folytatódik a Duna medrének megtisztítása. A korábbi Margit sziget környéki akcióhoz képest itt kevésbé különleges tárgyak kerültek elő, a mennyiség azonban így is jelentős volt. Elsősorban kommunális hulladékokat találtak, de gumiabroncsokat és különböző vasdarabokat is kiemeltek a mederből. A nap végére annyi szemét gyűlt össze, hogy két pick-up teherautó teljes platóját megtöltötte. A hulladékot kijelölt deponálási helyre szállították, ahol szétválogatják, ami lehetséges újrahasznosításra kerül, a többit hulladék lerakóba viszik. A vízügy továbbra is várja a bejelentéseket azokról a roncsokról és hulladékokról, amelyek az extrém alacsony vízállás miatt most váltak láthatóvá Dunában. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszon észlelt hulladékot a dunai hulladék@kdvvizik.hu címen lehet jelezni.

Budapest utcáin rengeteg gyanútlan utazó fizethet 10 000-es büntetést egy népszerű szolgáltatás miatt. A felhasználók sokszor tévedésből hagyják rossz helyen a bicikliket, 10 000 forintos pótdíjat kockáztatva. A káosz azonban hamarosan enyhülhet, hiszen idén ősszel mintegy 1000 új mobilpontot integrálnak a rendszerbe, amivel a szolgáltatás a külső kerületek felé is jelentősen terjeszkedik, számolt be mindenről a Telex. Egyre nagyobb fejtörést okoznak a szabálytalanul leállított MOL-Bubi kerékpárok tehát Budapesten, miután több korábbi forgalmas gyűjtőállomás engedélyezési viták miatt jelenleg nem üzemel. A korábbi évek rollerkáoszát idéző helyzet részben abból fakad, hogy az első és az ötödik kerületben több állomás megszűnt vagy szünetel. A déli pályaudvarnál és a Clark Ádám tér környékén például a szolgáltatási szünet alatt más mikromobilitási cégek foglalták el a korábbi helyszíneket. A BKK legkorábban október elején kaphatja vissza a pályaudvari területet, míg az ötödik kerületben 11 állomás kialakítása csúszik az önkormányzattal folytatott arculati viták miatt. Ezek átadása legkorábban szeptemberre várható, addig viszont a Széll Kálmán tér és az Erzsébet híd között lényegében nincsenek hivatalos lerakópontok, ezért a felhasználók sokszor egyszerűen szétszórják a bicikliket az utcákon. A szabálytalan parkoláshoz a megtévesztő környezet is hozzájárul. Sokan abban a hiszemben hagyják hátra a járműveket, hogy a többi szolgáltató, például az előző generációs bubikat használó Manfred gyűjtőpontjai, vagy a jelenleg még főleg rollereknek fenntartott mobipontok is érvényes leadási helyszínek. Bár a rendszer a korábbi 222 állomás 92%-ával, azaz 205 helyszínnel jelenleg is működik, a BKK elismeri, hogy a felhasználóknak időbe telik megszokni az új hálózati struktúrát. Azt ugyanakkor nem árult el a közlekedési vállalat, hogy mekkora összeget szedtek be eddig pótdíjként a rossz helyen parkoló kerékpárok után. Ősszel Magyarországra látogat Stephen King fia, akit már Hollywood is felfedezett magának. Az 54 éves Joe Hill írói munkásságát olyan művek fémjelzik, mint a Szarvak vagy a Fekete Telefon. 2026. októberében jön Magyarországra a horror szerző, a legenda Stephen King fia, mindenről saját Facebook oldalán a Gabó Hill hazai kiadója számolt be. A bejegyzésben a horror könyvek egyik nagyágyújaként beharangozott művész 1972-ben Joseph Hilmser King néven látta meg a napvilágot, és noha már a vitathatatlanul a műfaj egyik legjelesebb képviselőjévé nőtte ki magát, még mindig mázsás terhet cipel a vállán, hiszen munkásságát gyakorta iskola és kultuszteremtő édesapja életművéhez mérik, amivel valljuk be, roppan nehéz állni az összehasonlítást. Hill ugyanakkor már számos könyvével bebizonyította, hogy egyedi látásmódú, izgalmas szerző, a múltban olyan opuszokkal rukkolt elő, mint a Szarvak vagy a Fekete Telefon. Közben drónról vadázták a szabálytalan autósokat Budapesten. Egy 10. kerületi vasúti átkelőnél tartott egésznapos ellenőrzést a rendőrség. Többen is akadtak, akik csak feltételes ajánlásnak tekintették a pirosan villogó szemafort, meg is fizették az árát. A budapesti rendőrfőkapitányság és a MÁV vasútbiztonság munkatársai közösen szerveztek akciót Budapest 10. kerületében Kőbányán. Augusztus 11-én reggel 7 és délután 2 óra között 1 óra szünettel figyelték a terület egyik legforgalmasabb vasúti átkelőjét. A Keresztúri út és a Jászberényi út kereszteződésénél található átkelő megközelíthetősége kifejezetten összetett, forgalom nélkül is figyelmet igényel. Tilos jelzésnél könnyen akadít össze a forgalom, így nem meglepő, hogy néhányan olyankor is szabadulnának a kaotikus helyzetből, amikor az nem szabályos. Ez most is így történt. Az egész napos ellenőrzés során 6 olyan járművezetőt fogtak el, aki a tilos jelzést figyelmen kívül hagyva hajtott át a vasúti kereszteződésen, írja a polisz.hu. Őket összesen 600 ezer forint közigazgatási bírsággal sújtották, záróvonal átlépése miatt további 4 autóvezetővel szemben szabtak ki helyszíni bírságot. Hamarosan programajánlatok érkeznek. Jó!

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
4: 2026. augusztus 19-e van, szerda, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Jelentősen változik a budapesti közlekedés az ünnep miatt, megerősítik a rendészeti jelenlétet a Normafán. Több száz állás lehetőséggel tér vissza a Budapest állásbörze. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Komoly forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell készülni augusztus 20-án Budapesten az ünnepi rendezvények miatt. A lezárások többek között a Lánchidat, az alsó rakpartokat, a Budai várat, a Várkert rakpartot és a Műegyetem rakpartot is érintik. Délelőtt a légiparádé miatt a Lánchíd és a Margit híd között korlátozzák a Dunapart közvetlen környezetének forgalmát, délután pedig a Szentjobb körmenet miatt a Bazilika és a József Attila utca térségében lesznek lezárások. A legjelentősebb változások estére várhatók, 19 órától a tűzijáték miatt a Margit híd és az Erzsébet híd közötti területen lezárják a hidakat, a rakpartokat és több környező utcát. A Margit híd közúti forgalmát már 16 órától korlátozzák. A lezárások számos felszíni járat útvonalát is módosítják. A 4-es és 6-os villamos este 7 órától csak Dél-Budai végállomása és az Oktogon között jár, több villamos és autóbusz pedig terelve vagy rövidített útvonalon közlekedik. A BKK a belváros megközelítéséhez elsősorban a metrók használatát javasolja, és a nagyobb utasforgalom miatt sűrítik a járatokat. A tervezetnél jóval korábban befejeződött a BKK több mint 10 éves jegy- és bérlet automata hálózatának korszerűsítése. Mostantól 35 vadonatúj nagy kijelzős automata és 280 teljesen felújított készülék áll az utasok rendelkezésére Budapesten. A munkálatok eredetileg 2026 végéig tartottak volna, de már a nyár vége előtt elkészültek. A jelenlegi automaták első példányait 2014-ben állították üzembe, azóta pedig több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. Bár az elmúlt években jelentősen nőtt a digitális jegyvásárlás, az automaták továbbra is a BKK értékesítésének mintegy 40%-át adják. A korszerűsítés során többek között a nyomtatókat, a bankjegy és érmekezelő egységeket, valamint a bankkártyás terminálokat is felújították vagy lecserélték. Egyre több készülék működik kizárólag bankkártyás fizetéssel, jelenleg 99 ilyen automata található a fővárosban. Ezeket olyan helyeken alakították ki, ahol a közelben készpénz elfogadó készülék is rendelkezésre áll. A megújult automaták akadálymentes funkciókat is kaptak, a látássérült utasok saját fülhallgatójuk csatlakoztatásával felolvasó üzemmódot indíthatnak, amely végigvezeti őket a vásárlás folyamatán. A személyes adatok védelme érdekében ilyenkor a készülék kijelzője automatikusan elsötétül. Meder munkálatok kezdődtek a Dunán, hogy ismét közlekedhessen a kishajó Göd és Sziget Monostor között. A rév az alacsony vízállás miatt állt le, ami komoly nehézséget jelent a Szentendrei szigeten élőknek, hiszen naponta több százan használják az átkelőt. A kotrás a Szentendrei sziget oldalán kezdődött, majd a munkagépek Sziget Monostornál folytatják a beavatkozást. A kitermelt meder anyagot nem szállítják el, hanem a Duna egy másik szakaszán helyezik vissza a folyóba. A Gödi parttól mintegy 50 méterre egy úgynevezett mederborda is akadályozza a kishajó biztonságos közlekedését. Ennek megbontásán egy speciális mocsárjáró lánctalpas daru dolgozik, amely 18 méteres kanállal képes eltávolítani az iszapot. A munkálatok során a Gödi kikötő északi és déli oldalán egyaránt hajózható útvonalat alakítanak ki. A beavatkozás azért is sürgős, mert egy újabb tartósan száraz időszak ismét ellehetetlenítheti az átkelést. Sziget Monostor önkormányzata azt szeretné, hogy legkésőbb szeptemberre az iskolakezdés idejére ismét használható legyen a rév, amely fontos közlekedési kapcsolatot jelent a szigeten élők számára. Megerősítik a rendészeti jelenlétet a normafán, miután továbbra is rendszeresen tapasztalnak balesetveszélyes, illetve a természetet károsító szabálytalanságokat a népszerű kirándulóhelyen. A 12. kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint a hegyvidéki rendészet munkatársai a jövőben gyakrabban és a nap különböző időszakaiban is ellenőrzik majd a területet. A Normafa Park munkatársai többféle problémával találkoznak nap mint nap. Ezek közé tartozik az illegális tűzgyújtás, a szabálytalan és balesetveszélyes közlekedés, a póráz nélküli kutyasétáltatás, valamint a szemetelés. Az önkormányzat szerint a gyakoribb ellenőrzések célja elsősorban a szabályok betartása, a balesetek megelőzése és a normafa természeti értékeinek megóvása. Az intézkedés bejelentését néhány nappal megelőzte egy rongálás sorozat is. A kerület júliusban indított tájékoztató kampányt a felelős és biztonságos erdőhasználat népszerűsítésére. Az ennek részeként kihelyezett plakátok közül azonban többet rövid időn belül megrongáltak vagy letéptek. A térfigyelő kamerák felvételei alapján a rongálások egy része a területet használó downhill kerékpárosokhoz köthető. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a Normafa Budapest egyik legértékesebb és legnépszerűbb természeti területe, amelyet évente több százezren keresnek fel kirándulás, sportolás vagy egyszerűen kikapcsolódás céljából. A nagy látogatottság miatt ugyanakkor különösen fontos, hogy az eltérő módon kikapcsolódók tekintettel legyenek egymásra és a környezetre is. A kerület ezért a fokozott rendészeti jelenlét mellett továbbra is a látogatók együttműködését kéri. Arra hívják fel a figyelmet, hogy mindenki tartsa be a terület használatára vonatkozó szabályokat, vigyázzon a természeti értékekre és kerülje azokat a tevékenységeket, amelyek másokat veszélyeztethetnek vagy károsíthatják az erdőt. Szeptemberben 4. alkalommal rendezik meg a Budapest állásbörzét, ahol a fővárosi cégek és intézmények több száz betölthető állással várják az érdeklődőket. A kétnapos rendezvényt szeptember 16-án és 17-én tartják a Biodóm fogadóterében. A részvétel ingyenes, de helyszíni regisztrációhoz kötött. A bőrzén többek között a BKV, a BKK, a BKM és a Fővárosi Csatornázási Művek is bemutatja aktuális állásajánlatait. Fizikai és szellemi munkaköröket egyaránt kínálnak, és pályakezdőket, újrakezdőket, valamint tapasztalt munkavállalókat is várnak. A cél, hogy az érdeklődők egy helyen ismerhessék meg a fővárosi közszolgáltatóknál és intézményeknél elérhető lehetőségeket. Az állásajánlatok mellett személyes karrier és önéletrajz tanácsadással, coachinggal és gyakorlati HR tippekkel is készülnek. Lehetőség lesz professzionális önéletrajz fotó készítésére, emellett előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket és workshopokat is tartanak. A szervezők gyereksarokkal is készülnek, így a kisgyermekkel érkezők számára is könnyebbé teszik a részvételt. Kiemelt figyelmet fordítanak az akadálymentességre is. A rendezvény teljes nyitvatartás ideje alatt jeltolmács segíti a hallássérült látogatókat, a látássérültek számára pedig hangos térkép készül. A befogadó Budapest tanyán olyan civil szervezetekkel is találkozhatnak az érdeklődők, amelyek a mindenki számára hozzáférhető és befogadó munkahelyek kialakításán dolgoznak. Idén is összegyűjti és rászorulóknak adja a Sziget Fesztiválon hátrahagyott sátrakat és más használható felszereléseket a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Az önkéntesek 2018 óta vesznek részt az akcióban, így a fesztivál után még jó állapotban lévő tárgyak nem hulladékként végzik, hanem olyanokhoz kerülnek, akiknek valóban szükségük van rájuk. A sátorral érkező fesztiválozók távozáskor eldönthetik, hogy magukkal viszik-e a felszerelésüket, vagy a helyszínen hagyva adományként ajánlják fel. Az önkéntesek az összegyűjtött sátrakat és egyéb használati tárgyakat átválogatják, majd országszerte rászorulókhoz juttatják el. Az adományokból 3 nagy hajléktalan ellátóközpont is részesül. A kezdeményezés egyszerre segíti a rászorulókat és csökkenti a fesztivál után keletkező hulladék mennyiségét, hiszen a még használható felszerelések új gazdához kerülnek. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
6: Élet, öröm, zene.
0: Ez a

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Most, hogy tartósan vált a jó időszinte, minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk. De az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó. Azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis-György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ráncfelvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi. Visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. A szocializmus bő 40 évig tartott, majd jött a rendszerváltás, ami egy csapásra elsöpörte, de nem nyom nélkül. Ennek az időszaknak megvolt a maga sajátos esztétikája, ami jó rész köztéri szobrok és emlékművek formájában mutatkozott meg. A régmúlt emlékei szedte össze a Villa Budapest. A Gellérthegyi Szabadság szobrot egy igazi magyar szobrász nagyágyú Kisfaludi Stróbő Zsigmond készítette 1947-ben. Eredetileg nem a szabadságról kapta a nevét a monumentális emlékmű, hanem felszabadulási emlékmű volt a címe, és a fiatal magyar kommunista állam így szerette volna kifejezni tiszteletét a szovjetek felé, hogy felszabadítottak minket a náci megszállás alól. A rendszerváltást követően vita volt arról, mit kéne is lehetne kezdeni vele, de végül a szobor átértékelésre került, talán mert kicsit problémás lett volna elmozdítani a hely tetejéről, na meg az évtizedek során a főváros jelképébe is vált a szinte minden irányból látható alkotás. Így a pálmaágat tartó nő alakot átkeresztelték szabadságszoborra, és mindent elmozdítottak róla, ami a szocializmusra és a szovjetekre utalt, kezdve a 4 méter magas és az alkotás előterében állt géppisztolyos szovjet katona szobrával. A Gellérthegyi emlékmű mostanában ismét a viták keresztüzébe került, mert egy jókora keresztet tettek rá. A következő a Memento Park. Ha valaki azt kérdezi, hogy na de hova tűnt a szabadságszobor előtt egykor állt szovjet katona szobra, akkor a válasz az, hogy a 22. kerületben található Memento Parkba szállították 92-ben a helyszín kialakítása idején, mert maga a szoborpark egy évvel később 93-ban nyitott meg. Némi iróniával fűszerezve mondani valónkat, mondhatjuk azt, hogy a katona szobor az övéi közé került, hisz ez az első számú gyűjtőhelye a szocialista korszak köztéri alkotásainak. A hatalmas park szürreális időutazás, ami legalább annyira megmosolyogtató, mint amennyire nyomasztó. Mégis aki élőben szeretné megcsodálni a bő 40 évig kitartó szocializmus műalkotásait és szembesülni a kor bizarr esztétikájával, annak kihagyhatatlan a hely felkeresése. A különleges élmény garantált, bár könnyen lehet, hogy Sztálin orbitális méretű csizmája, vagy a hasonlóan méretes Lenin fel éjjel kísérni fog álmunkban. A szocializmusban számos olyan alkotás is készült, ami az ifjúságot igyekezett sportos, szorgalmas és rendes életre nevelni. A rendszerváltás után ezek is a Memento szoborparkba kerültek, majd később visszautaztak a városba, Zuglóba, még közelebbről a Népstadion, ami 2002-ben kapta meg Puskás Ferenc nevét melletti parkba. A régi futópálya körül álltak, miután a Puskás Ferenc aréna megépült és körülötte kialakításra került a több részből álló hatalmas sportpark, a szobrok is visszakerültek. Jelenleg a park keleti részén találhatók és jó részt sportszobrok, de azért van köztük olyan is, ami inkább a tisztes életmódot és a kultúrát, szórakozást helyezi a középpontba. Ilyen például a népi táncosok, az éneklő fiatalok vagy a természetjárók szobra. Ha valami nagy vitát vált ki a mai napig, az a Szabadság téren álló szovjet hősi emlékmű, amivel kapcsolatban többször is felmerült, hogy elbontják, végül mégis mindig maradt a helyén. Közvetlenül a háború lezárását követően állították fel 1946-ban a kommunista hatalom átvétel előtt, és ez a legfőbb érv, ami időről időre megmentette az alkotást. Ami azonban még így sem tudja lemosni magáról a bű 40 év alatt rárakódott túlvörös árnyalatot, pláne hogy a tetején ott virít a szocializmus csillaga. Antal Károly erősen megosztó munkája azért is keltett, és kelt a mai napig rossz érzéseket az emberekben, mert bár a német megszállás aluli felszabadulás okán állították fel, az mégsem felszabadulás volt, hisz jött a helyébe egy másik megszállás, a szovjet, ráadásul az emlékmű cinikus módon a Szabadságról elnevezett téren áll. Az Országház is a Szabadságot valóban kifejező másik emlékmű a Batthyány örök mécses közelében. Bár a rám szakad ég és a holdvilág árok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Világ Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg, az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A Remete szurdok az első állomás, ez a Budai hegység második kerületi részén található, az Ördögárok időszakos patakja által kivájt, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható Remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, Remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert szikla együttes, a szurdokon Zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdok nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Dera patak válta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdőanyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben. Készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félreeső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképet árul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Annavölgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát.

0: Budapest Update.
1: Az államalapítás ünnepén a Margit-szigeti Rózsakertben hazai és külföldi alkotók nagyméretű részben interaktív installációiból nyílik nemzetközi fényművészeti kiállítás. 20 órától hajnali egyik tart majd nyitva a fénypark. A rendezvény az augusztus 20-i ünnepség sorozat része. Néhány órára szabadtéri kiállítótérré változik át a Margit-szigeti Rózsakert, ahol különleges fénypark épül. Ám ne díszkivilágításra gondoljunk, mert ami megvalósul, az jóval több lesz annál. A kortárs fényművészeti projektek, installációk és fényszobrok mindegyike más-más koncepció alapján jött létre. A kiállításra kerülő fényművészeti alkotások között vannak, melyek a látványosságukkal vesznek le a lábunkról, míg más művek interaktív jelenlétre ösztönzik majd a szemlélőt. De a kiállított művek nem csak látványosak, hanem könnyen befogadhatók, játékosak is, így az egész család számára izgalmas lehet. Aki pedig már az ünnep előtt ráhangolódna erre a vinágra, annak ehhez Inota kínál különleges programot, hiszen a hőerőmű egészen augusztus 24-ig ismét megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. A több mint 70 éves ipari létesítmény 2023 óta ad otthont a nyári fényművészeti kiállításnak. Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten, egyébként már vannak is augusztus 15-től. Átadják a gyalogosoknak a Széchenyi Láncidat, ezért ebben az időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek, írja a Világ Budapest. Korlátozásra kell számítani továbbá a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A lezárások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a Budapesti Közlekedési Központ a belvárosban elsősorban a metrók igénybevételét javasolja. A BKK azt kéri az utasoktól, hogy kísérjék figyelemmel a tűzijátékhoz kapcsolódó változásokról szóló tájékoztatásokat és utazásokat a Budapest Go alkalmazással tervezzék meg. Augusztus 20-án, illetve az azt megelőző majd követő napokban több helyszínen számos program vár minket a fővárosban. A programokról részletesen az augusztus20.hu oldalon lehet tájékozódni. Az azon a napon megrendezett programokra és a tűzijátékra érkező látogatók érdekében a késő délutáni és az esti időszakban, valamint a tűzijátékot követően sűrűben közlekednek a belvárost elérő kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok. Ezekhez csatlakozva számos külvárosi vonalon is többször indulnak a BKK járatai a programokon résztvevők hazajutását segítve. Az éjszakában nyúló Kossuth Lajos téri, Műegyetem rakparti és Margit-szigeti rendezvények miatt 20-án az M2-es, az M3-as és az M4-es metróval éjjel tovább, körülbelül hajnali 14:30-ig lehet utazni. A nagykörúti 6-os villamos egész éjjel sűrűbben közlekedik, a Margit-szigeti 26-os autóbusz körülbelül hajnali 2-ig jár, valamint a belvárost érintő éjszakai járatok közlekedését is a várható forgalomhoz igazítják. A Budai Bárban található Mesterségek ünnepe rendezvény az M2-es metró majd a Széll Kálmán térről sűrűben induló 16 autóbusz igénybevételével közelíthető meg. A Budai Vár területe augusztus 20-án a Batthyány térről induló nagyobb kapacitású 216-os autóbusszal is elérhető, a további rendezvénynapokon pedig a Clark Ádám tér, a Dísztér között közlekednek sűrűben az autóbuszok, segítve többek között a Magyar Ízek utcája rendezvényen résztvevők közlekedését is.
0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Életbe lép a másodfokú hőségriasztás. Emelkedik a vízszint, biztonságosan üzemel a paksi erőmű. A Magyar Érdemrend nagy keresztjét kapja Cserhalmi György. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes, 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a paksi atomerőmű. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket, Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászló felvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren. Este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja a napot. Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A Magyar Érdemrend nagy keresztje a magyar állami kitüntetési rendszer egyik legmagasabb elismerése. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4iG átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone vásárlásra, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. Már lehet jelentkezni az Érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Többnyire napos gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A hajnali 16-23 fokról 32-37 fokig melegszik a levegő. Csütörtöktől másodfokú hőségriasztás lép életbe.
3: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
4: Manna FM.
3: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: De nem a szép szavakban van a hosszú élet titka.
1: Szerelmel él az életed. Szabadsági szerelmemet.
0: Szabad a gazdag, akit nem úgy húz a madzag. Szeret a szegény, így indul minden regény. Lehetsz leány vagy legény, légy kemény vagy szerény. A remény, szolid nyeremény, jelenben.

A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A szerda, akkor vitamin szerda, Szendrei Kriszta vitamin szakértő. Szia!
2: Szia Petra, hello!
1: A Q10 koenzim, jól mondom, hogy így hívják, arról kellene, hogy beszéljünk ma, így van?
2: Így van. Azért gondoltam a Q10-re, mert bár a Q10-et nem soroljuk a vitaminok közé, viszont maga a tulajdonságai, azok meg hasonlóak a vitaminéhoz. Ugye maga a vitamin azok olyan anyagok, amik létfontosságúak a működésünk szempontjából, de külső forrásból kell bevinnünk őket. És itt egy kicsit kakuktojása a Q10, mert hogy egyébként egy fiatal egészséges szervezet ezt előállítja magának, viszont az idő előre haladtával olyan 30-40 éves kortájékától töredékét termeli már a szervezetünk, mint amire fiatalon szüksége van. Úgyhogy ezért érdemes a Q10-et pótolni. De elmondom, hogy miért nagyon-nagyon fontos, és tényleg miért szeretnék itt most róla beszélni. Tehát ez egy olyan vegyület, ami segít a sejteknek energiát termelni. Minden egyes sejtünkben benne van. Egyetlen egy idegen szót fogok mondani, a sejtek mitokondriumában van. Ez a mitokondrium védi a sejteket az oxidatív károsodástól, és itt jön a lényeg, a vírusoktól is, és a baktériumoktól is. Minden egyes sejtünkben benne van, de amit nagyon fontos itt megemlíteni, és ez is teljesen logikus lesz, a legnagyobb mennyiségben, a legnagyobb koncentrációban, azokban a szerveinkben van, és ott van rá a legnagyobb szükség is, amik a legtöbb energiát igényelnek a működésükhöz, és ilyen a szív például, a vese, a májunk, és nagyon fontos a tüdőnk. Gyakorlatilag ugye a tüdőnk a szerveink közül, a tüdő érintkezik a legtöbb oxigénnel, és pontosan ezért nagyon érzékeny az oxidatív károsodásokra. Megfigyelték például azt is, hogy ha valakinek adnak Q10 kiegészítést, az csökkentheti a gyulladásokat a testben. Például nagyon jó hatással van asztmás betegeknél, csökkenti a tüneteket.
1: Van-e olyan tényező állapot, amikor sokkal magasabb Q10 bevitelt igényel a szervezet, és hogyha igen, akkor ebből mennyit kell bevenni, min keresztül étrendkiegészítő, vagy valami másban is megtalálható? Ez egyáltalán hogy jutassuk el magunkhoz azt a mennyiséget, amire szükségünk van?
2: Vannak sajnos egyébként olyan tényezők, amik növelhetik a Q10 igényt. Ugye, amit mondtam már az elején is, hogy sajnos magának az öregedésnek a velejárója, hogy csökken a testünkben a Q10, tehát egész egyszerűen olyan, hát már akár olyan 30 éves kornál már érdemes, és ugye ettől kezdve folyamatosan csak csökken és kevesebb, illetve akik koleszterin csökkentő gyógyszereket szednek, mindenféleképpen javasolt a Q10 kiegészítés, illetve egy vírusfertőzés teljesen egyértelműen megnöveli a Q10 igényt, de akár egy fárasztó edzés is csökkenti a Q10 szintet. A gyógyszereknél még meg szeretném említeni a fogamzásgátlók használatát, a vízhajtókat, illetve az inzulin termelést serkentő gyógyszereket. Ezek használata mind növelheti a Q10 igényt. Most egy általánosságban egy egészséges embernél olyan 100 mg körül kezdődik mondjuk egy táplálék kiegészítőnél a Q10 bevitele, viszont hogyha ha valakinek van problémája a szívével, keringéssel, érrendszerével, ott pedig akár már ilyen 200 vagy 300 mg napi adagolás is javasolt lehet. Az a jó hír, hogy egyébként a Q10 az mellékhatások nélkül szedhető, akár egészen nagy adagokban is, úgyhogy olyan túl sok értelme nincsen az óvatoskodásnak. Azt fontos még tudni, hogy nem tárolja a testünk a Q10-et, tehát javasolt egy folyamatos pótlás. A természetes források közül a hidegvízi olajos halak, a szardínia és a makréla tartalmazza, a májban van még, a földi mogyoró és a teljes kiörlésű gabonák lehetnek még jó források. A gondom az, hogy adagonként ezek csak pár milligrammot tartalmaznak, még akkor is, hogyha rendszeresen esszük, ebben a formában csodát azért nem érdemes várni. Azt tapasztalom, hogy sajnos azért születhetnek ellentmondásos tapasztalatok egyes tápanyagokkal kapcsolatban, mert sokan a hatásos adagok töredékétől várnak eredményt.
1: Szendrei Kriszta vitamin szakértővel hamarosan folytatódik itt a Vitamin Szerda.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vitamin Szerda és Szendrei Kriszta vitamin szakértő. Szia Kriszta, a Q10-ről tovább Hello. Kell, hogy beszéljünk. Hello. Te említettük azt is, hogy fontos tudni, hogy mennyit és miből tudunk a szervezetünkbe juttatni, ugye ebből az enzimből, ami igazából az emberi szervezet sejtjében jelenlévő enzim, amit egy bizonyos korig, sajnos csak nagyjából 20 éves korig, ahogy ezt is mondtad, elő tudja állítani a szervezet, utána már azért lassacskán ez elvész, igen. És olyan 40-50 éves kor körül már igen-igen látszik, hogy ez nincsen.
2: Így van. Én alapvetően egyébként nem mondom azt, hogy mindent csak és kizárólag kapszulákban szedjünk, de amit említettem, a mennyiséggel kapcsolatban, sajnos jóformán az embernek nincsen más választása, de hogyha szereti a halakat, érdemes sokat enni, foldi magyarót is rákcsálni, viszont táplálék kiegészítő formájában ezek általában gélkapszulák, tehát eleve olajban vannak oldva. A Q10 szereti a zsírokat, tehát mindenféleképpen, hogyha veszünk be ilyen táplálék kiegészítőt, akkor azt egy főétkezéshez érdemes kötni, ez egy zsíroldékony dolog, tehát legyen abban az étkezésben mindenféleképpen valamilyen zsíradék, illetve lehet már eleve oldott állapotban olyan folyékony formában kapni, amit kis kanálba ki lehet tölteni, és általában olyan jó minőségű növényi olajban van oldva, ami akár még kellemes ízű is, és akkor csak be lehet venni. Én azt javaslom, mivel egyébként, mint említettem, gyakorlatilag ez egy energiatermelő gépezet. Én már a délutáni esti órákban pontosan ezért nem szoktam javasolni, érdemes valamikor, ha a reggeling bőséges, akár már utána, de hogyha inkább a főétkezés komplettebb, akkor pedig azt követően bevenni.
1: Hogyha zsíradékra gondolunk, akkor zsíradékot jelenthet ebben az esetben a Q10-hoz társít, vagy az étkezéssel kapcsolatban, ahogy mondtad, mondjuk az olajos magvak is?
2: Akár.
1: Tehát igen, egy olyan műzni, amiben ez is van, és egy kicsit zsírosabb tejjel eszük, mondjuk.
2: Az már például úgy teljesen jó. De hogyha valaki fogyaszt, mert erről is sokat beszélünk, és javaslom mindig, ha valaki fogyaszt például halolaj étrendkiegészítőt, akár folyékony, vagy kapszula formájában, mehet vele társítva például a Q10.
1: Jó, hogy egyszerre vegyük be?
2: Akár, aha. Így van, és akkor akár ez már lefedi azt az igényt, ami a Q10-nek kell a felszívódáshoz. Egyetlen egy érdekességet mondanék, mert a felszívódással kapcsolatban, mert ez nagyon-nagyon megmarad bennem is, mert kicsit fura, de érdekes. Volt egy tanulmány, és azt hozták ki belőle, hogy a grapefruitnak a leve az 50%-kal megnöveli a Q10-nek a felszívódását. Hogy erre hogy jöttek rá, azt nem tudom, de tény és való, tehát ők ezt tudják alátámasztani, hogy nyilván egy pohár grapefruit juice az 50%-kal megnöveli a Q10 felszívódását. Ha valaki szereti, akkor mondjuk érdemes esetleg a főétkezést követően mondjuk grapefruit juice-zal bevenni a Q10-et.
1: Főleg, hogyha frissen facsaltról beszélünk. Kriszti, ami még nagyon, igen, nagyon fontos mindig, bármelyik étrendkiegészítővel, vitaminnal, ásványi anyaggal, bármivel kapcsolatban, amiről mi itt beszélünk a vitamin szerdában, ami fontos, igen, a szervezetünk számára, muszáj azt is megbeszélni, hogy hogyan mutatkoznak meg a tünetek akkor, hogyha ebből hiány van.
2: Ajaj, de jó kérdés. Igen. Hogyha valaki már ugye elérte ezt a kort, amikor már csökken a termelés a szervezetében, tehát nézzük ezt a 30 éveset, és fáradékony. Ez a teljesen egyértelmű, egészen biztosan, hogy Q10 hiánya van. Tehát, hogyha valaki azt érzi magán, hogy nincs energiája, ugye amit a Q10 tud, az, hogy energiát termel. Ennek az ellenkezőjét, ha valaki tapasztalja magán, fára, energiátlan, egészen nyugodtan kezdjen el Q10-et szedni, bátran lehet vele bánni, nem tud vele gondot okozni, és nagyon-nagyon hamar megmutatkozik a hatása, akár már egy-két napon belül. Szinte majdnem minden területen, nyilván különbözőek vagyunk, mindenki máshonnan jön, mindenkiben más a hiány, de hallok vissza ilyen történeteket, hogy egy-két nap alatt sokkal több lett valakinek az energiája. Valakinek a köhögése szűnt meg akár már egy hét után. Ezek mind ilyen a saját családomból vett példák. Csökkenti a gyulladást, minden területen, mindenhol jelen van, nagyon-nagyon fontos, és ezért gondoltam róla beszélni, pláne ebben a kiemelt időszakban.
1: Akkor ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen, hogyha mondjuk figyelünk az omega-3 bevitelre, és mellé figyelünk a Q10 bevitelre, akkor azokat az oxidatív folyamatokat, amiből sok csúnya, akár végzetes betegség kialakulhat, ezt mind ügyesen meg tudjuk akadályozni?
2: Így van. Most már gyakorlatilag ugye a C-t és a D-vitamin mindenki ismeri, a halva is egyre inkább terjed, és én gondoltam, hogy egészen nyugodtan ide tehetjük a sorba a Q10-et. Igen, mondok is gyorsan egyébként párat. Maga a hatása, a hatásmechanizmusa, az gyakorlatilag minden területen ugyanaz, mert ugye csökkenti ezeket a káros oxidatív folyamatokat, amik bejutnak akár külsőleg a bőrünkön át, ugye a táplálkozásunknak a melléktermékeinként. Gyakorlatilag azt figyelték meg, hogy a termékenységben is segít.
1: Szendrei Kriszta vitamin szakértővel hamarosan folytatódik itt a Vitamin Szerda.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vitamin szerda Szendrei Kriszta vitamin szakértővel. Szia, tovább beszélgettünk a Q10-ről, ami egy enzimekhez kapcsolódó molekula, ugye már ezt is megtudtuk. 1957-ben sikerült először izolálni ezt a vitaminszerű anyagot. Az a másik neve, hogy ubiquinon, ezt kapta ugyanis az ubiquista, vagyis a mindenütt jelenlévő szóból. Mert a természetben szinte mindenütt előfordul, és a testünk minden egyes sejtjében is jelen van, ahogy ezt már te is, Kriszti, elmondtad. Az emberi szervek koenzim Q10 tartalma a szívben a legmagasabb. Ezzel például nagyon jól tudunk segíteni a szívünknek, aki annyit dolgozik értünk, tényleg, hogy le a kalappal, és alig hagyjuk pihenni. De ahogyan Kriszti is elmondta, ezt követi sorrendben a vese, a máj, az izmok, a hasnyálmirigy, a pajzsmirigy, az agy, a bél, a tüdő, a bőr és a vérplazma. Aztán érdemes még gyorsan azt is tudni erről, hogy növeli a fizikai energiát, fokozza a szellemi teljesítményt, csökkenti az érelmeszesedést, növeli az érfalak rugalmasságát, védi a szívegészségét, csökkenti például a fogíny panaszokat is, ugye ezeket már nagyjából azért foglalom össze, mert ugye erről már beszélgettünk, de az, ami a legfontosabb ezzel kapcsolatban, hogy a koenzim Q10 az a szikra, hogy a Kriszti is mondta, ami begyújtja a testmotorját. Erről érdemes még egy kicsit beszélnünk. Amit még fontos ezzel kapcsolatban szerintem, bár mindennel kapcsolatban, amiről beszélünk és az egészségünkhöz kapcsolódik, igen, tudni, hogy van-e bármilyen kontraindikáció, és vagy van-e életkori megkötés?
2: Én azt mondanám egyébként általánosságban is, hogy ha valakinek van egy komolyabb betegsége, és gyógyszereket szed, amit említettem itt menet közben is, koleszterin csökkentők, vízhajtók, inzulintermelést serkentő gyógyszerek, én azt kérem, hogy tehát bárki, aki ismert betegséggel rendelkezik, vagy gyógyszert szed, az étrendkiegészítők alkalmazását azért beszélje meg a kezelő orvosával. Tehát mindenképpen kezdjünk innen. Egyébként nyilván minél inkább valaki benne van az öregedési folyamatban, annál magasabb mennyiségű Q10 javasolt, nincsen mellékhatás, bátran lehet szedni 100 mg-tól úgy 300 mg-ig. Nyilván arányosan érdemes növelni az adagot, ahogyan haladunk a korban előre.
1: Van-e olyan, amit érdemes egy időben szedni vele?
2: Ugye ő egy antioxidáns, ő a hadolajat én kiemelném. Uh-huh. Egyébként ugye mivel nem, ő hivatalosan nem egy vitamin, ő nem szól bele a többi vitamin arányába, mindentől független egyébként lehet szedni, ami jót tesz neki is, meg ugye általánosan van az emberi testnek is, hogyha a többi antioxidánssal együtt szedjük. Tehát egészen biztos vagyok benne, hogy egy C-vitamin jelenléte az abszolút segít neki. Egyébként meg általánosságban ezt is mindig el szoktam mondani, ha megvan egy jól összeállított, jó arányú, jó dózisú multivitamin kiegészítésünk egy bázisnak, és ahhoz szedünk hozzá még ilyen hát extra kiegészítőket, az mindenféleképpen segíti az egésznek a munkáját, jobban fog működni.
1: Krista, köszönöm!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni, arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét nagyban megváltoztató és meghatározó, illetve korszakalkotó találmányok sorozatunkban a főszereplő ma David Bushnell és a tenger alatt járó. 1740. augusztus 30-án született, ő egy amerikai mérnök volt, és ő tervezte a Turtle nevű víz alá merülni képes naszádot, ami a világ történelem első víz alatti támadását volt képes végrehajtani 1776-ban a New Yorkot blokkád alatt tartó brit flotta zászlós hajója, a HMS Eagle ellen. Ő volt az, aki szülei 5 gyermeke közül a legidősebb volt, 26 éves volt, amikor az édesapját elvesztette, aztán 2 nővérét is alig 3 év leforgása alatt, aztán az apja halálát követően az édesanyja újra férjhez ment. Már sokkal idősebb volt évfolyam társainál, amikor több mint 31 évesen jelentkezett a bostoni Yale Egyetemre, ahol aztán elfogadták a pályázatát, és így 1771-től az egyetem hallgatója lett. Az egyetem falai között kezdett el különféle víz alatti robbanó szerkezetek tervezésével próbálkozni, amelyek során felvetődött benne egy víz alatti jármű ötlete, amely a robbanó szerkezeteit el tudná juttatni az esetleges ellenséges hadihajó alá. Bushnell 1775-ben egy 3 méter hosszú, 2 méter széles és majdnem 1 méter magas tojás alakú hajót tervezett, ennek a Turtle, vagyis a teknős béka nevet adta. A hajó le- és fölmerülését egy kézzel forgatott csavaros megoldást tette lehetővé, míg a vízszintes haladását egy kétszárnyú lapátmű volt hivatott biztosítani, utóbbi a későbbi hajócsavar egyik előfutárának is tekinthető, tehát még ez is Bushnell nevéhez fűződik. A hajó tetejéről egy az ellenséges hajó fenekének átfúrására alkalmas fúró állt ki, ehhez lehetett hozzá erősíteni a robbanó töltetet. Az amerikai függetlenségi háború kitörését követően Bushnell hajóját felajánlotta a patrióták számára. Terve az volt, hogy New Yorkot blokkád alatt tartó angol flotta zászlós hajóját, az Eagle-t, a Turtle egy éjszaka leple alatt sikeresen megközelíti, és aknát rögzítve a hajó fenekéhez felrobbantja azt. Az akcióra aztán 1776. szeptember 7-én került sor, és mivel Bushnell nem rendelkezett a hajó működtetéséhez elegendő fizikai erővel, és öccse, Ezra Bushnell, a Turtle legképzettebb kormányosa lebetegedett, a kontinentális hadsereg egyik önkéntese bizonyos Ezra Lee őrmester volt az, aki irányította a hajót. A Turtle, vagyis a teknős béka az első tenger alatt járó, az éjleple alatt néhány méteres mélységbe sikeresen megközelítette a brit hadihajót, azonban nem sikerült átfúrni az ellenséges hajónak a fenekét. Az időzített töltet a menekülő tenger alatt járó és a brit sorhajó között robbant fel, de a felszíni hadihajóban nem okozott kárt. A kudarcba fulladt támadás ellenére a Turtle a későbbiek folyamán is számos alkalommal kísérelt meg támadásokat végrehajtani a brit hajók ellen magán a Hudson folyón, de ezek sem értek el tényleges eredményeket. Aztán 1776. novemberében megsemmisült a Turtle, amikor Fort Lee körüli összecsapások során elsüllyesztették az őt szállító amerikai vitorlást. David Bushnell a háború további szakaszában tovább kísérletezett, és igyekezett minél hatásosabb robbanó szerkezeteket tervezni. A háború után 1786-ban David öccse Ezra meghalt, majd ezt követően egyetemi évfolyamtársa Abraham Baldwin hívására Bushnell elhagyta Connecticutot, és a georgiai Warrentownba költözött, ahol a Franklin College tanára lett. A halálát megelőzően 1824-ben megkereste a haditengerészetet egy lebegő torpedó ötletével, és ahogy szokták volt mondani, a több mindentől kezdve történelem, hiszen ahogy jöttek egymás után sajnos a háborúk, a haditengerészet is egyre inkább fejlődött, és nyilván a tenger alatt járók, illetve a mélyben használható fegyverek és eszközök és gépek és szállítóeszközök mind-mind fejlődtek, de tulajdonképpen mindennek az atya maga a már említett David Bushnell volt.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Microsoft. Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 98 pontat Manna FM, életöröm zene és a Mannap közi állatbarát rovata, amiben újra a cicákat ünnepeljük. Érdekes megállapításokat tettek ugyanis a szlovák Kassai Állatorvos Tudományi és Gyógyszerészeti Egyetem munkatársai és brit szakemberek rengeteg macskás videó megtekintésével, hogy jobban megértsék a macskák viselkedését. Kiderült, hogyha kölcsönös a viselkedése két macskának, akkor csak játszanak egymással, még ha úgy is tűnik, hogy verekednek. Az internetes videó megosztók legnépszerűbb tartalmai közé tartoznak a cicás, macskás, egyéb állatos videók, és ez nem véletlen, korábban kiderült, hogy ez akár a stressz legyőzésében is segíthet az embernek, egy kicsit eltereli a figyelmünket a nehézségekről, könnyít a lelkünkön, és jókedvre tud deríteni. Mindezt pedig néhány állatorvos és kutató most tudományos szintre emelte, egy Noema Gajdos-Kmecsová, a szlovák Kassai Állatorvos Tudományi és Gyógyszerészeti Egyetem kutató állatorvos által vezényelt és vezetett tanulmány arra kereste a választ, több mint 100 online macskás videó megtekintésével, hogy a macskák éppen játszanak vagy veszekszenek. Ezt a témát ugyanis eddig csak kevesen feszegették. A kutató csapat, amiben brit, a macskák viselkedésével foglalkozó szakemberek is dolgoztak, összesen 165 videót gyűjtött össze, amiből a nem használható a kiszűrése után végül 105 darab maradt, 210 macskáról. Mint az a Scientific Reports folyóiratban publikált tanulmányból kiolvasható, a macskák közötti interakció megállapítása nem könnyű, hogy éppen mit csinálnak, ugye, amikor egymással foglalkoznak. A kutatók a macskák viselkedését három kategóriára osztották, játék, verekedés, a harmadik pedig a köztes viselkedés az előbbi kettő között, ami nem teljesen közönyös, de semmiféle akció nem történik. A vizsgálat eredményei pedig arra mutatnak rá, hogy amikor például a macskák rendkívül hangosak, akkor nyíltan ellenségesek lehetnek egymással, főleg fiatalabb macskáknál megfigyelhető ez, hogy hosszú ideig birkóznak egymással, hangok vagy sérülések nélkül, ez szinte biztos, hogy játék, vagy játékos viselkedés. A köztes interakciók birkózást és hangok kiadását is magukban foglalhatják, ezek a hosszasan tartó időszakok is lehetnek, egészen hosszan tartóak, amelyek között lehet hassal felfelé fekvés, egymás becserkészése, egymáshoz közeledés, vagy a másik tisztogatása, szaglászása. Minél kölcsönösebbek ezek a viselkedések, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy tényleg csak kölcsönös játékról van szó. Kiderülhet az is egyébként, hogy a macskák viselkedése egymással nem egy fix dolog, ezt is hozzátette az állatorvos szakember. Egy veszekedés sem jelentheti például feltétlenül azt, hogy megromlott a két macska kapcsolata. A kutató szerint az interakciók jellege, a miensége a fontos. Amennyiben a macskák egymáshoz dörgölőznek, egymáshoz közel alszanak és égnek álló fülekkel köszöntik egymást, a néha fellépő veszekedések miatt egyáltalán nem kell aggódni. A kutatók természetesen a jövőben további vizsgálatokat is terveznek, elsősorban a köztes viselkedés megértésére, és én természetesen most is arra biztatok mindenkit, hogy ne éljen macska nélkül, fogadjon örökbe menhelyről cicát, mert egészen elképesztő élményben lesz része minden egyes nap. És egyébként, ha már a macskáknál tartunk, akkor érdemes megfigyelni azt, hogy ők hogyan viszonyulnak hozzánk, hogyan tükrözik vissza a mi viselkedésünket, és hogyan próbálnak meg minden eszközzel, ami a rendelkezésükre áll, jókedvre deríteni bennünket, sőt, szomorúságunkban megvigasztalni. Konkrétan megfigyelhető az is a cicáknál, hogyha észreveszik a szomorúságot az emberükön, akkor ölbeülnek, oda dörgölik a kis fejüket, a mi fejünkhöz, az arcunkhoz, a kezünkhöz. Úgy próbálnak kontaktust teremteni, hogy oldalra billentik a fejüket, lassan pislognak, ami a bizalom és a szeretet jele, a vigasztalás jele. Egészen varázslatos, ahogyan együtt tudnak működni velünk, és ahogy megpróbálnak nekünk segíteni a nehéz percekben. Úgyhogy mondom még egyszer, macska nélkül lehet élni, de nem érdemes.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Miért kell külön gondot fordítanunk a nyári körömápolását? Gondoljuk csak végig. Nagyon sokat nyúkálunk vízbe. Ki a strandon, ki a gyümölcsöt mossa, ki borsót pucol, ki csak a hűsölés véget, vagy mosogatunk sokat, mert jönnek a vendégek, az unokák. Úgyhogy ilyenkor sokkal inkább oda kell figyelni a körömápolásra. Úgyhogy itt van a Mombasan élsz jó tanácsai között például az, hogyha az ember akár bőről, akár körömápolásról beszél, ugye mi az első, amit mindig be kell dobni, az egy alapos radírozás, és bár ez meglepő lehet, de a körömápolásnál is így van. Az elhalt hámsejtek eltávolítása ugyanis nagyon-nagyon fontos, különösen akkor, hogyha nyáridőben vagyunk, szárítós időben, ugye meleg is van, a levegőnek a páratartalma bár segíthetne, de ezért nem teszi, hiszen a meleg is és a nap is szárítja a körmünket, és a száraz hámsejteken át a tápanyagok nem tudnak bejutni a bőrbe. Ezért mondjuk bőrápolásnál is mindig azt, hogy először radírozni kell. Egyébként tök könnyen készíthetünk radírt házilag is, nagyon sok mindenből, só vagy kristálycukor tulajdonképpen az alap, de ilyenkor érdemes sópelyhet, tehát nagyszemű sót választani, és finomítatlan nátszukrot, barna nátszukrot. Ezt keverjük el olívaolajjal, vagy kókuszolajjal, annyival csak, hogy mindkettőbe, bármelyikből cukorból vagy sóból készítsük, de hogy a végeredmény egy ilyen pépes, kenhető, de mégiscsak sűrű, fennmaradó dolog legyen, tehát ne folyjon le se a kezünkről, se az arcunkról. És hasonlóan egyszerű például a kávézaccos radír, szintén olívaolajjal keverjük, de hogyha ennél finomabb megoldásra vágyunk, vagy extra érzékeny a készfej bőre, akkor alkalmazunk keserű sót és jojoba olajat. Ehhez pár csepp citromlevet is tehetünk, ilyenkor mindig természetes citromléről beszélünk, és ennek a citromnak kezeletlennek kell lennie. Bármelyik keverékhez tehetünk friss reszelt gyömbért, ez elősegíti a bőr méregtelenítési folyamatait, nagyon erős antioxidáns, támogatja a megújulást, frissít, tonizál, és ráadásul vérbőséget is okoz. Tehát a vérkeringést is fokozza. Na, aztán jön az ápolás, körömápolás, mert hogy most arról beszélünk, ami tulajdonképpen történhet egy hidegen sajtolt olaj bőrbe dörzsölésével, vagy a köröm felületébe és a körömágy bőrébe dörzsöléssel, vagy akár egy pakolás alkalmazással. A bőrápolását kiemelkedően magas szinten biztosítja a kakaóvaj, a seavaj, amelyek ráadásul némi faktorszámmal is bírnak, azaz fényvédő tulajdonságuk is van, ami mondjuk a mostani UV mennyiségnek azért meglehetősen karcsú védelem, de azért mégiscsak van benne valami. A pegyhűt magát elhagyó, élettelen, szürke bőrélénkítőszere a liget szépe olaj, az argánolaj, a makadámia dióolaja és az avokádó olaj. Ezek természetesen nem csak a körömre, hanem a körömágy bőrére, a köröm körüli bőrre, és a készfej bőrére is nagyon jók. Tulajdonképpen ebből is ki lehet keverni jó kis dolgokat, néhány csepp kell az olajakból, akár naponta többször is a kezünkbe tudjuk masszírozni. A dolognak a nyitja tulajdonképpen csak annyi, hogy tényleg csak egy-két cseppet kell a tenyerünkbe cseppenteni, és akkor egészen biztos fel fog szívódni, és nem fogunk hagyni zsíros új lenyomatokat sehol. Ugye tudjuk jól azt, mi nők főleg, hogy a készfejen látszik meg legelőször és leggyorsabban az öregedés. Gyakran sokkal hamarabb, vagy sokkal nagyobb mértékben, mint az arcunkon, főleg azoknál, akik nem használnak fényvédelmet, akik mai nap is napoznak, ugyanúgy 10 és 15 óra között is kint vannak a napon. Ennek több oka is van, ugye, egyrészt 90%-ban jellemzően az, hogy az arcbőrünket sokkal odaadóbban ápoljuk, és megelőzéssel is sokkal többet foglalkozunk, mint a kezünkre, vagy a dekoltásbőrre vonatkozóan. Másrészt hiába is krémezgetjük a kezünket, hogyha nagyjából átlag 2 óránként kezet mosunk, akkor más megoldás kell, ugye erre a hidegen sajtolt olaj egyébként kiváló, mert hogy a bőrtérő vizet segít eljuttatni a mélyebb rétegekbe. Tehát, ha ráncosnak és öregnek találjuk a készfejünk bőrét, szerezzünk be csodálatos csipkebogyóolajat, ami feszesítő, C-vitamin tartalma van, erősíti az érfalakat, csimává és rugalmassá teszi a kezünkön a bőrt, sőt, az öregségen járó egyéb kellemetlenségek, mint az elszíneződések, a pigmentfoltok vagy a hiperpigmentáció, ezeknek a kezelésére is szuper jó alkalmas. De mely olajak ápolják a körmeinket? Hát az említett olajak tápláló hatásukat a körmökre is kifejtik, hogyha problémás a köröm lemezke, törnek, lemezesen szétválik, rojtosodik, akkor érdemes célzatosabb megoldást választani. Az említettek közül az avokádóolaj lehet jó barát, az olívaolajat is többször említettük már, de a magas keratin tartalmú testrészeinkre, úgy mint a hajunk és a körmünk, az igazán hatékony ápolást a ricinus olaj nyújtja.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Csak

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Két vendége is van a mai műsornak, Kelen Réka és dr. Kelen Ákos, a dr. Kelen képviseletében. Réka szakmai vezető, Ákos pedig kutatási fejlesztési vezető. A gyógyhatású készítményekről fogunk beszélgetni, mert hogy azért, hogyha az ember elmegy egy drogériába, egy boltba, vagy online keresgél, akkor egészen biztos, hogy nem fog tudni elsőre választani, de biztos, hogy nem tud jó döntést hozni majd, mert nem vagyunk benne biztosak, hogy valóban azt kapjuk-e, ami egy adott termékről le van írva, vagy ami rá van írva. Szia Réka, szia Ákos, köszönöm, hogy ránk értek.
2: Szia, köszönjük szépen a lehetőséget.
1: Egy sikertörténet mögött mindig van egy saját sztori, ezt már az évek során a rádiózásban és az interjúkban megtanultam, hogy mindig van egy saját történet, amiből kinőnek a sikeres történetek, a jó termékek és a szép sztorik, amivel más embereknek is tudott segíteni, az a bizonyos történet. Nálatok van-e ilyen?
3: Van, van. Édesapánk, édesanyánk együtt indította mindketten gyógyszerészek, és főleg édesapánk érkezik a kutatás oldaláról, és mindig kereste azokat a természetes megoldásokat a kozmetikai iparban, amivel segíteni tud a felhasználóknak.
1: Volt valami egészségügyi probléma a családban, vagy csak segíteni szeretett volna másokon?
3: Konkrét egészségügyi probléma nem volt, inkább a tanulmányai, illetve a munkája során került kapcsolatba a gyógynövényekkel. Aha. És ezen az úton indult el, először egy nagyobb cégnél, majd megalapították együtt a saját céget, és ez volt hogy a szépség mellett az egészség, illetve a gyógynövények, aha, hogy milyen,
1: hogy nem
3: hogyan
1: kell,
3: lehet.
1: Kettő kizárja egymást.
3: Hogy nem kell, igen, és nem minden esetben kell gyógyszert, vagy mesterséges anyagokat használni, hanem a gyógynövényekben ott rejlik az a gyógyerő, úgymond, ami felhasználható különböző problémák esetében.
1: Vajon miért tűnt ez el? Hiszen a régi időkben, hogyha belegondolunk, akkor még amikor a magyar nép régen-régen visszatekintve az időkben, egy igazi természeti nép volt. Voltak a javasasszonyok, a füvesasszonyok, a tudók, a kenőasszonyok és azok az emberek, akik tudták, hogy mire mi való. Sőt, azzal is tisztában voltak, hogy a kertünkben, ugye akkor még voltak ezek a bizonyos pottyantós vécék, sőt, csak azok voltak, ugye az árnyékszékek. Annak a környékén olyan növények nőttek, amik a szervezetünkből hiányoztak.
2: Hát én nem mondanám azt, hogy eltűntek, inkább tudományos alapra helyeződtek. Uh-huh. Tehát azért régen ez a kipróbálom, és vagy sikerül, vagy nem, azért az elég nagy bizonytalansággal járt, és nyilván csak arról tudunk, ami sikerül, de a rosszul kezelt problémákról nem tudunk.
1: Gondolom, abból is volt jó már, a balul sikerült esetekben.
2: Az mindig kisebb publicitást kap, viszont manapság nyilván olyan gyógynövényeket és a gyógynövénynek olyan részét használjuk föl, amelyiktől a hatás nem csak remélt, hanem bizonyítottan elvárt is.
1: Hogyan fejlődött a gyógynövények ismerete az elmúlt években? Mit tapasztaltok?
2: Igazából évről évre mondhatjuk, ha beszélünk egy gyógynövényről, nagyon nehéz erről beszélni, mert maga a gyógynövénye sok mindenből áll. Maga a gyógynövény vagy a drog része a gyógynövénynek az adott esetben csak a levele, csak a kérge, csak a gyökere, tehát meghatározott része, nincs olyan, hogy az egész növény magában.
1: Nem minden növénynek minden része.
2: Nem, sőt a gyógynövénynek sem minden része hasznos, aha, tehát külön kell választani, és a drogoknál is külön meg van határozva, hogy a gyógynövénynek melyik része az, és abban rengeteg hatóanyag van. Na most az analitika fejlődése egyre tisztábban tudjuk elválasztani az adott gyógynövénynek, az adott drogjából az ilyen-olyan hatóanyagokat, és így a hatás is egyre specifikusabb lehet.
1: A drog elnevezésnél álljunk meg egy pillanatra, még mielőtt bárki a hétköznapi használatra gondolna, a drog elnevezés mint olyan, az eredendően nem azokat az anyagokat jelenti, amiket mai napság jelölni szoktak.
2: Nem, a gyógyszerkönyvben meghatározott, gyógyhatással rendelkező, bizonyított gyógyhatással rendelkező gyógynövénynek a részét.
1: Hogyha a gyógynövények irányában megy el valaki, aki a kozmetikai iparban vagy a kozmetikumok között szeretne olyan összetételű anyagokat létrehozni, ami egészséges, akkor mire kell a legjobban figyelnie?
2: Igazából az elsődleges az, hogy hasson. Tehát azt a hatást, amit ígér a termék, azt valamilyen hatóanyagnak, valamilyen aktív anyagnak hordoznia kell. Ezért én azt javaslom mindig bárkinek bármilyen terméket keres, kozmetikumok esetében, vagy gyógyhatású termékek esetében magán a készítményen föl van sorolva csökkenő sorrendben a készítményben lévő anyagoknak a listája.
1: Aha. Ha azon az van legelől, amiből a legtöbb van?
2: Így igaz, aha, igen, igen, de nem biztos, hogy az a ható anyag, aha, hiszen a segédanyagból rendszerint több van benne, de egy kis utána olvasással, informálódással, információgyűjtéssel tisztában lehetünk, hogy az a hatás ténylegesen, azt a hatást ténylegesen hordozza valamelyik komponense a készítménynek, és ha benne van, akkor reménykedhetünk a jótékony hatásba, ha nincs benne, akkor viszont bármit írnak a termékeljére, az egy nem várható hatás.
1: A gyógynövényekről és a gyógyhatású készítményekről beszélgetünk a mai műsorban. Két vendégemmel, dr. Kelen Ákossal és Kelen Rékával, a dr. Kelen képviseletében, és azzal folytatjuk majd, hogy tekintettel arra, amit most Ákos elmondott, hogyan tudunk jól dönteni, hiszen nagyon nagy a merítés, és nagyon tág a piac, és hogyha az ember szeretne valóban egészséges krémeket, kozmetikumokat választani, akkor sokszor bajban van a választásnál. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai műsorban a gyógyhatású készítményekről, a gyógynövényekről, a gyógynövény alapú készítményekről és kozmetikumokról beszélgetünk két vendégemmel, dr. Kelen Ákossal és Kelen Rékával a dr. Kelen képviseletében. És ugye az előzőekben Ákos ott tettük le a fonalat, hogy az összetételről beszélgettünk. Olvassuk el a címkét, Mika. El is olvassuk a címkét. Nagyon sok mindennek kéne utána olvasni ahhoz, hogy értsük, hogy azon mi van. Mi az elsődleges szempont, ami mondjuk a legkönnyebben, vagy a legkönnyebbé teszi a választást, vagy megkönnyíti, illetve mi az, amire piros lámpaként figyeljünk, hogy ne legyen benne ezekben a bizonyos kozmetikumokban, amiket használni kívánunk.
2: Hát ami nem érdemes, hogy benne legyen, az például tartósítószer, színezőanyag, főleg egy gyógyhatású készítménynél ezek semmiképp se szükségesek, de más készítménynél sem. Színezőanyag sem célszerű, hiszen legtöbb esetben ezek nem a hatáshoz kellenek. Következő lépésben, hogy mi legyen benne. Adott esetben, tehát kérdés, hogy egy bizonyos gyógynövénytartalmú készítményt keresünk, vagy egy problémára keresünk megoldást. Nyilván van, aki jobban jártas a területen, és tudja, hogy neki melyik gyógynövényekre van szüksége az adott problémához, ott ugye egy tájékozottabb vásárlóról van szó. Hogyha kevésbé, akkor nyilván a márkába vetett bizalom, ami mérvadó, úgymond, illetve a címkén feltüntetett információk. Egyébként minden kozmetikum, minden jogszerűen forgalomban lévő kozmetikum egy Európai Unión elregisztrált termék kell, hogy legyen, tehát ilyen szempontból egy biztonságos termék, de nyilván vannak hatásosabb, kevésbé hatásos termékek. Itt azt gondolom, hogy tényleg a gyártóba vetett bizalom, ami, hogyha az ember nem kellőképpen tájékozott, akkor ez a lehetőségünk. És egyébként korábbiakban létezett egy gyógyhatású termék kategória, ami sajnos, ami szempontunkból sajnos megszűnt az utóbbi időkben, és van a tisztán kozmetikum, és van a orvostechnikai eszköz, meg vagy gyógyszer. Tehát ez a köztes kategória, és egyébként mi pont ezt a két kategória között igyekszünk lavírozni jogilag kozmetikummal, de a hatását tekintve mégiscsak biztosítani azt a magasabb színvonalat.
1: Van-e még újdonság? Lehet-e még újdonságokat felfedezni a gyógynövények világában?
3: Persze.
1: Hogyan?
3: Ahogy az előbb is említettem, gyakorlatilag a tudomány fejlődésével egyre tisztábban lehet előállítani a hatóanyagokat, vagy kivonni a hatóanyagokat az adott gyógynövényből, illetve vannak még mindig olyan felfedezésre váró természetes vegyületek, aminek az azonosítása, de főleg a racionális kivonása, az még várat magára. Úgyhogy igen, gyakorlatilag ez egy kimeríthetetlen tárház szerencsére. És a kombinációkról is beszéljünk.
2: Aha. Illetve igen, azt hiszem a kombinációk meg ezeknek a gyógynövényeknek a formulálása, mert nyilván teljesen új gyógynövényt talán már nem tudunk felfedezni, de az, hogy ezeket hogyan kombináljuk, illetve milyen készítményekben adjuk a felhasználóknak, tehát mondjuk nagyon nem mindegy, hogy egy krém vagy egy gél formátumban, hiszen ezeknek más a felszívódása, tehát hogy ezekkel azért bőven lehet még úgymond játszani.
1: Azon gondolkodtam, hogy vajon releváns-e az az éghajlati tényező, amire az ember gondol, hogy mondjuk egy skandináv országban másféle növények vannak, más éghajlaton vagyunk, mondjuk sokkal hidegebb az idő, máshogy reagál a bőrünk, más gyógynövényeket kell bevinni mondjuk egy krémmel, illetve mi egy ilyen kontinentális éghajlaton, mondjuk most már nem annyira az.
3: Melegszik.
1: De igen, tehát hogy itt másféle gyógynövények van nekem, most egy kicsit próbálok párhuzamot vonni, nem tudom, hogy érthető, hogy mit akarok kérdezni. Szoktuk volt mondani, ugye, hogy azokat a zöldségeket, gyümölcsöket kell fogyasztani, ami a mi területünkön az adott évszakban megterem, mert ahhoz vagyunk valahogyan kitalálva. Ez igaz-e a gyógynövényekre?
3: Hát én inkább azt mondanám, hogy itt közelítsük meg két felől a dolgot. Egyrészt a gyógynövénynek a hatóanyagtartalmát meghatározza az, hogy milyen éghajlaton, hol terem, hol nő az a gyógynövény. Ezért például egy Dél-Amerikában nővő aloe verának teljesen más a hatóanyagtartalma, mint mondjuk egy meleg egyházi skandináv országban felneveltnek, ezért önmagában az, hogy valamiben van aloe vera, az például lehet jó is, de lehet teljesen semleges is. Tehát nagyon fontos az, hogy az a gyógynövény, amit felhasználunk, az honnan származik.
1: Aha.
3: Mert ez határozza meg, meg mikor születelik, meg milyen volt az adott termés, tehát ezek mind a biológia által, illetve a környezet által befolyásolt dolgok, amire nincsen ráhatásunk. Nyilván egy olyan kozmetikai vagy gyógyhatású készítményben, ami egy nagyobb, szigorú belevárásunknak igyekszik megfelelni, ott nagyon fontos, hogy a hatóanyagtartalom ne függjön gyakorlatilag az évszaktól, a gyógynövény, a drognak a származási helyétől, hanem minden készítmény esetében az adott hatóanyagtartalom garantálva van. Kérdezted azt, hogy gyakorlatilag jó-e a helyi gyógynövényeknek a használata? Igen, jó, mert nem messziről kell idehozni, de amúgy a bőrünk nem tud különbséget tenni egy messziről idehozott, jótékony hatással bíró gyógynövény, vagy a szomszédban termő jótékony hatással bíró gyógynövény esetében, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy a biológiai lábnyoma kisebb a helyi gyógynövényeknek, hatás tekintetében pedig a hatóanyagtartalom a döntő.
1: Gyógynövények és gyógyhatású készítmények, erről beszélgetek mai vendégeimmel, dr. Kelen Ákossal és Kelen Rékával, a dr. Kelen képviseletében, és folytatjuk majd, Réka szeretett volna valamit hozzáfűzni, és aztán arról is beszélgetni fogunk, hogy létezik-e a gyógynövények között mondjuk úgy népszerűségi lista, hogy melyek a leggyakrabban használt, vagy a legnépszerűbb gyógynövények a kozmetikumok között. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig szám.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Gyógynövények és gyógyhatású készítmények, erről beszélgetek ma két vendégemmel, dr. Kellen Ákossal és Kellen Rékával, és Réka valamit szeretett volna mondani, úgyhogy veled folytatjuk, és aztán majd azzal, hogy van-e toplista, népszerűségi lista a gyógynövények felhasználását, illetően már ami a kozmetikumokat illeti.
2: Igen, még a legelején említetted ugye a javasasszonyokat, kenőasszonyokat, stb., akik egyébként nyilván egy nagyon értékes tudással rendelkeznek, és ez most is talán reneszánszát éli, hogy az ember szeretne visszanyúlni a természetbe és megtermeszteni magának bizonyos gyógynövényeket, aminek egyébként abszolút van relevanciája, viszont ami különbség mondjuk az üzemi körülmények között előállított termékek esetében, az a standard minőség. Míg a kertben, amit termesztünk és szedünk, az ugye nagyban függ, ahogy Ákos az előbb említette, az időjárástól, a szüreteléstől, a sok mindentől, tehát ez egy bizonytalan, ami saját felhasználására persze jó alkalmazható, viszont ami számunkra fontos, hogy mindig egyenletes minőséget tudjunk biztosítani, és ez az, ami egy kertben szedett gyógynövény esetén nem feltétlen biztosított.
1: Legnépszerűbb gyógynövények, van-e ilyen?
3: Minden évben szeret más és más.
1: Tényleg?
2: Minden az év gyógynövénye.
3: Nagyon változó. Az előbb említettem, és nem véletlenül az alóvárát, most mindenben van. Valójában azért ennyi alóvára, szerintem az egész földön nincs, amennyi alóvárás készítményt lehet kapni. Úgyhogy ha most kéne választanom egy népszerű gyógynövényt, az biztos, hogy az alóvára lenne, de nem feltétlenül az, amit minden esetben, nem feltétlenül ez a gyógynövény, ami minden esetben megoldást kínál.
2: Hát illetve a fekete nadájtő egy örök. Egy örök, még talán én azt gondolom, hogy ez ilyen nagyanyáinktól anyáról lányára, apáról fiúra szálló, hogy a fekete nadájtő az...
1: A fekete nadájtő mellett még az árnikát látni így van. Nagyon sokszor. Most ez velem nagyon sokszor jön szembe, de hát nyilván ez az algoritmus, tehát hogy ez nem feltétlenül számít. Mi a helyzet azokkal a növényekkel, amik, és egy kicsit most visszamennék erre, mert hogyha már algoritmus, akkor a zúzmokból készült készítmények, vagy magas

0: északi növények, zúzmok, tartalmú készítmények is most nagy divatot.
1: Ugye a messziről jött dolog az mindig izgalmasabbnak tűnik, vagy tűnhet. Egyébként főleg ezeket az alagákat és zuzmokat, ezeket a kozmetikai iparnak a beauty, tehát a szépség részében, szépségágában használnak. A gyógyhatású készítmények esetében nem annyira népszerűek, mert a hatóanyag tartalmuk teljesen más jellegű.
0: Jó, akkor zárásképpen még, ami nagyon fontos, kérlek mondjátok el újra, hogy mire figyeljünk oda, amikor gyógyhatású, vagy gyógynövény tartalmú, vagy gyógynövényből készül krémet, szérumot, kozmetikumot szeretnénk választani. Akár a címke, akár az összetétel, akár a vívőanyagok, mi az, ami legyen benne, mi az, ami nem. Tehát, hogyha én mondjuk egy ránctalanító, vagy egy nyugtató hatású krémet szeretnék,
1: akkor... Egy csodatevőt.
0: Vagy egy csodatevőt, igen. Vagy legalábbis egy olyat, ami hidratál, úgy, mint ahogy a nagymamáink csak egy valamit kentek az arcukra, aztán mégis milyen szépek voltak.
1: Igazából én mindig azt mondom, hogy a gyógyhatású készítmények esetében, ahogy korábban is Réka említette, szükségtelen tartósítószer, színezőanyag és illatanyag megléte, mert ezek nem szükségesek a hatáshoz. Ezeket viszonylag könnyen tudjuk azonosítani a készítmények összetételéről, ami minden készítmény esetében föl van sorolva a termék hátán. Ez elsőre ijesztően hathat, mert egy ilyen latinos-angolos név kavalkádnak tűnik, azonban mégis segítség az, hogy bármilyen európai országból származó készítmény kerül a kezünkbe, a nomenklatúrája ugyanaz. Tehát ha tudjuk azokat a hatóanyagokat, amiket keresünk, vagy tudjuk azokat az anyagokat, amiket el szeretnénk kerülni, akkor igenis az összetétel a segítséget nyújt a választásban. Nagyon fontos az, hogy mivel nem érthettünk annyira a készítményekhez, hogy mind a 15-30 összetevőt adott esetben ismerjük, ezért válasszunk etikus, lehetőleg hagyományokkal rendelkező magyar gyártótól származó készítményt, ami mind etikailag, mind jogilag nyomon követhető.
0: Hogyha jól választ az ember, akkor nyilván észreveszi azt is, hogy hogyan hat a krém, mert nem biztos, hogy amit én kitalálok magamnak, hogy szerintem ez nekem jó lesz, az valóban jó is az én bőrömnek. Hogyha azt tapasztalom, hogy jó, nyilván, akkor nincs további kérdés. Mi van akkor, hogyha nekem valami nem stimmel, akkor érdemes-e kutakodni egy kicsit, vagy van olyan, ami mindenkinek jót tud tenni?
1: Hát olyan, ami mindenkinek jó lenne, olyan nincs, mert hogy különbözőek vagyunk. Uh-huh. Vannak olyan készítmény, aminek valakinek jobb, valakinek kevésbé, valakinél adott esetben nem vált hatásokat eredményez, tehát azért van, hogy valami a szomszédnak jó, nem biztos, hogy neked is jó lesz. Nagy eséllyel egyébként igen, de univerzális készítmény nem létezik.
0: Tehát akkor érdemes megismerkedni a bőrömmel, nem?
2: Igen, illetve hát az egyéni érzékenységekkel, amit az előbbi szóba került, hogyha vannak bizonyos általunk ismert anyagok, amikre érzékenyek vagyunk, akkor azok kerülendőek, illetve hát menet közben is kiderülhetnek olyan nem csak egy adott anyagra, hanem egy adott anyagkombinációra való érzékenység, ezeket egyénileg kell kitapasztalni.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerült egy jó adag gyógynövény ismeretet és gyógyhatású készítményekkel kapcsolatos ismeretet tenni a tarsó, és könnyebb lesz ezen túl így választania. A műsor vendége volt dr. Kelen Ákos és Kelen Réka. Köszönöm, hogy ránk értetek.
2: Köszönjük szépen.
1: Mi is köszönjük szépen. Sziasztok.
3: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Szerda délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét nagyban meghatározó, megváltoztató és megkönnyítő találmányok sorozatunkban most a következő főszereplő Sebastian Kneipp. Ő az a német katolikus pap, aki lelkészi hivatását természetgyógyászati tevékenységgel egészítette ki. Akkoriban természetesen az 1800-as évekről beszélünk. Mást jelentett a természetgyógyászat. Világhírű vízgyógyászati módszert fejlesztett ki, amit a mai napig használnak, és a mai napig az ő neve után Kneipp kurának neveznek. A gyógyító tevékenységének is köszönhető, hogy egészen új lendületet kapott a természetgyógyászat, és sokkal több ember kezdte komolyan venni, és többen figyeltek oda arra, hogy bizony ez mennyi mindenben tud nekünk segíteni, már mint maga a természet és a gyógynövények. Szegény takács gyermekeként nőtt fel, Stefan Street Bajor faluban. A szülei mellett takácsként dolgozott ő maga is, és aztán amikor 18 éves lett, és végre a saját lábára állhatott, akkor elhagyta az otthonát, találkozott Matthias Merkle káplánnal, aki hajlandó volt őt tanítani. Dillingenben végezte el a gimnáziumot, aztán 1848-ban beiratkozott az akadémiára, teológia szakra, a tanulmányait pedig a Müncheni Egyetem teológia szakán folytatta. A sok nélkülözés miatt azonban megrendült az egészsége, TBC-ben megbetegedett, és akkoriban az orvosok természetesen gyógyíthatatlannak találták és tartották ezt a betegséget. Kneipp viszont már a kór utolsó stádiumában volt, vért köpött, és a lehető legrosszabb állapotban volt, amikor is kezébe került Johann Sigmund Hahn a hidegvíz gyógyereiről szóló könyve, aminek a címe is ez volt, és ennek a hatására határozta el, hogy mesztelenül rövid fürdőket vesz a jeges Dunában. Nem sokára az állapot a csodálatos módon javulni kezdett, otthon folytatta a fürdőzést, aminek köszönhetően teljesen kigyógyult a TBC-ből. Ugye biztos mindenki találkozott már azokkal a videókkal, az Instagramon, a YouTube-on és egyre másra különböző helyeken megjelenő kisképekkel és videókkal a neten, amik ezt a bizonyos rövid ideig tartó nagyon hideg jeges fürdőzést javasolják. Nagyon sok mindennek tud ez tudja elejét venni, és nagyon sok mindenen tud segíteni. Először csak a szűk környezetének kezdett aztán így, mikor kigyógyult a kórságból, Kneipp tanácsokat adni, később pedig a gyógyító tudásának híre eljutott Wöringshofenbe, és aztán hamarosan már az orvosok is felfigyeltek rá, és valószínűleg irigységből ugyan kuruzslás vágyába pert is indítottak ellene, ugye hát még szemövel ezt is becsukatták, amikor elkezdte azt hangoztatni, hogy kezet kéne mosni, zárójel bezárva. A per során Kneipp azzal védekezett, hogy elsősorban olyan embereken segített, akik reményüket elvesztették az orvosokban, vagy nem volt pénzük a gyógyítatásukra. Az érv aztán meggyőzte a bírákat és felmentették őt, hát ekkor vált híressé Kneipp egyik mondása, amit a mai napig szoktunk olvasni, hallani és szoktak hangoztatni, ami küzdelembe nem kerül, az értéktelen. A megnövekedett érdeklődés kielégítésére aztán kiadott ő maga is egy könyvet, aminek olyan nagy sikere lett, hogy hamarosan zarándok menetben érkeztek hozzá a gyógyulni vágyók, és ekkor fogant meg benne a Wöringshofeni Gyógyintézet megalapításának az ötlete. A Kneipp kúrának a lényege az az, hogy kezdetben csak ugye a vízi kúrára korlátozódott a kezelés, de aztán később már Kneipp kiegészítette a táplálkozási és életmód változtatási tanácsokkal is. A vízkúra lényege azon a felvetésen alapul, hogy a bőrön keresztül különböző hőfokú vízzel a legváltozatosabb ingereket lehet kiváltani, a vízi kúra pedig számításba veszi az alkalmazási idő hosszúságát és a befogadó szervezet érzékenységét, valamint a környezet hőfokát. A kúra lényege tehát azon alapul a Kneipp kúrái, hogy a hideg víz a bőrereket összehúzza, miközben meleget von el a testtől. A bőrerek kitágulásával ellentétes reakció lép fel, és kellemes meleg önti el a kezelt részt. A bőr a hőszabályozás és az anyagcsere tekintetében sokkal-sokkal fontosabb szerepet játszik, mint gondolnánk, mert számtalan fontos idegvégződés a bőrsejtekben található. A vízkezelés a bőrön keresztül az idegrendszerre hatnak, összhangba hozzák a szívműködéssel, az anyagcserével, a vérkeringéssel, a légzéssel, az immunrendszerrel és a mirigy tevékenységekkel, ami ugye már rögtön megint milyen fontos terület, hiszen a belső és a külső elválasztású mirigyek és a hormonbefolyás és a hormontermelés az már önmagában gyakorlatilag az egészségünknek a kulcsa. Segítik még emellett ezek a vízikúrák a bőr megtisztulását, kiválasztó funkcióját és a lelki egyensúly kialakulását. hatását is. A hidroterápiának óriási előnye, hogy a legtöbb esetben a páciens egyedül is alkalmazhatja a hatásos kúra érdekében legalább egy hónapos mindennapi kezelést. Javasolnak a vízi kúra fajtái között, tehát a hidroterápiában van borogatás, vannak fürdők, van gőzölés, lemosás, pakolás és zuhanyok. A Wörishofeni intézet kúrája tulajdonképpen ott a lényege az volt, hogy egy teljes, mint egy wellness kezelés, mondhatjuk, hogy annak volt az elődje, azt kapott a gyógyulni vágyó. Egyébként ma is remekül működik az intézet, és ott lakhatnak a kúra idején. Reggel 4 és 5 óra között kapják az első kezelést, napközben 4-szeri könnyű étkezés van, a lényege a sok főzelék, gyümölcs, kevés méz, teljes kérlésű gabonakenyér, aludtej és kevés hús. Kneipp az étkezésre vonatkozó jelszavát alkalmazta, mindig legyen egyszerű, jó tápláló és olcsó. Azt hirdette, hogy a hazai élelmiszerek a legjobbak. A megfelelő, az idegen égő alatt termőket jobb, hogyha elkerüljük, mert az évszaknak megfelelően kell táplálkozni, ezt a mai napig is mondják. A fehér kenyér fogyasztását teljesen tiltotta már akkor, és az ételek túlzott sózásától és fűszerezésétől is óvott mindenkit. A betegek napközben meghatározott időben sokat sétáltak az erdőben, nyáron mezit lábjárkáltak, vagy a vizet taposták a hideg patakban, tehát a Kneipp kúra tartalmazza a víz, a fekvő és a légkúrát, mély légzések a friss levegőn, valamint a napfürdőt is, amit nyilván manapság már mértékkel kell alkalmazni, de ezt mind mi magunk is megtehetjük a saját egészségünk érdekében most, a modern időkben is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Koblert készítünk ma, ez egy gyümölcsös pite, egy kicsit olyan, mint a scramble, mint ez a morzsás sütő, amit Angliában is esznek. Ez az egyik legegyszerűbb sütemény, bárkinek sikerül, bármilyen gyümölcsből elkészíthető, tulajdonképpen elronthatatlan, ugyanis a tésztáját csak össze kell keverni, aztán rákanalazni a gyümölcs tetejére, nincsen dagasztás, gyúrás, nyújtás, és egy darab evőkanál kell hozzá gyakorlatilag. Ennyi. Itt Magyarországon még kevéssé ismert sütemény, de szerintem nagyon praktikus volna hozzászokni, mert a leggyorsabban elkészíthető sütemények közé tartozik. Ajándékba is vihetjük, sütögetésre, születésnapra, vendégségbe is nyugodtan vihetjük, a gyerekek is el tudják készíteni. Amerikából származik egyébként a Kobler, ki hitte volna, és a hajdani holland bevándorlók szüksége szülte találmánya ez, mivel a háztartások az első időkben igen csak szegényesek voltak, ezért kénytelenek voltak átalakítani a klasszikus pite receptjüket egy kanalas változatra, mert egyébként ez tényleg olyan, mint amilyen a pite, és olyan tába is kell megsütni, csak ez sokkal-sokkal-sokkal könnyebb változat. Rusztikus kis dimbes-dombos halmocskás sütemény, szilva és alma most a receptben benne a gyümölcs, vaníliával és fahéjjal fűszerezve, de gyakorlatilag tényleg bármilyen gyümölcsel el lehet készíteni, és a fűszereket is az ember úgy válogatja, ahogyan szeretné. Az alaptészta is gazdagítható, darált olajos magvakkal, lehet egy kicsit, hogyha annak van szezonja karácsonykor, akkor sokkal fűszeresebbre, magvasabbra, dúsabbra, illatosabbra készíteni, vagy lehet például kókuszreszelékkel dúsítani, mint ahogy ebben a receptben is van. Szóval ez most egy szilvás almás kobler kókuszosan, ahogyan ezt a Kukta is írja, hozzávalók között egy darab alma, 30 dek a szilva, egy diónyi vaj, és ebben az esetben nem kikerülhető a vaj. Két csomag vaníliás cukor, egy kávéskanál őrölt fahéj, ez a töltelék, a tésztához pedig kell 20 deka liszt, egy kávéskanál sütőpor, 4 evőkanál kókuszreszelék, 5 deka cukor, hogyha ezt nátszukorral, nyers nátszukorral, kezeletlennel, vagy pedig kókuszvirágcukorral készítjük, akkor még lesz egy olyan nagyon finom, kellemes karamellás stihje, aztán 5 deka cukor kell, még 5 deka vaj, egy tojás és 2 deci tejszín. Először úgy kezdjük az egészet, hogy meghalmozzuk nyilván az almát, kicsomázzuk, felkockázzuk, szilvákat is kimagozzuk, cikkekre vágjuk, beletesszük egy tálba, megszórjuk a fahéjjal és a vaníliás cukorral, összeforgatjuk, egy pitetálat, azt a csinos hullámos szélű kerámjeldény alaposan kivajazzuk, beleöntjük a gyümölcsöt, szépen elrendezzük egyenletesen, és akkor elkészítjük a tésztát, ehhez a lisztet, a sütőport. A cukrot és a vajat egy tába kimérjük, összemorzsoljuk, mint a linzertésztánál, hozzáadjuk a tejszínnel elhabart tojást, ezt is jó alaposan összekeverjük, és ebből a masszából evőkanállal halmokat pakolunk a gyümölcs tetejére, de úgy, hogy kb. Mindenhol elfedjezze, fontos, hogy nem maradjon kopasz fedetlen rész. 180 fokra előmelegített sütőbe betoljuk, és 30-35 perc alatt ez meg is sül. Langyosan vagy hidegen tálalhatjuk porcukorral mekintve, ez a porcukor, ez lehet fahéjas porcukor, és lehet egyébként a langyos pite kobler mellé, gyakorlatilag pite ez is, vanília fagyit is adni, úgy még különlegesebb a dolog, és természetesen ezt is lehet vadítani, és ezzel is lehet variálni, mert a tésztába lehet csoki chipset, csoki darabokat is tenni. Hogyha kókuszos verziót készítünk, akkor is lehet még mellé akár mondjuk cukrozott narancséjat is tenni, a szilva azt szereti, a csoki darabok is szeretik, szóval ízlés szerint lehet ezt is még variálni és ízesíteni, és mondom, bármilyen szezonban el tudjuk tök könnyen készíteni, mert bármilyen gyümölcsel elkészíthető. Alma azért az mindig van, ugye, akár ősz van, akár tél van, akár tavasz, akár nyár, többféleképpen is elkészíthetjük, és gyakorlatilag ez olyan, mintha egy pitét készítenénk, csak a tészta nem alul van, hanem felül. Ennyi az egész, viszont nagyon-nagyon, tényleg nagyon-nagyon finom, és el lehet úgy is készíteni, hogy nem kikanalazzuk a tálból ezt a koblert, hanem fogjuk, felfordítjuk, és akkor jó esetben egyébként, hogyha a gyümölcsök alá egy réteg cukrot is szórtunk, akkor egy megkaramellizálódott cukorréteg tartja össze és teszi fényessé a kifordított koblert, és akkor úgy lehet szépen szeletelni is egészségünkre.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Életöröm zene.
0: Manna morzsa. Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak, és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A Hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
4: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Életbe lép a másodfokú hőségriasztás. Emelkedik a vízszint, biztonságosan üzemel a paksi erőmű. A magyar érdemrend nagy keresztjét kapja Cserhalmi György. Köszöntöm Önöket, Szej Frida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes, 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a paksi atomerőmű. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket, Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászló felvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren. Este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja a napot. Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Cserhalmi György